0: kérdéseket tud feltenni nekünk. Aki nem azt kérdezi tőlünk, hogy sorold föl nekem, ki mindenki a hibás azért, hogy ide jutottál. Aki nem azt mondja nekünk, hogy nagyon sajnálak azért, mert már olyan hosszú ideje vagy benne ebben a véget nem érő traumában, és síratod magadat, és síratsz másokat, és teljesen igazad van. Veled együtt sírok most én is. Hanem megkérdezi tőlem, hogy akarsz-e meggyógyulni. És miután ez a furcsa idegen nem más, mint Jézus Krisztus, ezért képes arra, hogy ezt a kérdést úgy tegye föl, hogy szívünk mélyéig hatoljon, és megérezzük, hogy igen, most nékünk egy csodálatos lehetőségünk van. Rajtunk van a sor, hogy azt mondjuk, igen, akarok, felkelek, mert miközben ezt az akarati döntést meghozom, azt is megtapasztalom, hogy erőt kapok hozzám. Lelki erőtartalékaim megújulnak, lelki energiaválságom megszűnik, és egy új, egy megváltozott ember tud ebből a krízisből kijönni. Én kívánom magamnak és mindannyiunknak is, hogy amikor megszólít ez a csendes, szelíd hang, és megkérdezi tőlünk azt a bizonyos kérdést, akkor igennel válaszoljunk rá. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: A 25. óra emberei. Józsué könyve, 10. fejezet, 12-től a 13. versig azt mondja, Józsué az Úrhoz szólt, és veszteg maradt a nap, megállott a hold is. Józsué felvette a harcot mindennel, amivel csak képes volt, de volt egy tényező, amit nem tudott befolyásolni. Ezért azt mondta Istennek, megteszem, amit tudok, de rád hagyom, amit nem tudok. Tartsd féken azt, ami az egész rendszert működteti. Amikor kifutsz az időből, és a 25. órára van szükséged a napodban, csak is egy valakihez fordulhatsz, Istenhez. Ő meg tudja állítani a napot, és be tudja fagyasztani a körülményeket. Ő tud neked többletidőt adni, hogy összegyűjtsd erőidet, új stratégiát válasz, és megnyerd a csatát. A 25. óra az, amikor Isten megengedi neked, hogy bepútold azt az időt, amit másokkal való harcra vagy önsajnálatra pazaroltál, miközben az ellenséggel kellett volna küzdened. Teológiailag ezt hívjuk kegyelemnek. Nem érdemeink miatt részesülünk benne, hanem Isten jó indulatából. Volt már, hogy Isten jó indulattal volt feléd, amikor nem érdemelted meg? Ez a kegyelem. Figyeld meg! Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután. Józsué könyve, 10. fejezet, 14. vers. A 25. óra emberei különböznek az átlagtól. A. Úgy imádkoznak, mint ahogy még soha senki előttük, mert hiszik, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. B. Emlékeznek eltékozolt éveikre, és hálásak a második esély ajándékáért. C. Tudatában vannak sürgető kötelességüknek, mert bár az idő elhaladt, tudják, Isten ad nekik plusz időt, hogy győzhessenek. Nem túl késő neked sem. Józsué Istene a te Istened is. Beszélj vele, még mindig ő irányít.

Életszabályok. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. verse azt mondja, a vidám szív a legjobb orvosság. Tanuld meg befolyásolni a téged körülvevő légkört. A negatív hozzáállás ragályos, vigyázz a hordozóival. Szeresd őket, emeld fel őket, ha tudod, de sose engedd, hogy megfertőzzenek. Amikor Isten meg akar áldani téged, akkor küld valakit, akit a benne lévő lélekről ismersz fel, mivel az erő, a képes vagyok rá hozzáállás, a szeretet, amely mindig a jót keresi, és a józanság lelke, amely szilárd és következetes lesz benne. Mosolyogj, még ha nem is vesz egy kandi kamera. Egyszer egy nő kapott egy szép kis növényt, amelyet hazavitt, megöntözött, tápanyagot adott neki, és kitett a napra. Egy évvel később jött csak rá, hogy selyemvirág volt. A mai napig is nevet ezen a történeten. Amikor biztonságban érzed magad, tudsz nevetni magadon. Ez egyben az igazi alázat jele is. A nevető izmok közvetlenül az agy azon területéhez kapcsolódnak, amely a hangulatunkat meghatározza. Ezért mondja Salamon, a vidám szív a legjobb orvosság. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. Alkalmazd a 90-10 szabályt. Amikor a körülmények 90%-át nem befolyásolhatod, koncentrálj arra a 10%-ra, amivel tudsz valamit kezdeni. És ne feledd, Istennek egyetlen egy ötlete képes mindent megváltoztatni. Pál azt írja, mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelem. De Isten. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 7. fejezet, 5-től a 6. versig. Számolj Istennel! Ő a lehetetlen helyzetekre szakosodott. Ő tudja kezelni a helyzetet, ami előtted már heggyé nőtt, és akár pillanatok alatt alagutat készít a hegy gyomrában. Csak annyit kér tőled, hogy vondd be őt.

Az engedelmesség hatalommal ruház fel. Máté evangéliuma 8. fejezet 23-tól a 27. versig azt mondja, amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek ti kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Jézus ebben a történetben épp szolgálatának egy új helyszínére igyekszik. Ilyen helyzetek gyakran hoznak támadásokat. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül hatalmas vihar tör ki, és a tanítványok pánikba esnek. Felébresztik Jézust, aki megdorgálja őket félelmük miatt. A félelem a hit ellentéte. Jézus ezután megdorgálja a vihart is, és minden elcsendesedik. Tanítványai elcsodálkoznak Jézus hatalmán. Mennyei atyánk csak azokat tudja természetfeletti hatalommal felruházni, akik Jézushoz hasonlóan teljes mértékben engedelmeskednek neki. A gonosz nem lehet átverni. A Jézusnak való teljes engedelmesség nélkül sem az ördögöt, sem más gonosz erőt nem tudunk engedelmességre kényszeríteni. Nem lesz hatalmunk felettük. A Jakab 4:7 ezt írja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az apostolok cselekedetei 19. fejezet 13-tól a 16. versben pedig a következőt jegyezték fel. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgy, hogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Vallásos magamutogatásunk senkit sem ragad meg. Először meg kell adnunk magunkat Jézusnak ahhoz, hogy győzedelmeskedni tudjunk Isten országáért. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fűvé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet, 17-től a 23. versig. Amikor halljuk, hogy Isten új területekre hív el az ő szolgálatában, habár számítunk az ellenség támadására, mégis megnyugodhatunk abban, hogy Isten eljuttat minket oda, ahová küld, mind fizikailag, mind lelkileg. Ez az Isten hozzánk szóló szavába vetett hit ad nekünk békességet, még a legtombolóbb viharban is. Mivel Isten akarata szerint járunk és engedelmesen alárendeljük magunkat neki, hatalmunk van minden ellenséggel szemben. Míg a szelek és a hullámok is engedelmeskedni fognak nekünk, és a külső szemlélők csak ámulnak majd. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy teljes hatalmat adsz nekünk a gonosz minden ördögi terve felett. Ámen. Írta Peter Stanway.

Ígéretek a bajban. Királyok első könyve, 8. fejezet 56. verse azt mondja, egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből. Megfontolandó gondolatok. Elsőként, ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Zsoltárok könyve 91. fejezet, 9-től a 11. versig. Másodszor, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Zsoltárok könyve 34. fejezet, 7. vers. Harmadszor. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Zsoltárok könyve 57. fejezet, 2. vers. Negyedszer. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet, 19. vers. Ötödször. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. fejezet, 12. vers. Hatodszor. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Zsoltárok könyve 18. fejezet, 17-től a 20. versig. Hetedszer. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mikeás próféta könyve, 7. fejezet, 8. vers. Nyolcadszor. Akkor majd bízol, mert lesz reménységed, körülnézel és nyugodtan lefekszel. Ha heversz, senki sem riaszt föl, sőt, sokan hízelegnek neked. Jób könyve, 11. fejezet, 18-tól a 19. versig. Imádkozz így. Ments meg, Uram, minden ellenségemtől. Kérlek, Uram, te harcolj értem, mert úgy érzem, túl nehéz még egy napot megharcolnom. Kérlek, hogy hadd elégedjek meg azzal, aki vagyok, hadd erősödjek meg benned, és hadd legyek bizonyos afelől, hogy a jövőm veled tele van reménnyel, örömmel és békességgel. Amen.

A bizalom ragadós. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 35. verse azt mondja, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. A bizalom ragadós. Szétterjed abban a körben, ahol hatással tudsz lenni. Hány óriás ülő volt Saul seregében? Egy sem. Amikor Góliát kihívta Izraelt, minden katona reszketett a félelemtől. De Dávid, aki azért jött, hogy ennivalót hozzon a testvéreinek, felmérte a helyzetet, hittel előállt és megölte az óriást. Miután Dávid király lett, hány óriás ölő támadt Izraelben? Sok. Figyelj csak! Akkor ölte meg a húsái Szibbekáj Szippájt, az óriások leszármazottját, és azok megalázkodtak. Majd megint harc tört ki a filiszteusokkal. Ekkor vágta le Elhánán a gáti Góliát testvérét, akinek a láncsanyelve olyan volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek 6-6 ujja volt, összesen 24. Ez is az óriásoktól származott. Ez gyalázta Izraelt, de levágta Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ezek Gátból, Góliát szülővárosából való óriás ivadékok voltak, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. Krónikák első könyve, 20. fejezet, 4-től a 8. versig. Nos, vajon miért nem voltak óriás ölők Saul idejében? Mert maga Saul nem volt az. De Dávid kormányzása alatt a számuk megsokszorozódott, mert Dávid óriás ölő volt. Ez szemlélteti az egész Biblián végigvonuló elvet. Elég, ha egy elkezdi. Amikor bizalmat fejlesztesz ki, azok, akik körbevesznek téged, barátok, család, munkatársak, szintén növekvő bizalommal lesznek. Miért? Azért, mert a bizalom bizalmat szül.

Előre nyomulás. Pál Filippi beliekhez írott levele, 3. fejezet 14. verse azt mondja, futok egyenest a cél felé. Amikor elhatározod, hogy előhozod magadból mindazt, amit Isten beléd helyezett, akkor előfordulhat, hogy meg kell küzdened mindazzal, amit valaha is tettek veled, vagy mondtak rólad. Lehet, hogy évek alatt felhalmozódott elfojtásokkal, elnyomásokkal, depresszióval kell csatát vívnod. Lehet, hogy erősen kell dolgoznod azért, hogy felszabadítsd Isten benned elhelyezett kincseit. Ő segíteni fog neked, hogy felszínre hozd az ajándékokat, de neked kell megküzdeni érte, enélkül nem fog megtörténni. Mi ellen kell harcolnunk? A sátáni támadások minden formája ellen, melyek elgyengítenek, mint például a rossz emlékek, az alacsony önértékelés, az értéktelenség, méltatlanság érzése. Az ördög talán éveket töltött azzal, hogy félreállítson téged, hogy hátrahúzzon és lenyomjon, de Isten ma azt mondja neked, ki akarlak nyitni, meg akarlak erősíteni, hogy életet adhass mindannak, amit beléd ültettem. Eljött az ideje, hogy felállj és ezt mondd, most rajtam a sor, hogy megszüljem, előhozzam a bennem lévő kincseket, hogy felszabaduljak arra, amire Isten teremtett. Amikor egy kisbaba megszületik, a családban minden megváltozik. Ugyanez igaz rád is. Amikor életet adsz annak, amit Isten elhelyezett benned, az hatással lesz mindenre, ami körülvesz. Isten áldása túláradó áldás, és az életed minden területét érinteni fogja. Minden nő felismeri ezt, ha gyermeket vár. Ugyanez igaz a lelki életben is. Nem ulaszd el, hogy világra hozd azt, amit Isten beléd helyezett. Itt az idő, hogy a kincset előhozd, tehát szüld meg, míg ha erőlködnöd kell is. Imádkozz így. Uram, kérlek, adj nekem erőt a küzdelemhez, míg eljön az áttörés. A győzelem olyan közelinek tűnik, Uram, segíts, hogy a Te igéden és nevedben megállva győzelemben élhessek. Azért imádkozom, hogy törd meg a gonosz minden hatalmát felettem a mai napon Jézus nevében, hogy elérhessem a célt, amelyet Te elém adtál. Ámen.

0: aki aggódik szívében, az leverté lesz. A hosszantartó búskomorság leszívja az energiádat, eltorzítja a valóságról alkotott képedet, megtámadja a hitedet és kihat mindenkire a környezetedben. Minden ötödik ember szenved tőle. Több munkahelyi hiányzásért felelős, mint a cukorbetegség és a szívelégtelenség. Okozhatja a rossz egészségi állapot, nem is beszélve a körülményeinkről, valamint a stressz, a félelem, a magányosság, a bűntudat és a harag. Míg csak nem is a modern idők betegsége, már bibliai személyek is szenvedtek tőle. Elsőként Dávid meg nem vallott bűnei miatt tapasztalta meg a depressziót. Így olvassuk. Végképp összetörtem, erőm elhagyott, szeretteim és barátaim félreállnak. Zsoltárok könyve 38. fejezet 9-től a 12. versig. Másodszor Jóbot olyannyira elkeserítették veszteségei pénzügyi, családi és személyes életében, hogy megátkozta a napot, amelyen megszületett. Harmadszor, amikor Jezábel Illés prófétára tört, ő bénító csapdába esett. Íhes volt és nem evett, dühös volt, haragudott Istenre is az egész világra. Magányos volt, mégis ő hagyta ott szolgáját és ment világgá egyedül. Fáradt volt és összerogyott, de Istennek megvolt a gyógymódja. A. Megváltoztatta az étrendjét. B. Azt mondta neki, hogy pihenjen. C. Tudtára adta, hogy nincs egyedül. D. Egy angyalt küldött, hogy szolgáljon neki. Ma is ezek a depresszióból kivezető lépések. Dávid így szólt. Az Úr kiemelt a pusztulás verméből. Zsoltárok könyve 40. fejezet 1-től a 2. versig. Ő téged is ki tud hozni a depresszióból. Ne szigeteld el magad, és ne szígyelj segítséget kérni egy lelkivezetőtől, egy megbízható baráttól, vagy egy jó tanácsadótól. És ne feledd, a függőségekhez vezető magatartás és a rossz kapcsolatok csak rontanak a dolgon. Abban a pillanatban, amikor Illés meghallotta Isten hangját, elkezdte végre összeszedni magát. Isten segítségével ez számodra is lehetséges.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a csüggedés felett című hangoskönyv 3. részét hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 13. tanulmány: az evangélium és az egyház. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Az evangélium és az egyházról gondolkodunk, beszélgetünk, bibliaverseket olvasunk fel ezzel kapcsolatban, és azon gondolkoztam, hogy nem véletlen, hogy ez így van megfogalmazva, hogy az evangélium és az egyház, és nem fordítva, hogy az egyház és az evangélium, mert az evangélium hozza létre az egyházat, és nem az egyház hozza létre az evangéliumot. Tehát az egyháznak van egy előfeltétele, és ez nem más, mint az evangélium, hogy egy azonos csoportban, gondolkodásban, kultúrában lévő emberek megértsék, hogy számukra mit jelent az evangélium, és ez alakítja ki azt a közösséget, amit eklésziának, amit a kihívottak közösségének tudunk elnevezni. Szigeti tanár úr, segíts bennünket, hogyan látod ezt a kérdést, az evangéliumot és az egyházat?
3: Az evangélium az egész megváltási tervet, üdvösségtörténetet átölelő valóság. Az egyház az egy eszköz. Az egyház, mint szervezet, az az állvány. A lelki ház az belőlünk emberekből épül. Az egyház fontos, mert állvány nélkül nem lehet emeletes házat építeni. De az állvány az időleges. Amikor eljön Jézus Krisztus, és győz az Isten országa, akkor az egyház egy szép emlék lesz, viszont a lelki templom örökké állni fog. És én azt kívánom mindenkinek, hogy ennek a templomnak részese legyen. Egy élőkő.
2: Köszönöm szépen. Marian?
4: Csak az jutott eszembe, hogy azért az is elgondolkodható, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy földi létünk során az egyházat választotta ki arra, hogy mi formálódjunk és alakuljunk lelkileg. És azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen a bűntelen angyalokat is kiválaszthatta volna, vagy más galaxisokból hívhatott volna bűntelen lényeket, vagy tulajdonképpen az isteni hatalmát is felhasználhatta volna. De nem ezt tette, hanem az egyházat választottak, és éppen ezért ez nekünk nagyon nagy kiváltság, hogy ebben a munkában mi részt vehetünk, és ezáltal úgymond az Isten országát építhetjük.
2: Köszönöm szépen. És van egy nagyon szép gondolat a Galata 6.1-ben. Erzsikét kérem, hogy légy oly kedves, olvast fel számunkra.
5: Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél.
2: Tehát arról van szó, hogy valahogy erősíteni, aki meggyengült, felsegíteni azt, aki elesett, de vigyázz, nehogy kísértésbe essél, nehogy a hatalom, vagy a hatalmaskodás, vagy a másik fölött lévő érzés uralkodjon rajtad. Tehát egy szinten mozogja testvéreddel, még akkor is, ha ő a földön van. És ez egy nagyon-nagyon bölcs tanács volt Pál apostol gondolatától. Kezeket most nem látok, de később annál többet. Tibor?
6: Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a Krisztus teste az bizonyos szempontból emlékeztet az emberi testre. Immunrendszer nélkül gyakorlatilag elpusztulunk nagyon gyorsan. És az, amiről itt beszél, az tulajdonképpen a Krisztus testének az immunrendszere. Vészjelzést ad valahol, hogy valami nincs rendben, és akkor az egészség felé kell elmozdulni vissza, és ebbe segíteni egymásnak. És hogyha valahol egy kificamodott tag van, az eredetiben ez egy orvosi kifejezés igazából, a törött vagy kificamodott tag, akkor annak az eredeti funkció szerinti helyreállítása. És én csak azon gondolkozom sokszor...
2: Ami lehet, hogy fájdalommal jár per pillanat, de nem a fájdalom okozása cél, hanem hogy helyére kerüljön.
6: Ez annál is inkább így van, mert mondjuk egy valóban kificamodott tagot, mikor valaki helyre húz, hát az lehet, hogy valaki közben csillagokat lát. Viszont amit én még a szívetekre szeretnék tenni, mert úgy látom, hogy a mai egyháznak egy óriási veszélye, hogy valakinek kificamodik a tagja, és akkor úgy gondoljuk, hogy szeretni kell annyira, hogy mi is inkább így tartjuk innentől kezdve a kezünket, nehogy rosszul érezze magát. És akkor egy idő után ilyen gnómok seregévé alakulunk, akik a rengeteg ficamot próbáljuk lemásolni, vagy legalábbis elnézni.
2: Vagy együtt érezni.
6: Hát, vagy sajnálkozni. Vannak olyan helyzetek, amikor a sajnálat nem segít, helyre kell tenni, és erre bátorít itt Isten igéje.
2: János, köszönöm szépen.
7: Jézus azt mondta, hogy ha valaki hibázik, vétkezik, akkor először menjek el én, hogy menjen el valaki személyesen, négy szem közt beszéljen vele, azután menjenek el többen, hogyha nem hallgat, aztán a gyülekezet következik. És ha még arra sem hallgatok, azt mondja Jézus, hogy legyen olyan, mint egy a pogány vagy a vámszedő. Mit csinálunk mi egy pogányal és vámszedővel? Elkezdjük Jézushoz vezetni őket. Tehát visszamegyünk az alapokhoz, és próbáljuk felépíteni, vagy felépíteni azt a kapcsolatot, ami Jézus Krisztushoz vezeti, ami aztán segít neki abban, hogy megszabaduljon attól a tévedésétől, bűnétől.
8: Én Jézusra gondoltam, hogy Pétert milyen szépen helyre tette, és milyen sikeresen. Ha Jézus példát nézzük, de ha az idézeteket figyelem, akkor én nem vagyok egészségügyi szakértő, de az egészségügyisekre figyelek. Tehát ha valami eltörik a kezünk, vagy valami, tehát a szervezet maga olyan, hogy pillanatok alatt nekiáll, hogy begyógyítsa, regenerálja. Hogy regenerálja. És valahol, ha az egyházról volt szó, az egyháznak úgy kéne viselkednie, és az egyház tagjainak, ahogy a szervezet igyekszik regenerálni a megsérült testrészt. Tehát ez egy nagyon, de nagyon fontos, és hát még mindig itt említsük meg azt is, hogy Jézus a fej az egyházba. Tehát ne legyenek az egyházba kiskirályok, bocsánat a kifejezésé, hanem Jézus a fej, nekünk csak igazodni kell hozzája.
2: Köszönöm szépen. István, aztán Marian.
3: Pál nagyon reálisan látja a helyzetet. Ugye ebbe a Galata 6.1-ben azt olvashatjuk ki, hogy az ember nem tökéletes. Sőt, még legösszítebb keresztény sem lehet hibás. És Pál előre mutat, olyan problémákat oszt meg velünk, amelyek biztos, hogy valamikor a keresztény életbe bekövetkeznek felől. Tehát előre hívja fel a figyelmünket, figyelmeztet bennünket.
2: Köszönöm szépen, Marian.
4: Úgy fogalmaztam meg, hogy ma ez teljesen el holnap meg én, ez nem egy statikus állapot, hanem ez egy nagyon változó dolog, tehát ugye soha nem tudhatjuk. És ha valaki ugye látom, hogy jelzi felém azt, hogy neki problémái vannak és gondjai vannak, akár hitbéli, akár egyéb, mert most nyilván hitbéliről beszélünk, akkor nekem úgymond kutya kötelességem keresztény lelkülettel fordulni irányában, sorsközösséget vállalni vele, imádkozni, és őszinte szívvel kérni az Úrtól, hogy visszaterelgetni a helyes útra, mert a másik ez a katartízis, amiről az előbb a Tibor beszélt, hogy ez nem csak a ficam helyreállítása, hanem a helyes útra való visszaterelést is jelenti, és ez legalább annyira fontos szerintem. És a másik pedig, hogy ugye a Szentírás is abban erősít bennünket, ugye a példabeszédek 11-25, hogy a másra jól tevő ember maga is kövéredik, és aki mást felüdít, az maga is üdül. Tehát ugye ki tud erősíteni, akinek felülről való bölcsesség és ereje van az Úrtól, azt tudja gyakorlatilag azokat az embereket szintén úgymond helyre segíteni, akik szintén próbába vannak, vagy rászorulnak, és hogy mennyire fontos az Istennel való járás és a folyamatos imádkozás, erről folyamatosan mindig beszélgetünk, csak az tud, aki folyamatosan az Úrral jár, és akinek folyamatosan élő napi kapcsolata van az Istennel, annak van olyan ereje, hogy más is tudjon ezáltal erősíteni.
2: Köszönöm szépen, és azért gondoljunk arra is, hogy másikban könnyebben meglátom azt a ficamot, azt a botlást, mint saját magamban. És lehet, hogy én is épp olyan ficamban vagyok, csak én nem látom a saját ficamomat, a másik ember látja. Egyik sem a bűn következtében egyikünk sem mondhatja, hogy mi tökéletesek vagyunk, hanem bennünket azért rendelt eklésziába, közösségbe az Úr, hogy egymás ficamait segítsük helyre tenni. És így tudjunk menni Isten országa felé. Van olyan, hogy látható a ficam, ugye, amit előbb mutatott Tibor, és van olyan, hogy nem látható a ficam, csak különösen, hogy mondja Pál apostol, ti lelki emberek, segítsétek a másikat. Tehát az Istentől jövő külön adottság kell, hogy a másikba észrevegyem, hogy hol tudok, hol szükséges segíteni. És ez nem bántással, nem aláfölé rendeltséggel, hanem szeretettel lehet megvalósítani. Tibor?
6: Szeretnék még egy mondatot hozzátenni. Itt van egy kifejezés, a szelíd lélek. És ez azért tartom nagyon fontosnak, mert mostanában úgy gondoljuk, hogy ha szelíd valaki, az biztos nem fog szólni semmiért. Az aztán nem tesz szóvá semmit. Az észre se veszi, sőt, ő az elnézésnek a mintaképe. És itt nem erről szól. A szelíd lélek az lelket akar menteni. Csak szeliden. Nyáron voltunk valahol túrázni, és elveszítettük az utat. Pedig ott volt a térkép előttünk, és világosan láttuk a térképen, hogy hol az út, és sehogy nem találtuk azt az utat, ami ott van a térképen. És egyszer csak megjelent egy ember hirtelen, valahonnan előkeveredett egy kis hegyi traktorral, ránk nézett, és azt mondja, hogy szerintem maguk nem tudják, hol vannak. Ez nagyon jól látszott rajtunk ezek szerint. És mondtuk neki, hogy hova akarunk menni, és mondta, hogy elvétették az utat, menjenek egy kicsit visszafelé. És elindultunk visszafelé, és ugyanúgy nem találtuk az utat. Aztán egyszer csak megjelent, lelépett a traktorról, széthajtott egy bozótot, és azt mondta, hogy ezt itt benőtte, valaki meg ellopta a táblát. Ha itt mennek, és ez egy 6-8 kilométernek a bevezető kis függönye volt ez onnantól kezdve, akkor oda fognak találni, ahova indultak. És nagyon mókás volt, és nagyon élveztük ezt a szelíd mozdulatot, ahogy mosolyogva széthajtotta előttünk, hogy erre tessenek menni ez az út.
2: Hiszen az evangélium az a jó irányt mutatja. Az a helyes irányt mutatja, de sokszor pontosan így vagyunk, ahogy Tibor mondja, hogy ott vagyunk, valahol tudjuk, de mégsem találjuk, és ilyenkor jó, hogyha az evangélium útmutatását megtaláljuk saját életünkre vonatkozólag is. Nézzük a következő gondolatot, ami azt mondja, hogy az emberi életben vannak kísértések, vannak, akik szeretik, de azért mégis Pál azt mondja a korintusi levélben, hogy óvakodjunk a kísértésektől. Korintusi első levél 10. fejezet 12. versét Dénes Légyói kedves olvast fel.
9: Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.
2: Tehát nem azt mondja, hogy áll, hanem aki azt gondolja, és nyilván nem a fizikai állásról van szó, hanem a lelki állásról, mert nagyon sokszor a kísértésekben elesünk. És aki úgy gondolja, hogy ő minden kísértést le tud győzni, az viszont nem helyesen érti a dolgokat. Parancsolj, János!
7: Eddig arról beszéltünk, hogy jó, hogyha segítünk másnak, hogyha észrevesszük, hogy valami gond van. De ez azzal is kell, hogy járjon, hogy én igényeljem azt, hogyha én nem veszem észre azt, hogy rossz úton járok, akkor ti szóljatok. Azért vagytok a testvéreim. És hogy ezért ne sértődjek meg, hanem tényleg igényeljem azt, mert ezzel velem csak jót tesztek. Mert ha különben, ha nem tudom ezt elfogadni, akkor nagyon veszélyes a helyzetem. De vannak emberek, akik állandóan orvoshoz járnak, itt fáj, ott fáj, egy ultrahang vagy valami legyen, néha egy lelki ultrahang sem ártana, hogyha érezzük, hogy valami gond van az életünkben.
2: Egy lelki CT, ugye, hogy hol és milyen problémáink vannak. Szigeti testvérhez fordulnék azzal a kérdéssel, hogy ez a galáciaiaknak konkrétan vajon mit jelenthetett ez, hogy álljanak? Milyen kísértéseik voltak a galatáknak? Tudjuk, hogy pogány háttérből érkeznek.
3: Igen. Galaták eljutottak egy világosságra, a pogányságból felálltak. És akkor lefeküdtek, mert azt gondolták, hogy így állnak jobban. És ezért mondja Pál, itt ugye más összefüggésben, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. tudnélik, nem az a baj, ha elesel, hanem az a baj, hogyha azt gondolod, hogy ez a jó, mert kényelmesebb, mert akkor sose ér célba. Nem az a baj, ha megbotlasz, hanem az a baj, ha nem tudsz fölállni. És a galatájakat pontosan ez a veszély fenyeget, ezért íródott a levél.
2: Köszönöm szépen, Gyula és Marian.
8: Pál nem veszi félváról a kísértések hadát, hanem teljesen tisztában van azzal, hisz ő mondja önmagára, hogy ezen bensőnben két erő viaskodik. Tehát ott van, minden nap meg kell küzdenem a döntésekkel, a jó és a rossz döntéseimmel is. És ez is nagyon, de nagyon szinkronban van ezzel az igével, amit felolvastunk. Tehát nem szabad félvára venni a bűneinket, hisz pillanatok alatt a bűneinkbe leljük önmagunkat. De a Jóistennek a Szent Lelke képes arra, és ha mi mindig visszamegyünk a forráshoz, akkor ő képes arra, hogy helyes irányt mutasson számunkra.
2: Amíg átadom a mikrofont, hadd mondjam, hogy a kereszténység akkor volt erős, amikor mindig azt a látást tudta megvalósítani, hogy a bűnösöket megtisztítja. Azonban a mai kereszténység, és felekezett semlegesen tudom mondani, hogy az a problémánk, hogy nincs erőnk befogadni a bűnösöket, nincs az a látásunk, az az elfogadásunk, és ezért csak hozzánk hasonlóak jönnek be a gyülekezetbe. A bűnösök, meg akik alsóbb szinteken vannak a társadalomban, nem jönnek be. És nézzétek meg, az első században rabszolgák, szolgák, középszintű emberek, később aztán már császárházából valók, és egyek voltak, egy közösséget alakítottak. Mi meg szeretünk egy kicsit elkülönülni, mi különben, mi vagyunk az elittek, mi vagyunk ezek, mi vagyunk azok, és ez elválaszt bennünket. Marian.
4: Óvakodjunk, vigyázzunk, és őrizkedjünk, ugye, erről szól a dolog. És már ugye Jeremiásnál is azt olvashatjuk, hogy azt mondja az Úr, vigyázzatok a ti lelkeitekre, ugye, amiről beszéltél az előbb, amit az előbb mondtál. Ugye, és a leckénkbe olvashatunk a hiú dicsőségvágyról, amit akár fordíthatnánk hencegésnek is. És tulajdonképpen ez a hiú, vagy büszkeségnek így van. És ez a hiú dicsőségvágy, ugye, ahogy a leckénk írja, ez tulajdonképpen nem áll messze tőlünk, nekem az az érzésem, mert azért elég sok mindenre azért úgymond büszkék vagyunk. Leginkább az adventista mi voltunk, meg hátterünkre, meg egy csomó minden más ezen belül természetesen. És ugye nyilván másnak más a bűne ilyen szinten, és másért henceg, és más a problémája, gondja, nekünk is szintén. De ez nem jelenti azt, hogy mi úgymond felsőbbrendűnek kellene, hogy érezzük magunkat azáltal, hogy nekünk nem az a bűnünk éppen, mert nekünk van éppen más, amivel ugye meg kell, hogy küzdjünk, és le kell, hogy szokjunk róla. És ugye azt mondja Ellen White, hogy Isten ígéretei nem azért vannak, hogy úgy támaszkodjunk rá, hogy közben mi azért tesszük a magunk részét, hogy meggondolatlanságokat és egyéb dolgokat tegyünk meg, mert akkor elbizakodottságba fogunk esni, hogyha szándékosan tesszük, ami ennek pont az ellentétje, és mi az Istenre appellálunk, és Isten hívjuk segítségül, mert az akkor már elbizakodottság részünk. Az meg ugye bűn, azt tudjuk.
2: István, aztán Gyula.
10: Ebben az igében Pálnak benne van az intés és a bátorítás is egyszerre, ugye, mert Pál nem arra ösztönzi a gyülekezetet, hogy elbizonytalanodjon, hanem arra ösztönzi őket, hogy ráállítsa a számolják a őket fenyegető veszélyekkel. És ez az egyik, amit a Marian is mond, egyik nagy ilyen veszély, ez az elbizakodottságnak a veszélye, mert tulajdonképpen ez azt az érzetet kelti bennünk, hogy a bűnök bizonyos fajtája, hogy szemben valami védettségünk van, ami természetesen nem így van. Tehát az elbizakodottság egy nagyon-nagyon nagy veszély.
2: És a másik nagy veszély, hogy néha a szervezetet, az egyházat, de inkább szervezetnek nevezném, fontosabbnak tartjuk, mint az evangéliumot. És itt pontosan arról van szó, hogy az evangélium az fontosabb, mint a szervezet, és az evangélium alakítja ki a szervezetet, és ez táplálja, ez élteti. János?
7: Azt olvastam Dávidról, hogy a bűnesete után és a megtérése után, az 51. Zsoltár után megtanulta úgy látni magát, ahogy Isten látja őt. És azt hiszem, ez egy hatalmas dolog, és ez egy nagyon-nagyon szükséges dolog, hogy úgy látni magunkat, amilyennek Isten lát bennünket.
2: Köszönöm szépen. Gyula?
8: Komoly erőre van szükségünk, hogy őszinte önvizsgálatot gyakoroljunk, és a bűnök fajtáit is én még megpróbálnám meghatározni, hiszen vannak olyan bűnök, amit magányosan a sírba visznek emberek, vagy viszünk. Gondolok itt a lelkiismereti bűnre. Tehát vannak olyanok, ami látványos, amiben lehet segíteni, de viszont vannak olyanok is, itt a megjegyzéseket végignéztem, amikor ott a titkos és rejtek milyen, amit csak a Jóisten tud. És hogy álljunk mi azokhoz a bűnökhöz? Hisz én azt mondom, hogy a bűn dönti romba a szervezetet és az egyházat, és ha ezeket ki tudjuk küszöbölni, akkor lesz erős az egyház és a közösség.
2: Köszönöm szépen, Marian, és aztán utána megyünk tovább.
4: Amit az előbb János mondott nekem, meg az jutott még menet közben eszembe, hogy ugye egyrészt, hogy jó lenne úgy látni magunkat, mint ahogy az Isten lát bennünket, de a másik nagyon fontos momentum még, hogy az Isten viszont tehát Jézus Krisztus kereszthalála által, ahogy megváltott bennünket, ő viszont már olyannak lát, amilyenné szeretne, hogy formáljon és alakítson bennünket, és amilyenek majd leszünk. Ez is szerintem nagyon fontos, hogy legyünk optimisták, és ez az egyik része, hogy valóban lássuk be azt, hogy vétkeztünk, és milyenek vagyunk, és Isten, hogy lát bennünket, de a másik az, hogy mivé válhatunk, és az Isten szerintem elsősorban ezt szeretné kialakítani bennünk, hogy úgy formáljon, hogy olyanokká váljunk, hogy az ő országa számára megfelelők legyünk.
2: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A terhekről fogunk most szólni, a terhek hordozása. És Magdikát megkérem, hogy van egy nagyon szép bibliavers, a Galata 6, második versétől 5. verséig terjedő szakaszát olvast fel.
11: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza.
2: Köszönöm szépen. Itt megjelent a dicsekedés, de ez a dicsekedés nem az a dicsekedés, amit a világi életben megtanulhatunk. Ez a dicsekedés az Istenben levő, a lélek általi dicsekedés, ez egy pozitív jellem tulajdonság. Azt is mondhatnám, hogy gyönyörűséget lelek az Úrban. Valamilyen jellem tulajdonságot kívánatosnak tartok. Olyan akarok lenni, mint ... És azt hiszem, hogy erről szól. Kezeket nem látok. Mi a véleményetek? Igen, látok kezeket. János?
7: Felemelem. Két dologot szeretnék elmondani. Az apostolok cselekedetei 4. fejezetben azt olvassuk a hívőkről, hogy a szívük, lelkük egy volt. És onnan jutottak oda, ahol a galaták voltak már. Ami nekem az életem során nagyon sokszor tanácsot tudott és vezetett, az a jézusi elv, ez a amiképpen, azonképpen. Tehát úgy bánni mással, ahogy én is elvárnám hasonló helyzetben, hogy velem bánjanak. És ugye ehhez hatalmas empátia, hatalmas szeretet, krisztusi szeretet kell, hogy a másik emberrel, akkor is, hogyha még nem szimpatikus, vagy ártott nekem, vagy bármi történik, de hogy meg tudjam tenni azt, amit hasonló helyzetben én is szeretném, hogy velem tegyenek. És ha ez az elve a szívünkben van, meg az elménkben van, akkor nagyon egyszerű lesz, vagy egyszerűbb lesz bizonyos helyzetekben jó döntéseket hozni.
2: Hogy az ember túl tudjon látni saját adott helyzetétől és szituációjától, és az igazságot ne saját személyén keresztül tapasztalt helyzetekkel hozza összefüggésbe, hanem egy nagyobb összefüggésbe. Lássa az evangélium ügyét. Szigeti Jenő testvér?
3: Dicsekedés, ez még egy gondolat, és egy másik. A dicsekedés tulajdonképpen azt jelenti, és ez a lényeg, hogy észreveszem Krisztus munkáját az én életemben, és avval közös nevezőre jutok. Tehát a dicsekedés az egy közös nevező Krisztussal. Ezért mondja, hogy úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Krisztus törvény a szeretet, így foglalt össze a törvény betöltése a szeretet. Ez volt a Jézusi jel. És valahol az egymás segítésében ez van. A szeretet az nem érzelmet jelent, hogy jaj, de szeretem a másikat, csak hát most éppen sárba esett, hát ott hagyom, mert úgyis olyan, hogy ezt szoktuk mondani, de azért szeretem. Hanem az, hogy én rájövök arra, hogy Krisztus pontosan azért rendelt oda, hogy ezen a másikon segítsek, és ez örömet okoz nekem, hogy segíthetek a másikon. És nem annak örülök, hogy az esettel is nem én.
2: Köszönöm szépen, Marian.
4: Egy dolgot azért leszögezhetünk, hogy minden kereszténynek vannak azért terhei, kinek kisebb, kinek nagyobb, de Jézus soha nem olvashatjuk az evangéliumban se, és a Szentírásban sem, nem akarja azt, hogy a terheket egyedül hordozzuk. Ugye pont egyházról beszélünk, tehát ugye ott az egyház, ott a gyülekezet, ott vannak a hittestvérek, ott van az én felebarátom, akik ugye azért vannak, azért a házastársam,
2: a fiam, a családom.
4: Így van, akik azért adattak, úgymond, hogy azért a terheket ugye megoszoljanak, úgymond. Tehát akkor tehát ne egyszer magam, hogy vannak olyan terhek, amiket az ember úgy érzi, hogy összeroppan szinte, mert egyedül nem bírja elhordozni. És ugye azt mondja egyébként a Szentírás, hogy egymás terhét hordozzátok, tehát erre még felszólítást is kapunk az úttól, ez egy felszólító módban van. És ugye az, hogy a másik terhét nem tudom, hogyha nem nyílik meg, és nem tudom, hogy mi az ő problémája, az már megint csak az egónk, ugye most az én büszkeségem, meg az, hogy én most ezt nem akarom elmondani, meg nem szeretnék kitárulkozni a másik előtt, mert már csalódás élt, mert már problémáim voltak, ebből nem mondom el, akkor nyilván nem fog tudni a másik segíteni. És még egy fontos momentum, hogy azt mondja Ellen White, hogy legyünk figyelmesek, és ne sebezzük meg Isten gyermekeinek szívét, mert hogyha ezt tesszük, akkor Krisztus szívét sebezzük meg. Nagyon fontos dolog.
2: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
6: Szerintem engedjük előre, mi volt erre.
2: Marika.
12: Ugye egymás terhét hordozzátok. Tehát mindenkinek van terhe, de mi mit csinálunk ezzel a teherrel? Legtöbbször szeretnénk úgy rálapátolni a másikra azt a terhet, hogy nekem könnyebb legyen, vagy nem akarok terhet cipelni, és sajnálkozom a másiknál, hogy hú, hát szegénynek milyen sok terhe van, közben én lapátolom rá. Tehát mindenkinek megvan a maga felelőssége a teherhordásban, és ne gondoljuk azt, hogy Istennek tetsző dolog az, hogy én itt lapátolok össze-vissza másokra az nekem viselendő terheket.
2: És talán a depresszió is ezt jelenti, ugye, hogy egy olyan lenyomott állapotban van az ember, és ma azt látjuk, hogy a társadalom, nem tudom én, nagy részt valamilyen szempontból depressziós hatással van, úgyhogy nagyon fontos. Marika, és akkor utána Tibor.
5: Jézus hívása ma is mindenkihez szól, hiszen amikor a földön járt, akkor ő azt mondta az embereknek, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztollak titeket. Úgyhogy ez itt, akik itt ülünk, nekünk is ezt mondja most Jézus, és azoknak is, akik a képernyő előtt nézik, vagy a rádión keresztül hallgatják, menjünk Jézushoz. Van lehetőségünk rá, hiszen sok templom van, sok imaház van, ahová elmehetünk, és Jézus segít nekünk, hogy letegyük a terheinket.
2: Köszönöm szépen, Tibor.
6: Két egyszerű dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Én egy kicsit gyakorlatibb irányba vinném el, ha meg nem haragusztok. Ugyanis a teherhordozásnál mindenki olyan nagy, súlyos lelki terhekre gondol. És néha ezt borzasztó apró pénzre kéne váltani. Például anabaptista elődeink, ugye, és ez közös a történelemben, ők soha nem hagytak senkit, akinek az üldözés miatt mondjuk meghaltak a szülei vagy családtagjai, soha senkit nem hagytak ott. Befogadták a családjaikba, vitték magukkal, gondoskodtak az ennivalójáról, gyógyszeréről, neveltetéséről, ha kellett, összefogtak. És én azt hiszem, hogy egy végtelenül egyszerű kérdés az például, hogy van egy háló, ugye most, hogyha nem haragusztok, egy ilyen különös háló attól, hogy hívő közösségben van valaki, számíthat-e arra, hogy az élet különböző viszontagságaiban nem marad egyedül? És ez néha pofon egyszerű. Emlékszem arra, amikor úgy jártunk, hogy mindig benn volt a hólapát a csomagtartóba, és amikor egy-egy olyan idős testvérnőnek a háza elé értünk, aki ezt úgyse tudja megcsinálni, hát plusz 3 percbe került, az igaz, vagy benn volt a balta, mert hát ha tüzelőre van szükség. Ez annyira, tehát ezek nagyon egyszerű dolgok, de ő neki megoldhatatlan teher, viszont másnak meg nem biztos, hogy az a kis mozgás az annyira rosszat fog tenni. És én azt hiszem, hogy néha a teherhordozás ezt a hálót is jelenti, amit a hívők tudnak egymásnak biztosítani. Természetesen a lelki terhek mellett is.
2: Így van, köszönjük szépen, hiszen nem csak nagy dolgokból áll a hívói élet, hanem kis dolgokból is. András?
3: Én meg azt gondolom, hogy
13: Igen, megfogyatkozott a barát. Most már nem a farizeus teszi fel Jézusnak, hogy ki az én fele barátom, hanem Jézus teszi fel nekünk, hogy van-e barátja Jézusnak. És a barát azért fogyatkozott meg, vegyük például Júdás példáját. Mekkora terhet hordozott Júdás? Nagyot. És Jézus azt mondta neki, barátom, meg tudom oldani, csak fordulj hozzám. Az igaz, hogy Júdás nem fordult hozzá, de mégis barátságot kínált fel neki, hogy megoldja a problémáját. Tehát van, aki engedi, hogy megoldjuk az ő nehéz terhét barátságosan, és van, aki nem. De a barát manapság megfogyatkozott, mert szinte nem tudjuk egymásnak mondani, hogy te barátom vagy, mert segítettél rajtam.
2: Így van, nagy hiány van barátságból és kapcsolatokból. Gyula, és aztán tovább kell menjünk.
8: Hát láthatjuk azért, ha megnézzük a tanítványok életét, hogy milyen emberek voltak a tanítványok, ahol Jézus elhívta, és milyenekké váltak, az Isten milyeneki hogyan teheti képes, és tette is képes a tanítványokat, lásd a Jeruzsálem zsinatnál mindenütt, milyen gyönyörűen megszervezték, és valahol itt ez a forma, ha egyházról beszélünk, akkor a Jóisten különböző képességű és bölcsességű embereket hívott el, és tett képesi arra, hogy tudják kormányozni az egyházat, tehát az első századat, és valahol ez számunkra ez az a minta és példaértékű, amit tanulunk a Szentírásból.
2: Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Krisztus törvényéhez jutottunk. Van nagyon szép két bibliavers. Csepec Erzsikét kérem, hogy János 13. fejezet 34. versét, és a Galata 5.14-et, légy oly kettő. Igen, akkor a Galata 5.14-et.
14: Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Na most nagyon körbejártuk itt az előbb már ezt a témát, de azért pontosítsuk, ki az én fele barátom?
2: Ki az én? Elhangzott a kérdés, fele barát mindaz, aki elfogadja, hogy fele barátként viselkedhetek vele, és aki szükséget érez arra, hogy a segítségemet ki tudjam felé terjeszteni.
14: Köszönöm.
2: És akkor van még egy másik, a János 13.34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, János.
7: Nagyon nehéz fele barátnak lenni mostanában. Egy kereszteződésbe álltam, váltam a elsőbségadás lehetőségére, és ott láttam egy buszmegállóba egy busz áll, egy idős néni bevásárló szatyrokkal próbálja elérni a buszt, és a sofőr az orra előtt becsukja az ajtót, és elmegy. Közben indulhattam, odállok az autóval a néném elé, kinyitom az ajtót, és mondom, tessék beszállni. A következő megállóba utaljuk a buszt. És így láttam rajta ezt a rettenetet, meg félelmet, és elkezdett hátra szólni a szatyával, hogy én be akarom ültetni az őt be akarom ültetni az én kocsimba. Ma már a segítséget elfogadni is félnek az emberek. Tehát hiába mész oda a legjobb szívvel, és szeretnél fele barát lenni, annyira bizalmatlanok, igen.
2: Köszönöm szépen. Marika?
12: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ne a mi szeretetünket nézegessük, hanem hogy Jézus Krisztus hogy szerette az embereket. Mert az isteni szeretet az egész más, mint az emberi szeretet. És mi gyarlók vagyunk, és a mi szeretetünk sokszor nem olyan tiszta. És azt akarjuk a másikra is ráerőltetni. Az isteni szeretet meg egészen másmilyen.
2: Köszönöm szépen. Itt azt olvastuk, hogy új parancsolatot adok néktek. Szigeti testvértől kérdezném, hogy akkor ezt hogy értsük? Mint valami példázat? Mint valami valóság? Most akkor ezt ugyanúgy, mint ahogy a neőit be kell tartani? Mert hát akkor nem vagyunk ebből a szempontból Jézuséi, mert nem teljes a szeretet ebben a vonatkozásban.
10: Hát az az érdekes, hogy kezdjük a parancsolatnál. Ha én csak betartom a parancsolatot, akkor a parancsolat betart nekem. Ez mindig így van. Hanem nagyon érdekes, hogy a 10 parancsolatot az Ószövetség rendszerint 10 igének mondja. Nem egyszerűen kötelező.
3: Tehát egyszerű példával mondva, szóval nem bilincs, hanem szárny. Akkor, hogyha szeretetet kérek, és ez a kérés alatt nagyon fontos, a kérés az egy nagyon fontos szó ebben a mondatban. Tudni, szeretett hormonunk nincsen, nem lehet svejci gyógyszerbe bevenni a szeretetet. Hanem a szeretetet kapjuk Jézustól. És a Jézus szeretetét sokszor embereken keresztül kapjuk. Szóval nagyon érdekes az, hogy az emberek mindig szeretet igényűek, csak szeretetet nem adnak. Na most ez olyan lenne, hogy van egy bank, ahol mindenki kiveszi a pénzt, senki nem tesz be. Ilyen bank nincsen, ez nem lehet. Na most itt van a lényege, egy szót nem néztük meg, hogy egymás terhét hordozzátok. Ez nem azt jelenti, hogy én a másikét hordozom, vagy a másik az enyémet hordozza, mind a kettő rossz, hanem egymás terhét hordozzuk. Egyik a másikat segíti. Van egy ilyen régi példa, hogy egyszárnyú madár nincs, de hogyha két madár, aki egyszárnyú összekapaszkodik, az tud repülni. És ez így van, különösen akkor, hogyha Jézus fogja a kezünket.
15: Köszönöm szépen. Gyula?
8: Hát Jézus azt mondja, nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És ha a Jézus életét vizsgáljuk, akkor teljesen betöltötte a törvényt, és olyan példát mutatott a bűnök megdorgálása kérdésében, a szociális, a betegek gyógyításában, és lehetne sorolni a folyamatot. És hát ő a példaképünk, és ő legyen az iránymutató ezekben a teherhordozásokban, és a Krisztus törvénynek a betöltésében is.
15: Köszönöm szépen.
6: Szabad ehhez a parancsolathoz hozzászólni. Én úgy gondolom, hogy vigyázálásba parancsolni lehet valakit, különösen ha katona. De vannak olyan dolgok, aminél viszont azt lehet mondani, hogy mérlegre tudja tenni, hogy ő katonásan viselkedik-e. És Isten országának vannak belső törvényei, belső szabályszerűségei. Például még nincs is annyira messzi az ötödik fejezet, ahol a gyümölcstermésről van szó. Arról, hogyha a Szentlélek jelen van az életemben, ő megtermi majd azt a gyümölcsöt, ami egy különleges ismertető jelekkel el van látva, és felsoroltuk sokszor azt a kilencet, ami hogy teljesen egyértelmű. És én azt gondolom, hogy a parancs az ilyen értelemben fontos nekem, hogy újra és újra nézzem már meg a saját életem. Ott a gyümölcs? Ha nincs, akkor nekem parancsom van arra, hogy nekem ezt a gyümölcsöt kéne teremni. Tehát igazodjak úgy az Úrhoz, hogy aztán ez a gyümölcs az ő jelenlétéből megteremtődjék, mert különben bajban vagyok, akkor nem vagyok keresztény. Tehát ilyen értelemben értem én ezt a parancsot.
15: Nagyon fontos, köszönöm szépen. És most a vetésről és az aratásról fogunk szólni. A Galata 6. fejezet 7.-8. versét Marikától kérjük, olvast fel.
16: Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet.
15: Köszönöm szépen. Tehát arról van szó, hogy ha valaki valamit befektet, annak lesz következménye. És az Isten országába érdemes befektetni. Biztos emlékeztek, hogy a tanulmányunk elején voltak a burgonya termesztők, akik a legnagyobb burgonyákat maguknak vették ki, és a kicsit ültették el. És azt tapasztalták, hogy a kis burgonya még kisebbet eredményezett, és a következő évben nem volt termésük. Tehát az Isten országáért a legnagyobbakat tegyük, ne csak amit úgy a kicsi, apró, ami úgy könnyen megoldható, mert ennek lesz gyümölcse. Ennek, ugye az 5. fejezetben olvassuk, itt pedig azt olvassuk, hogy ennek majd lesz eredménye, lesz termése, gyümölcse is, és termése is. Nagyon-nagyon fontos. Marika?
12: Csak egy gondolat, hogy hát mit vet az ember? Tiszta magot vet az ember. Mert senki nem úgy akarja elültetni a magot, hogy eleve tudja, hogy a konkoly is ott van a mag között. Tehát a tiszta mag, és hogy amit vetettünk, azt akarjuk learatni, vagy amit más vet, azt akarjuk learatni. Mert sajnos manapság ilyen dolgokba is bele...
15: Mondani, hogy szemesnek áll a világ, ugye? Nem jó, Isten országában csak azt fogjuk kapni, amit mi megműveltünk, elvetettünk, gondoztunk, és imádsággal elfogadjuk az Úrtól. Marian, és aztán tovább kell menjünk.
4: Marika gondolatát folytatva, hogy a Pál apostol kifejti, hogy ha bőséges aratást szeretnénk, akkor a magvetésre nagy gondot kell, hogy fordítsunk mindenképpen, mert hogyha valaki nagyobb lelki erőre vágyik, akkor az tulajdonképpen az ő erőfeszítését is meg kell duplázni, vagy triplázni akár, hiszen akkor többet kell érte dolgozni. És egyetlen egy gondolat még csak Ellen White-tól. Azt mondja, az élet aratása a jellem, amely eldönti sorsát mind erre, mind az eljövendő életre. Az aratás az elvetett mag megsokszorozódása. Így van ez a dédelgetett jellemvonásokkal is.
15: Nagyon szép, a tanulmányunkban van egy mondat, és ezt hadd olvassam föl. Ugye arról van szó, hogy a testre és a lélekre vonatkozó korábbi megjegyzéseknek ez a summázata, ezt ma úgy mondanánk, hogy szabadon választhatunk, ám választásunk következményeit már nem válogathatjuk meg tetszés szerint. Mert amit választunk, annak a következményét fogjuk kapni. És nem mondhatjuk azt, hogy Urunk. És ha a világot választjuk, annak fogjuk kapni a következményét. Ha az Úr dolgait választjuk, annak kapjuk meg. Záró gondolatként, Rózsika, az összefoglalást légy oly kedves felolvasni.
17: Mindenkinek tudnia kell arról az erőről, ami az ember lelkét rombolja. Nem azért következik ez be, mert Isten így rendelkezett volna, az emberre vonatkozóan. Az Úr senkit nem tesz lelkileg vakká. Elegendő világosságot és bizonyítékot ad ahhoz, hogy képesek legyünk különbséget tenni az igazság és a tévedés között, de nem kényszerít az igazság elfogadására. Mindenki szabadon választhatja a jót, vagy választhatja a rosszat. Ha az ember elzárkozik a bizonyítéktól, ami elegendő ahhoz, hogy ítéletét helyes irányba terelje, és egyszer a gonoszságot választja, a második alkalommal már készségesebben fogja ugyanazt tenni. Harmadszorra még messzebb távolodik Istentől, és azt választja, hogy a sátán oldalára áll. Egészen addig halad így, amíg teljesen meg nem szilárdul a gonoszságban, elfogadja a hazugságot, és igazságként ragaszkodik hozzá.
15: Köszönöm szépen. Az elhangzottakat őrizzük meg szíveinkben, és ekként igazítsuk és rendezzük életünket. Az Úr kegyelméből. Amen.
1: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Dicsekedés a keresztben.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Ti vagytok a földnek sója. Máté evangéliuma 5. fejezet 13. vers. A sót tartósító és romlástól megóvó ereje miatt becsülik. Isten sónak nevezi gyermekeit, amivel arra tanította őket, hogy szándéka szerint általuk akar megnyerni másokat. Nem csak azért választott ki Isten valamennyi nép közül egy népet magának, hogy őket fiaivá és leányaivá fogadja, hanem hogy általuk megmentő kegyelme feltáruljon minden ember előtt. Titus 2.11. Isten Ábrahámot sem azért választotta ki, hogy csupán barátja legyen, hanem hogy általa valamennyi nép elfogadhassa azokat a nagyszerű kiváltságokat, amelyeket az Úr nekik akart adni. Kereszthalála előtt Jézus a következő imát mondta tanítványai körében. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. János 17.19. Hasonlóképpen azok a keresztények is, akiket az igazság megtisztított, olyan megmentő tulajdonságokkal bírnak, amelyek a világot a teljes erkölcsi romlástól megóvják. A sónak az eltartásra szánt anyaggal teljesen össze kell vegyülnie. Azt egészen át kell hatnia és át kell járnia. Hasonlóképpen csak is személyes érintkezés útján juthat el az emberekhez az evangélium megmentő ereje. Nem menthetjük meg őket nagy tömegben, hanem csak egyenként. A személyes befolyás hatalom. Ezért közel kell jutni azokhoz, akiken segíteni akarunk. A só íze a keresztény életerejét jelképezi, Jézusnak szívünkben lakozó szeretetét, és Krisztusnak ami teljes valónkat átható életszentségét. Krisztus szeretete kiárad a szívből, és másokat is befolyásol. Ha bennünk lakozik, másokra is kiárad. Úgy kell hozzájuk közelednünk, hogy szívük a mi önzetlen részvétünktől és szeretetünktől felmelegedjék. Az őszinte hívőkből életet jelentő erő árad szét azokra, akikkel kapcsolatba kerülnek. Azonban mégsem az emberek, hanem Isten lelkének ereje végzi el az átalakító munkát. Jézus a következő ünnepélyes figyelmeztetést fűzte hasonlatához. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Miközben a tömeg Jézus szavaira figyelt, emlékezetükben felelevenedett az útszélen a lábuk alatt csillogó só, amelyet miután ízét vesztette és teljesen hasznavehetetlenné vált, kiszórtak. Világosan feltárta előttük a farizeusok állapotát és az általuk tanított hitelveknek környezetükre gyakorolt hatását. De bemutatta egyúttal annak a léleknek az életét is, akitől Isten ereje eltávozott, aki elhidegült és Krisztus nélkül él. Az ilyen lelkeket Isten és az emberek is értéktelennek tekintik, bármilyen magas állást tölt is be. Krisztus mondja, vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Jelenések 3:15-16. Krisztusba, a személyes üdvözítőbe vetett élő hit nélkül lehetetlen, hogy befolyásunkat érvényesítsük a kétkedéssel teli világban. Hogyan is adhatnánk át másoknak azt, amivel nem rendelkezünk? Csak saját odaszentelődésünk mélysége szerint gyakorolhatunk áldásos és üdvös befolyást embertársainkra. Ha nem szolgáljuk az embereket, ha nincs bennünk őszinte szeretet, valóságos élő tapasztalatok hiányában élünk, akkor hiányzik a megmentő erő, nincs meg az összeköttetés a mennyel, nem ízesíti meg Krisztus az életet. Ha Isten lelke nem használhat fel bennünket eszközül, hogy általunk Jézus igazságát e világgal megismertesse, akkor olyanok vagyunk, mint az ízét vesztett értéktelenné vált só. Ha mindennapjainkban nem nyilatkozik meg Krisztus kegyelme, akkor azt bizonyítjuk a világ előtt, hogy az igazság, amelyet vallunk, nem bír megszentelő erővel. Ezáltal Isten szava hatását veszti befolyásunk körében. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. 1 Korintus 13:1-3. Ha szeretet lakozik szívünkben, az másokra is árad. Nem azért, hogy előnyöket szerezzünk, hanem mert a szeretet cselekedeteink mozgató ereje. Ez lágyítja jellemünket, uralja érzelmeinket, elnyomja ellenséges indulatainkat, és nemesbíti hajlamainkat. Az ilyen szeretet oly nagy, mint a világegyetem, és összhangban dobban az angyalok szívével. Ha szívünkben lakozik, megdicsőíti egész életünket, és áldást áraszt környezetünkre. Vagyis egyedül szeretet által válhatunk a földnek sójává.

Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. A költészet hangján.

Lukácsi Vilma, még hull a mag. Még nincs vége, még egyre hull a mag, a gigászi kéz még egyre szórja. A nagy példázat még nem vált múltá, mert még nem jött el a számadója. A magvető még egyre szórja. Szántóföldek, ekétlen vad utak, kősziklás, bogáncsos tüskés helyek, esőre szomjas kiszáradt rögök, fájó ugarok, terméketlenek. A példa nektek szól, ti emberek. A magvető az Isten. A magot, az életigét még egyre szórja. Hirdettetik az egész világon, hogy a bűnösnek van megváltója, aki a váltságot már lerúgta. Oda került világ közepére az Isten oltára, a Golgota, ahol megbékélt veled az Isten, ahol érted halt az Isten fia, a kegyelem nagy inspirátora, aki, ha eljő majd az ítélet, odaáll közéd s az Isten közé, vérző testével betakar téged, és kezét nyújtja a bíró felé. Őt már ne, Uram, már ne sújts felé, ő érte én a váltságot letettem, az ő bűneiért szenvedtem én. Ő érte te már elhagytál engem, ígéreted szerint ő az enyém, szerető szívedre hadd hozzam én. Halld, ó világ, neked szól az ige, békét kínáló drága üzenet, esőre szomjas kiszáradt rögök, fájó ugarok, köves vadhelyek, szántatlan földek, szívek, emberek.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Ebben a műsorban a házaspárokat szoktunk meginvitálni, mindig egyet, akiknek az életük ugyanúgy, mint bárki más, aki nem is hívő vagy keresztény hátterű, nehézségeken, buktatókon megy keresztül, de azt szeretnénk bemutatni, hogy az egyéni hit és a házaspár összeadott hite hogy tudja őket ezekben a kihívásokban, életáltal hozott megpróbáltatásokban átsegíteni, sőt, megújítani a szerelmet ezáltal, és már

0: már sok ilyen bizonyságot hallhattak ebben a sorozatban, és általában több évtizedes, vagy legalábbis 10 éven fölüli hívő múlttal rendelkezőket hívtunk meg, hogy legyen miről beszélni, de a mostani házaspár, akit meghívtunk, az csak az egyik félre igaz, a másikra nem annyira, hogy hívő hátterű, de pont ettől izgalmas, hogy el tudják mondani, részben erre is majd kitérnek, hogy mit jelentett számunkra, amikor hitre találtak, és ez a házasságukba mit jelentett. Úgyhogy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, a Fanó házaspárt, Zolit és Editet, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és mi is nagyon kíváncsiak vagyunk a részletekre, bár már úgy előzetesen több mindent elmondhatok, és ez tényleg nagyon izgalmas. Úgyhogy hát akkor a love story oldalában.
1: Először a love story-t szeretnénk meghallgatni. Ki kezdi?
2: Köszönöm.
1: Edith.
3: Igen, köszönjük szépen a meghívást. Hát nem volt túl romantikus a mi megismerkedésünk, ugyanis a 76-os buszon hajnali 5:45 környékén ismerkedtünk meg, ugyanis hát elég korán jártunk dolgozni, és valójában nem volt olyan sok idő, tehát egy pár nap, hogy egymás szemét kerestük, és megismerkedtünk.
1: Hát ez elég romantikus.
0: Hát hogy ne? Ez már ne haragudj, hogy belejavítok én is. Én is nagyon romantikusnak találom. Meg nem tudom, ki volt, aztán kilépett oda a másikhoz először. Ez igen, a férfi kezdeményez. Hát ez tök romantikus, bocsánat, mert csomó férfi ezt nem meri megtenni, mert...
1: Zoli kilépett.
2: Igen, napokig hezitáltam, de azért kiléptem.
3: Igen, hát én bennem pedig először, mikor összeakadt a szemünk, én bennem megszólalt, hogy ő az. Úgyhogy én vártam, hogy megszólítson.
1: És akkor megszólítottam,
2: és elhívtam egy kicsit beszélgetni, minden nap találkoztunk, utána napokig, hetekig. Hát igazándiból a romantikáját csökkentette ez a hajnali dolog, tehát a hajnalban tényleg annyira korán volt, hogy én szinte aludtam még, és szerintem ő is. És hát innentől kezdve kezdődött a mi történetünk.
1: És utána egy évig Szilasligeten éltetek, ami egy nagyon gyönyörű környezet.
2: Igen.
1: És ez egy nagyon... Azt mondtátok, hogy ez azért egy romantikus időszak volt az életetekben. Mit Igen. jelentett ez?
3: Egyrészt, hogy valóban szeretetben éltünk, és olyan kihívások voltak, hogy mi béreltük ezt a házat, és eredetileg nyaralónak épült, tehát nem volt túl szigetelt, és nagyon sokat fáztunk. De hát azért...
1: Akkor össze kellett bújni.
3: Igen, és hát itt is voltak érdekes dolgok, mert korán kellett kelni. 5:12 indult a hév Szilasligetről, illetve akkor érkezett oda. Tehát ott kellett lennünk. Én általában a 4-4 óra után fölkeltem, mindent elvégezzek, és akkor kivassaltam Zolinak az ingét, és mikor az ágyból kikelt, akkor rögtön ráadtam, hogy melegben legyen.
1: Wow.
3: Úgyhogy ilyenek voltak.
1: Ez nagyon szép.

0: Hosszú ideig együtt éltetek, és nem született gyermeketek. Ez egy eléggé megpróbáló volt az életetekben. Azt mondtátok, hogy bátran beszéltek erről, csak röviden. Parancsolj, Edit.
1: Akkor röviden elmondom. Hát én nekem egészen korán elkezdődtek különféle betegségeim. Tehát mi úgy házasodtunk össze, hogy Zoli tudta, hogy nagy valószínűséggel nem lesz vér szerinti gyermekünk. Természetesen tettünk érte, hogy legyen, de eljutottunk egész a lombik bébiig, és végül is nem sikerült a lombik bébi.
0: Azért mégis felneveltetek két gyermeket. Ez hogy történt?
2: Ez úgy történt, hogy amikor ez a bizonyos utolsó esély is elment a lombik bébivel, és akkor Edith nagyon össze volt törvesztő, szintén megmondom, hogy akkor nagyon maga alatt volt, akkor én tartottam éppen benne a lelket, és akkor mondtam neki, hogy hát bemaradom nekünk a Gyivinek hívják,
1: Gyivi
2: hát ott intézik az örökbefogadást, be van adva nekünk a szándékunk, és hogy menjünk el, nézzük meg, frissítsük meg. Évek óta nem voltunk, mert annyira bíztunk ebben a megoldásban, nőgyászati beavatkozásában és ebben a lombik bébiben, hogy hát nem mentünk. És elmentünk oda a Gyivibe, ahol hát azzal kezdődött, hogy minket ott leteremtett az ottani jogász bácsi, hogy hát hogy gondoljuk, hogy mi nem jöttünk be éveken át megújítani, nem lehet csak úgy ide bejönni, és akkor most akkor szeretnénk egy gyereket. És hát onnantól van egy érdekes történet, amit elmondod, elmondjuk a...
1: Hát úgy kezdődött, hogy eleve mi, mikor összeházasodtunk utána, természetesen elmentünk oda, és minden vizsgálat megvolt. Tehát nekünk, amikor bementünk, akkor semmi más nem kellett volna, csak korábban megújítani. No, hát bementünk, és az ottani ügyvéd bácsi, mint ahogy Zoli mondta, leteremtett, és beszélgetés közben letettek az asztalra egy aktát. Akkor még nem tudtuk, hogy micsoda jelentősége van ennek, és aztán elmentünk, mert azt mondta az ügyvéd bácsi, hogy jó, hát majd lesz valami. 80 éves volt akkor már, mondta is egyébként. És mentünk át az Alföldi utcában a másik oldalra, amikor is utánunk szaladt, ugyanis az az akta, ami fiunknak az aktája volt, hogy éppen örökbefogadható, tehát meglett az engedés. Innen Zoli folytassa.
2: Hát ezt úgy nehéz nekem elmondani, már sokszor elmondtam, de nekem ez volt az első Isten élményem. Én nem voltam hívő. Én úgy kerültem Edith családjába, hogy eljártunk ünnepekre, elmentem velük, de nem voltam hívő. Volt valami Isten tudatom, hogy létezik Isten, ez úgy bennem már tiszta volt, de Jézushoz nem volt. És akkor az történt, hogy amikor az utcán mentünk, egyszer csak előttem van a kép színesben, bármikor föl tudom idézni, amikor rohan utánunk az a 80 éves ügyvéd bácsi, az öltönyére is emlékszünk, hogy nézett ki, és jön, hogy jöjjünk csak vissza, van itt most valaki. És akkor megszólal bennem egy hang, hogy ez Isten volt. És hogy nem értettem, hogy ez hogy, meg honnan, meg későbbiekben is ezt tudom első ilyen kijelentésnek tartani. Visszamentünk, elkezdődött a folyamat. Erről megint inkább Edith mondja, jó, mert a részletekre jobban ő emlékszik.
1: Pár nap múlva mehettünk a csecsemő otthonba, a fiunk akkor 2 éves és 2 hónapos volt, és hát ott rögtön a pszichológus nő elmondta, hogy ez nagyon hosszú folyamat, tehát meg kell egymást ismerni. És éppen akkor vittek egy kislányt haza, és mondta, hogy hát ők is már több mint fél éve járnak a kislányhoz. Mi elfogadtuk, hogy jó. Amikor megláttuk a leendő gyermekünket, később mondta a pszichológus, hogy szinte azt éreztem, mintha egy ilyen láthatatlan háromszög összekötött volna bennünket. Azt mondták, hogy először nyilatkozni kell, hogy szeretnénk-e örökbefogadni. Ezt másnap természetesen megtettük. Én minden nap tudtam menni, hiszen még betegállományban voltam, és délután meg Zoli is csatlakozott, és alig telt el pár nap, mikor hivatott a pszichológusnő, hogy van-e ágya a gyereknek, meg hogy hova visszük haza, és mondtuk, hogy jó, hát megvesszük, amikor kell, de mondta, hogy vigyük, mert ez a gyerek a miénk, tehát gyakorlatilag egy hét alatt hazakerült, és igen, Isten nekünk rendelte, minket pedig ő neki. Úgyhogy ez ezért egy hét alatt lezajlott.

0: De látom, hogy most is elérzékenyültök, amikor erről beszéltek, mert ez egy akkora csoda volt, hogy valóban egy hét alatt nem sokan kapnak gyereket.
1: Igen.
0: És van egy kislány is, vagyis, hogy mind a ketten már felnőttek, mondjuk el, hogy hány évesek.
1: Igen, 30 és 27 évesek, tehát három év és három nap van közöttük. A fiúknak,
0: igen,
1: fiúknak hiányzott a közösség, hiszen ugye ő ebben nőtt fel, meg a testvér is. És így hirtelen jött ugye a szívemben egy gondolat, és a Baptista Gyermekmentő Alapítványhoz oda telefonáltunk, és mondták, hogy oké, van már egy örökbefogadott gyermekünk, csak lelkészi ajánlás kell, amit megkaptunk, beadtunk, és gyakorlatilag rögtön értesítettek, hogy itt van egy újszülött kislány.
0: Ő újszülött volt.
1: Újszülött volt, és 19 napos volt, amikor hazavihettük, és akkor így lett teljes a családunk.
0: Ez gyönyörű.
1: Egy fiú és egy lány. Egyébként.
2: És akkor hogy fogadta akkor a három évvel idősebb lány, hogy fogadta a kicsike érkezését?
1: Vegyes, mert ő nagyon, tehát ilyen, azt szereti, ha ő van középpontban, de örült a testvérének. Tehát,
0: megszokta addigra már, hogy ő van középpontban.
1: Igen.
0: És ilyen, örült is neki. Igen. És ő Fruzsina, ahogy az előbb már mondtam.
1: Igen.

0: Azon gondolkoztam, hogy miközben meséltétek, hogy azért a házasságotokban ez elég nagy nehézség volt, hogy ezen a gyerek problémán átjussatok, és teltek az évek, és igazából jó kapcsolatotok volt, szépen éltetek hosszú évekig, míg nem tényleg jöttek az igazi nehézségek. Hogyha erről elkezdenénk mesélni, hogy ez hogy történt? Mi lett az a pont, amikor is külön vált az életetek?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy hát végül is hány év után, olyan
2: majdnem
1: 30. Tizenvalahány év után nagyon belefeledkeztünk a munkába. Igen. A feleségem akkor lett iskolaigazgató, helyettes, akkor helyettes volt. Tehát rengeteg munka rászakadt, nekem is nagyon bonyolult ott a vállalkozásom, a gyerekek is kezdtek már úgy önállósodni, kamaszodni, és én erre magyarázom ezt a dolgot, hogy bennem valami rossz hang megszólalt, hogy ez így nem fog menni. Most mondhatom őszintén, hogy hibát kerestem a feleségemben folyamatosan, mindaddig, még ez annyira föl turbózódott, hogy egy folyamatos, hát ez a folyamatos hibakeresést nem tudnám mondani, inkább míg a végén rossz döntéseket hoztam, rossz döntések sorát hoztam, aminek az lett a vége, hogy költöztem pontosabban. Nagyon megviselte a gyerekeket is főleg. Hát elmondjam, hogy akkor, hogy bennem egy folyamatos hang azt mondta, hogy van egy új lehetőséged, lesz új családod, lesz itt majd valami, neked jobb lesz, majd figyeld meg, ebből a házasságban nem lesz semmi. Valójában egy ilyen, nem tudtam, hogy honnan jön ez a hang, és én csak követtem. Hát mondom, hibákat követtem el folyamatosan, elköltöztem, és én új életet akartam kezdeni szó szerint. Ez eltartott, gyakorlatilag az egész 3,5 évig tartott, nagyon majdnem pontosan, de inkább akkor a második felét mondom, amikor egy ismerősöm hívott el egyszer, éreztem, hogy Istenhez közelíteni kéne. Régebben is szerettem a régi pásztorunkat a gyülekezetben, akihez csak néha mentünk ünnepekkor, de utána így éreztem, hogy szükségem van valamire. Nem tudtam, hogy melyik gyülekezetbe menjek, még egyszer csak elhívott valaki egy ilyen fünkösdi karizmatikus gyülekezetbe, hát teljesen ledöbbentem, azt mondták, 3 óra az istentisztelet, vigyek magammal inni és ennivalót. Fúha! És akkor el is mentem, nagyon hát a dicséreten ledöbbentem, én még ezt nem hallottam. Az ige hirdetés meg mindig szólt hozzám. És eljártam, addig jártam, míg elhívtak utána egy másik gyülekezetbe. Oda már szívesebben jártam, ott lazább volt, sokkal szabadabb volt, és hát ennek a tábornak a gyülekezetébe később be is merítkeztem, és ott
0: jött egy Jézushoz.
1: Ott egy Jézus jött az életembe. Igen, az idősorrendet elrontottam, ne haragudjon, mert volt előtte egy megtérés, amit meséltem is, ezt a bizonyos, akkor inkább úgy mondom, hogy tehát egy ilyen alkalom, ilyen pünkösdi alkalmon, egy ilyen megtérési alkalmon kimentem, elmondtam megtérő kimáját, zokogva szinte, de ugyanúgy külön éltünk, és folytatódott ez a, ez a önmagamat rossz irányba terelő dolog. Mindaddig, míg Edith észrevette rajta, mert az ünnepekkor azért összetalálkoztunk, és pont húsvét volt, kérdezte, hogy látja rajta, hogy valami változás.
0: És a gyerekekkel, bocsáss, megtartottad azért a kapcsolatot?
1: Persze, hogy nem, minden szempontból. Miközben már gyakorlatilag eladtuk, a vagyont már ketté osztottuk, úgymond, tehát a nyaralót, a lakást is már...
0: És ezt békességben meg tudtátok beszélni?
1: Meg, nem volt közöttünk...
2: Hát azért voltak feszültségek.
1: Voltak, persze.
2: Igen. Tehát nem, azért annyira nem volt békességes.

0: Igen. De hát lényeg az, hogy feszült volt, és én nagyon makacsul kitartottam a rossz út mellett, és Edith látta rajtam, hogy változás van, és mondtam, hogy hát Jézus, befogadtam a szívembe. És akkor ő is úgy gondolta, hogy ez őt is érdekel a dolog, és meséltem neki, hogy nézze meg ezeket a videókat, ahová én járok, megnézte, tetszett neki, és akkor gyakorlatilag egy darabig együtt jártunk a gyülekezetben, de nem együtt, hanem külön-külön egy helyre. Az egyik sarkában ült a teremnek, ő a másik sarkában él, és akkor ugye azt meghallgattuk, azt időnként beszélgettünk telefonon, de nem közeledtünk egymáshoz.
1: Ez igen. Ez mennyi időszak?
0: Ez mennyi idő volt? Hát egy olyan nem egész fél év.
2: Igen, amikor elkezdtél.
0: Őszig.
2: Igen, uh-huh. Valahogy így. Igen.
0: Uh-huh. És közben mondom, én vízkeresztséget megkaptam. Onnantól kezdve furcsa dolgok történtek velem, bizonyos dolgok, úgy lesz, szokások eltűntek felőlem, bizonyos új szokásaim lettek, ja. És hát én azt éreztem, hogy Isten nem enged el, most már ezen végig kell menni. Kitartottam még mindig a rossz út mellett, mindaddig, míg nekem volt egy második megtérésem, amit talán mondtam, hogy Pál apostol, ahogy leírta, hogy neki pikkelyek estek le a szeméről, ez velem is megtörtént. Láttam egy olyan felvételt, ahol egyszerűen egy videófelvételen láttam valamit, ami egyszerűen ráébresztett, hogy az egész dolog, amit eddig láttam, az egy hazugság. Mm. Egy hazugságban éltem, merített, fölhívtam, elmondtam, és onnantól kezdve mondtam neki, hogy Edith, én egyre jobban szeretlek. Nem tudom, hogy ez miért van, de elkezdtem szeretni. Én abban hiszek, hogy a szeretet az egy akarat kérdése, az egy döntés, az egy cselekedet, de Isten egyszer nem engedett, addig-addig szorongatta a szívemet, míg elkezdtem szó szerint, mondtam Edithnek, hogy ő is így fogalmazott, hogy fölhívtam, és mondta, hogy ezt egyre jobban szeretlek, nem értem. És akkor ez így kezdődött, esténként azért találkoztunk, volt egy kis kutyánk.
2: Korábban volt.
0: Hát
1: még nem menjünk annyira messzire, semmi baj, de nagyon jó, majd innen folytassuk.

0: Edith, te hogy élted meg ezt a 3,5 évet? Mert azért ez nagyon durva lehetett neked. Ott maradtál gyerekekkel. Milyen érzéseid voltak? Imádkoztál Istenhez, hiszen te egy keresztény családban nőttél fel.
1: Igen, akkor még én voltam távol Istentől, bár, hát hogy is mondjam, tehát én tudtam, hogy jelen van, de én nem kerestem Istennel a kapcsolatot. Persze, imádkoztam, de az nem az volt. Borzasztó nehéz volt. Én nem gondoltam, hogy Zoli ki fog lépni a családból. Igen, ahogy említettem, mi nagyon sokat dolgoztunk, tehát kevés volt az idő, amit úgy valóban együtt töltöttünk. Már a kisebbik gyerekünk is már le is érettségizett addigra, tehát már mondhatjuk, hogy a felnőtt kor küszöbén voltak, és nekünk kellett volna olyan minőségi időt együtt tölteni, ami nem volt. Ettől függetlenül engem teljesen váratlanul ért, és nehéz volt, nagyon nehéz volt. Egy ideig úgy éreztem, hogy ki van írva a homlokomra, hogy szégyelni kell magamat, és még akkor sem fordultam Istenhez, nem mondtam el senkinek, még a családban sem, és örlöttem. Azután hát jó idő eltelt, amikor igen, kerestem Istent, és kerestem a gyülekezetemet, mert ahova régen jártam, ott nem éreztem jól magam. És mentem ide, mentem oda, tehát még ez azelőtt volt, hogy Zolit elvitték egy gyülekezetbe, tehát én kerestem. Kerestem a Istent is kerestem, és a gyülekezetemet is kerestem, de egyre közelebb, illetve már korábban is nekem is volt egy ilyen újra megtérési élményem, és egyre közelebb kerültem Istenhez, és élő hitet nyertem, és ez valami csodálatos. És én az imában mindig azt kaptam Istentől, hogy legyek türelmes. Türelem, és a másik szó, ami mindig megszólalt bennem, hogy megkapod. Akkor természetesen azért imádkoztam, hogy helyreálljon a házasságunk, ebben az időszakban.
0: Nem haragudtál a férjedre, és nem mondtad azt, hogy soha többet vissza sem akarom?
1: Nem, ilyen soha nem volt. Tehát én a szívemben mindig éreztem, hogy nincs vége. És én hittem benne. Amikor a gyerekeim is, illetve hát ugye a lányom, őnek már vőlegénye volt, és már úgy látszott, hogy itt most a lakást is fel kell adni, kisebb bemenni. És én mondtam neki, hogy addig ne költözz el, míg apu haza nem jön. Hát ő utólag elmondta, hogy engem eléggé bolondnak tartott, mert hát ő úgy látta, hogy ebből már nem lesz semmi. De nekem ott volt a szívemben a hit. És az, hogy én ezt kaptam, hogy csak türelmes legyek. De volt, igen, volt olyan szakasz, amikor nagyon, tehát harag is volt bennem. De ez aztán, ahogy egyre közelebb kerültem az Úrhoz, de már korábban is volt, hogy mondtam Zolinak, hogy én megbocsátok. És aztán, mikor ő megtért, akkor bocsánatot kért, és akkor is mondtam, hogy én megbocsátok.
0: Mert volt olyan időszak, amikor elment és visszajött.
1: Többször is volt, igen. Ez nagyon-nagyon nehéz volt ezt így megélni, és az utolsó elköltözésekor én annyira mélyen voltam, és még Istentől én tartottam magam távol, hogy én el akartam dobni magamtól az életet. És ugyan nem beszéltem róla, de a lányom ezt megérezte. Vissza kellett menni az iskolába, hogy fogadóra lesz, és megígértette velem, mert én már nem akartam hazamenni. És megígértette velem, hogy hazamegyek. És mondtam, hogy jó, hát gondoltam magamban, semmi gond, hát el tudok én éjszaka is menni. És mire hazaértem, már ott volt a fiam is, keresztlányom is, és folyamatosan beszéltek hozzám, és én nem hallottam. Egyetlen egy dolgot hallottam meg, hogy addig, amíg itt vagyok a Földön, addig bármi megtörténhet. Ezt hallottam meg. És végül is 2 napig velem voltak, hogy nehogy elmenjek és tegyek valamit. És Isten rendelte ki őket mellém, mert mert ugye a fiam is, meg a keresztlányom is olyan, hogy mondja, hogy jön, de aztán mindig közben jön valami, tehát az a biztos, amikor már elment. Aha. És egy óra alatt ott voltak, tehát Isten dolgozott, és igen. Ez az ő munkája.
0: Megőrzött téged.
1: Igen.

0: Azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye ez azelőtt volt, mielőtt te úgymond megerősödtél
1: Igen.
0: Istenben, azért ez is fontos
1: Fontos.
0: megjegyezni, bár annak, akinek hite van, az is eljuthat esetleg ilyen pontra,
1: Abszolút.
0: de sokkal kisebb az esély rá.
1: Igen.
0: Tehát ugye a Bibliában is úgy van megírva, hogy általában szóval nem pont így van megírva, de ki lehet venni, hogy a nehéz körülményekből próbálunk valahogy kiutat találni, és ekkor jutunk el oda, hogy talán Istenhez kéne közelíteni.
1: Igen.
0: És milyen jó, hogy most így beszélgetünk, hogy megtaláltátok Istent, és mondhatom, én is így tértem meg, hogy egy totál depressziós periódusban voltam, és oda lyukadtam ki, hogyha esetleg van valami megoldás, mivel már mindent végigpróbáltam, és nem volt megoldás, akkor talán, ha Isten van, meg állítólag szeret, akkor valahol ott kéne keresni.
1: Igen.
0: Ezért nagy élvezettel, bocsánat, hogy hallgattam ezt a részint, vagy akkori szomorú történetet, de pont ez a lényeg, hogy, és nagyon örülök, hogy ezt te a szívedbe kaptad, és mondtad, hogy mindig volt egy hang, hogy mindig lehet, amíg élsz, addig mindig van esély, hogy a dolgok
1: Igen.
0: megváltoznak. És én is a depressziós periódusomban azt mondtam, hogy nem, az nem. Tehát az nem megoldás, valami, muszáj találni valamit, és aztán én sem gondoltam, hogy Istennél fogok végül is így kikötni egyáltalán, úgyhogy.
1: Én tudtam, mert egyébként, tehát én így nőttem föl, és tényleg fiatal koromban is voltak olyan időszakaim, amikor nagyon-nagyon szorosan közel, illetve ott voltam Isten mellett.

0: Akkor nálad ott tartottunk, hogy lehult a lepel.
1: A pikkely.
0: A pikkely. Igen, így fogalmaztál. És akkor ezután mi következett?
2: Hát ezután szó szerint nagyon felgyorsultak az események, ezután mondtam Editnek, hogy folyam, hogy úgy érzem, hogy egyre jobban szeretem. És ezt így kimondva is működni kezdett, meg egyébként is működni kezdett. Utána, hát nem is tudom, pár napig is találkozgattuk, hát aztán nem. Mondtam, hogy akkor visszamehetek.
3: Másnap már, igen, kérdezte másnap, hogy akkor jöhet-e és hozhatja el pizsamáját.
0: De előtte még volt egy kutyasztori.
3: Igen.
0: Az hogy jön ide, igen. Az kutyasztori?
3: Mert... Hát Istennek nagyon jó humora van. Én nyugdíjba készültem, és ez nem sokkal korábban volt, mikor ugye... Pár hónappal korábban, mikor végleg Isten helyreállította a mi házasságunkat, és belehelyezte a szívembe, hogy egy kutya kell, és nem tudtam, hogy honnan. Volt nekünk macskánk, több is, de a kutyákat nem ismertem. Sosem volt, és annyira éreztem, nekem most, mikor nyugdíjban még kutya kell. És nézegettem ugye ahol menhelyeket, hogy örökbe lehet fogadni kiskutyát, és kiválasztottam magamnak egy pici, fehér, kis fél éves kiskutyát, akit az utcáról fogtak be, és hát mentem, hogy örökbe fogadom, és végül is azt nem kaptam meg, de hát ez Isten munkája volt, mert nekem az nem kellett volna, hát nem ismerem a kutyákat, egy kölyök kutya, akit az utcáról fogtak be, én hogy tanítottam volna meg. No, hát kaptam egy másik kiskutyát, és őt nem kellett megtanítani. Ilyesmire. Persze, amikor hazavittem, azon gondolkodtam, hogy hát ilyet én, hát hogy fogom, de ott kell lenni mellette, le kell vinni sétálni lakótelep negyedik emelet, tehát ott azért nem olyan egyszerű, de ő egy nagyon jól szocializált kiskutya volt, tehát őt kellett, hogy megkapjuk. Egy picit előre szaladok, volt egy családi macskánk, aki most is ott van, és gyakorlatilag semmi probléma a két állat között, egyszer fújt rá a macska, és kész. Tehát még ez is. Visszatérek, kiskutya. Közben pedig, amikor én a kiskutyát ugye hazavittem, Zoli beadta a vállókeresetet, és tehát mi egészen a falig eljutottunk a mondjuk házasságunk idézőjelbe összeomlásához, és ősszel, tehát kiskutya volt, Zoli pedig bemerítkezett, és egyre inkább egyre közelebb került az Úrhoz, és ősszel ő eljön kutyát sétáltatni. És csak azért jött, hogy kutyát sétáltasson, és gyakorlatilag így kezdtünk el beszélgetni. A közeledés az még nem, csak beszélgettünk. Tehát folyamatosan nap, mint nap tudtunk beszélgetni. Ezért mondom, hogy Istennek jó humora van. Igen.
2: Hát igazándiból én rettenetesen szenvedtem egyedül. Tehát akkor éppen egyedül voltam, nem tudtam már azokat a dolgokat, amiket úgy magamnak bebeszéltem, vagy hát mindegy. Szóval a lényeg az, hogy most akkor új családom lesz, mert nem akart ez sehogy se összeállni. És viszont nagyon magányos voltam. Elmentem dolgozni, ott éldegéltem abban a fél házban, és borzasztóan unatkoztam is közben. Edittel úgy tartottuk a kapcsolatot, hogy folyton hitbeli dolgokat beszéltünk meg, mert én azért elég kiskorú voltam ahhoz, hogy én bizonyos dolgokat a Bibliában meg tudjuk beszélni. Onnantól azt nem is mondtam talán, hogy én folyamatosan a Bibliát bújtam esténként, dicsőítést hallgattam esténként, igen magyarázatokat hallgattam, tehát nagyon elkezdett bevonzani a Isten, és innentől kezdve ez is egy része volt ennek, hogy Edittel beszéltem ezt meg hétköznapokban mással, nem tudtam megbeszélni a munkahelyemet.
0: De jó.
2: Elmentem, megbeszélni a dolgokat, és emlékszem, tehát velünk megvalósult az, amiről már többször hallottam, hogyha elkezd két ember közelíteni egymástól, Istenben találkoznak, mindegy háromszögben, és velünk ez történt meg, miközben egymást kerestük, meg Istent kerestük, tényleg a végén egymásra találtunk.
3: Csak itt egy picit rosszul mondtad, mert
2: rosszul.
3: Ha Istenhez közelítünk mindketten, akkor
2: találkozunk
3: egymáshoz is közeledünk.

0: a kis kutya így volt, a kutya sétáltatás. És meg hát az, hogy akkor Zoli egy bőjtben volt, és gyakorlatilag este evett egy pohár kefirt, tehát azt ott én tudtam már, és akkor vártam, ő megette a kutya sétáltatás után a pohár kefirt, és akkor tehát így, és ez sokáig tartott, olyan november közepéig, amikor is Zoli azt mondta, hogy hiszek-e én abban, hogy a mi házasságunk helyreáll? És én mondtam, hogy igen. Azt mondta, hogy jó, akkor imádkozz ezért. És mondtam, hogy én csak azért tudok imádkozni, hogy legyen meg Isten akarata.
1: Jóval.
0: Korábban azt kértem tőle, hogy állítsa helyre, de eljutottam oda, hogy nem nekem kell megmondani, hogy Isten mit tegyen, hanem hogy az ő akarata, amit ő szeretne, és igen, így imádkoztam. Uh-huh. Amikor is aztán nem
1: egyik
0: sokat...
1: Egyik este kutyasétáltatás után, ahogy ezt már mondtátok?
0: Igen.
1: Akkor mondtad neki, hogy akkor hozhatja a pizsamáját, vagy?
0: Nem, ez egy kicsit másképpen volt.
2: Volt egy kis átmenet még.
1: Okay. Mert hát papírotok volt, hogy házasok vagytok.
2: Házasok vagyunk.
0: Igen, ez nem volt írva már a válóperes tárgyalás. December 14-ére
2: decemberben
0: volt.
2: Ki volt írva, megjött a papír, és nem tudtam megörülni. Tehát ugye nem tudom, hány hónap azelőtt beadtam, akkor is a makacs kis fejem után, hogy akkor most...
0: Júniusban.
2: Akkor igen. Végre pontot teszünk az ügy végére, gondoltam én. És hát meg volt adva a dátum. És amikor ez megjött ez a papír, akkor egyszerűen olyan rettenetes lelkismert fúdalásom lett, hogy ezt nem tudom megtenni. Talán egy napig vagy kettőig gyötrődtem ezen, még egyszer csak fogtam magam is összetéptem, és ez olyan jól esett.
1: És ezt mondtad Editnek? Vagy?
2: Elmondtam, hát minden megbeszéltünk, csak én tartottam a három lépés távolságot közte, hogy nehogy valami, nehogy nem tudom, tütől tartottam, de a három lépés távolságot tartottam, és akkor történt ez, hogy másnap hajnalban, mondom, nekem volt egy látomásom, amikor láttam a mennyben, hogy táncol a család és a nem tudom pontosan, kik táncolnak a mennyben, miközben a Celebration nevezetű Kool & The Gang szám ment, erről tudni kell, hogy én nem szerettem a diszkót. Tehát, Celebration. Mondom, jó, ünnepeltek, hát jó van. És onnantól kezdve a dolgok meg felgyorsultak, onnantól jött ez a pizsama dolog, hogy akkor most akkor vihetem a pizsamát.
0: Igen, ez a bizonyos eset után, és egyébként az is ott van, hogy mikor tényleg egy pillanat alatt helyreállt a házasságunk, pár nap múlva volt Zolinak születésnapja, és ő ezen gondolkodott, hogy most hogy lesz az ő születésnapja. Amúgy is egy elég kerek évforduló volt, és Isten ezt is megoldotta, mert tényleg szeretetben, tényleg akkor... családi körben tudtuk már.
1: Hazajöttek a gyerekek.
3: Ja, igen, tényleg a gyerekek ezt hogy reagálták le? A ti hitbeli változásotokat és az egymásra talált.
2: Volt minden.
1: Mi az érdekes? A minden?
2: Hát különböző igen. Szinten azért tudni kell, hogy akkor még nem tért, hát na mindegy. Szóval lényeg az, hogy nem annyira hívők, mint mi. Mondjuk, hogy a fiam azért már közelebb áll Istenhez, igazándiból a lényeg az egészből az, hogy megdöbbentek, tátott szájjal nézték. Ott volt a születésnapom, én ott ültem, elmondtam a történetet, hogy mit éltem át.
1: Ez síros.
2: Ők inkább megdöbbenve hétetlenül hallották, gondolták, az apjuk megint valami új helyet talált ki. És hát ennek a jegyében én nagyon lelkesen meséltem, hogy hát Jézus mit változtatott az életem, milyen csodálatos, és ilyen ígéreteket kaptam tőle. És ez nekem nagyon jó. És ők csak néztek. A Gergőre nagyon nagy hatása volt, a fiunkra nagyon nagy hatása volt, ő meg is tért, ő jár a gyülekezetbe. Lányom már kevésbé, de ez már egy más dolog.
1: Igen, ez teljesen. Szóval akkor magyarul örömmel vették, és azóta is gondolom még szorosabb a kapcsolat, mert hazajárnak a gyerekek.
0: És egyébként csak, hogy a ellentét beállítsuk, tehát amikor mi nekünk így zátonyra futott a házasságunk, azt ők nagyon megviselte őket pedig, hát azért már 19 és 22 évesek voltak, és nehéz volt nekik. Amikor pedig tényleg helyreállt a házasságunk, akkor legalábbis a lányom azt mondta, hogy magában, hogy majd meglátjuk. Tehát igen, nem tudták, hogy Zolinál ez végeredményes, mert hogy Isten az, aki aki ezt a munkát elvégezte uh-huh. benne és bennünk. Uh-huh. De most már látják.
1: Igen. A megbocsátás most is a szívedben az egy pillanat alatt volt, vagy folyamatosan volt, vagy hogy zajlott ez benned, Edith?
0: Én szerettem őt akkor is, amikor távol voltunk egymástól, és én bennem ott volt a hit, hogy akármi történik, akkor is erre fog állni. Tehát én nekem most így mondom, hogy meg kellett bocsátanom, de ez a kell nem a kényszernek uh-huh. a szava. És még ilyen elköltözés, visszaköltözés közepette is mondtam, hogy én megbocsátok neked, és tényleg így volt a szívemben. És nem is engedtem, amikor ugye családom is megtudta, hogy mi így vagyunk, hogy bármi rosszat gondoljanak, vagy mondjanak Zoliról, mert ő visszajön a családba, és senki nem mondhat rá semmi rosszat, mert ezt nem ő cselekedte. Mm-hmm.
1: És akkor az életedben valóban a régiek elmúltak, és új lett minden.

0: Igen, én hadd kérdezem, Zoli, ezt tőled, mert volt egy déjà vu érzésem olyan értelemben, hogy egy fiatal házaspárról a férjet lelki gondoztam a gyülekezetbe, ő jött hozzám és elmondta, hogy hát ott a feleség hidegült el, vagy távozott el tőle, és hogy már átbeszélték, hogy elválnak, stb. És de ők keresztények is voltak, úgyis házasodtak össze, stb. És közben meggyengült a kapcsolatuk. És akkor a fiú az főleg a, vagy a férj, azért mondom a fiú, mert viszonylag fiatalokról van szó, annak tulajdonította, hogy a felesége, nem hívő barátnője durzsolta tele a fejét a feleségének, és akkor, hát de végül is átbeszélték többször, és hát arra jutottak, hogy lehet, hogy mind a kettőnek jó lesz, és stb. És akkor mondtam neki, hogy és akkor te végül is mit akarsz a szíved mélyén? Hogy akarsz elválni, vagy nem? Gondolkodott, azt mondta, hát igazából nem, én szeretném megtartani. És ez volt nagyon érdekes, hogy ő is már majdnem átbillent, hogy hitt ennek a belső rossz hangnak, ahogy te is mondtad, és erről akarlak kérdezni téged, Zoli, mert tudom, hogy ilyen létezik, és hogy ez a kísértés, vagy a kísértő hangja, de nem akarom én a szádba adni a szavakat, hogy te ezt hogy ismerted föl, hogy ez rossz irányba visz, vagy hogy tudod becsapni, akkor hogy ocsúttál föl, hogy ez mégiscsak egy rossz hang, és aztán hogy tudtál úgymond bezárni az ajtót a rossz hang elől.
1: Hát én arra határozottan emlékszem, amikor először mondtam ki a számon, hogy az én házasságom rossz. Ezt elmondtam egy ismerősöm előtt, és éreztem, hogy rám telepszik valami sötét. Ez nagyon sok súlya van a szavaknak, tehát ez egy hihetetlen dolog, azóta többször bebizonyosodott, nagyon meg kell gondolni, mit mond az ember. És nem mondom, hogy ez most ennek a folyamánya volt, de alapvetően a gondolkodásom alakult át, amit mondtam is, hogy hibát kerestem folyamatosan Editben. És hogy ezt hogy éltem meg? Úgy éltem meg, hogy egyrészt mondom, igazán szenvedtem. Béreltem egy lakást első időben, aztán laktam a nyaralómban egy darabig, laktam én mindenfele, és igazából nagyon magányos voltam, nagyon szenvedtem. Nem éreztem jól magam soha semmilyen helyzetben, ahol voltam, rövid ideig voltak csak jó pillanatok. És hogy ebből hogy jöttem ki? Hát ez mikor szűnt meg? Valójában teljesen megváltozott a világ körülöttem. Tehát ez a pikkely lehullásán a pillanata, amikor az, amiben én hittem, vagy amit én gondoltam valakiről, hogy majd ő lesz a jövőm, kiderült, hogy egy óriási
2: hazugság.
1: Csalódás volt, igen. Hazugság volt az egész. Láthattam, tudhattam volna, mégis hittem valaminek, ami nem létezett. Egy hazugságban hittem. És amikor ez megbizonyosodott, Isten adott nekem egy lehetőséget, mondom, láttam egy videófelvételt, és akkor mondtam, hogy nem az, hogy most én haragudtam rá, vagy bármi, hanem egész egyszerűen csak úgy, hát ebben hittél, ebben a ostobaságban. Nem haragudtam sem magamra, se senkire, csak egyszerűen lehult a lepel.

0: ez nagyon érdekes, és abban a periódusban, amikor még követted ezt a belső rossz hangot, azt se tudta igazán ellensúlyozni, hogy a gyermekeidnek fájdalmat okozol, Editnek fájdalmat okozol, tehát az nem játszott különösebb szerepet a
1: súlyozásnál. Hát most úgy mondanám, hogy megkeményedett a szívem. Tehát egyáltalán nem érdekelt, hogy velük mi lesz, vagy hogy lesz, majd megoldják, én vagyok a fontos. Ez egy gyakori dolog, mert ott már több emberrel találkoztam, aki ebben ezen átment.
2: Igen, ez azért, ha átvettem a szót, tehát azért érdekes, mert mi egyébként tényleg szeretetben éltünk, és neveltük a gyerekeinket. Igen. Tehát mi majdnem 30 évet úgy töltöttünk el, hogy jó házasságban. És akkor hirtelen ezután csak magával foglalkozott, és igen, én is kérdeztem tőle, hogy de és akkor itt vannak a gyerekek, miért? Hát most már felnőttek, tehát ez a bizonyos üres fészek, és én mondtam, hogy de hiszen mi 9 évet töltöttünk gyerekek nélkül, és tényleg szeretetben éltünk, hogy mi most is megtaláljuk a hangot, de ő nem, ő más hangot követhet.

0: Igen, ez csak, bocsánat, azért tértem vissza rá, mert én is tudom, hogy ez megjelenik embereknél, és akkor egyszerűen csak nézek én is, meg mások is, hogy hogy megváltozott az illető, nem ilyen volt régen,
1: Igen.
0: és
1: Igen.
0: nincs is igazán oka, nem is lenne rá
1: Igen,
0: oka.
1: ezt azért fontos, hogy valószínű sokaknak erre szüksége van hallani, hogy vannak ilyenek, és ilyenkor akkor mit kell csinálni.
2: Igen, igazándiból, amit Editnek ma is mondtam reggel, hogy nem igazán állt mellém senki sem mondta azt, hogy rosszat csinálok.
1: Wow.
2: Tehát ez volt benne a furcsa, hogy tudom, hogy imádkoztak a házasságunkért, tehát abban a gyülekezetben meghallottam, és én haragudtam rájuk, hogy miért akarnak az én házasságomból bármit is csinálni. Nagyon fura volt így
0: visszatekintve. Beleturkálnak a magánéletembe.
1: Milyen jó, hogy imádkoztak. Most már így utólag.
2: Igen, meg is köszöntem már.
1: Igen. Aha, igen. Aha.
2: Mert teljesen új alakult, igen, teljesen más. Egyébként a haragra visszatérve, hogy bennem nagyon sok harag volt végig, végig haragudtam, és ez igazán abban az egy pillanatban, amikor lehúlt a lepel, akkor tűnt el. Edith viszont emlékszem rá, hogy voltak veszekedéseink, amikor még az utolsó nyáron, nálunk minden olyan gyorsan történt, tehát ugye a megismerkedésünk, ugye ez a bizonyos 3,5 év nekem szenvedés, és amikor nyáron közelítettünk, én bemerítkeztem, stb., és Edith még előtte veszekedtünk, tehát emlékszem rá, hogy valami veszekedtünk, már nem tudom pontosan mint. Úgyhogy volt ott azért harag, rendesen volt harag, de ahogy Edith is lágyult a szíve, éreztem, hogy lágyul a szíve, valami van benne, változott, hogy járt ő is abban a gyülekezetben, és hallotta az igazi tiszta evangéliumot, azt, amire szüksége volt. Ahogy én megismertem Jézust, ő pedig egyre jobban közelített Istenhez, így alakult ez a dolog. Ő lágyult, én meg keménykedtem, aztán egyszer csak az egész összetört.
1: És akkor mind a ketten lágyak lettetek. Igen. Isten felé először.
3: Igen, először ő felé, és aztán egymás felé. Ez egy olyan volt ez a konkrét veszekedés, hogy mondta, hogy jön, segít nekem egy bizonyos ügyet elintézni, és nem jött, hanem nagyon késve, hát mérges voltam.
1: Igen, igen. Hát ez előfordul, azt gondolom,
3: igen,
1: mindannyiunk
3: házassága. Tehát ez volt az ilyen utolsó, mondjuk... nézeteltérés közöttünk,

0: Néhány percünk van csak hátra a műsorból. Edita, azt mondtad nekem, hogy nem megújította, megjavította, nem megjavította a házasságotokat, hanem teljesen megújította.
1: Újat adott, igen.
0: Mi ez, amit meg tudtok ebből fogalmazni? Mi az a... Hogy érzitek? Hogy lehet ezt szavakba önteni, ezt a teljesen megújulást?
2: Hát ez nagyon nehéz.
3: Gondoltam, hogy nehéz.
2: Igen. Összeszedem magam. Jó. Én akkor inkább úgy kezdem, hogy ami én lettem, az teljesen más. Én egy teljesen más ember voltam 20-valány éves koromban. Rengeteg fejlődött a személyiségem, remélem jó felé, de alapvetően az a lényeg az egészből, hogy magunk a belső, egyensúly is helyreállt. Uh-huh. Volt egy rossz egyensúly a házasságunkban, és ez is helyreállt. A fontosság, én egy teljesen más ember lettem, uh-huh. ennyit tudok ebből összefoglalni.
0: Nagyon jó. Te hogy éreztél?
1: Igen, én úgy tudom mondani a kettő közötti különbséget, bár az előbb már említettem, hogy azért jó házasságunk volt, de ami a különbség most, hogy egymás, illetve a másik fontosabb. Uh-huh. Tehát, mint ahogy volt egy pásztor, aki ezt mondta mindig, hogy ha valaki összeházasodik a társával, akkor meg kell halnia uh-huh. önmagának, hogy a másikért éljen. Tehát én ezt így tudom mondani, igen, mi mások lettünk Isten által, mert ő adott nekünk egy másféle személyiséget, meg szemléletet is. Uh-huh. Tehát, hogy fontosabb a másik, uh-huh. mint én magam.
0: Hát Isten a legfontosabb az életetekben.
1: Igen, most a házasságról beszéltem,
0: és Isten... Igen.
1: És pontosan igen. Ez az, hogy megtaláltuk, tehát megtaláltuk a gyülekezetünket, megtalált bennünket a szolgálat, sőt nem is egy szolgálatok, és mindent együtt végzünk, és ez olyan boldogság. Hát ez... Istennel együtt járhatunk.
0: Ez egy csodálatos végszó.

0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és kinyíltatok, és őszintén elmondtátok az életeteket. Nekünk is van belőle tanulság. Eljutott az, amit Edith és Zoli szeretett volna megosztani az életéből. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra. Köszönöm szépen.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe azonnali szabadulás. A mai ige Náhum 1.13. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Gondolatok az ígéről. Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tört egyeseket közülünk is elnyomva a sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete, összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az Úr azonnali szabadulást ígér. Most töröm össze. Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól, most, az ember nem mondja rá azt, hogy inkább holnap. Nézd, milyen tökéletes a szabadítása. Az igát nem csak leveszi, hanem össze is töri. A bilincseket nem csak fölnyitja, hanem le is szaggatja. Íme, Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Így hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8.36. Jöjj, Uram, és szabadítsd meg a foglyokat, ígéreted szerint. Ökumenikus dicsőítés, közösség és lelki megerősödés a pikniken. Isten megtart. Az Úr megtart. Jézus megtart. Így szól az idei, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága által szervezett piknik, az ökumenikus zenés istentisztelet jelmondata. A fiatalok nem csak énekben, de imádságban és az ige hirdetésben is közösségben lehettek. Az egész délutánt átszőtte a hitben járás fontossága és Jézus Krisztus megtartó erejének bizonyossága. Különleges, békés és örömteli légkör fogadta azokat, akik május 20-án ellátogattak a felekezeteken átívelő programra. A piknik ismét megmutatta, hogy a közös dicsőítésnek és az ökumenikus összefogásnak különleges ereje van. Egy este erejéig eltűntek a felekezeti határok, és valóban átélhetővé vált az a gondolat, amely az egész alkalmat végig kísérte. Jézus ma is megtart. Tegnap június 1-én kezdődött a 37. budapesti Bach hét. A hét első napján tegnap, június 1-én hétfőn, 19 órakor kezdődött a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház Deák-téri Egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel vezik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt. Mérséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

reggeli csendesség. Jézus az ellenség szeretetére biztat.

Szeretni azt, aki rosszat tett ellened, aki folyton keresztbe tesz neked, áldást mondani rám, imádkozni érte. Ez már a keresztény élet felső foka. Jézus nagyon jól tudja, hogy ez meghaladja a képességeidet, de ő éppen ezért lett emberré. Ezért vállalta a kereszt halált, hogy neked adja azt a szeretetet, amely által szeretni tudod azt is, aki nem szeret téged. Önként vállalt keresztáldozatában és a kereszten ellenségeiért végzett imájában olyan leckét kaptál tőle, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül. Nem mondhatod tehát, hogy képtelen vagy rá. Mert ez valójában azt jelenteni, hogy nem is akarod szeretni a számodra kellemetlen embereket. Hiszen a szeretet ezen a szinten már nem érzelem, hanem döntés. Nem kívánja tőled az Úr azt, hogy minden embertársadhoz felfokozott érzelmekkel viszonyulj, de azt igen, hogy mindenkivel szeretetteljes legyél, és mindenkire úgy tekints, mint a mennyei atya értékes gyermekére. Szereteted őszinteségének nem az érzelmek a fokmérői. Sokkal inkább az mutatja meg ennek valódiságát, hogy mennyire tudsz kedves és megértő lenni olyanokkal szemben, akiktől nem remélhetsz viszonzást. Akik megaláznak és befeketítenek, akik csalódást okoznak, vagy akik ellenséges érzéseket táplálnak irányodban.

Hogyan viszonyulsz az ellenségeidhez? Hogyan szoktál rájuk gondolni? És hogyan beszélsz róluk? Szoktál értük imádkozni, Isten áldását kérve az életükre?

A mester most az ellenségeid, a számodra ellenszenves emberek szeretetére bíztat téged. Kész vagy engedelmeskedni neki? Ha igen, akkor még ma kezdj el imádkozni értük. Gondolkodj el azon, hogy közülük kivel tehetnél ma valami jót. És arra is legyen gondod, hogy a felismerésedet tettek kövessék.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 2-a. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Az a szeretet, görögül agapé, amelyről Pál itt is ír, nem hangulatfüggő érzelmi megnyilvánulás, hanem cselekedet, magatartás, amit Istennek engedelmesen, gyakran érzelmeim ellenében érvényesítek. Erre a szeretetre mindenkinek szüksége lenne. Ha úgy vélem, hogy nem szeretnek, szomorú és sivár lesz az életem. Ám akkor is, ha azzal szembesülök, hogy nincs meg bennem a szeretet. Arra eleve képtelen vagyok, hogy ezt önmagamból valahogy előteremtsem. Csak a Szentlélek volt képes arra, hogy szívemet betöltse az Úr Jézusban testet öltött isteni szeretettel. Akivel ez megtörtént, az mind az ő szeretetének eszköze, hordozója lesz. Krisztus szeret általa, és ő ábrázolódik ki benne. Egyre inkább tapasztalom, hogy embertársaimmal, még a nehéz természetűekkel is, a családban, a gyülekezetben és bárhol a világon türelmes legyek azzal a türelemmel, amellyel engem is szeret az Úr. Mivel magam is átéltem, hogy a kedves szó, a bátorító kézfogás, az együttérző tekintet csodákra képes, örömmel adom tovább, szerető megváltom, irántam tanúsított jóságát kedves szavakkal, és gyöngét tettekkel is, ahol kell. Istenem, segíts, hogy az Úr Jézus szeretetének készséges továbbadója lehessek e világban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Vanessa Egyháza írta Lagosból, Nigériából. Nem félek semmi bajtól. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének 4. verse. Egy kedd este a nappalimban ültem, amikor megszólalt édesanyám telefonja. Ahogy felvette, elsápadt, és ebből rögtön tudtam, hogy valami nagy baj történt. A képernyőn megjelent a felirat, tragikus autóbalesetben életét vesztette David Churchill. David a mi kedves, életvidám kórusvezetőnk nem volt többé. Előző vasárnap még ő vezényelte a dicsőítő énekeket. Összeszorult a szívem. Tényleg így működik az élet? Egyik pillanatban még minden rendben, a következőben hirtelen mindenek vége? Mi van, ha én is váratlanul meghalok? Nem tudtam kiverni a fejemből az összeroncsolt autóról készült képeket. 15 éven át az élet kiszámíthatatlansága árnyékot vetett minden napomra. A gyötrődés végül Istenhez vezetett. Azt hittem, ha Krisztusnak adom az életem, félelme majd eltűnik, de nem így történt. Egy nap, kétségbeesésemben, elővettem a Bibliámat, bízva abban, hogy Isten tud segíteni, legyőzni a halálfélelmemet. Attól kezdve a mindennapjaim részévé vált a Biblia tanulmányozás, és Isten jelleme egyre valóságosabb lett számomra. Lassan megtanultam bízni Isten jelenlétében, és bátorságot merítettem ígéreteiből. A 23. Zsoltár 4. verse lett a vigaszom, és valahányszor rám tört a félelem, ezt az igét imádkoztam. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy menedékünk és mindig jelen lévő segítségünk vagy. Amen. Napi gondolat, Isten velem van minden bizonytalan pillanatban. Imádkozzunk a félelemmel küzdő emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Reményik Sándor, ahogy lehet. Fogcsikorgatott türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztus követő bús próbálkozással, majd dacsal, lobbanóval, folytott igével és visszanyelt szóval, tenyérrel, mely sima örökké, csak a zsebben szorul ököllé, keserű, tehetetlen nevetéssel békülve meg akármi rendeléssel, nem csodálkozva már, és csodálkozva mégis, hogy rajtunk ez is, az is megesett. Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan kínszenvedést, virágzó életet, ahogy lehet. Megalkuvás zsoltárát énekelve, végtelen rabbenetben csak megyünk, nincs semmi fegyverünk, fegyvertelen a lelkünk lázadása, pedig a vérünk minden csöpje vágyik, vágyik a Péter vad mozdulatára, amikor Istenének védelmében a Málkus fülét hirtelen levágta. Kik vagyunk mi? Ó, nem az a lázat, csak a megalázottság fiai. Nemzedékek büszke hídfői közt görbülő ív, görnyedő átmenet. Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, nem apáinknak tetsző életet. De aki másképp tehetne helyünkben, az vesse reánk az első követ. Minden percünk kínzó kiegyezés, ahogy lehet. Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, félbe maradt, megmásul mondatod. Egy szikra talán mégis zengve pattan lángörvényből, mely benned kavarok. Dagadnak benned árvizes erők, zúdulna niagarás zuhatag, elégedj meg, ha megtöltesz belőle kristálytiszta vízzel egy poharat. Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb. Hát vesd meg a lábad ott, ahol megállhatsz, s azt mensd, azt a talpalatnyi helyet, szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból, minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet. Látod a karsztok szilt sivatagában a liliputi termőföldeket? Pár négyzetméter, amit a lavina, a kőgörgetek könnyen eltemet. S a karsztok boldogtalan magvetője, a földművelés madár ijesztője ezt a kis humuszt mégis szereti. Kicsi kőkerítéssel keríti. Pedig szinte sírjának is kevés. Ó, karszti sors, ó, karszti temetés! Te is, testvérem, karszti sorsodat fogadd el, s védd meg karszti földedet, azt a sírodnak is kevés humuszt, azt a pár négyzetméternyi helyet, s azt a fölséges Isten lábnyomot, mit a lavina minden rohama eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talpalatnyi telkedet, cserépkancsódat és tűzhelyedet, utolsó darab száraz kenyeret. De azt aztán foggal, tíz körömmel, démoni dűvel és őrült örömmel, ahogy lehet. Ahogy lehet.

0: Krisztus a boldogság forrása.
1: Kik az igazán boldogok? Krisztus a boldogság forrása. Dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak szíve, akik az Urat keresik. Krónika első könyve, 16. rész, 16. vers. Gondolatok az igéről. Tömegek sóvárognak valami után, amit nem birtokolnak. Arra költik pénzüket, ami nem kenyér, és annak az eléréséért fáradoznak, ami nem tölti be vágyaikat. Az éhező, szomjas lélek továbbra is éhezni és szomjazni fog, amíg a boldogságot nem hozó élvezeteket hajszolja. Bárcsak hallgatnának Jézus szavára. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ha az élet vizéből iszunk, többé nem szomjazunk meg. Krisztus az élet kútfője, a béke és boldogság forrása. Dicsőítsük Istenünket nagy jóságáért, szerető kegyelméért és gyengéd részvétéért. A fiatalok is magasztalhatják Isten nevét azáltal, hogy bemutatják kegyelmét, jól rendezett életük és Istenfélő beszédük által. Ha ezt teszik, természetük megszelídül, és ingerlékenységük eltűnik. A legboldogabb az a szív, amelyben Krisztus lakozik. Legboldogabb az az otthon, amelynek uralkodó alapelve az Istenfélelem.

Ha Krisztus a szívünkben lakozik hitáltal, akkor boldogok leszünk, s lelkünk betelik dicsérettel és örömmel.

0: Személyes értékünk forrása.
1: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma 3. fejezet 16. vers. Ha arról van szó, hogy igazán értékesnek érezzük magunkat, a keresztényeknek nagy előnyük van. Az emberek mondhatják neked, hogy értékes vagy, de ez nem jelenti azt, hogy te is így érzed. Ha kételkedsz az értékedben, a humanista elmélet szerint egyszerűen húzd ki magad a cipőfűződnél fogva. Érzelmi és egyéb támogatásra vannak találkozó csoportok, terápiás foglalkozások, hétvégi jótékonysági műhelyek és mindenféle más humanista technikák, amelyek segítenek abban, hogy higgy magadban. De mit teszel velük, ha bármennyire is próbálsz megkapaszkodni, de folyton lecsúszol? Elmentél terapeutához, lefogytál 7 kilót, izmot építettél, frizurát változtattál, és még mindig nem nézel ki úgy, mint Miss vagy Mr. America. Bár kerülöd a kritikus és szarkasztikus megjegyzéseket, hogy fenntartsd az önbecsülésedet, néha mégis úgy érzed, hogy elutasítottak. Nem számít, mennyire vagy ügyes, összerezzensz, ha arra kérnek, hogy csinálj valami újat. És bármennyire is igyekszel, mégis engedsz a kísértésnek, és bűntudatot érzel, amiért olyat tettél, amiről tudtad, hogy nem kellett volna. Az igazi önértékelés az, ahol a keresztény részek összeegyeztethetők a humanista elméletekkel. Az ember valódi értékével van dolgunk, nem pedig vélt értékével. Még ha az életedben minden tönkre menni látszik is, csak akkor érezheted magad értékesnek, ha hiszel abban, hogy Isten teremtett téged, és az egész világegyetemben nincs még egy olyan ember, mint te. Különleges vagy. Isten már a fogantatásod pillanatától fogva ismer téged. Emellett Isten nemet mondott, amikor a sátán halálra ítélt téged a bűneid miatt. Ehelyett Isten fia meghalt helyetted, hogy te élhess. És tudod-e, hogy Jézus akkor is meghalt volna érted, ha te lennél az egyetlen ember, aki vétkezett? Istennek terve van az életeddel. Egy olyan mű, amit senki más nem tud elvégezni. És egy olyan terv, hogy örökké vele leszel. Az, hogy Krisztusod van, nagy előny. Ha jól érzed magad a bőrödben, soha ne felejtsd el, hogy ki vagy valójában. A megváltásunkért fizetett ár, mennyei atyánk végtelen áldozata, amellyel fiát odaadta, hogy meghalljon értünk, mély meggyőződést kell adjon nekünk arról, hogy mivé válhatunk Krisztus által.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 2-án így szól Isten igéje. Boáz mondta Rútnak, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyve 2. fejezet 12. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse. Nosztalgiám kellős közepén, idillre szelidített gyermekkoromat felidézve, egyre többször ugrik be a kép testvéreimmel, Krisszel és Tündérrel, valamint keresztestvéreimmel, Zsenkával és Bandusszal, bunkest építünk a nagytarcsai parókia óriási kertjének hátsó, úgynevezett nyári konyhája mögött. A bunkesz egy olyan fából, kőből készült házikó, amely menedékül szolgál, ahova felnőtteknek belépni tilos. Ahol nyugalom van, és persze biztonság. Mert hogy ősi lételeme az embernek, hogy bunkeszt keres, sőt bunkeszt épít. Ahol nem kell félni a vihartól, az esőtől, a villámoktól, a sötétségtől, a természettől, az ijesztő külső hangoktól. Akinek megadatik, hogy lelki értelemben bunkeszre talál, az áldott ember. Megjutalmazott. Gyönyörű a kép, hogy az Úr szárnyai alá, mint egy anyamadár szárnyai alá be lehet bújni. Hozzá lehet bújni, meg lehet nyugodni, erőt lehet gyűjteni, le lehet lassulni, el lehet csendesedni. Az Istenünk nem csak erős vár, de gyengéd oltalom is. Akihez oda lehet futni, sétálni, járulni, sántikálni, és ő jutalomként saját magát adja. A fiát adja. A lényegét adja. A szeretetét, a mindenét adja. Bármerre is járunk ma, gondoljunk arra, hogy micsoda ajándék, hogy az Úr szárnyai alatt van hely számunkra is. Bármilyen élethelyzetben vagyunk is, ő lelki bunkeszt kínál. Oltalmat ígér, higgyünk neki. Imádkozzunk! Áldjon meg minket a mindenható Isten, aki oltalmazó atya, odaadó fiú és szárnyával betakaró lélek. Őrizzen meg minket a mai napon is, hogy ne csak elinduljunk reggel, de meg is érkezzünk este. Jutalmazzon nekünk az örökkévaló olyan napot és olyan életet, ami neki tetsző, amely akaratába belesimul. Ő ajándékozzon meg a hit bátorságával, hogy ne kelljen félnünk, hanem bizalommal tekintsünk a holnapra. Amen. Gáncs Tamás áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Boáz mondta Rútnak, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Fontos alapelv mindazok számára, akik az igazság megismerésében előre akarnak lépni, hogy megvizsgálják vágyaikat és hiedelmeiket. Ezek fokozatosan alakulnak ki, és az értékektől, a neveléstől, a tapasztalatoktól és a személyiségtől függenek, elvárásokat támasztva az emberekben a jövőbeli eseményekkel kapcsolatban. Végül, ha a dolgok nem úgy történnek, ahogy várták, összezavarodnak az emberek, és elkedvetlenednek.

Jézus idejében a kiválasztott népnek földi nagyságra vonatkozó elvárásai voltak, amikor a Messiás megérkezik. A zsidók a római igától való megszabadítót vártak, egy erős és hatalmas királyt, aki felemeli őket, hogy egyetemes hatalommá váljanak. Jézus azonban szegénységben és alázatban jött. A várakozás és a valóság közötti eltérés olyan mély volt, hogy mikor keresztelő János bemutatta Jézust a tömeg előtt, mint Krisztust, az emberek többsége nem ismerte fel őt, ami csalódást és elutasítást eredményezett. Amikor a dolgok nem olyanok, mint amilyennek gondoltuk őket, vagy amikor a valóság nem felel meg az elvárásainknak, természetes, hogy ilyen érzéseink vannak. De hogyan ismerte fel Krisztust a próféta a pusztában? Milyen bizonyítékokat hozott fel Jézus annak bizonyítására, hogy ő az, akit Isten felkent?

Mindkét esetben a fő bizonyítékot a Szentírás szolgáltatta. Amikor úgy mutatta be Jézust, mint Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, János arra az ószövetségi fejezetre utalt, ahol a messiást úgy írják le, mint a bárányt, aki életét adta a bűnösökért. Amikor keresztelő János maga is kételkedett, mert elvárásai nem feleltek meg annak, amit Jézus tett, ha ő a megváltó, miért nem szabadította ki Heródes kegyetlen börtönéből, megnézte Jézus életének és szolgálatának részleteit, amelyek megfeleltek Ézsaiás próféta leírásának a felkentről. Tanítványai előtt Jézus Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt, ahogy ezt Lukács evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk. A mai emberek hiedelmei gyakran a világ szeretetén alapulnak, nem pedig Isten igazságán. Sátán mindig igyekezett eltéríteni az emberek figyelmét Isten igéjéről és véleményekre, hagyományokra, illetve az egyházi vezetők tanításaira próbálta a figyelmet annak helyébe terelni. Ez azt mutatja, hogy a modern gondolkodás, amely gyakran az emberi nézeteken és kultúrán alapszik, eltér az örökérvényű bibliai igazságtól. A mai ember várakozása, hogy az igazság alkalmazkodjon hozzá, ellentétes a bibliai logikával, amely az engedelmességet és az alázatot hangsúlyozza. A világ bölcsessége nem vezet el Isten ismeretére. A mai emberek hiedelmei és elvárásai gyakran ellentétben állnak Isten igéjével. Míg az emberek egy kényelmes, saját magukhoz szabott vallást keresnek, Isten hívása az önmegtagadásra, bűnbánatra és engedelmességre szólít. Gondolkodj el egy pillanatra. A különböző témákkal kapcsolatos hiedelmeid, elvárásaid megegyeznek Isten igéjével? Tudva, hogy nem jó, ha védjük kételjeinket, és elfogadunk minden előítéletet, arra hívunk, hogy hittel és imádsággal kutassuk Isten igéjét. János evangéliuma 5. fejezetében Jézus ezt mondja. Kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot.

A te igéd lámpás a lábamnak, és világosság az ösvényeimnek. 119. Zsoltár, 105. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június. Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Júnó, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidékeken emlegették nyárelő havaként is. A hónap csillagászati eseménye, hogy a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a nap sugaraitól, azaz a nap sugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással, a napnak, a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt. Ha júniusra esik, a szép idő bőtermést ígér. 8-án van medárt. Ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg ugyanennyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült föl, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án megrendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehoznia. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 1956-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülés szakán. Széles körű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülés szakán május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyházunk gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026. évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027-es évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt. Mérséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Még beszélgettek, amikor odaértek a király háremőrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter készített. A király Hámánnal együtt elment Eszter királynéhoz a lakomára. A második napon megint megkérdezte a király borivás közben Esztertől: mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod. Mit kívánsz? Ha az ország felét is meg lesz. Eszter királyné így válaszolt: ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy életemet, azt kívánom, hogy népemet adják nekem. Mert eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket. Ha csak rabszolgáknak és rabnőknek adtak volna el bennünket, akkor néma maradtam volna, mert ilyen nyomorúságért nem illenék zaklatnom a királyt. Ekkor Ahasvéros király ezt kérdezte Eszter királynétól: ki az, és hol van az, aki arra mer gondolni, hogy ilyet tegyen? Eszter így válaszolt: ez a gonosz Hámán az, ami ádáz ellenségünk. Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétól. A király pedig haragosan abbahagyta a borivást, és kiment a palota kertjébe. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta vesztét. Amikor a király visszatért a palota kertjéből a borozó helyiségbe, Hámán éppen arra a kerevetre borult, ahol Eszter volt. Ekkor így szólt a király: még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam a palotában? Alig hagyta el ez a szó a király ajkát, Hámán arcát betakarták. Eszter könyve 6. fejezet 14-től 7. fejezet 8-ig.

0: A szív útján.
1: Nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Lukács evangéliuma, 12. fejezet, 2. vers. Hámán fürdik a dicsőségben, a királyi pár 2. magánvacsorájára is hivatalos. Csak ő. Elképzelem, ahogy a tükör előtt áll és elégedetten pózol. Milyen büszke magára. De a szíve még többre vágyik, és semmilyen gonoszságtól nem riad vissza. A király azonban ebből semmit nem lát. Ki az és hol van az, kérdezi döbbenten, akit az ő szíve erre vitt. Akit az ő szíve erre vitt. Láthatatlanok a szívünk szándékai, de Isten előtt leplezetlenül állunk, és egyszer majd minden napvilágra kerül. Hámán nem számolt Istennel. Önmaga volt az Istene, a célja, a mércéje. Magával volt tele a szíve, és ez a bűnbe majd a halálba vitte. Vajon minket merre visz a szívünk? Isten felé? Nem az számít, hol tartunk, hanem hogy merre megyünk.

Uram, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de te azt nézed, ami a szívben van. Kérlek, tisztítsd meg a szívemet, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen.

Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

Mennyei Atyám, köszönöm ezt a mai nyugodt virradatot. Itt vagyok szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban, azáltal, hogy Jézust adod nekem, és minden felét forduló léleknek. Kérlek, add, hogy mai gondolatainkkal, érzéseinkkel, szavainkkal és tetteinkkel méltóak lehessünk rá, hogy Jézus szerethessen bennünket. Ó, Uram, add meg, kérlek, hogy olyan felelősséggel és hittel szóljunk mindig, mintha az lenne az utolsó szavunk, amelyet kimondunk. Add, hogy mindig olyan jó szándékkal cselekedjünk, mintha az lenne az utolsó tettünk, amelyet végbe viszünk. Tudom, Istenem, hogy otthon és a munkában is ott vagy közöttünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert talán kevés a szeretetünk, és nem képes fölfogni téged. Adj, kérlek, készséges szívet is belénk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Az időnek és az életnek egyes részeit akkor használjuk föl termékenyen, ha semmit nem hagyunk belőlük haszontalanul elmúlni, és mindig a jobbat választjuk a rosszabb helyett, írta Comenius Ámos János, csehpedagógus és író, a Nemzetek tanítója. Legfontosabb pedagógiai műve a Didaktika Magna. Európai városok után a Sárospataki Református Kollégiumban tanított, ott írta két igen fontos művét, a Schola Ludust és az Orbis Sensualium Pictust. 1654-ben e napon tartotta Patakon búcsúbeszédét, és indult Lesznóba, majd Amsterdamban összegezte pedagógiai elveit. Szerinte az összes emberi ismeretet a legegyszerűbb, legáltalánosabb alapfogalmakra kell visszavezetni, kidolgozva ezek kapcsolatrendszerét. Ez a mindent átfogó tudomány lesz a pánszófia, amely az embert hozzásegíti ahhoz, hogy megtalálja a helyét a világban. Reményei szerint, ha minden ember élethelyzetének, lehetőségeinek és a világismeret teljességének birtokába jut, akkor létrejön a belső, a külső béke, az együttműködés, a tökéletes társadalom.
2: Szatmári Paksi Mihály a franekkeri, illetve az utrechti egyetemről 1711-ben tért haza. Ekkor tokai lelkésznek választották. Gyorsan terjedt jó híre, és 1716-ban az erdélyi református főkonzisztórium meghívta a gyulafehérvári kollégiumba a bölcselet és természettudományok tanítására. Az iskolának üldöztetésben volt része. Különböző nehézségek után az Egyesült Sárospatak Gyulafehérvári Marosvásárhelyi kollégiumban folytatta a működését, és a teológiai tudományokat adta elő. Emellett az erdélyi egyházkerület generális nótáriusává választották. 1734-ben a Sárospataki kollégium igazgatására hívták meg, és 1744-ben bekövetkezett haláláig ott működött, úgyis, mint a Zempléni Egyházmegye esperese. Számos gyászbeszédében fejtette ki teológiai elveit, például a sátán harcain és kísértetein győzedelmeskedő kegyelem, avagy a testi dolgokkal való gazdagságnak hiába valósága kezdetűekben.
1: Sebestyén Jenő 1884-től 1950-ig élt. Az utrechti egyetemen ismerkedett meg a holland kálvinizmus szigorú alapelveivel, amit egész életében képviselt, és történelmi kálvinizmusnak nevezett el. 1910-ben magántanár a Budapesti Református Teológiai Akadémián, ahol 1917-ben a filozófia doktora lett. Ettől kezdve 1946-ig elméleti teológiát tanított, miközben 10 évig az akadémia igazgatója is volt. Szervezte a Soli Deo Gloria református diákmozgalmat, megalapította a Calvin János Társaságot, szerkesztette a kálvinista szemlét, majd a magyar kálvinizmust. Művei közül most a következőket említjük. Kálvinizmus és demokrácia. Nietzsche és Calvin. Ki az igazi kálvinista? A református nő lelki világa. Első, második, harmadik rész. És a posztumusz református dogmatika.
2: E napon fogadta el a Nemzetgyűlés az 1921. évi 30. törvénycikket az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról. Az első paragrafusát idézzük. Minden gyermek gondviselője, szülő, gyám, gazda, amennyiben ezen törvény kivételt nem tesz, köteles a gondviselése alatt álló gyermeket a gyermek 6. életévének betöltését követő 9 tanéven át nyilvános iskolai oktatásban, mégpedig 1. 6 tanéven át elemi népiskolai, 2. továbbá 3 tanéven át továbbképző, ismétlő népiskolai oktatásban részesítetni. Az iskoláztatás kötelezettsége magában foglalja a vasár és ünnepnapi istentisztelet látogatásának kötelezettségét is.
1: 1944-ben ekkor bombázták le a debreceni legrégebbi templomot az Ispotály téren. Ezt az első kárt a szomorú sorsú templomok követték Mezőzomboron, Pest-Szent Imrén, Csurgón és Kutason. Szinte minden budapesti református templom is megsérült, és a harangokat is háborús célokra kobozták el, és semmisítették meg.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik. Példabeszédek könyve 24. fejezet 20. vers.

Azt szokták mondani, hogy valaminek nincs jövője. Például egy vállalatnak, amelyiknek az élén olyan vezető áll, aki nem megfelelően menedzseli, rossz üzletpolitikát folytat, helytelenül válogatja meg tanácsadóit. Nem épít ki megfelelő üzleti kapcsolatokat, nem alkalmaz praktikus gyakorlatokat, vagy alig reklámozza magát. Ha nem változtat ezeken a dolgokon, először lehet, hogy felvirágzik a cége, de aztán elsorvad és csődöt mond.

0: A Biblia arról beszél, hogy ez a törvényszerűség megjelenik az élet más területein is. Aki gonosz utakon jár, az először lehet, hogy dőzsöl, és úgy tűnik, hogy a dolgai a legjobban alakulnak. Aztán kiderül, hogy csalt, hazudott, tisztességtelen eszközökhöz folyamodott, rossz tanácsokat követett, nem igaz, amivel reklámozza magát, így hitelét veszti. Trehány munkát végez, emiatt elpártolnak tőle a partnerek, és rossz hírét viszik. Végül összedől a ravaszul felépített karrierje. Salamon ezt ahhoz hasonlítja, mint amikor a mécses kialszik, és nem világít tovább. Ennek az embernek nincs többé jövője. Úgy is szokták mondani, hogy leáldozott a csillaga. Börtönbe kerül, vagy a társadalom nem bízik többé benne, megbélyegzik, mert mindenki tudja, mit tett. Vigyázz, te soha ne csatlakozz olyan társasághoz, ami gyors sikert, karriert, meggazdagodást ígér. Bár sok ilyen hirdetés jelenik meg, ezek mögött csalás van. A valódi sikerért meg kell dolgozni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Válaszd vezetődnek Krisztust.
1: A mai ige Józsué könyve 5. fejezet 14. verse. Ő pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének vezére vagyok, most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, meghajolt, és ezt mondta néki. Mit akar mondani az én uram az ő szolgájának? Gondolatok az igéről. Mikor a Jerikó elfoglalása előtti hajnalon Józsué előre ment, egy harcra kész férfival találta magát szemben. Józsué megkérdezte tőle, közülük való vagy-e, vagy ellenségeink közül? Az így felelt, nem, mert én az Úr seregeinek parancsnoka vagyok, most érkeztem. Ha Józsué szeme megnyílt volna, ha elbírta volna viselni a látványt, akkor Isten angyalait látta volna, amint

mutassák üdvösségük parancsnokába vetett hitüket. Minden nap csatákat kell vívnunk. Súlyos küzdelem folyik minden lélekért a sötétség fejedelme és az élet fejedelme között. Súlyos csatát kell megvívni, a fő küzdelem azonban mégsem rátok vár. Mint Isten eszközei, át kell adnotok magatokat neki, hogy ő tervezze, irányítsa és harcolja értetek a csatát a ti együttműködésetekkel. Az élet fejedelme áll munkája élén. Ő legyen veletek önző énetekkel vívott mindennapos küzdelmeitekben, hogy hűek lehessetek az elvekhez, hogy az uralomra tőlő szenvedélyeket és indulatokat Krisztus kegyelme által legyőzzétek, és végül hódítókként kerüljetek ki ő általa, aki szeretett minket. Jézus már áthaladt előttünk ezen a területen. Minden kísértés hatalmát jól ismeri. Pontosan tudja, hogyan kell helytállni minden vészhelyzetben, s hogyan vezessen át minden ösvényen. Ő, aki drága életét adta, mert szeretett téged, és azt akarta, hogy boldog légy, olyan vezéred lesz, aki mindig szem előtt tartja érdekeidet.

beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.

0: engedd el magad gyógyító, szent jelenlétemben. Légy csendben, míg én átformálom szívedet és gondolataidat. Engedd el a gondokat és az aggodalmakat, hogy képes legyél befogadni a békességemet. Hagyd abba a küszködést, és tudd, hogy én vagyok az Isten. Ne légy olyan, mint a farizeusok, akik megsokasították az előírásokat, ezáltal a kegyesség saját változatát hozták létre. Annyira beletemetkeztek saját szabályaikba, hogy engem szem elől veszítettek. Ma is sokakat rabságba döntenek a keresztény életmódra vonatkozó ember alkotta szabályok. A teljesítményükre összpontosítanak, nem pedig rám. Csak ha közelről megismersz, akkor válhatsz hozzám hasonlóvá. Ehhez időt kell töltened velem kettesben. Engedj el mindent, pihenj meg, csendesedj el, és tudd, hogy én vagyok az Isten.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Negyvenhatodik Zsoltár, 11. verse. János első levele, 3. fejezet, 2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 60. rész. A megváltott nép boldogsága. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül. Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, újjongva repes a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfá állatai. Mindnyájan Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Kédár minden nyáját hozzád terelik, Nebájót kosai szolgálatodra állnak, hogy oltáromra kerüljenek kedves áldozatként. Így ékesítem föl dicső templomomat. Kik ezek, akik úgy repülnek, mint a felhő, és mint dúcaikhoz a galambok? Csak szavamra várnak a szigetek, élükön a Tarsís hajók, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt Istened, az Úr nevének dicsőségére, Izrael szentje dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Idegenek építik várfalaidat, és királyaik szolgálatodra állnak. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Kapuid állandóan legyenek nyitva, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát, és királyaikat eléd vezethessék. De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak, azok a népek egészen kipusztulnak. Hozzád kerül a Libánon dicsősége, a boróka, a kőris és a ciprusfa egyaránt, hogy szent helyemet ékesítse. Így teszem lábam zsámolyát dicsőségessé. Meghajolva járulnak eléd sanyargatóit fiai, lábad elé borulnak mind, akik megvetettek, és így neveznek az Úr városa Izrael szentjének Sionja. Bár elhagyott és gyűlölt voltál, feléd sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezhetsz majd nemzedékről nemzedékre. Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én az Úr vagyok a te szabadítód és a te megváltód, Jákob erőssége. Rész helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kő helyett vasat. A békét teszem meg előjáróddá, és az igazságot felügyelőddé. Híresem lesz országodban többé erőszaknak, határaid között pusztulásnak, romlásnak. Isten szabadítását mondott falaidnak, és dícséretét városkapuidnak. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé a napod, és a holdat sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek a gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az ország, facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely dicsőségemet hirdeti. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az Úr, nem tétovázom, véghez viszem ezt a maga idejében.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 60. Mint lenyűgöző nap fölkelte, új nap virrad majd Isten megváltott népére a szörnyű sötétség éjszakája után. A babiloniai fogság idején Isten kiválasztott népeként a legsötétebb tapasztalatokat élik át. Úgy fogják érezni, Isten teljesen magukra hagyta őket. Más népektől megvetettek lesznek. Sok évvel ezelőtt, hogy ez a tragédia végül bekövetkezett volna, Isten küldött népének egy üzenetet, amely fényt jelenthet útjukon. Az előző fejezetekben láthattuk Isten ígéretét, hogy megmentőt küld Círusz, perzsa király személyében, aki kiszabadítja őket a fizikai fogságból. És ami ennél sokkal fontosabb, megígéri, hogy a rég várt messiás kiszabadítja őket az erkölcsi rabságból, a lelki sötétségből és keserűségből, a vakságból, a lázadásból és a bálványimádásból. A szenvedő Krisztus helyreállítja megszakadt kapcsolatukat Istennel, aki valóban föléjük terjesztheti dicsőségét. És nem kizárólag föléjük. A teremtés kezdetén, amikor még sötétség borította a földet, Isten parancsára legyen világosság, egy új világ kezdett kialakulni. Ugyanígy a messiás megváltó munkája utat készít az új ég és új föld ígérete beteljesedésének. Az új birodalom szívdobbanása Isten dicsőítése lesz. Isten kifejezi reményét, hogy a visszatérő maradék végül az ő álma szerint fog élni, elismerve, hogy a világ az övé. Ézsaiás bemutatja a bővölködő életet, ami annak eredménye, hogy Isten által vezetett és az ő szeretetének engedelmeskedő népként élnek. A gazdagság és jólét, az egészség és az öröm ideje lesz ez. A mennyei Jeruzsálem, a béke és tisztelet, az igazság és igazságosság városa lesz. Egy város, melynek kapui éjjel és nappal be nem zároltatnak. Isten lesz örökre a világosságuk, és örökké való dicsőségük. Az egész világegyetem az ő birodalma lesz. Ez a látomás egyértelművé teszi, hogy semmilyen emberi mulasztás nem állhatja útját Isten végső céljának, a bolygó és az univerzum sorsával kapcsolatban. Minden egyén vagy közösség, aki elfogadja Isten megváltását, a sötétségből Isten hajnalának világosságába lép. A Jézus által megígért bővölködő életet fogják élni, ami a János 10:10-ben van előttünk. A világ világossága lakozik majd bennünk. Efelől semmi kétség, biztosan be fog következni, de a maga idejében.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma beliekhez írott levél 12. fejezet, 2. vers. Kevés rossztól kell jobban rettegnünk, mint a tétlenségtől és céltalanságtól. Mégis a legtöbb atlétikai sport olyan hatású, hogy komoly aggodalmat okoz azoknak, akik az ifjúság jólétét a szívükön viselik. A sok időt lefoglaló játékok elvonják a fiatalok gondolatait a tanulmányaiktól. Nem segítik az ifjúságot abban, hogy felkészüljenek az élet komoly, gyakorlati munkájára. Befolyásuk nem teszi őket belsőleg kifinomultá, nagylelküvé vagy igazán férfiassá. Vannak olyan atlétikai játékok, amelyek nem durvák, de mégis kifogásolhatók, mert túlzásba viszik őket. Felfokozzák az ifjúságban az élvezetek és az izgalmak szeretetét. Táplálják bennük a hasznos munka iránti ellenszenvet és azt a hajlandóságot, hogy elkerüljék az élet kötelességeit és felelősségét. Megsemmisítik bennük az élet józan valósága és csendes örömei iránti szeretetet. Azoknak az embereknek, akik Isten irányítása alatt álltak ifjúkorban, nagyon egyszerű volt az élete, a természet közelében éltek. A gyermekek részt vettek szüleik munkájában, szemlélték a természet szépségeit és titkait. Az erdők és mezők csendjében elmélkedtek azokról a fenséges igazságokról, amelyeket a későbbiekben szent megbizatásként adtak tovább nemzedékről nemzedékre. Az ilyen nevelés erős jellemű embereket formált. Korunkban az élet elfajult, mesterkélté vált. Igaz, hogy nem térhetünk vissza a régi idők egyszerű szokásaihoz, de példát vehetünk róluk.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A győzelem titka. A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség. Bertie Charles Forbes.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor nehézségen mész át. Második rész. Istenben bízom, nem félek. Zsoltárok könyve 56. fejezet 4. vers. Íme még két igazság, amelyet Józsefhez hasonlóan neked is meg kell értened. Első, nem engedheted meg magadnak az önsajnálatot. Lehet, hogy épp vitában állsz valakivel, és te vagy a vétlen fél, egy olyan helyzet áldozata, amelyet nem te idéztél elő. Emlékezz rá, hogyan reagált József, amikor hasonló szituációba került. Először is nem adta meg magát az önsajnálatnak. Hogy miért nem? Azért, mert az könnyen depresszióhoz vezethet. Amikor súlyos problémával állunk szemben, és már egyébként is a padlón az önbecsülésünk, gyakran kezdjük hibáztatni és marcangolni magunkat. József viszont megértette, hogy nem ő hozta a saját fejére a bajt, és megpróbálta reálisan látni a helyzetet. A viharba kerülve hagyod oldalra fordulni a csónakod, fel fogja borítani a szél. Ugyanígy van az életben is. Amikor vihar csap le rád, úgy lehetsz leginkább urrá felette, ha Istenben bízva szembenézel vele, ahogy a József is tette. Második. Soha ne hozz fontos döntéseket lehangolt állapotban. Amikor elcsüggedünk, hajlamosak vagyunk efféle kijelentéseket tenni. Elég volt, feladom, kilépek a munkahelyemről, elköltözök innen, beadom a vállópert. Kérlek, ne tedd ezt. Ha levert és szomorú vagy, megbízhatatlanná válnak az érzéseid, elhomályosul a látásod, és elveszíted az ítélő képességedet. Mit tehetsz ilyenkor? Bíz benne, hogy Isten átsegít majd a nehézségeden. Mondd te is a zsoltárossal együtt, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem?

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Beszámoló az Egyházkerületi Tanács 2026. május 27-i üléséről. Egyhangulag hozott döntéseket a tiszántúli református egyházkerület tanácsa harmadik 2026-os ülésén. A fenntartott intézmények költségvetéseinek ismertetése mellett Fekete Károly püspök elnökségi beszámolója is elhangzott. Az áhítatot követően tehát Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke tartotta meg elnökségi beszámolóját a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszakról. Az ülés második részében a tanácstagok meghallgatták, és a számvizsgáló bizottság javaslatával összhangban egyhangulag elfogadták az egyházkerület fenntartásában működő valamennyi intézmény 2025-ös költségvetési beszámolóját, valamint 2026-os költségvetéseinek módosítását. Az egyházkerületi tanács Kustár Zoltán rektor kinevezését javasolja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Magyarország köztársasági elnöke számára. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma, Nagy Károly Zsolt Böjte albumának fotóiból rendezett kiállítás, és tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az Abó Ibári Báb csoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. A gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlása is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csönd. Június 26-27-28-án Veszprém belvárosában lesz megrendezve a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, éséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. Jézus az ellenség szeretetére biztat.

Szeretni azt, aki rosszat tett ellened, aki folyton keresztbe tesz neked, áldást mondani rám, imádkozni érte. Ez már a keresztény élet felső foka. Jézus nagyon jól tudja, hogy ez meghaladja a képességeidet, de ő éppen ezért lett emberré. Ezért vállalta a kereszt halált, hogy neked adja azt a szeretetet, amely által szeretni tudod azt is, aki nem szeret téged. Önként vállalt keresztáldozatában és a kereszten ellenségeiért végzett imájában olyan leckét kaptál tőle, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül. Nem mondhatod tehát, hogy képtelen vagy rá. Mert ez valójában azt jelenteni, hogy nem is akarod szeretni a számodra kellemetlen embereket. Hiszen a szeretet ezen a szinten már nem érzelem, hanem döntés. Nem kívánja tőled az Úr azt, hogy minden embertársadhoz felfokozott érzelmekkel viszonyulj, de azt igen, hogy mindenkivel szeretetteljes legyél, és mindenkire úgy tekints, mint a mennyei Atya értékes gyermekére. Szereteted őszinteségének nem az érzelmek a fokmérői. Sokkal inkább az mutatja meg ennek valódiságát, hogy mennyire tudsz kedves és megértő lenni olyanokkal szemben, akiktől nem remélhetsz viszonzást. Akik megaláznak és befeketítenek, akik csalódást okoznak, vagy akik ellenséges érzéseket táplálnak irányodban.

Hogyan viszonyulsz az ellenségeidhez? Hogyan szoktál rájuk gondolni? És hogyan beszélsz róluk? Szoktál értük imádkozni, Isten áldását kérve az életükre?

A mester most az ellenségeid, a számodra ellenszenves emberek szeretetére bíztat téged. Kész vagy engedelmeskedni neki? Ha igen, akkor még ma kezdj el imádkozni értük. Gondolkodj el azon, hogy közülük kivel tehetnél ma valami jót. És arra is legyen gondod, hogy a felismerésedet tettek kövessék.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 2-a. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Az a szeretet, görögül agapé, amelyről Pál itt is ír, nem hangulatfüggő érzelmi megnyilvánulás, hanem cselekedet, magatartás, amit Istennek engedelmesen, gyakran érzelmeim ellenében érvényesítek. Erre a szeretetre mindenkinek szüksége lenne. Ha úgy vélem, hogy nem szeretnek, szomorú és sivár lesz az életem. Ám akkor is, ha azzal szembesülök, hogy nincs meg bennem a szeretet. Arra eleve képtelen vagyok, hogy ezt önmagamból valahogy előteremtsem. Csak a Szentlélek volt képes arra, hogy szívemet betöltse az Úr Jézusban testet öltött isteni szeretettel. Akivel ez megtörtént, az mind az ő szeretetének eszköze, hordozója lesz. Krisztus szeret általa, és ő ábrázolódik ki benne. Egyre inkább tapasztalom, hogy embertársaimmal, még a nehéz természetűekkel is, a családban, a gyülekezetben és bárhol a világon türelmes legyek azzal a türelemmel, amelyel engem is szeret az Úr. Mivel magam is átéltem, hogy a kedves szó, a bátorító kézfogás, az együttérző tekintet csodákra képes, örömmel adom tovább, szerető megváltom, irántam tanúsított jóságát kedves szavakkal, és gyöngét tettekkel is, ahol kell. Istenem, segíts, hogy az Úr Jézus szeretetének készséges továbbadója lehessek e világban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Vanessa Egyháza írta Lagosból, Nigériából. Nem félek semmi bajtól. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének 4. verse. Egy kedd este a nappalimban ültem, amikor megszólalt édesanyám telefonja. Ahogy felvette, elsápadt, és ebből rögtön tudtam, hogy valami nagy baj történt. A képernyőn megjelent a felirat, tragikus autóbalesetben életét vesztette David Churchill. David a mi kedves, életvidám kórusvezetőnk nem volt többé. Előző vasárnap még ő vezényelte a dicsőítő énekeket. Összeszorult a szívem. Tényleg így működik az élet? Egyik pillanatban még minden rendben, a következőben hirtelen mindenek vége? Mi van, ha én is váratlanul meghalok? Nem tudtam kiverni a fejemből az összeroncsolt autóról készült képeket. 15 éven át az élet kiszámíthatatlansága árnyékot vetett minden napomra. A gyötrődés végül Istenhez vezetett. Azt hittem, ha Krisztusnak adom az életem, félelme majd eltűnik, de nem így történt. Egy nap, kétségbeesésemben, elővettem a Bibliámat, bízva abban, hogy Isten tud segíteni, legyőzni a halálfélelmemet. Attól kezdve a mindennapjaim részévé vált a Biblia tanulmányozás, és Isten jelleme egyre valóságosabb lett számomra. Lassan megtanultam bízni Isten jelenlétében, és bátorságot merítettem ígéreteiből. A 23. Zsoltár 4. verse lett a vigaszom, és valahányszor rám tört a félelem, ezt az igét imádkoztam. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy menedékünk és mindig jelen lévő segítségünk vagy. Amen. Napi gondolat. Isten velem van minden bizonytalan pillanatban. Imádkozzunk a félelemmel küzdő emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Reményik Sándor, ahogy lehet. Fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztus követő bús próbálkozással, majd dacsal, lobbanóval, folytott igével és visszanyelt szóval, tenyérrel, mely sima örökké, csak a zsebben szorul ököllé, keserű, tehetetlen nevetéssel békülve meg akármi rendeléssel, nem csodálkozva már, és csodálkozva mégis, hogy rajtunk ez is, az is megesett. Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan kínszenvedést, virágzó életet, ahogy lehet. Megalkuvás zsoltárát énekelve, végtelen rabbenetben csak megyünk, nincs semmi fegyverünk, fegyvertelen a lelkünk lázadása, pedig a vérünk minden csöpje vágyik, vágyik a Péter vad mozdulatára, amikor Istenének védelmében a Málkus fülét hirtelen levágta. Kik vagyunk mi? Ó, nem az a lázat, csak a megalázottság fiai. Nemzedékek büszke hídfői közt görbülő ív, görnyedő átmenet. Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, nem apáinknak tetsző életet. De aki másképp tehetne helyünkben, az vesse reánk az első követ. Minden percünk kínzó kiegyezés, ahogy lehet. Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, félbe marad, megmásul mondatod. Egy szikra talán mégis zengve pattan lángörvényből, mely benned kavarok. Dagadnak benned árvizes erők, zúdulna niagarás zuhatag. Elégedj meg, ha megtöltesz belőle kristálytiszta vízzel egy poharat. Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb. Hát vesd meg a lábad ott, ahol megállhatsz, s azt mensd, azt a talpalatnyi helyet, szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból, minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet. Látod a karsztok szilt sivatagában a liliputi termőföldeket? Pár négyzetméter, amit a lavina, a kőgörgetek könnyen eltemet. S a karsztok boldogtalan magvetője, a földművelés madárijesztője ezt a kis humuszt mégis szereti. Kicsi kőkerítéssel kerít. Pedig szinte sírjának is kevés. Ó, karszti sors, ó, karszti temetés! Te is, testvérem, karszti sorsodat fogadd el, s védd meg karszti földedet, azt a sírodnak is kevés humuszt, azt a pár négyzetméternyi helyet, s azt a fölséges Isten lábnyomot, mit a lavina minden rohama eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talpalatnyi telkedet, cserépkancsódat és tűzhelyedet, utolsó darab száraz kenyeret. De azt aztán foggal, tíz körömmel, démoni dűvel és őrült örömmel, ahogy lehet. Ahogy lehet.

0: Krisztus a boldogság forrása.
1: Kik az igazán boldogok? Krisztus a boldogság forrása. Dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak szíve, akik az Urat keresik. Krónika első könyve, 16. rész, 16. vers. Gondolatok az igéről. Tömegek sóvárognak valami után, amit nem birtokolnak. Arra költik pénzüket, ami nem kenyér, és annak az eléréséért fáradoznak, ami nem tölti be vágyaikat. Az éhező, szomjas lélek továbbra is éhezni és szomjazni fog, amíg a boldogságot nem hozó élvezeteket hajszolja. Bárcsak hallgatnának Jézus szavára. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ha az élet vizéből iszunk, többé nem szomjazunk meg. Krisztus az élet kútfője, a béke és boldogság forrása. Dicsőítsük Istenünket nagy jóságáért, szerető kegyelméért és gyengéd részvétéért. A fiatalok is magasztalhatják Isten nevét azáltal, hogy bemutatják kegyelmét, jól rendezett életük és Istenfélő beszédük által. Ha ezt teszik, természetük megszelídül, és ingerlékenységük eltűnik. A legboldogabb az a szív, amelyben Krisztus lakozik. Legboldogabb az az otthon, amelynek uralkodó alapelve az Istenfélelem. Ha Krisztus a szívünkben lakozik hitáltal, akkor boldogok leszünk, s lelkünk beteli,

0: Személyes értékünk forrása.
1: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma 3. fejezet 16. vers. Ha arról van szó, hogy igazán értékesnek érezzük magunkat, a keresztényeknek nagy előnyük van. Az emberek mondhatják neked, hogy értékes vagy, de ez nem jelenti azt, hogy te is így érzed. Ha kételkedsz az értékedben, a humanista elmélet szerint egyszerűen húzd ki magad a cipőfűződnél fogva. Érzelmi és egyéb támogatásra vannak találkozó csoportok, terápiás foglalkozások, hétvégi jótékonysági műhelyek és mindenféle más humanista technikák, amelyek segítenek abban, hogy higgy magadban. De mit teszel velük, ha bármennyire is próbálsz megkapaszkodni, de folyton lecsúszol? Elmentél terapeutához, lefogytál 7 kilót, izmot építettél, frizurát változtattál, és még mindig nem nézel ki úgy, mint Miss vagy Mr. America. Bár kerülöd a kritikus és szarkasztikus megjegyzéseket, hogy fenntartsd az önbecsülésedet, néha mégis úgy érzed, hogy elutasítottak. Nem számít, mennyire vagy ügyes, összerezzensz, ha arra kérnek, hogy csinálj valami újat. És bármennyire is igyekszel, mégis engedsz a kísértésnek, és bűntudatot érzel, amiért olyat tettél, amiről tudtad, hogy nem kellett volna. Az igazi önértékelés az, ahol a keresztény részek összeegyeztethetők a humanista elméletekkel. Az ember valódi értékével van dolgunk, nem pedig vélt értékével. Még ha az életedben minden tönkre menni látszik is, csak akkor érezheted magad értékesnek, ha hiszel abban, hogy Isten teremtett téged, és az egész világegyetemben nincs még egy olyan ember, mint te. Különleges vagy. Isten már a fogantatásod pillanatától fogva ismer téged. Emellett Isten nemet mondott, amikor a sátán halálra ítélt téged a bűneid miatt. Ehelyett Isten fia meghalt helyetted, hogy te élhess. És tudod-e, hogy Jézus akkor is meghalt volna érted, ha te lennél az egyetlen ember, aki vétkezett? Istennek terve van az életeddel. Egy olyan mű, amit senki más nem tud elvégezni, és egy olyan terv, hogy örökké vele leszel. Az, hogy Krisztusod van, nagy előny. Ha jól érzed magad a bőrödben, soha ne felejtsd el, hogy ki vagy valójában. A megváltásunkért fizetett ár, mennyei atyánk végtelen áldozata, amellyel fiát odaadta, hogy meghalljon értünk, mély meggyőződést kell adjon nekünk arról, hogy mivé válhatunk Krisztus által.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 2-án így szól Isten igéje. Boáz mondta Rútnak, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyve 2. fejezet 12. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse. Nosztalgiám kellős közepén, idillre szelidített gyermekkoromat felidézve, egyre többször ugrik be a kép testvéreimmel, Krisszel és Tündérrel, valamint keresztestvéreimmel, Zsenkával és Bandusszal, bunkest építünk a nagytarcsai parókia óriási kertjének hátsó, úgynevezett nyári konyhája mögött. A bunkesz egy olyan fából, kőből készült házikó, amely menedékül szolgál, ahova felnőtteknek belépni tilos. Ahol nyugalom van, és persze biztonság. Mert hogy ősi lételeme az embernek, hogy bunkeszt keres, sőt bunkeszt épít. Ahol nem kell félni a vihartól, az esőtől, a villámoktól, a sötétségtől, a természettől, az ijesztő külső hangoktól. Akinek megadatik, hogy lelki értelemben bunkeszre talál, az áldott ember. Megjutalmazott. Gyönyörű a kép, hogy az Úr szárnyai alá, mint egy anyamadár szárnyai alá be lehet bújni. Hozzá lehet bújni, meg lehet nyugodni, erőt lehet gyűjteni, le lehet lassulni, el lehet csendesedni. Az Istenünk nem csak erős vár, de gyengéd oltalom is. Akihez oda lehet futni, sétálni, járulni, sántikálni, és ő jutalomként saját magát adja. A fiát adja. A lényegét adja. A szeretetét, a mindenét adja. Bármerre is járunk ma, gondoljunk arra, hogy micsoda ajándék, hogy az Úr szárnyai alatt van hely számunkra is. Bármilyen élethelyzetben vagyunk is, ő lelki bunkeszt kínál. Oltalmat ígér, higgyünk neki. Imádkozzunk! Áldjon meg minket a mindenható Isten, aki oltalmazó atya, odaadó fiú és szárnyával betakaró lélek. Őrizzen meg minket a mai napon is, hogy ne csak elinduljunk reggel, de meg is érkezzünk este. Jutalmazzon nekünk az örökkévaló olyan napot és olyan életet, ami neki tetsző, amely akaratába belesimul. Ő ajándékozzon meg a hit bátorságával, hogy ne kelljen félnünk, hanem bizalommal tekintsünk a holnapra. Amen. Gáncs Tamás áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Boáz mondta Rútnak, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az új szövetség igény pedig így szólt. Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Fontos alapelv mindazok számára, akik az igazság megismerésében előre akarnak lépni, hogy megvizsgálják vágyaikat és hiedelmeiket. Ezek fokozatosan alakulnak ki, és az értékektől, a neveléstől, a tapasztalatoktól és a személyiségtől függenek, elvárásokat támasztva az emberekben a jövőbeli eseményekkel kapcsolatban. Végül, ha a dolgok nem úgy történnek, ahogy várták, összezavarodnak az emberek, és elkedvetlenednek.

Jézus idejében a kiválasztott népnek földi nagyságra vonatkozó elvárásai voltak, amikor a Messiás megérkezik. A zsidók a római igától való megszabadítót vártak, egy erős és hatalmas királyt, aki felemeli őket, hogy egyetemes hatalommá váljanak. Jézus azonban szegénységben és alázatban jött. A várakozás és a valóság közötti eltérés olyan mély volt, hogy mikor keresztelő János bemutatta Jézust a tömeg előtt, mint Krisztust, az emberek többsége nem ismerte fel őt, ami csalódást és elutasítást eredményezett. Amikor a dolgok nem olyanok, mint amilyennek gondoltuk őket, vagy amikor a valóság nem felel meg az elvárásainknak, természetes, hogy ilyen érzéseink vannak. De hogyan ismerte fel Krisztust a próféta a pusztában? Milyen bizonyítékokat hozott fel Jézus annak bizonyítására, hogy ő az, akit Isten felkent.

Mindkét esetben a fő bizonyítékot a Szentírás szolgáltatta. Amikor úgy mutatta be Jézust, mint Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, János arra az ószövetségi fejezetre utalt, ahol a messiást úgy írják le, mint a bárányt, aki életét adta a bűnösökért. Amikor keresztelő János maga is kételkedett, mert elvárásai nem feleltek meg annak, amit Jézus tett, ha ő a megváltó, miért nem szabadította ki Heródes kegyetlen börtönéből, megnézte Jézus életének és szolgálatának részleteit, amelyek megfeleltek Ézsaiás próféta leírásának a felkentről. Tanítványai előtt Jézus Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt, ahogy ezt Lukács evangéliuma 24. fejezetében olvashatjuk. A mai emberek hiedelmei gyakran a világ szeretetén alapulnak, nem pedig Isten igazságán. Sátán mindig igyekezett eltéríteni az emberek figyelmét Isten igéjéről és véleményekre, hagyományokra, illetve az egyházi vezetők tanításaira próbálta a figyelmet annak helyébe terelni. Ez azt mutatja, hogy a modern gondolkodás, amely gyakran az emberi nézeteken és kultúrán alapszik, eltér az örökérvényű bibliai igazságtól. A mai ember várakozása, hogy az igazság alkalmazkodjon hozzá, ellentétes a bibliai logikával, amely az engedelmességet és az alázatot hangsúlyozza. A világ bölcsessége nem vezet el Isten ismeretére. A mai emberek hiedelmei és elvárásai gyakran ellentétben állnak Isten igéjével. Míg az emberek egy kényelmes, saját magukhoz szabott vallást keresnek, Isten hívása az önmegtagadásra, bűnbánatra és engedelmességre szólít. Gondolkodj el egy pillanatra. A különböző témákkal kapcsolatos hiedelmeid, elvárásaid megegyeznek Isten igéjével? Tudva, hogy nem jó, ha védjük kételjeinket, és elfogadunk minden előítéletet, arra hívunk, hogy hittel és imádsággal kutassuk Isten igéjét. János evangéliuma 5. fejezetében Jézus ezt mondja. Kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot.

A te igéd lámpás a lábamnak, és világosság az ösvényeimnek. 119. Zsoltár, 105. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnökök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet megszentelt helyek, idők, igék címmel. Megújult a Híd magazin. Fókuszban a feltámadás. Teljesen megújult külsővel, újra gondolt szerkezettel, de korábbi tartalmi értékeinek megőrzése mellett jelent meg a Híd magazin 2026/1-es száma, amelynek fókuszában a feltámadás áll. A mostani változás egyik meghatározó eleme, hogy 2026-tól a Híd magazin évente két alkalommal, tavasszal és ősszel fog megjelenni, viszont oldalszám tekintetében a legutóbbinál nagyobb terjedelemben. A köztes időben ugyanakkor Híd pillér címmel is megjelentetnek kisebb terjedelmű kiadványokat, egyszerű, de igényes formában segítséget nyújtva, hogy ki megszólíthassa a környezetében élőket evangéliumi tartalommal. A Híd magazin korábbi tartalmi jellegzetességei közül sok mindent megőriznek, miközben igyekeznek jobban átlátható kereteket biztosítani az olvasók számára. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 000 emberről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött közgyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a Hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Szeretett Szolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól, a hajléktalanok éjjeli menedékhelyén át, a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától, a családok átmeneti otthonától, a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak a rászorulóknak. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 000 személyre gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, mérséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek? Az elmúlt alkalommal ott fejeztük be, hogy Pál apostol, amikor megpróbálták, ahogy ma szokták mondani az emberek, fű alatt kiengedni a börtönből, mintha mi se történt volna, és úgy megpróbálták volna semmissé tenni az előző napnak a megveretését, a jogfosztást, amit tulajdonképpen római állampolgárként Pál és Silás átélt, azt mondta, hogy na akkor álljunk meg, azok, akik ítélet nélkül ezt velünk elkövették, jöjjenek ide, vezessenek ki bennünket a börtönből, hogy mindenki lássa, hogy nem bűnözőként ért bennünket ez az atrocitás. Aztán persze megpróbálták a város előjárói mégis a maguk akaratát érvényre juttatni, és azt kérték Páltól és Silástól, hogy hát mindjárt a börtönből lehetőleg hagyják el a várost. Pál és Silás viszont enyhén szólva nem fogadta meg a tanácsukat, hanem a gyülekezet jövője érdekében visszamentek Lidiáékhoz, beszélgettek a testvérekkel, aztán természetesen egy idő után, nem feszítve a húrt, tovább indultak, de azzal a bizonyossággal, hogy mögöttük ott maradt az az emlék, hogy a keresztények azok nem állampolgárságuktól és jogaiktól megfosztott emberek, hanem Krisztus követők. És hogy lesz tovább? Tessék csak hallgatni, hogy számul be erről az apostolok cselekedetei 17. fejezete? Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Itt most muszáj egy pillanatra megállni, akár azon az áron is, hogy megígérem, hogy újra kezdem olvasni ennek a fejezetnek a szövegét. Aki tanult missziológiát, vagy aki ismeri egy kicsit is a mai missziós feltételeket és a mai missziós hozzáállást, az nyilvánvalóan azt tanulta, mert nem is tanulhatott mást, hogy egy jó missziós stratégia felépítése azzal kezdődik, hogy megtervezzük az állomásokat. És aztán megpróbálunk városról városra haladva teret nyerni, ha kell, ha egy nagy területről van szó. Hogy is került Pál és Silás Macedón területre? Hát a legcsekélyebb mértékben se ők tervezték a lépéseket, kaptak egy kijelentést, az Úr előkészítette nekik a terepet, és nagyon váratlan és nehéz úton járatva őket, indult ott a gyülekezetnek a szervezése és a gyülekezet megalakulása. De itt van két városnév, Apollónia és Amfipolisz. Miért nem áll meg Pál és Silás ezen a területen, és miért nem kezdik el hirdetni az evangéliumot? Minden bizonnyal ugyanazért, amiért nem lehetett menni Ázsiába, és nem lehetett menni Bitiniába, valamiért Isten lelke azt mondta nekik, hogy tovább, tovább, tovább, tovább. És én szeretném hangsúlyozni, hogy a misszió az Krisztus követés, ami Krisztusnak való engedelmességen alapul, nem pedig emberi cselekedetek összessége, emberi tervezés és nagyszerű emberi kivitelezésnek a végeredménye. Tesszalonikába érnek, és ott Pál apostol nagyon hamar tudatára ébred annak, hogy itt zsidó közösség van, szemben Filippivel, és ezt a zsidó közösséget, mint ahogy egyébként korábban is mindig gyakorolta, azonnal meglátogatja. Pál pedig szokása szerint, folytatja a beszámolót Lukács, az apostolok cselekedetei szerzője, bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta, és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Akkor most menjünk ezeken a lépéseken végig, már csak azért is, mert el kell, hogy mondjam, hogy nagyon messze áll a mai keresztény gondolkozástól az, amit itt hallunk. Egy vitába szállt velük. Egy rendes hívő ember nem vitatkozik. Már miért ne vitatkozna? egy rendes hívő ember tudatában van a tényeknek, tudatában van annak, hogy miben hisz, és hogyha szükséges, akkor nem rejti véke alá, hogy nem ért egyet az ellenvéleményekkel. Azok az emberek, akik Tesszalonikában, a zsinagógában ott voltak jelen, nem tudtak Krisztusról, nem hittek Krisztusban, és amikor elkezdtek Pál és Silás beszélni Krisztusról, aki eljött erre a világra, és rámutattak, hogy ez pedig a názáreti Jézus, akkor nyilván ellenállásba ütköztek, mint ahogy egyébként ma is ellenállásba ütközik minden bizonyságtétel, különösen azok között, akik arról vannak meggyőződve, hogy nem jött még el a Mesiás. És Pál két módszert használt a vitatkozáshoz, tessék csak megfigyelni, az egyik megmagyarázta nekik, ami azt jelenti, hogy elővette az írásokat, és elkezdte értelmezni a prófétai szó alapján, hogy milyennek kellett lenni Krisztusnak, kinek kellett lenni a Krisztusnak, mi bizonyítja, és itt a következő tétel, hogy bizonyította nekik az írások alapján. Nem voltak egyszerű helyzetben a tesszalonikaiak, mert nem biztos, hogy elsőre is tudták, hogy egy tőrölmetszett hitetlen az, aki előttük áll. Hiszen valamikor ez a Pál ellensége volt a Krisztusnak. Annyira, hogy nem szégyelt még fegyveres útra is térni, csak hogy ártson Krisztus gyülekezetének. Aztán eljött a pillanat, amikor a damaszkuszi úton szembe jött vele a feltámadt Krisztus, és nem mondja azt a Szentírás, hogy abban a pillanatban, amikor Pál feltette azt a kérdést, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, hogy ő azonnal teljes mértékben hívő lett, ellenben azt állítja a Szentírás, hogy 3 nap után, miután vakon, étlen, szomjan, Damaszkuszban vajúdik ez a tarzusi Pál, azt mondja a Szentlélek Anániásnak, menj el hozzá, mert most már imádkozik. Na az a 3 nap, az egy kegyetlenül nehéz időszak volt, mert szembe kellett néznie önmagával, az Isten igéjének az ismeretével, és egyszer csak elkezdte neki összerakni a mindenható a proféciákat, és megértette, hogy Jézus a Krisztus. Pál teljes mértékben megértette azokat, akik ellenérveket hoznak föl. Ha valaki tudott ellenérvelni, korábban ő volt az, aki minden ellenérvet nyilván felsorolt, megvolt hozzá a teológiai tudása is, megvolt hozzá a Biblia ismerete is, hogy érveljen, de amikor Isten helyre rakta a proféciákat, helyre rakta a Krisztusról kialakított képét, akkor ez, mint amikor egy puzzle összeilleszkedik, akkor kialakult az a Krisztus kép, amit utána a leveleiben, ige hirdetéseiben következetesen, konzekvensen képviselt. Ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni mindnyájunknak, mert néha megriadunk attól, hogy érvelnünk kell. Természetesen, kevésből nem lehet sokat adni, mondta egy kedves barátom, és ez így van. Ha az ember nem ismeri Isten igéjét, akkor nem tud érveket, maximum érzelmi érveket tud felsorolni, és hogyha az érzelmi érvek jönnek, akkor egy hidegfejű érvelő ezt lesöpri néhány perc alatt. Pál vitába száll. Magyaráz, érvel és bizonyít. A bizonyítás rendkívül fontos, mert ezek a bizonyításnak az a lényege, hogy Krisztus személyére irányítsa a figyelmüket. Tehát, hogy Krisztusnak meg kellett halnia, szenvednia kellett, föl kellett támadnia a halálból, és hogy ő valóban Jézus. Mi lett az eredmény? Így folytatja a beszámolót Lukács. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Nem tudom, megtetszettek figyelni ezt a különös számtant, ezt a különös matematikát. A zsinagóga Héber tagjai közül néhányan lettek hívőké. Néha nagyon kemény tud lenni a szív, és a megrögzött vallásos meggyőződés, ez egy nagyon csúnya kifejezés, én tudom, de nem tudok jobbat kitalálni, az évek során berögzött vallásos meggyőződés sokszor minden érvnek ellene tud állni. De tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Krisztus, ami drága úrunk, itt járt ezen a földön, tanított, csodákat tett, érvelt, néha nagyon élesen fogalmazott, de nem lehet azt mondani, hogy a farizeusok és írástudók közül százával lettek volna a követői. Sőt, inkább mintha egyre keményebbé vált volna a szívük. Gyilkos indulatok, düh és gyilkos lelkület alakult ki bennük. Pál is azt élte át, hogy hosszasan érvel, és néhányan lesznek hívőké. Nem így a pogány háttérből megtértek. Tessék csak hallgatni. Azt mondja, hogy igen sok istenfélő görög csatlakozott. Hát hogy lehet, hogy a pogányok sokkal nyitottabbak voltak? Tessenek csak arra gondolni, hogy ők miért lettek eredetileg istenfélőké. Hát eredetileg ők pogány isteneket imádtak, és ezekről a pogány istenekről a saját emberi eszük alapján győződtek meg, hogy semmik. Na de akkor kihez tartozunk? Akkor kit követünk? Akkor ki az az Úr, akiben hinni kell, akiben bízni kell? Nem én találtam ki, valaki azt mondta, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és addig nem nyugszik meg a lélek, amíg Isten ezt a helyet el nem foglalja a szívünkben. És az az igazság, hogy ez így van. Ezek a pogányok pontosan tudták, hogy az ő mendemondáik, az ő különös vallásos történeteik semmit sem segítenek rajtuk. Áldozataik, vallásos ceremóniáik, körjárataik, körmeneteik, a pogány bálványisteneknek szóló fesztiváljaik, ünnepeik semmit nem segítenek rajtuk. És keresni kezdték az Istent. Jó helyre mentek, amikor a Teremtő Istent találták meg a héber közösségben, a zsidó közösségben? Igen. És ott miről hallottak? Hát szükségképpen arról, amit például Ézsaiás próféta rendszeres fölolvasása alapján meg kellett érteniük, hogy jönni fog a Mesiás. De hát ha Ezékielt olvasták, ugyanezt a proféciát hallották többféle verzióban. Jeremiást ugyanezt hallották többféle verzióban. És Mózesnél is elkerülhetetlen volt, hogy szembe kerüljenek azzal, hogy prófétát támaszt nektek Isten olyat, mint én. És ez az olyan, mint én, az nem azt jelenti, hogy 80 éves lesz, mikor szolgálatba áll, meg ilyen szép körbe potya lesz, amivel ha ráüt majd a tengerre, az ketté válik, hanem törvényhozót, mert hogy Mózesben törvényadót tiszteltek, olyat, aki néppé kovácsolta Izrael népét, Isten népévé általa lettek, így gondolták a zsidó tanítók. Ilyen proféta jön majd. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus nagyon hamar hivatkozni kezdett arra, hogy ő új szövetséget fog hozni. És mindenki tudta, hogy az Ó szövetség megkötője a Sínai hegynél Mózes az emberi oldalról. És akkor jön Pál, és elkezd beszélni. Elkezdi hirdetni az evangéliumot, elkezd beszélni Jézus Krisztusról, és ezeknek a megtért pogányoknak a szíve egyszer csak kinyílik, és azt mondják, hát ezt kerestük. Hát eddig erről hallottunk itt a zsinagógai istentiszteletben is, hogy jön majd a Mesiás, jön majd a Krisztus, és itt vannak ezek az emberek, akik beszélnek Krisztus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, mennybe meneteléről, és mind abból, amit a saját életükkel kapcsolatban is elmondanak, abból az erőből, ami árad rajtuk keresztül, megérthetjük, hogy ez az igazság. És kinyílik a szívük. És még egy tétel van, sok előkelő asszony. Általában ezzel szokott lenni egy problémánk, mert hogy itt miért olyan jelentős, hogy a sok görög mellett előkelő asszonyok is. Hát azért, mert a zsinagógához az is hozzátartozott, kedves hallgatóim, hogy az előkelő asszonyok jelentős anyagi támogatással beszálltak a zsinagóga költségeibe. Egyrészt ez egy elvárás volt, másrészt a vallásos szükséglet is ez diktálta, tennünk kell valamit, áldozatot kell hoznunk, és a pogány területen élők ezt sokkal inkább anyagi eszközeik felajánlásával gyakorolták, hiszen ők maximum néhány évente, volt, aki életében egyszer-kétszer jutott el a jeruzsálemi templomba, ahol áldozatot lehetett fizikailag bemutatni, és másütt ugye nem lehetett áldozatot bemutatni csak a jeruzsálemi templomban, és ezek az előkelő asszonyok most csatlakoznak ehhez az új irányhoz. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és felármazták az egész várost, felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Ez a rövid szöveg néhány rendkívül fontos információt tartalmaz. Először is úgy tűnik, hogy Tesszalonika nagyon is hazai pálya a héber közösségnek. Itt ők jelentős szerepet töltenek be, és a jelentőségük abban is meglátszik, hogy az ő hatásukra népgyűlés gyűlik össze. A népgyűlés görög területen döntéshozó szervezet, sőt, ha kell, ítélethozó szervezet. Ugye el szoktuk felejteni, hogy a demokrácia szó az eredetileg a demosz, azt jelenti, hogy nép, a krácia, a kráteó szó pedig azt jelenti, hogy uralkodok. A demokrácia az népuralmat jelent, ami azt jelenti, hogy szavazatukkal eldönthetik valaminek vagy valakinek a sorsát. És a zsidó közösség olyan erős volt Tesszalonikában, hogy az ő szavukra és az ő részvételükkel volt népgyűlés, vagy lehetett népgyűlés. De hát nem találják ott őket, tessék csak hallgatni. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak, ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsa ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Szeretném elmondani, ez nem a hitetlen plebsznek, a hitetlen démosznak a hangja. Ez a magát hívőnek nevező zsidó közösségnek az akciója. És mire hivatkoznak? Hogy a világfelforgatók jöttek el ide, akik nem ismerik el a császárt, hanem helyére teszik Jézust. Hogy beszélnek Jézusról Pál és Silás? Mint Krisztusról. És egészen biztos, hogy a zsidagógában elhangzott héberül is, mint messiája, mint messiás. És ők nem egy világi fronton, világi királyi székbe kívánkozó valakit hoztak Tesszalonikába, és nem arról beszéltek, hogy le lehet cserélni végre az éppen soros uralkodó császárt. Egyébként ebben az időszakban nagyon érdekes időszak volt, mert kezdett bepörögni a római birodalom olyan szempontból, hogy most jönnek majd nem sokára azok az uralkodók, akik szemben például Tiberiusszal meg Augustussal, akik évtizedeken keresztül uralkodtak, lesz majd olyan, aki 2 évig uralkodik, vagy 1,5 évig uralkodik. Nem ezeknek a helyére kívánkozott Krisztus. És Pál és Silás nem egy olyan valakit hirdettek, aki földi trónra vágyakozott volna. A vád azonban, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy pont azoknak a részéről, akik a legjobban kellett volna, hogy örvendezenek, hogy eljött a Mesiás, a vád azonban az, hogy világi rendet felforgatók, akik érkeztek. Hát ezzel fel is izgatták a sokaságot rendesen, meg a város előjáróit is, akik ezt hallották, amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsátották őket. Szeretném mondani, hogy ez a kezesség, ez nem garanciát jelentett arra, hogy Pál és Silás mégsem mondott semmi ilyesmit, ez a kezesség, ez óvadékot jelentett. Jászon, aki éppen akkor lett Krisztus követő, bizonyára hatalmas összeget tett le az előjárók asztalára, azért, hogy Pál és Silás ne kerüljön egy politikai ügynek a kellős közepébe, és ne legyenek vád alá helyezve úgy, mint a császár ellenségei, mert egyébként, amit Héber fele barátaink megfogalmaztak, a római birodalom belül felséggyalázásnak minősült, és erre egyetlen ítélet volt, halál. Mit is mondott az Úr Jézus? Ha engem elfogadtak, titeket is el fognak fogadni. És hogyha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Csak ilyenkor arra kell, hogy gondoljunk. Pál és Silás nem látomás alapján indult erre a missziós szakaszra? Hát tényleg azt akarta Krisztus, hogy Filippiben megverjék, bebörtönözzék őket? Hogy Tesszalonikában néhány hét után óriási felfordulás legyen, az egész város lázadozni kezdjen? Akkor álljunk meg. Azért kérlelte látomásban a macedón férfi Pált és Silást, hogy gyertek és legyetek segítségünkre. Mintha azt mondta volna, hogy nem ismerjük az evangéliumot. Nekünk Krisztusra van szükségünk. Filippiben, amikor el kellett onnan menni Pálnak és Silásnak, lettek, akik már nem csak ismerték a Krisztust, hanem tovább hirdették? Igen. Tesszalonikában néhány hét után lettek, akik ismerték a Krisztust és tovább hirdették? Ezek nem költői kérdések, kedves hallgatóim, és erre a válasz az, hogy igen. Akkor eredményes volt Pálnak és Silásnak a munkája? Borzasztóan elvakultá tud bennünket tenni a mai környezetnek a lelkülete és hozzáállása. Az eredményes munka, az nyilván akkor lett volna eredményes a mai elképzelések szerint, ha Tesszalonika nagy sportstadionja tele lett volna emberekkel, és egy páli ige hirdetés után az egész város megtér, vagy legalább a fele. Épül egy hatalmas katedrális, vagy kettő, ahol minden áldott alkalommal zsúfolásig tele padokkal hirdettetik az evangélium. És így megy ez a világ végezetéig. A Krisztus nem ezt mondta. A Krisztus azt mondta, hogy az Isten országa olyan, mint az elvetett mag. Amit a gazda elvet, aztán elmegy, a mag meg kihajt, növekszik, szárba szökken, és igazából a gazdának nincs róla a fogalma, hogy

Ha bennem mélyen hiszel, rám találsz egyből. Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél, s álmai tengerén e csodás helyről mesél. Figyelj hát rám, kérlek, mert most hozzád szólok. Mikor imádkozol, rád áldást szórok. Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid, fülembe eljut, s könnyíti napjaid. Figyelemmel kísérem sorsod szüntelen. Tudd, jó helyen vagy, s a lelked büntelen. Tisztító fényemben megfürdetem szíved, mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged. Térj most be hozzám, a mennyek országába, beszélgess el velem egyetlen imába. Nézz körül bátran, mert ez a te otthonod. Mikor gyenge hited, én akkor is ott vagyok.

0: Egészségpercek.
1: Egyre gyakoribbak a hasnyálmirigy megbetegedései. Elsősorban a krónikus hasnyálmirigy gyulladás, valamint a hasnyálmirigy daganat. Főleg az utóbbinak rendkívül magas a halálozási aránya, és általában mire felfedezik, a betegek többsége már menthetetlen állapotban van. A krónikus gyulladás pedig könnyen rákos betegségé fajulhat. Japán kutatók azt térképezték fel, hogy milyen életviteli okok játszhatnak szerepet e betegségek kialakulásában. Kimutatták, hogy az alkoholfogyasztás egyértelműen fokozza a hasnyálmirigy betegségek gyakoriságát, ami nem új megfigyelés, hiszen régóta tudjuk, hogy például az alkoholisták jelentős része hasnyálmirigy gyulladásban szenved. Ugyanakkor

Akkor az is bizonyításra került, hogy a dohányzás egyértelműen hasnyálmirigy gyulladást és daganatot is kiválthat. Tehát egy újabb daganatféleséget lehet a cigarettázás számlájára írni. És ami még ennél is váratlanabb eredmény, hogy a hasnyálmirigy daganat előfordulása szorosan összefügg az állati zsíradékok fogyasztásával. Minél több állati zsírt eszünk, annál nagyobb a kockázat. Ezek alapján a japán szakemberek azt javasolják, hogy mindenki hagyja abba a dohányzást, ne igyon alkoholt, és főleg növényi étrenden éljen annak érdekében, hogy a rendkívül nehezen és korlátozottan kezelhető hasnyálmirigy betegségeket elkerülhesse.

0: iránytű.
1: És békés lesz a te időd, gazdag a boldogságban, a bölcsességben és a tudományban. Az Úr félelme lesz kincsed. És a Jász könyve 33. fejezet, 6. vers. Az igazi nevelés nem becsüli le a tudományos ismereteket vagy az irodalmi műveltséget, de a tájékozottságnál többre értékeli az erőt, az erőnél a jóságot, a szellemi ismeretnél a nemes jellemet. Az igazi nevelés ezt a bölcsességet közvetíti. Nem egy irányú képzést nyújt, hanem minden erőnk és képességünk helyes felhasználására tanít, és kiterjed kötelezettségeink egész körére, önmagunk, a világ és Isten iránt. A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amelyet valaha is emberre bíztak, és sohasem volt égetőbb igény, nagyobb szükség erre, mint most. Egyetlen korábbi generáció sem állt szemben ilyen nehéz feladatokkal. A fiataloknak sohasem kellett olyan nagy veszélyekkel szembenézniük, mint ma. Az igazi nevelés ellensúlyozza az önző becsvágyat, a hatalmi törekvést, az emberiség jogainak és szükségleteinek semmi bevételét, ami az emberiség átkát jelenti. Mindenkinek a lehető legmagasabb fokig kell fejlesztenie a képességeit. Ha ebben hűségesek, akkor tiszteletet érdemelnek. Értékes az a szolgálat és nevelés, amelyet ezeknek az elveknek a megvalósításával végzünk. Sok nevelési módszer, amelyet ma nyújtanak, nagyon különbözik a fentiekben bemutatott eszménytől. Sokszor már a legkoraibb gyermekkortól fogva versengésre, vetélkedésre buzdítanak, és az önzést táplálják, ami minden rossz gyökere. A jellem igazi mintája és alapja minden nemzedékben és minden országban Isten törvénye.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 102. rész. Imádság nyomorúság idején. Nincstelen ember imádsága, amikor elcsügged és kijönti panaszát az Úr előtt. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd felén füledet, ha kiáltok. Siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű. Még az evésről is elfelejtkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. A pusztai pelikánhoz hasonlítok, olyan vagyok, mint bagoly a romok közt. Álmatlan vagyok és oly magányos, mint madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem. Hamut eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel keverem háborgó haragod miatt, mert fölemeltél és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki, itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép, mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, de ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak delén, te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége. Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak.

0: Mai szakasz, 102. zsoltár. Ez az egyik legszomorúbb zsoltár. Egy olyan ember imája ez, akinek a feje fölött összecsapnak a megpróbáltatások hullámai. Panaszait a vigasztalás szavai követik. Három különböző nézőpontból olvashatjuk a szöveget. Talán egy száműzött, a fogság földjén panaszkodik, fájdalmai, magánya, üldöztetései, betegsége miatt. Egyetlen reménye, hogy a szabadításról szóló profécia beteljesedése küszöbön áll. Mert ideje, hogy könyörülj Sionon, mert eljött a megszabott idő. Messiási zsoltárként is tekinthetünk a 102. zsoltárra, mint olyanra, amiből Jézus idézett a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Olvashatjuk Jézus és az Atya között lezajló párbeszédként. Panaszainak elmondásával kezdődik, majd Isten ellene forduló haragjáról szól. Fölemeltél engem, és földhöz vertél engem. Az Atya válaszát és vigasztalását a 13-tól a 23-ig terjedő versekben olvashatjuk. Zárásul ott áll a végső bizonyosság, te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és a te esztendeid el nem fogynak. Érintsen meg bennünket Jézus szenvedése, ugyanakkor ízlelgessük győzelmét, álhatatos szeretetét és gondviselését irántunk. És olvashatjuk egyszerű panasz zsoltárként, amikor összecsapnak a hullámok a fejünk felett, jobb, ha hozzávisszük panaszainkat, mint ha megtartanánk azokat magunknak. Istenhez intézett panaszainkkal elismerjük létezését, elismerjük hatalmát, bölcsességét, jóságát, irgalmát, szeretetét és gondoskodását is irántunk. Örömet találhatunk Isten dicsőítésében. Ebben a zsoltárban mi, akik a 21. században élünk, a mennyei vigasztalás bizonyosságára lelhetünk, amikor kétségbeesés vesz erőt rajtunk, vagy túl nagy próba előtt állunk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Lukácsi Vilma, közel az ég. Míg életünk derűs, vidám, mint a kelő nap hajnalán a napsugárban fürdő vidék, csak integet a messzeség. Valamit mondanak nekünk, ha a szavukra figyelünk, akik tudják már a hegyet, utakat és ösvényeket, a lejtőket és szurdokat, fölismerik a lábnyomokat, amit urunk nekünk hagyott, s a tegnapot, s a holnapot. Ne mondjátok, mi fenyeget, inkább azt, hogy Isten vezet. Talán az se, hogy mit ne tegyünk, biztassátok, az Úr velünk. És akkor ez a szeretet bennünket is arra vezet, ahol az elesett föláll, s az eltévedt hazatalál, hiszen lábánál a kövek világító szövetnékek. Lehet ködös a messzeség, de érezzük, hogy közel az ég.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor nehézségen mész át. Második rész. Istenben bízom, nem félek. Zsoltárok könyve 56. fejezet 4. vers. Íme még két igazság, amelyet Józsefhez hasonlóan neked is meg kell értened. Első, nem engedheted meg magadnak az önsajnálatot. Lehet, hogy épp vitában állsz valakivel, és te vagy a vétlen fél, egy olyan helyzet áldozata, amelyet nem te idéztél elő. Emlékezz rá, hogyan reagált József, amikor hasonló szituációba került. Először is nem adta meg magát az önsajnálatnak. Hogy miért nem? Azért, mert az könnyen depresszióhoz vezethet. Amikor súlyos problémával állunk szemben, és már egyébként is a padlón az önbecsülésünk, gyakran kezdjük hibáztatni és marcangolni magunkat. József viszont megértette, hogy nem ő hozta a saját fejére a bajt, és megpróbálta reálisan látni a helyzetet. A viharba kerülve hagyod oldalra fordulni a csónakod, fel fogja borítani a szél. Ugyanígy van az életben is. Amikor vihar csap le rád, úgy lehetsz leginkább urrá felette, ha Istenben bízva szembenézel vele, ahogy a József is tette. Második. Soha ne hozz fontos döntéseket lehangolt állapotban. Amikor elcsüggedünk, hajlamosak vagyunk efféle kijelentéseket tenni. Elég volt, feladom, kilépek a munkahelyemről, elköltözök innen, beadom a vállópert. Kérlek, ne tedd ezt! Ha levert és szomorú vagy, megbízhatatlanná válnak az érzéseid, elhomályosul a látásod, és elveszíted az ítélő képességedet. Mit tehetsz ilyenkor? Bíz benne, hogy Isten átsegít majd a nehézségeden. Mondd te is a zsoltárossal együtt, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?

A reformáció története. Wycliffe János, második rész. Wycliffe már főiskolai hallgató korában tanulmányozni kezdte a Szentírást. Azokban a régi időkben, amikor a Biblia csak az ókori nyelveken volt olvasható, csak a tanult emberek találhatták meg az utat az igazság forrásához, amely el volt zárva a tanulatlan néprétegek előtt. Így az út már elkészült Wycliffe későbbi reformátori munkája számára. Művelt emberek tanulmányozták Isten igéjét, és megismerték a benne kinyilatkoztatott nagy igazságot, hogy Isten kegyelme ingyen van. Tanításaik nyomán az igazság elterjedt, és sokan eljutottak az élő kinyilatkoztatásokhoz. Amikor Wycliffe figyelme a Szentírásra terelődött, azzal az alapossággal kezdte kutatni, amellyel korábban az iskolai műveltséget is elsajátította. Addigi nagy hiányérzetét sem iskolai tanulmányai, sem az egyház tanításai nem tudták kielégíteni. Isten igéjében találta meg azt, amit korábban hiába keresett. Meglátta a benne kinyilatkoztatott megváltási tervet, és felismerte, hogy az ember egyedüli közbenjárója Krisztus. Az ő szolgálatára szentelte életét, és elhatározta, hogy hirdetni fogja az igazságokat, amelyeket felismert. A későbbi reformátorokhoz hasonlóan Wycliffe, amikor munkáját elkezdte, nem is sejtette, hogy ez az út hová vezet. Nem tudatosan helyezkedett szembe Rómával, de az igazság iránti szeretete elkerülhetetlenül szembeállította a tévedéssel. Minél világosabban látta a pápaság tévedéseit, annál buzgóbban tanította a Biblia igazságait. Felismerte, hogy Róma felcserélte Isten igéjét az emberi hagyományokkal. Bátran ráolvasta a papságra a Szentírás száműzését. Követelte, hogy adják a nép kezébe a Bibliát, és állítsák vissza tekintélyét az egyházban. Wycliffe tehetséges, buzgó tanító és ékes beszédű prédikátor volt. Mindennapi élete szemléltette azokat az igazságokat, amelyeket prédikált. Szentírás ismeretével, érvelésének meggyőző erejével, tiszta életével, törhetetlen bátorságával és rendíthetetlen becsületességével megnyerte az emberek tiszteletét és bizalmát. Sokan, amikor észrevették a római egyház gonoszságát, elégedetlenek lettek addigi vallásukkal, és leplezetlen örömmel üdvözölték a Wycliffe által feltárt igazságokat. A pápa vezető embereit pedig elöntötte a harag, amikor észrevették, hogy e reformátor befolyása túlszárnyalja az övékét. Wycliffe hamar felismerte a téveigést, és rettenthetetlenül tiltakozott a Róma tekintélyével szentesített sok-sok visszaélés ellen. Amikor a király lelkésze volt, bátran állást foglalt az olyan adó fizetése ellen, amelyet a pápa követelt az angol királytól. Wycliffe kimutatta, hogy mind a józanész, mind pedig a kinyilatkoztatás ellenzi a pápának világi uralkodók feletti vélt hatalmát. A pápa követelései nagy felháborodást keltettek. Wycliffe tanításai befolyásolták a nemzet irányítóit. A király és a nemesek közösen tiltakoztak a pápa földi hatalomra tartott igénye ellen, és nem voltak hajlandók neki adót fizetni. Ezzel súlyosan megnyírválták a pápa angliai főhatalmát. A folytatás a jövő hétvégi hírmagazinban lesz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe azonnali szabadulás. A mai ige Náhum 1.13. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Gondolatok az ígéről. Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tört egyeseket közülünk is elnyomva a sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete, összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az Úr azonnali szabadulást ígér. Most töröm össze. Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól, most, az ember nem mondja rá azt, hogy inkább holnap. Nézd, milyen tökéletes a szabadítása. Az igát nem csak leveszi, hanem össze is töri. A bilincseket nem csak fölnyitja, hanem le is szaggatja. Íme, Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Így hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8.36. Jöjj, Uram, és szabadítsd meg a foglyokat, ígéreted szerint. Ökumenikus dicsőítés, közösség és lelki megerősödés a pikniken. Isten megtart. Az Úr megtart. Jézus megtart. Így szól az idei, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága által szervezett piknik, az ökumenikus zenés istentisztelet jelmondata. A fiatalok nem csak énekben, de imádságban és az ige hirdetésben is közösségben lehettek. Az egész délutánt átszőtte a hírben járás fontossága és Jézus Krisztus megtartó erejének bizonyossága. Különleges, békés és örömteli légkör fogadta azokat, akik május 20-án ellátogattak a felekezeteken átívelő programra. A piknik ismét megmutatta, hogy a közös dicsőítésnek és az ökumenikus összefogásnak különleges ereje van. Egy este erejéig eltűntek a felekezeti határok, és valóban átélhetővé vált az a gondolat, amely az egész alkalmat végig kísérte. Jézus ma is megtart. Tegnap június 1-én kezdődött a 37. budapesti Bach hét. A hét első napján tegnap, június 1-én hétfőn, 19 órakor kezdődött a 37. budapesti Bach hét, a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel vezik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid égehirdetés hangzik el. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, és éklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk egy újabb stációhoz, egy újabb állomáshoz, Pál apostol levele Tituszhoz. A páli levelek általában közösséghez, gyülekezethez, emberi közösséghez, keresztényekhez szól, azonban Timóteushoz írt első és második levél, illetve a Titusz levele bizonyos szempontból egy kivételt képez. Azt is mondhatnám, hogy a magánlevelek sorába tartozik ez, bár nyilván itt óvatosan kell fogalmazni, hiszen nem magánügyről van szó, hanem igenis közösségi ügyről van szó. Mégis 1707-ben egy Bardot nevű teológus nyomán elterjedt ez a kifejezés, hogy pásztor levelek. Hiszen az idős apostol pásztorolja fiatal munkatársait, mind a Timóteusi első, mind a második levélben, illetve Titusz levelében. Azóta a szakirodalom teljes mértékben elfogadja ezt a kifejezést, és pásztor leveleknek nevezi ezeket a leveleket. Sőt, bizonyos fokig a következő, az előadás második felében szereplő Filemon levél is valamilyen szempontból ide tartozik. Egy biztos, ha megnézzük a Tituszhoz írt levelet, akkor azt látjuk, hogy bizonyos változások következnek be a kereszténységen belül. Míg a korábbi időkben, talán mondhatnám úgy, az 50-es évek elején inkább az egyéni, tiszti felelősség jellemzi a gyülekezeteket organikus szempontból. Egy-egy gyülekezet vezető egyénisége, karizmája, elhivatottsága rendkívül fontos módon jelentkezik, és Titusz idejében a 60-as évek elejére térve, vagy az 50-es évek végére egyre inkább azt látjuk, hogy megjelenik a hivatal. Kialakul 10 év alatt a kereszténységen belül egy szervezeti forma, ami a keresztény gyülekezeteknek a sajátossága. Nyilván el kell mondani, hogy ez nem vonatkoztatható el a zsinagógális hivataltól, hiszen ebből nő ki, de bizonyos szempontból azt is mondhatnám, hogy egy önálló alakulat, nem annyira a kötöttségek, a tradíció, a formák és az előírások jelentkeznek elsősorban, de mindenféleképpen ott van az apostoli tekintély, amely meghatározza a keresztény gyülekezetnek a hivatali formájának kialakulását. Hiszen ne felejtsük el, hogy ebben az időben a kereszténységnek külső és belső ellenfelekkel kell leszámolnia, és főként a belső ellenfeleknél, azoknál a zsidózó keresztényeknél, vagy filozófiai áramlatokban jelenkező keresztényeknél az apostolok teljes tekintélye meg kellett, hogy jelenjen ahhoz, hogy rend legyen a keresztény gyülekezetekben. Nézzük Titusz levélnek a címzetjét. Titusz egy generációval fiatalabb korosztályhoz tartozik, hanem kettő generációval fiatalabb korosztályhoz, mint Pál apostol. Pál apostol és Titusz között hosszú évtizedek korkülönbsége mutatkozik meg, és el kell mondani, hogy az apostolok cselekedetében nem találkozunk a személyével, mégis Galata könyv megemlíti a Titusz nevét, sőt azt is tudjuk, hogy pogány származású volt, az apja pogány volt, az anyja pedig zsidó származású. A jeruzsálemi zsinaton, ami a kereszténység egyik nagy vízválasztója, amikor a kereszténység eldönti, hogy merre tovább, a zsidóságon belül kívánják-e folytatni a ténykedésüket, vagy bizonyos szemléletbeli változások fognak bekövetkezni. Ezen a zsinaton Krisztus után 48-49-ben nagy viták, nézeteltérések vannak még az apostolokon belül is. És Pál azt is mondhatnám, hogy gyakorlatilag az összes apostollal szemben megvédi nézetét, sőt nem csak, hogy megvédi, hanem elfogadják az ellenfelei is, támogatják is őt ebben a munkában. Mi volt Pál munkássága? Kérem szépen, az evangéliumot el kell vinni a pogányok számára. A többiek nem nagyon akarták. Inkább a pogányság alatt legfeljebb a pogány világban élt zsidó diaspórákra gondoltak, és ha valaki el akarja fogadni a kereszténységet, hát körülbelül olyan feltételek mellett csatlakozhat, mintha valaki zsidóvá akarna válni. Ez meglehetősen bonyolult volt akkor is, és a mai naponban is. Tehát Titus 48 és 49-ben már megjelenik Pál apostol oldalán, mint Pál segítője. Timóteussal nagyon jó barátságban vannak, és Timóteusról is tudjuk, hogy Pál közeli munkatársává vált, aki a korintusi gyülekezetben nagyon sok szolgálatot végzett. Egy biztos, hogy Titus egy olyan háttérből érkezik, amelyet Pál személyes misszióira is fel kíván használni, hiszen Kréta szigetéről származik, és a krétai gondolkodás jellegzetességét hordozza egyéniségében, és ez bizony sokszor Pál apostol segítségére van. Pál és a korintusi gyülekezet között lévő feszültséget nagyrészt Timóteus és Titus próbálja elsimítani. Ők lesznek, akik a levélváltásokat, és ha még az előadásra emlékszünk néhány héttel ezelőtt, azt mondtuk, hogy legkevesebb 5, de vannak olyan elgondolások, amely 8-10 levélváltásról beszél Pál és a korintusi gyülekezet. Titus lesz az, aki előkészíti második misszió útját Pálnak a korintusi gyülekezetbe. Nagyon sokszor Kréta szigetén tartózkodik, és innen mozdul ki az apostol hívására, közvetlen munkába, de vannak olyan holtidők, téli időszakok, amikor visszamegy szülővárosába, és ott tartózkodik. Később Pál apostol felfedezi, hogy a krétai keresztények igen előszeretettel viseltetnek Titus személye iránt, és ezért ott is hagyja Kréta szigetén, ahol episzkóposzi rangra, püspöki rangra emelkedik, és az utolsó adat, utolsó hiteles adat, ami rendelkezésünkre áll Titusról, az, hogy Dalmáciába távozott valószínűleg Pál tanácsára. A történelemben még fennmaradt Titusról a következő adat, hogy 94 éves korában Kréta püspökeként halt meg Gortina városában. Egy nagyon szép életutat, egy nagyon szép életpályát futott be Titus, fel tudott nőni a feladathoz. Valószínűleg, hogy Titus személyes megtérésében is Pál apostol működött közre. Most nézzünk egy kicsit a történelmi háttérbe, és nézzük azokat az adatokat, amelyek segítenek bennünket abban, hogy megértsük ennek a könyvnek a magyarázatát. Az első, amit el kell mondanunk, hogy Titus levele sokkal hivatalosabb megfogalmazásában, szóhasználatában, mint a Timóteusi két levél. Abban szinte úgy baráti hang nyilatkozik meg, Titusnál kicsit hivatalosabb, hiszen ne felejtsük el, hogy Pál apostol egy konkrét feladattal bízza meg Tituszt, már pedig azzal, hogy menjen Korintusba, és feltételezhető, hogy az általa írt levelet majd be fogja mutatni a korintusi hívek számára. Azt is tudjuk, hogy Pál apostol legalább 3 esztendőt töltött el Efézusban, ezt legtöbbnyire fogságban. Ennek az efézusi fogságnak pedig egyetlen egy problémája van, hogy erről nem számol be az apostolok cselekedete. ebben csak egy-egy halvány, homályos utalást találunk. Persze az, hogy most az apostolok cselekedete beszámol-e Pál fogságáról, vagy nem, ez lényegében Lukácsnak, az írójának a saját joga, írói szabadsághoz tartozik. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mindenről az apostolok cselekedete beszámolna. Egy biztos, hogy ahogy megszólítja Tituszt, ez is rendhagyó, hiszen a páli levelek bevezetése, köszöntése, az első néhány vers általában háromtagú. Három tagból kerekedik ki a bevezető köszöntés. Van a keleti és a nyugati címzés. Keleti és a nyugati köszöntés. Pál általában a keleti köszöntést tartja, ez egy kicsit hosszadalmasabb, részletesebb, nagy körmondatok jelennek meg, és az az érdekes, hogy noha megmarad a keleti címzés mellett a Tituszhoz írt levélben is, de a három tag lecsökken két taggá. El tudjuk mondani azt a Bibliával kapcsolatos általános igazságot, hogy egy szöveg minél rövidebb, annál ősibb, minél hosszabb és részletesebb, feltehetően annál későbbi. Tehát később megjelennek a magyarázatok a szövegekben, a díszítések, amely a szövegnek mindenféleképpen a felduzzadását jelentik. Pál a levél megírása előtt még Titusszal együtt Kréta szigetén tartózkodik. Pontosan rekonstruálni Pál időszakát, idejét nem tudjuk. Van, amikor napra, hónapra, évre, napra, órára pontosan tudjuk, hogy Pál hol tartózkodik. Viszont a nagy segítség, a mankó, amelyet a tudós felhasználhat, az apostolok cselekedete, itt néma, hallgat. Éppen ezért, hogy Krétán járt csupán, közvetett bizonyítékokkal tudjuk igazolni. Egy biztos, hogy ha megnézzük a Titus levelét, stiláris kifejezések, szóhasználatok, nyelvtani szerkezetek, körmondatok nagysága mind-mind arról tesz tanúbizonyságot, hogy ez Pál tollából került ki. Sokan felteszik a kérdést, hogy vajon mikor, melyik fogság jöhet szóba. Ugye több fogság felmerülhet Pál apostol idejében, és előbb említettük az efézusi fogságot. Nyilván ez Titusszal való szoros kapcsolattartásnak, akár a korintuszi, akár a filippi gyülekezettel való kapcsolattartás, Kréta szigetéhez való közelséget hozhatja érvként számunkra. Viszont azt tudjuk, hogy a levél megírásakor, Titus levél megírásakor valószínű, hogy Pál apostol római fogságában tartózkodik, ez pedig az első fogsága, az első római fogsága 60 körül, van, aki egy évvel korábban, van, aki egy évvel későbbre teszi, de nagyjából a 60-61 körüli időben minden kutató és szaktekintély megegyezik. A második római fogsága, korábbiakban ezt 63-ra tették, ma már inkább 64-65-re, hiszen itt is csak közvetett bizonyítékaink vannak, és próbáljuk a levelek által adott adatokból a fogság idejét betájolni. Az óegyházi hagyományról is ejtsünk néhány szót. Egy biztos, hogy a levéllel, Titus levelével vannak az óegyházi hagyomány tekintve bizonyos problémák. A sokszor említett Marcion, vagy inkább helyesebb kiejtéssel Markion, aki a második század közepén élt, 150 körül, aki a kereszténységet meg akarta reformálni, és azt mondta, hogy az újszövetségi leveleket és az újszövetségi evangéliumot meghamisították. Ő írt egy önálló, saját maga által írt, szerkesztett evangéliumot. Azt mondta, hogy ez az eredeti. Azt mondta, hogy a páli leveleket is meghamisították. Ő újraírt ezeket a páli leveleket. Hát ez meglehetősen nagy felbojdulást jelentett vele szemben. Apja Róma püspöke volt, saját apja zárta ki a keresztény egyházból, méghozzá azzal a felkiáltással, hogy ahogy Istennek van egyszülöttje, úgy fiam, te vagy Sátán egyszülöttje, hogy hozzámertél nyúlni ezekhez a szentíratokhoz. Ez az apjának a mondása azóta is a szakmában, a teológiában szálló igévé vált. Szóval miért említem én Markiont? Azért, mert Markion 150-ben egy új szövetségi listát állított össze, amelyben minden levél, minden irat valamilyen módon szerepel. És az a legnagyobb fájdalmunk, hogy a Titus levele a Markion féle felsorolásban nem szerepel. És ha tovább megyünk, akkor van egy Chester Beatty nevű papirusz töredék, amely szintén a második század környékéről származó újszövetségi leveleket és ennek tartalmát, újszövetségi iratokat és ennek tartalmát tartalmazó levéltöredék, vagy másképpen a 46. számú papirusz töredék. Erről a Chester Beattyről el kell mondjuk azt, hogy az első lapja és az utolsó 6 lapja hiányzik. Tehát összesen 7 lap hiányzik. Viszont ahhoz, hogy a Timóteusi első-második levelet és a Tituszi levelet azzal a írás stílussal, azzal a betűnagysággal, azzal a stílussal lemásolják, legkevesebb 8 oldal kellene, hogy legyen. És nincs benne. Ez nem azt jelenti, kérem szépen, ez nem azt jelenti, hogy az egyház ezt a levelet nem fogadta volna el, de a második században valami oknál fogva kimaradnak a pásztorlevelek, viszont lehet, hogy tartalmuknál fogva is, és hadd mondjam erre ezt a Chester Beatty nevű felsorolást, hogy nem ugyanabban a sorrendben található, messze nem ugyanabban, mint ami Károli féle Bibliánk, és észre lehet venni, hogy többféle papírt használt, tehát az is lehet, hogy nem volt még kész, nem volt még teljes. Pontosan melyik 7 oldal hiányzik, melyik 2 oldalt szakították ki a történelem során, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a pásztorlevelek minimum 8 oldalt tennének ki. Az egyházkép Titus levelében, ahogy említettem, a gyülekezeti tisztviselők helyett egyre inkább megjelenik a hivatal, a szervezet, az organizáció. Nem annyira egyéni emberek, akik vezetik az egyházat, az első generációban igen, ők voltak az apostolok, és legfőképpen Pál, akik karizmatikus egyéniségek voltak, és nagyon fontos volt, hogy csak az a tanítás kerülhetett be az egyházba hitelesen, amelyre rábólintottak az apostolok, hogy igen, ez Jézustól származik. Ezért volt nagyon fontos az első században a tanítványságnak vagy az apostolságnak a kritériuma, és ezért támadják Pált, és azt mondják, te nem vagy igazi apostol. Persze, hogy mit jelent igazi, ezt megvizsgálhatjuk és megkérdőjelezhetjük, mert ha az igazi alatt azt értjük, hogy csak kizárólag a tanítványok sorából kikerülő emberek lehetnek apostolok, akkor valóban Pál nem volt ebből a szempontból tanítvány és apostol. De ha azt nézzük, hogy azok az apostolok, akiket személyesen Jézus hívott el az ő szolgálatára, akkor ebből a szempontból már Pál apostolnak tekinthető, hiszen a damaszkuszi úton, amelyről mindig Pál beszél, mint egy védekezésképpen, hiszen Pál Achilles sarka az ő apostolságának a megvédése. Mindig itt támadják, mindig ezen a ponton próbálják őt összetörni. Egy biztos, hogy Titus levelében 2 intézmény jelenik meg, az egyik a püspök, az episzkóposz, ez egy bibliai kifejezés, az kevésbé, hogy elnök, meg titkár, de az, hogy episzkóposz, az igen. Persze ez alatt nem a mai püspököket értendő, hiszen az episzkóposz az volt, az epi a görög nyelvben, on, en, ön, rajta. A szkóposz pedig azt jelenti, hogy szem, innen jön a mikroszkóp, ugye? Innen jön a mikroszkóp kifejezés. Tehát a püspök, az episzkóposz az volt, aki a szemét rajta tartotta. Kín? Hát a keresztény közösségen. Ő volt a felelős. A másik pedig a presbüterosz. Ezt úgy szoktuk magyarra fordítani, hogy vén. El kell mondani, hogy az első időben ezek valóban vén emberek voltak. Idős emberek, és a keresztény közösséghez olyan idős emberek csatlakoztak, akik már nem tudtak gondoskodni magukról. Miért? Mert mondjuk a keresztény üldözésben elveszítették a családjukat, vagy egyéb módon elveszítették a családjukat. És a kereszténység karitatíve felelősséget érzett az idős emberekért. Ezért ezeket az idős embereket úgymond szociálisan és természetben ellátták. Ezért úgy is mondhatnám, hogy alkalmazta őket a keresztény gyülekezet, ezért ezek a presbiterek egész nap munkálkodtak a közösség érdekébe, mert ők egy idős emberek voltak, abban az időben még nem volt nyugdíj, segély. Ha valakinek nem volt mit ennie, az kérem szépen az út szélén felfordult és meghalt. Eltemették közpénzen. De segélyt állam abban az időben nem adott. Róma igen adott cirkuszi játékot és kenyeret, de csak a nagy ünnepek alkalmával és csak Rómában. Tehát egy szociális védőháló, amit ma a modern társadalomban és a jóléti társadalomban megtapasztalunk, az nem volt abban az időben. Tehát ezek a presbiterek, ezek az idősek, fehérhajú emberek, ezért mondja a Szentírás is, hogy ezeknek bizonyos előjoguk van a gyülekezetben, ők eljártak a gyülekezet ügyeit intézni, és nem egyszer prédikáltak is. Ezért később ez intézménnyé alakult, és a későbbi időben nem kellett, hogy valaki elveszítse a családját, nem kellett az, hogy a gyülekezet gondoskodjon róla, hanem már előbb is bekerülhetett valaki a presbiteri szolgálatra, ez egy kézrátétellel, egy felhatalmazás jelentő szolgálat is volt, amelyben a gyülekezet, de mindig csupán helyi meghatalmazást adott, felhatalmazást adott. Az episzkóposzoknak, a püspököknek pedig inkább regionális befolyásuk volt. Hiszen gondoljuk csak el, hogy volt úgy, az első-második századból származó leírások alapján tudjuk, hogy volt olyan keresztény gyülekezet, ahova egy-két évenként érkezett el egy episzkóposz, egy-két évente hallottak egy hivatalos prédikációt. Többi prédikáció az mindig a gyülekezet tagjai részéről jött. Vagy volt egy páli levél, egy katalógusban még nem szereplő levél, gyorsan felolvasták, megbeszélték. És nagyon érdekes, hogy az episzkópusz és a presbiterosz, ez a két később intézmény nem indult egymással rivalizálásba. Tökéletesen megfért a keresztény közösségen belül. Nem akart az egyik nagyobb lenni, vagy a másik kisebb lenni, hanem tökéletesen elhatárolták a munkát, megosztották, és később ez a munka a kereszténységnek a javára szolgált. Titus levelének néhány tartalmi sajátosságát figyeljünk meg. A gyülekezeti tisztviselők feladatait sorolja fel, lényegében az egész levél dereka, második fejezetben is végig megtaláljuk, kötelezettségeit, helyes magatartási formájait, a gyülekezet tagjaihoz való viszonyukat, és ezt meglehetősen határozottan kijelenti, hogy a tisztségviselők vannak a közösségért. És nem a közösség van a tisztségviselőkért. A közösségnek el kellett fogadni mindig ezeket a tisztviselőket. Az első időben az apostolok kinevezése során jelentek meg a gyülekezetben. De a későbbi időben, amikor az apostolok elkoptak, idősé váltak, akkor bizony a helyi közösségnek kellett kiválasztani azokat a fiatal, rátermett, elkötelezett és a legfontosabb, Szentlélek által támogatott embereket, akik felelősek voltak a közösség fejlődéséért. Nagyon sokszor fegyelmezési kérdés is szóba került ezeknek a vezetőknek az életében. Mert ha ezeknek a vezetőknek nem lett volna tekintélyük, akkor nem fogadták volna el az általuk foganatosított fegyelmi eljárásokat. Sőt, egyesek odáig mennek, hogy a kereszténység addig volt fejlődő képes, és addig volt képes a társadalomban óriási változásokat előidézni, megváltoztatni a társadalmat, amíg nagyon szigorú fegyelmi, belső fegyelmi rendszert működtetett. Amikor a harmadik, negyedik, illetve hát a konstantini fordulat után a következő századokban ez a belső fegyelmi rendszer egyre inkább fellazult, sőt megszűnt. Abban a pillanatban a kereszténység elveszítette a lendületét, társadalomra nem volt hatással, befolyással, a minőség helyett csupán mennyiségi kérdéssé vált a kereszténység. És én azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos szempontok. Az első fejezet negyedik versében azt olvassuk, hogy Titus megtért pogány volt, akit a jeruzsálemi zsinatra Pál magával vitt, leveleiben többször említi a nevét, valószínűleg Timóteussal együtt a

emberek mindig fognak hinni egymásnak. Mester és tanítvány viszonylatba fognak ők mindig találkozni. Talán még néhány szót mondjak a levél keletkezéséről. Kérem szépen, két látszólag szöges ellentétes vélemény van. Az egyik vélemény az, hogy a páli utolsó életszakaszban egyrészt Pál elfoglalt volt, másrészt szembetegsége megakadályozta abban, hogy olyan mennyiségű leveleket írjon, mint amellyel az Új Szövetségbe találkozunk. Kérem szépen, ha az Új Szövetségből kivesszük a páli leveleket, akkor hát rögtön az Új Szövetség felét már is eltűntnek láthatjuk. Ez pedig azt jelenti, hogy Pál nem csupán hittérítő, missziós, prédikációs tevékenységében fejtette ki az ő nézeteit, hanem írói formában is. Az egyik klasszikus, konzervatív nézet az, hogy Pál életében azok a tanítványok, íródeákok, akik az élet különböző helyzeteiben Pál apostol mellé szegődtek, ők felhatalmazást kaptak arra, hogy egy-egy páli levelet megfogalmazzanak. De nyilván Pál elmondja, hogy miről legyen szó benne. Ez körülbelül olyan, mint a klasszikus időben, amikor a vezérigazgató a kis titkárnőjének szól, és azt mondja, hogy legyen szíves, írja meg ezt a levelet ennek és ennek, ilyen és ilyen szempontok alapján. És amikor a titkárnő megírta, akkor még a vezérigazgató néhány szót kicserél, ő finomít, vagy pont keményít, és a végén aláírja. És megkérdezhetjük, hogy most kié volt a levél? Mert az aláíráson kívül és néhány szónak az alkalmazásán kívül nem a vezérigazgató írta. Na de ki vállal érte felelősséget? A titkárnő? Hát azt se tudjuk, hogy ki írta. Ugye a titkárnő nem írja oda a nevét. Pál apostol életében is így van. Nagy szabadságot kapnak az íródeákjai, de ez a szabadság nem jelent soha szabadosságot. És Pál apostol, senki ne értse félre, cenzúrázza a végén. Amikor keménynek kell lenni, lásd a korintosi gyülekezet, akkor a levél kemény. Amikor finomnak kell lenni, akkor a levél azon részlete finom, evangéliummal dúsított. És a végén Pál apostol odaírja, hogy nézzétek, itt van a saját aláírásom hatalmas betűkkel. A másik, úgymond modernebb formája, ennek sem zárhatjuk ki semmilyen szempontból a létezését, azt mondja, hogy lehet, hogy Pál halála után a saját szavai, instrukciói alapján, lehet, hogy halála után a tanítványi kör ugyanúgy dolgozott, mint halála előtt. Pál apostol iránt érzett tiszteletből még jobban odafigyeltek, még jobban visszaemlékeztek az ő utasítására, az ő instrukcióira, és lényegében Pál neve alatt írják meg, és tökéletesen a páli gondolatokat, és tökéletesen a páli stílust alkalmazva, de már Pál halála után kerül ki, úgymond a sajtó, írott sajtó alól Pál néhány levele. Tökéletesen mindegy, hogy melyiket nézzük, egy a lényeg, nyilván mindegyikünknek van ezzel kapcsolatosan egy külön bejáratú saját véleménye. Én inkább a konzervatív, hagyományos módhoz ragaszkodom, és ezt tartom sokkal inkább elfogadhatónak, semmint Pál halála után, de némelyek így próbálják, hiszen ne felejtsük el, azt említettem, hogy nem tudják Pálnak néhány tartózkodási helyét pontosan beilleszteni a páli biográfiába, a páli életútba. Egy biztos, Titus leveleinek a célja és lényege, hogy a keresztény közösségek elveszítették, és most fogok mondani egy szakkifejezést, eszkatológikus látásukat. Eszkaton a jövőben bekövetkező Jézus második eljövetelére vonatkozó görög kifejezés, bibliai görög kifejezés, újszövetségi görög kifejezés. Hiszen az első keresztények még azt mondták, hogy Maranata, az Úr közel. Minden nap, amikor találkoztak, ezt mondták, az Úr közel. De lassan a 60-as esztendőkre és az azt követő időszakban egyre inkább berendezkedtek

0: keresztény közösségek. Szép templomokat építettek. Kialakították önmaguk számára a hivatalt. Voltak olyan szervezeti formák, akik a gyermekekkel, az éhezőkkel, az idős beteg gondozással, a szegényekkel, a rászorultakkal, a segélyezésekkel foglalkozott, és úgy tűnt, hogy a kereszténység önmagára talál a társadalomban. És lassan a kereszténység elfelejtette Jézus közeli visszajövetelét, hiszen meg vannak győződve. Emlékezzünk csak Jánosra. Meg vannak győződve, hogy az utolsó apostol nem halhat meg, és még Jézus szájába is adják, János evangéliumának a végén, hogy te nem látsz halált addig, amíg én vissza nem jövök. És lassan az utolsó apostol is meghal, eltávozik. A legtöbb mártír halállal, vagyis vérét és életét adja az evangélium terjesztéséért. És látja Pál, persze még csak 60-as évek elején vagyunk, vagy az 50-es évek legutolsó napjaiban, hogy a kereszténység elveszítette Jézus visszajövetelével kapcsolatos hévségét. Már nekünk jó így, már mi beletörődtünk. Egy nap annyi az Úr előtt, mint 1000. Egy esztendő annyi, mint 1000. És a kereszténység kezd beépülni a mindennapokba, hosszú távra gondolkozik, hosszú távon gondolja el a küldetését, és az a frissesség, ami jellemezte a kereszténységet az 50-es évek elején, az elpárolgott. Hiszen még az egyik helyen Pál azt mondja, amikor megkérdezik a tesszalonikai levélben, megkérdezik Tesszalonikában, mi lesz azokkal, akik élve látják meg Jézust? Akkor azok hátrányos helyzetben lesznek a halottakhoz képest, akik feltámadnak? Pál azt mondja, mi akik élünk, és élve látjuk meg, ezt már nem kérdezik. És Pál apostol észreveszi a kereszténységnek ezt a betegségét, és erre akarja Titus levélben felhívni a figyelmet. Jézus eljövetele nem múlhat el. Ennek a hite ki kell ismét alakuljon a következő generációban. Kérem szépen, menjünk a következő levélhez. Pál apostol Filemonhoz írt levele. Filemon levél az egyetlen magánlevél az Új Szövetség iratai között, és úgy is mondhatnám, hogy kérem szépen egy igazi unikum. Együltő helyben néhány perc alatt végigolvasható, hiszen egyetlen egy fejezetből áll, és egy olyan személyhez szól az írás, akivel Pál nincs szoros keresztényi kapcsolatban. Sőt, ettől az embertől Pál apostol kér valamit. Egy olyan embertől kér Pál, akivel nincs kapcsolatban, sőt, lehet, hogy nem is ismeri. Ha a társadalomban betöltött rangját nézzük, akkor igen magas pozícióban van ez a keresztény, akinek írja. A felső 10 000 politikai származási körébe tartozik. Filemon, akiről szó van, egy olyan rendkívül magas társasági körből, királyi családból származó ember, keresztény ember, akinek vannak rabszolgái. És itt rögtön meg kell álljunk egy pillanatra. A kereszténység és a rabszolgaság. És rögtön arra gondolunk, hogy hát az első században a keresztények ennyire nem láttak túl saját szűk látókörükön, hogy még egyszerűen rabszolgaságról beszélhetünk, és voltak olyan keresztények, akiknek voltak rabszolgáik. És nyilván szeretném én rögtön a rabszolga kérdésben az ószövetségi rabszolga és az újszövetségi rabszolga nem azonos kategória. Tehát amikor olvasunk a Tórában, hogy különböző szolgák kialakulnak, azok talán azt mondhatnám a magyar logika megfelelőjeként, hogy napszámosok voltak, zsellérek voltak, voltak jogaik. Azonban a római birodalomban a rabszolga resz volt. Dolog. A rabszolgának nem voltak jogai. A rabszolgával szemben pedig a rabszolga tartónak hihetetlen sok joga volt. És kérem szépen Filemonnak, ennek a rendkívül nagy megbecsüléssel rendelkező keresztény embernek, aki tehetős volt, sok rabszolgája volt, közöttük egy Onézimus, és ez az Onézimus meglopta az ő urát. Kérem szépen, a római birodalomban a rabszolgának is lehetett rabszolgája. Na, ez aztán tovább megy. Tehát egy rabszolga is vásárolhatott magának rabszolgát. Egy rabszolgának is lehetett magántulajdona. És azt tudjuk nagyon jól, hogy ha a rabszolga lopott, az egy főben járó bűn volt. Hiszen a rabszolga életével a rabszolga tartója rendelkezett. Semmi problémája nem érte a római birodalomban, ha az őt meglopó rabszolgáját közterületen megbüntette, ekár elvette az életét is, halállal büntette. Senki őt ezért meg nem bánthatta. Nem csak, hogy Onézimus Filemontól lop, hanem ezek után még meg is szökik tőle. Szökésében van. Ha egy picit ismerjük annak a világnak a bonyolult szerkezetét, akkor azt tudjuk, hogy na, ennél rosszabb helyzetben egy ember abban a világban nem kerülhetett. Mert egy szökött rabszolga, egy tolvaj és szökött rabszolga törvényen kívülivé vált, nem csak, hogy jót tett, ha valaki megölte, hanem még jutalmat is kaphatott érte. És ez a szökött rabszolga teljes kivertségében, teljes megalázottságában van, és kérem szépen találkozik Pállal. Pál ekkor Efézusban van, és Pál prédikációkat tart. Az efézusi kereszténység elég erős volt, és bizonyára emlékszünk, hogy azt mondtam, hogy a felső képzettek emberek köréből került ki az efézusi kereszténység. Szemben a római birodalom más városaiban, ahol egy alsóbb rétegből kerültek ki az emberek. És a keresztények Efézusban nagyon szerették, tisztelték egymást. És közébük ott van, közébük jut, közébük kerül egy szökött rabszolga. Na most nagyon jól tudjuk, ha egy szökött rabszolgát valaki segít, az épp ugyanazt a büntetést fogja kapni, mint a rabszolga. Egy szökésben lévő, törvényen kívüli embert ilyen időszakban nem lehet segíteni. Ez körülbelül olyan, mint a zsidó törvény volt. Egy kegyetlen törvény, ugye? A második világháborúnak a végén, 44-es esztendőkben. Milyen csodálatos, hogy pontosan ez a gyülekezet, ez a helyiség adott otthont 50-60 zsidó menekültnek. És ha akkor az állam besugó gépezete utolérte volna ezt a közösséget, akkor lényegében ugyanazt a büntetést kapták volna, mint a zsidók. Mehettek volna Auschwitzbe, a haláltáborba, válogatás nélkül. Ha Pálról kiderül, hogy ő egy szökött rabszolgát bújtat, akkor ugyanazt a büntetést kapta volna, mint a rabszolga. És a rabszolga annyira bizalmába fogadja Pált, hogy elmondja az igazságot számára. És azt mondja, hogy én loptam, és szökésben vagyok. És Pál szeretné megmenteni Onézimuszt. És Filemonnak ír egy levelet. És határozottan arra kéri, hogy fogadja vissza a szökött rabszolgáját. Kérem szépen, ez egy akkora tekintélyveszteséggel járhatott volna a Filemonnak, hogy azok a rabszolgák, akik nem szöktek meg, azok azt mondhatták volna, hogy mi nem loptunk, nem szöktünk meg, és mi nem kapunk tőled semmi jót. Ez pedig megszökött, meglopott, és te visszafogadod. És Pál kéri, és azt is mondhatnám, hogy él előjogával, arra vonatkozólag, hogy visszaküldi Onézimuszt a rabszolga tartójához, nem parancsolja meg a keresztény Filemonnak, a rabszolgatartónak, hogy mit tegyen, csupán a keresztény prudencia, okosság és bölcsesség nevében kéri, hogy fogadja vissza a szökevényt. És én már nem rabszolgaként, hanem keresztényként. Természetesen mi nem tudjuk érezni ennek a teljes súlyát, még akkor sem, ha láttuk a Spartacus című filmet, vagy Sienkiewicznek a Kovadis című könyvét végigolvastuk, és mindazokat a nagyon híres könyveket, vagy Pliniuszi leveleket, ami ebben az időben volt, ne felejtsük el, hogy az egész római társadalom a rabszolgaságra épült rá. Ezt nem lehetett az egyik percről a másik percre megszüntetni. A kereszténység nem is kívánta forradalmian megdönteni a rabszolgatartó rendszert, hanem a kereszténység belülről akarja átalakítani. Ahogy Filemont is belülről akarja átalakítani Pál, és azt mondja, hogy próbálj másképp gondolkodni, mint egy rabszolgatartó. Próbálj úgy gondolkodni, mint egy keresztény. És ilyen dolgokat mond, például a 9. verse. Azt mondja, hogy a szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett. Most pedig rabszolgája is a Jézus Krisztusnak. Pál azt mondja, hogy én is rabszolga vagyok. Ugyanúgy, mint Onézimusz. Én már egy megvénhet vagyok. Valószínű, hogy ez a rabszolga fiatal lehetett, Filemon. Tehát fiatal, egész fiatal lehetett. Pál, mint egy követ jár, egy meghatalmazott követ jár közbe a szökött rabszolgáért. Nem hivatkozik tekintélyére. Most nem mondja azt, hogy én apostol vagyok. Azt mondja, a szeretetért inkább kérlek. Ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett. Ennél szebben nem lehet kérni. Erre nem lehet azt mondani, de a törvény azt mondja a római tíztáblás törvénynek. Ilyen és ilyen paragrafus, ilyen és ilyen bekezdése. Igen, van ilyen törvény. Tudjuk nagyon jól a római jogból. De Pál túl tud lépni a törvényen, és olyan szavakkal. És figyeljük meg, Pál azért egy küzdő ember. Pál mindenhol felkapja a kesztyűt, és a kereszténységért, mint egy nőstény oroszlán tud harcolni az ellenséggel, aki tönkre akarja tenni a gyermekeit, csak a testemen keresztül. De figyeljük meg, hogy mennyire tud kérni is. Tehát Pál nem csak követelőzni tud, nem csak bajt vívni, háborúzni, pengét váltani. Szinte oda megy Filemonhoz, és simogatja, és azt mondja, én a megvénhett, az idős, arra kérlek, fogadd őt vissza. A 19. vers pedig egy csodálatos fokozás, amely a páli gondolkodás stiláris jegyeit hordozza magán, és azt mondja, én Pál írtam az én kezeimmel, és megfizettem, hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. Ha végigolvassuk az egészet, különösen görögül, akkor azt látjuk, hogy Pál egy ajánlást tesz Filemon számára, és azt mondja, szabadítsd fel a szökött rabszolgát. Amit ellopott, visszaviszi. És ha akarod, én kifizetem az árát is. Ne tartozzon! Testvéredként és ne rabszolgádként fogadd őt vissza. Nem egyszerűen arra vállalkozik Pál, hogy közben járjon a büntetés enyhítéséért. Nem arra vállalkozik csupán Pál, hogy két ember egymás mellett tudjon élni, nem arra céloz, hogy egy szökött rabszolgát valamilyen módon toleráljon. A legnagyobbat kéri egy rabszolgatartótól. Egy szökött rabszolgát fogadjon vissza a testvérének. Lehetetlen volt abban az időben nagyobbat kérni. Nem csupán kegyelmet kér, sokkal többet. Nem csupán bocsánatot, azt lehet adni bocsánatot, de egy rabszolgát, egy szökött rabszolgát testvérként elfogadni, egy asztalhoz ülni vele, együtt enni, megmosni a lábát. Ez kemény dolog volt ott és akkor. A levéllel kapcsolatban két nézetet hadd mondjak el. Calvin János szerint olyan szerény és alázatos Pál kérése, hogy a legkisebb érdekében jár közbe, hogy lelkének finomsága és érzékenysége tükröződik meg az írásában. Akkor nézzük Luther Mártont is. Márton azt mondja, egyenesen analógiát lát Jézus közbenjárása és Pál közbenjárása között. Most értjük meg igazából, hogy milyen a názáreti Jézus közbenjárói tevékenysége, hogy Pál is ugyanúgy közben jár Onézimuszért, a szökött rabszolgáért. Bepillantást enged a társadalom legkeményebb rétegébe és harcias világába, hogy át és átjárja a keresztény szellemiség és a szeretet, amely átalakítja majd ezt a társadalmat, hogy tudjunk megbocsátani. És én azt hiszem, hogy Pállal együtt elmondhatjuk, hogy a legnagyobb értéke az embernek az, hogy tud megbocsátani. Annak is, ott is, akkor is, ha a törvény a legkeményebb, hadd mondjam így, legkegyetlenebb büntetést írja elő. Filemon levél Pál életének a végén keletkezik, valószínű 59-60 tájékában, és az írás kolossei levéllel egy időben, sőt lehet, hogy egyszerre viszik el a levelet, hiszen nagyon sok tartalmi, formai, szerkezeti hasonlóság fedezhető benne. Az apostol közeli szabadulását várja, és már tervezgeti a jövőjét, és tervezgeti azt, hogy nem sokára személyesen is meg fogja látogatni, és majd megköszöni Filemonnak ez ügyben tett intézkedését. És hogy miért maradt meg ez a pici levél? Nem tudom. Az Új Szövetség egyik legkisebb levele. De számomra azt jelzi, hogy az Új Szövetség embere a legkisebb levelet is egy olyan piedesztára tudott tenni, tudta tenni, hogy évszázadok, évezredek vihara sem söpörte le. Én egyet tudok mondani, ha az Új Szövetségből ez a néhány sor hiányozna, sokkal szegényebb lenne az Új Szövetség. Ez a néhány sor nem dogmatikai mélységekre vezet el bennünket. A keresztény megbocsátás egyszerű és Jézusi útján vezeti el az olvasót. Köszönöm a figyelmet, Isten áldjon Önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál levele Filemonhoz. Címzés, üdvözlés. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér. Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Arkiposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
2: Hálaadás Filemon hitért és szeretetért.
1: Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.
2: A megtért rabszolga visszaküldése.
1: Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban.
2: Üzenetek, üdvözletek, áldás.
1: Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel.
3: Mai szakasz a Filemonhoz írott levél. A Filemon levél az átalakulásról szól. Ezt a rövid levelet a maga 25 versével azzal foglalhatnánk össze, amit a filemoni elvnek nevezünk. Tedd rendbe a kapcsolatodat Istennel és embertársaddal, és tedd ezt meg azonnal. A filemoni levelet Pál a római börtönéből írta Krisztus után 60 körül. Ez az apostol legrövidebb levele. A levél drámai felszólítást intéz Filemonhoz, hogy bocsásson meg Onészimusznak, szökött rabszolgájának. Pál fölhívását tovább bonyolította az a tény, hogy távozásakor Onészimus értékeket lopott el, Rómában pedig találkozott Pállal, akinek missziós tevékenysége folytán megtért és megvallotta bűnét. Ezek után Pál és Onészimus egy kitűnő és etikus stratégiát dolgozott ki dolgaik rendbetételére. Onészimus eldöntötte, hogy önként visszatér Kolosszéba, Tihikus és Filemoni levele kíséretében. Erre már van utalás a Kolosszé 4.7.9-ben is. A levél célja, hogy megkérje Filemont, béküljön meg Onészimusszal, és egyengesse a visszatérését. Milyen fontos a keresztények között a megbocsájtás, amely Isten megbocsájtásán alapul.
0: napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Június. Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Júnó, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidékeken emlegették nyár elő havaként is. A hónap csillagászati eseménye, hogy a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással, a napnak, a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt. Ha júniusra esik, a szép idő bőtermést ígér. 8-án van medárt. Ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg ugyanennyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban. Noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült föl, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án megrendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehoznia. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 1956-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülés szakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülés szakán május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyházunk gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026. évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027-es évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, mérséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A győzelem titka. A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség. Bertie Charles Forbes.

0: a szenvedésen túl.
1: Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. János evangéliuma 12. fejezet, 24. vers.

Tünde egész nyáron a keresztény táborban dolgozott, és azt remélte, hogy amikor majd megmutatja az ott készült fényképeket a barátainak, legalább lelkesedést fog kiváltani belőlük. De a barátai csak úgy futólag nézték meg a fotókat. Unalmasnak találták a különböző korosztályú és nemzetiségű gyermekek mosolyát. Üres tekintettel hallgatták Tünde lelkes beszámolóját arról, ahogyan a gyermekeknek Krisztusról beszélt. Egyikük sem kapta fel a fejét, amikor elmesélte, hogy a tábori munkatársaival együtt végigmentek egy akadálypályán, amely során az adott pillanatban fejjel lefelé lógtak 10 méterrel a föld felett, egy kötélhez rögzítve. Egyik nap, amikor a közeli barátja újból közömbösen reagált az élményeire, hazarohant, bezárkózott Tünde a szobájába, és furcsa gondolatok fordultak meg a fejében a nyári szolgálatával kapcsolatosan. Ki akarta dobni a fotókat? Az összes élményétől meg akart szabadulni.

mit jelent összeesni és meghalni. Amikor Jézus kijelentette, hogy meg kell gyűlölnünk az életet, és meg kell halnunk, mint a búza szemnek, nem azt akarta mondani, hogy egy kamion elé kell vetned magad, vagy mérget kell bevenned, mint némely szekta tagjai teszik. Jézus magyarázata szerint kijelentése a teljes odaadást jelenti. Bízni benne teljes bátorsággal, és neki engedelmeskedni minden élethelyzetben. Engedni, hogy ő legyen életed legfőbb ura. Mindez azonban bizonyos fájdalommal is jár, mivel el kell hagynod a bűnt. Fel kell adnod önző érdekeidet, vagy akár mások elutasításával is szembesülnöd kell, mivel Jézus követése mellett döntöttél. Jézus ezt a fájdalmat nevezi halálnak.

0: mindezek mellett az Isten iránti engedelmességből származó fájdalom a történet csupán felét képezi. A halál után élet következik. A műanyag tasakban polcon tárolt mag sem fog növekedni. Viszont ha elvetik a földbe, a talaj nedvességének és a tápanyagoknak köszönhetően növény fejlődik belőle. Isten a halál közepette új életet vet beléd. A keresztény ember szenvedése, földbevetése és halála sok esetben hasonlít a koporsóba zártsághoz, viszont Isten azon ígéretére emlékeztet, hogy sosem maradsz örökre a koporsóban. Eljön érted, és feltámaszt.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Krisztus a boldogság forrása.
1: Kik az igazán boldogok? Krisztus a boldogság forrása. Dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak szíve, akik az Urat keresik. Krónika első könyve 16. rész 16. vers. Gondolatok az igéről. Tömegek sóvárognak valami után, amit nem birtokolnak. Arra költik pénzüket, ami nem kenyér, és annak az eléréséért fáradoznak, ami nem tölti be vágyaikat. Az éhező, szomjas lélek továbbra is éhezni és szomjazni fog, amíg a boldogságot nem hozó élvezeteket hajszolja. Bárcsak hallgatnának Jézus szavára. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ha az élet vizéből iszunk, többé nem szomjazunk meg. Krisztus az élet kútfője, a béke és boldogság forrása. Dicsőítsük Istenünket nagy jóságáért, szerető kegyelméért és gyengéd részvétéért. A fiatalok is magasztalhatják Isten nevét azáltal, hogy bemutatják kegyelmét, jól rendezett életük és Istenfélő beszédük által. Ha ezt teszik, természetük megszelídül, és ingerlékenységük eltűnik. A legboldogabb az a szív, amelyben Krisztus lakozik. Legboldogabb az az otthon, amelynek uralkodó alapelve az Istenfélelem. Ha Krisztus a szívünkben lakozik hitáltal, akkor boldogok leszünk, s lelkünk betelik dicsérettel és örömmel.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 17. rész. Levél a pergamoni gyülekezethez. Jelenések könyve, második fejezet, 12-től a 17. versig. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hűtanumat, Antipászt nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy egyenek a bávány áldozatokból és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg hát, különben ellened megyek hamar, és megvívok azokkal, Számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. Azok számára, akik sem Jánost, sem Krisztust, sem a pergamoni gyülekezetet nem ismerik, nem sokat mond ez az üzenet. Sőt, valami értelmetlen, misztikus és kideríthetetlen történelmi helyzettel megrakott írásműnek tűnik, ami a felületes olvasót hidegen hagyja. Nékünk azonban ismerni és érteni kell a levelet, mert az a Krisztus diktálta, akiben mi hiszünk és akit szeretünk. Bár az első század végén írottak e sorok, de a hívő lélek számára mindig Krisztus szavai lesznek, melyek mindig újak, frissek és aktuálisak. Nézzük meg most, hogy mi az üzenete Krisztusnak a pergamoni gyülekezet számára, és mit üzen a levél által nekünk. Azzal kezdi az üzenetet, tudom a te dolgaidat. Ez a bejelentés egyrészt örömöt, vígaszt jelent, különösen amikor megpróbáltatások közé jutunk. Másrészt félelmet is kelt bennünk, mert azt is jól tudja Urunk, amikor tiltott utakon járunk. Lássuk, mi az, amit Pergamonból számon tartott. Jól ismerte egész élethelyzetüket. Így is mondhatnánk, ismerte hűségüket és hibájukat, erényeiket és fogyatkozásaikat. Éppen így tudja a mi dolgainkat is. Gondolnunk kellene erre állandóan. Pergamon volt az első kis-ázsiai város, ahol Augustus római császárnak, mint Istennek imádatát behozták. Egy oltárt állítottak tiszteletére, és egész papi rendet állítottak be az új Isten szolgálatába. Augustus lakomájára, imádására, az egész város lakosságát fehér kövecskére írott belépőjeggyel hívták meg. Aki megkapta a fehér kövecskét, amulettet, sietett Augustus oltárához áldozni. Ugyanis számon tartották azt, aki nem jelent meg, és másnap küldték a fekete kövecskét. A fekete kövecske az ítéletnek, a halálnak a belépőjegye volt azoknak, akik nem vettek részt a bávány áldozati alkalmon. Ezen kívül Pergamonban volt Aszklepiosznak, a gyógyítás istenének oltára is. Ez egy rendkívül magas oltár volt. A gyógyítás istenét egy kígyó ábrázolta, ami egy hatalmas szikla oldalára volt rávésve. Özönlött hozzá a tömeg szinte a világ minden tájáról, hogy a gyógyítás istenének áldozva gyógyulást nyerjen Pergamonban. Világhírű, búcsújáró hely is volt tehát Pergamon. No, ezekért a szokásokért, illetve bálványozásokért nevezi Jézus Pergamont a sátán királyi székének. Még ma is lehet látni gyógyszertárak felirata mellett egy kis emblémát, amint a kígyó a serlegbe engedi mérgét. Ennek a kis emblémának innen van a származása. Pergamoni keresztjének nem jelentek meg sem Augustus tiszteletére rendezett ünnepségeken, sem nem mentek az Aszklepiosz oltárához. Bár jól tudták, mi vár rájuk, mégsem mentek el. Pedig csak üres formaságról lett volna szó, érvelnének ma sokan a keresztények között. Nem valami makacs önfejűségből, illetve ellenszegülésből, provokációból nem mentek el, hanem azért, mert ők máshova voltak hivatalosak. Másik fehér kövecske volt a kezükben, ami az Isten asztalához hívta őket. Két úrnak szolgálni nem akartak.
nem mondták Krisztus helyett Augustus. Nem két kulacsos keresztények voltak. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy az én nevemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű bizonyságomnak a napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. A hagyomány azt tartja Antipászról, a gyülekezet hűséges presbiteréről, hogy mivel nem ment el a bávány áldozati alkalomra, mert nem tudta Krisztust és Augustust összeegyeztetni, másnap küldték a fekete kövecskét, és kitüzesített bikára ültetve megégették. De a komolyabb hívők ennek ellenére sem vettek részt az ilyen pogány alkalmakon. Azonban a gyülekezet erénye mégsem takarja fogyatkozásukat. Azt mondja a gyülekezetek ura, de van valami kevés panaszom ellened. A későbbiek során a pergamoni gyülekezet tagjai között voltak laza erkölcsűek is, akik szerették volna rávenni a többieket, hogy vegyenek részt az áldozatokon. Ne tegyék ki magukat meghurcolásoknak és szenvedéseknek, hiszen csak formaság volna az egész. Egy kis bölcs alkalmazkodás által elkerülhetnék a nagy szenvedéseket. Ez a Bálám tanítása és a Nikolaiták tanítása. Ez azt jelenti, hogy egyezzünk meg a világgal. Szinte feltűnő az erélyes hang, amellyel a gyülekezetek ura szól az ilyen tanácsok ellen. Gyűlölöm tanításukat. Ellened megyek hamar, és vívok számlak kardjával. Ó, vajon mit szólna a gyülekezetek ura most a szekularizált, elvilágiasodott egyházakhoz? Bizonyára nem dicsérne bennünket. Kedves hallgatóim, Krisztus szeretete most is féltő szeretettel tör ki azok ellen, akik meggyalázzák, megfertőztetik és kétségessé teszik a bűn feletti győzelmet. Ő nem változik, nem igazodik a modern szokásokhoz. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Tőlünk is éppen úgy megköveteli az élet szentséget, mint a pergamoni gyülekezettől. Azt üzeni e levél által neked és nekem, ne legyünk kétkulacsos hívők, ne legyünk megalkuvók, e világhoz igazodók. Álljunk erősen a hitben, meg ne tagadjuk az ő szent nevét. A tőle kapott fehér kövecskét, a fehér ruhát és az üdvbizonyosságot őrizzük meg, mint halálig. Legyen így. Amen. A lelki tisztaság fontossága. Pál második levele a korintusiakhoz, 7. fejezet, 1. vers. Mivel hogy ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében vigyük véghez megszenteltetésünket. Jó érzés a tisztaság, rossz érzés a szenny, illetve a tisztátalanság. A tiszta embernek vagy gyermeknek még a közelsége is kellemes. A tisztaság jó közérzetet teremt bennünk, de a szenny nem. A szennyes külsejű ember visszataszító érzést támaszt bennünk. Szinte húzódozunk az ilyenektől. Gondoljunk arra, amikor egy kéményseprő vagy egy motorszerelő telepszik mellénk szennyes ruhában, amikor mi éppen ünneplőben vagyunk. A piszok, illetve a szenny különösen akkor szégyen, ha hanyagságból vagy lustaságból származik. De a szégyen mellett veszélyes is, mert betegséget terjeszt. Tehát jó dolog megmosakodni, mert így jó lesz a közérzetünk, azután nem kell szégyenkezni senki előtt, és a szenny így nem idéz elő betegséget. A tisztaság érdekében nem szabad sajnálni a fáradtságot és az áldozatot. Időt és erőt kell áldozni a takarítás, a mosás és a mosakodás érdekében. De a tisztaságot szerető ember ezeket föl sem számítja. Lelki értelemben éppen ilyen jó dolog a tisztaság, és rossz dolog a szenny, vagyis a tisztátalanság. Aki csak a külső tisztaságot ápolja és a belsőt elhanyagolja, fél munkát végez. Sajnos a lelki tisztasággal sokan nem törődnek. Pedig ez még fontosabb volna, mint a test tisztasága. Aki csak a testi tisztaságot ápolja, hasonlít a farizeusokhoz, akik a pohárnak és tálnak külsejét megtisztították, de belül rakva voltak tisztátalansággal. Máté 23:25. A lelki tisztátalanságnak is veszélyes következményei vannak. Először is rossz közérzetet idéz elő,
Igaz, nem mindenkinél, csak a bűnre érzékeny lelkeknél. Aztán szégyent hoz az emberre, majd lelki betegséget okoz, és végül örök halálba sodor. Nagyon fontos tehát a lelki tisztaság ápolása és ellenőrzése. A kérdés az, hogyan tisztálkodjunk lelkileg? Önvizsgálat által az ige fényében. Vizsgáljuk magunkat önítélet, bűnbánat, bűnvallás és könyörgés által. Nagyon sok ember részesült már ezáltal lelki megtisztulásban. De lelki megtisztulásunknak a felsoroltakon kívül van még egy nélkülözhetetlen tisztítószere, az Úr Jézus vére. János apostol azt mondja, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűneinkből. 1 János 1.7. Nagy kegyelem, hogy ezért a drága bűntisztító eszközért nem kell fizetni, mint egyéb fizikai tisztítószerekért, csak hittel el kell fogadni. Megtisztulásunk után pedig járjunk tiszta, új lelki ruhában, öltözzük fel az Úr Jézust. Lelki tisztaságunkkal kapcsolatban hirdetnem kell azt is, hogy az Úrnak nem tetszik az, ha mi szépítgetjük, mosogatjuk magunkat. Ezt csinálta a templomban imádkozó, önmagával dicsekvő farizeus is. Így olvassuk Lukács evangéliuma 18. fejezet 11. és 12. verseiben. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök 2x1 héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Ugyanígy mosogatták magukat az írástudók is. Velük kapcsolatban azt mondja az Úr Jézus, oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Lukács 12.1. Lám, a képmutatás is a bűnnek egyik utálatos szennye. Őrizkedjünk ettől a kovásztól mi is. Isten néha belemártja az embert betegségekbe, próbákba és különféle nyomorúságokba, hogy az önhittségből, elfogultságból kijózanítsa. Mert sok ember az önhittség, a beképzelés, a gőg, a felfuvalkodottság szappannyától nem látja a rajta lévő szennyet, a piszkot. Viszont Isten az emberen lévő sok szennytől nem látja az erényeiket. Tehát Isten fel akarja ébreszteni az embert az önámítás bűnéből. Rossz a kiindulása mindazoknak, akik mentegetőzéssel vagy dicsekvéssel mosogatják magukat. Isten úgy is jól lát és jól tud mindent. Ő már régen megállapította, hogy az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. Mi azt hisszük, hogy kívül van rajtunk a bűn, és ha tetszik nékünk, ha nem, reánk száll, mint az utcapora. Azonban ami Urunk tudja, hogy bennünk, azaz a szívünkben van a bűnfészke. Halld csak az Úr Jézus megállapítását az emberi szívről. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznosságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Máté 15.19. Lám, ilyen sok szenny, ilyen sok tisztátalanság lehet az ember szívében. Aki magát nagyon mosogatja, vagyis nagyon szépítgeti, az kimutatja, hogy már nagy Úr benne az én, és ez bántja az Urat. Kedves testvéreim, engedjük, sőt, kérjük az Urat, hogy ő tisztítson meg bennünket minden bűntől, hogy valóban tiszták lehessünk. Amen. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, hogy ez alkalommal rámutattál lelki tisztaságunk fontosságára. Igéd fényében vizsgálva magunkat azt látjuk, hogy van rajtunk szenny, levetkezni való. Köszönjük a bűn szennyétől való megtisztulás lehetőségét, amelyet bűntörlő szent véred biztosít minden bűnbánó számára. Kérünk, őrizz a farizeusi önelégültségtől, a képmutatás kovászától, és segíts bennünket őszinte hittel, bűnbánattal és alázattal drága véred alá állani, hogy valóban tiszták lehessünk a te szemeid előtt is, és egykor örökösei lehessünk dicső országodnak. Amen.

0: Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Evangélikus egyházunk először a konfirmáció és az elköteleződés, ezt követően pedig az ifjúság és elköteleződés évét hirdette meg. Milyen áldásai vannak a hűségnek, a rendíthetetlen kiállásnak, döntéseink, hitünk, gyülekezetünk mellett? Miért jó a lelki karabinerünket Krisztushoz kapcsolva tartani? Arról fogunk beszélgetni Győri Gábor Dávid evangélikus

0: egyházunkban kiemelt témává vált először a konfirmáció és az elköteleződés, ezután pedig az ifjúság és az elköteleződés. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben. Bevezető írásodban a híd képét hoztad az olvasók elé. Mennyiben releváns ez a kép itt az elköteleződés kapcsán?
1: A magazinunknak a címe is Híd, tehát úgy adta magát az újra elköteleződése mellett, a kép mellett, ami a magazinnak a címe is. És azt gondolom, hogy ez egy jó kép, mert sok minden kibomlik belőle az elköteleződés kapcsán is, mert a hídverés az mindig elköteleződést igényel, és döntéseket igényel. Az életünkben is van egy csomó ilyen döntés, ilyen hídverő döntés, akár már az is egy döntéskérdés, hogy hol szeretnénk hidat építeni, és aztán amikor kiderült, hogy hol lesz az a híd, vagy hol van a helye a hídnak, egyáltalán nem magától értetődő dolog egy folyónak a közepén, a sodrásban stabil pontot kiépíteni, hídfőállást. Szóval a híd egy olyan hely, ami ha létrejön, az már egy döntésnek, egy elköteleződésnek az eredménye. És ugyanakkor kijelöl utána egy útvonalat, tehát ahol a híd van, ott lehet átkelni, és ez a másik fele, ami tovább visz már ebből a képből, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen igazodási pont. Megvan az a keret, amiben a híd lehetőséget ad, és aztán, ha egy lépéssel vagy kettővel odébb vagyok, akkor ott már nem fogok tudni átkelni, vagy hát vizes leszek. Nekem van egy ilyen személyes emlékem vagy élményem a fiatal koromban, ahol sötétben bandukoltunk egy nagyobb csapattal, és átkeltünk egy patakon, és ismertem az utat, és tudtam, hogy ott van egy ilyen elég széles híd, amin több ember is elfér egymás mellett, és meg akartam előzni az előttem menőket, és pont nem volt már olyan széles az a deszkapalló híd, amin át kellett kelnünk, és én belecsobbantam a vízbe. Hát ez borzasztó kínos volt akkor, és örültem, hogy sötét van, nem látták a többiek, hogy ki az, aki nem ért vissza a faházba szárazom, de meg is tanította ezt. Tehát, hogy volt egy adott keret, ott verték a hidat, ott lehet járni ezen az úton, és az ezen belüli szabadságom adott, de egyébként meg persze korlátoz ez. Na hát a híd képe ebben az irányba is segít minket gondolkodni.
0: Úgy fogalmazol ebben az írásodban, hogy az elköteleződés végül is átléphetetlen határokat képez az igényeink és a nemjeink között. Ez valamennyire fájdalmas döntéseket is feltételez, nem? Ez lehet egy kicsit a problémánk az elköteleződéssel?
1: Hát amennyiben a lemondás bizonyos dolgokról, vagy bizonyos szabadságról, az fájdalmat jelent, akkor fájdalmas is lehet ez, és nyilván vannak ilyen döntések az életben sokszor, amikor ezek nehéz döntések, és talán szeretnénk ezeket megspórolni. Több irányba is vezethet az út, de azzal, hogy én valamelyik mellett döntöttem, azzal közben a többit el kell, hogy engedjem. Tehát itt van egy ilyen átléphetetlen határ, és lehet, hogy az ösvények kettéválásánál még nem látszik, hogy néhány méter vagy 100 méter múlva áthidalhatatlan szakadék lesz a két irányba elinduló út két oldala között. Szóval lehet ez fájdalmas, és talán éppen ezért megy nehezen az elköteleződés a mai világban is, és éljük ennek át a nehézségeit, mert szeretjük nyitva tartani a döntéseknek a szabadságát, és szeretjük ezt kitolni. Nagyon fontos a mai ember számára, hogy szabadon dönthet és rendelkezhet szinte minden fölött az életében, és hogyha ez valahol úgy érezzük, hogy korlátozva van, akkor az nagyon kényelmetlen érzést jelent. De ugyanakkor a másik oldalt is fontosnak érzem, hogy azzal, hogy elköteleződünk, hogy döntünk valami mellett, az egy bizonyosságot is ad, egy könnyebbséget is ad, és aztán kinyílhat ennek az útnak, ennek az ösvénynek is a panorámája. Nagyon evidens példa lett például a párválasztásnak a kérdése, ami eredetileg egy hosszú távú elköteleződés. Ugye a keresztény alapokon azt mondjuk, hogy életre szóló elköteleződés, amiben lehet szabadságunk. Én vitatom azt, hogy Isten egy valakit rendel számunkra, és hogyha azt véletlenül elszalasztjuk, akkor onnantól nincs visszaút. Én azt gondolom, hogy Isten ebben például szabadságot ad számunkra, hogy megkeressük azt, hogy ki az, akivel összekötjük az életünket, és elköteleződünk, de utána szeretné, ha végigjárnánk az utat ebben, és ez az elköteleződés adja a kereteit annak, hogy utána végig tudjuk járni. És állandóan kikacsingatok ebből, vagy elvágyakozom, vagy azt nézem, hogy na, biztos jól döntöttem-e, ez tönkreteszi ezt az elköteleződésemet is, boldogtalanná, elégedetlenné tesz benne, és képtelenné tesz arra, hogy ebben a kapcsolatban teljesen

0: Lekangoló.
1: Mint tudjuk, egyre később döntenek, ha döntenek, házasságkötés mellett a fiatal felnőttek, de úgy általában is gond van az elköteleződéssel. Az egyházunk sem véletlenül tűzte most zászlajára, hogy törődjünk, foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Mit látsz a fiatalokat valamilyen szempontból jobban ismerő lelkészként is, hiszen iskolalelkész voltál hosszú évekig, és édesapaként is rájuk tekintve. Mi más bennük, mi ez a jelenség most, ami őket visszafogja ilyen vállalásokban?
2: A fiatalok azok mindig az újdonságot keresik. Keresik a saját hangjukat, önmagukat, és ez jól van így, ebben nincsen azt gondolom semmi probléma. Ami talán ugyanakkor változik, és egyre inkább észrevesszük ezt a körülöttünk lévő világban, hogy ezek a változások egyre gyorsulnak, és azok a keretek, amikben mi még ilyen kapaszkodókat találtunk annak idején, azok most már sehol nincsenek, és miközben a fiatalok keresik ezeket az újdonságokat, és egyszerűen elvetik azt, ami a réginek, avitnak tűnik, aközben szembesülnek a rengetegféle választásnak a lehetőségével és a szabadságával, és ez egyik oldalról nagyszerű élmény, a másik oldalról meg elbizonytalanító is. Tehát erre szoktuk mondani, ez a bőség zavara, és ez egy nagy félelemmel és együtt jár sokszor bizonytalansággal, és ez nagy nehézség és nagy kihívás ennek a gyorsulóan változó világnak, ahol tényleg egészen alapvető kapaszkodók tűnnek el. És nyilván nem csak a fogyasztói létben van ez így, tehát tárgyi dolgokban, meg fogyasztható dolgokban, hanem ez így van a gondolkodásunkban, a lelki-szellemi értékekben, amelyek néhány nemzedékkel ezelőtt még egész biztos sarokkőnek tűntek, most hirtelen eltűnnek, és ebben aztán utat találni, az egy nagyon nehéz kérdés. És küzdök magam is azzal a magam helyén, hogy akár szülőként, hogy tudom úgy adni számukra a jó kapaszkodókat, amit aztán ők szabadon megragadhatnak, hogy az mégis egy biztonságot és stabilitást adjon számukra.
1: Tehát a mai körülmények között végül is a fiataloknak az egyház, a kereszténység tud ilyen békeszigete lenni, vagy egy kikötő, hogyan lehet ilyenni, ahol mégiscsak megnyugodhat a lelke, vagy kap olyasmit, ami a bizonytalanságát ellensúlyozza.
2: Igen, én azt érzékelem, hogy az egyház is ebben a folyamatosan változó világban keresi a helyét. És többféle módon próbál irányt találni. Az egyik, hogy a végletekig ragaszkodik bizonyos formákhoz, keretekhez, hagyományokhoz, mert mondjuk azt tapasztalta, hogy ezek tartanak meg, és ezek biztonságot adnak, és ebben van igazság. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az alapvető tartalom stabilitása mellett ez mindenkorban meg kellett, hogy újuljon. És Isten ilyen szempontból egyébként azt gondolom, hogy fantasztikusan gazdag és szabad, miközben valami állandóság és abszolút biztonság van az ő személyében, aközben már a bibliai történetekben is azt látjuk, hogy minden személyhez a maga karakterének megfelelően szól. Én azt gondolom, hogy a kulcs az abban az egyensúlyban van, hogy látjuk, hogy mi az, ami fix és biztos és változtathatatlan, és mi az, ami meg folyamatosan változik. A fő falaknak a helyükön kell maradni, a fő pilléreknek, azok tartják az építményt. A válaszfalak azok tologathatók. Az egyház életében is vannak ilyen válaszfalak, amik fontos funkcióval bírnak, és aztán a helyzet változásával pedig funkciójukat vesztik, sőt, szükséges, hogy eltűnjenek. Vannak viszont olyan pillérek, amiket nem veszíthetünk el, és ez adhat nekünk biztonságot. A hitünknek azok az alapvető pillérei, amik már a Szentírásban le vannak fektetve, és máig újra felfedezendő alapot jelentenek számunkra.

0: Az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel beszélgetek.
1: A lapban is érintjük, hogy Isten hogyan köteleződött el az ember mellett. Mi az, amit ő most, ma tehet egy emberrel, vagy a közösségekkel a jelenünkben? Hogyan tapasztaljuk a munkáját és ezt az odaszánt szeretetét az ember iránt?
2: Ahogy utaltam is rá a bevezető írásban, a Biblia az Isten nagy hídveréséről szól. Az elején röviden összefoglalja azt, hogy egy nagy szakadás történt, mintha a földet eloldottuk volna a naptól, és most száguldanánk szabadon, de éppen ezért kiszolgáltatva a világűrben. Hát ahogy a földnek is a nap körül van biztonságban a helye, úgy számunkra is az Isten közelében, ő hozzá kötötten lenne biztonságban a helyünk, mondja a Biblia, így vagyunk megteremtve, Isten függőségre, ha úgy tetszik, de mégis egy kiteljesedésre. És ez az, ami elszakadt, el lett oldva ott a bűneset történetében. Isten az egész történet erről a nagy hídverésről szól. Hogy készíti Isten az utat, a visszatalálásnak az útját az ő közelségébe, az ő országához? Emberek, családok, népek történetén keresztül, ilyen búvópatakként, és hogy torkolik mindez bele abba, hogy elküldi Jézust. És a Szentírásban fantasztikusan minden szál ő benne ér össze, és válik értelmessé, és kerül a helyére. És ez az Isten nagy elköteleződése. Sokakat zavar ez, és Jézus ezt úgy fogalmazza meg, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hát ez egy borzasztó kirekesztő dolognak tűnik, borzasztó kizárólagosnak tűnik, amikor ezt mondja Jézus, és sokszor ezen akadunk fönn, hogy hát miért csak így lehet, miért nem lehet más, hogy miért nem lehet Buddhán keresztül, vagy a saját megvilágosodás, vagy miért ilyen az Isten, miért ilyen szigorú, vagy miért nem fogad el más lehetőségeket, és közben elvétjük a lényeget, hogy ennél sokkal nagyobb az az ajándék, ami ebben el van rejtve, hogy Isten áthidalta. Korábban évszázadokon, évezredeken keresztül kiderült, hogy áthidalhatatlan szakadékot. És teszi ezt ma is. A korlátokat látjuk, de a szabad utat meg nem látjuk. A fától az erdőt nem látjuk, ugye megint mondhatunk egy ilyet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az Isten nagy elköteleződése, hogy itt van a híd ezen a ponton, és ezt az utat adom számodra, és hát nyilván ebben az ő áldozata is benne van. Tehát, ahogy mondtam ezt, hogy a hídverés áldozat, az elköteleződés áldozat, az Isten megmutatta, hogy ezért végtelen nagy áldozatot kell vállalni. Korlátozza önmagát, belekényszeríti magát a végtelen a végesbe, az ember létbe, fölvállalja ezt, és végig viszi ezt a megváltás történetében. És most már szabad az út, és itt van előttünk, és végigjárható. Hoznék egy másik képet is, ami azt gondolom, hogy szemléletes, ez a Via Ferratának a képe, amely egy nehezen végigjárható hegyi ösvényt jelent, vagy utat, ami viszont el van készítve. Valakik már jártak ott előtte, bevertek különböző ilyen kampókat, meg tartóvasakat, kihúztak egy acél sodronyt ezek közé, és akkor most már még talán különleges alpinistának sem kell lenni az, hogy valaki végigjárja ezt az utat, de hogy? Úgy, hogy egy-egy karabinerrel mindig oda van ehhez rögzítve. És én nagyon szeretem ezt a képet is, mert ez egy feszültséget hordozó kép, mert egyszerre oda kötözöm magam valamihez, oda kapcsolom magam valamihez, ami nyilván korlátozza a szabadságomat, ugyanakkor meg egy végtelen biztonságot ad, hogy valaki ezt az utat elkészítette, végigjárt előttem, és megnyitotta számomra az utat, hogy végigjárjam. És persze ez egy pepecselős dolog, ez fárasztó, sokszor talán feleslegesnek tűnik. Ó, hát ott van fél méter múlva a következő pont, hát most addig meg miért ne tehetném meg, hogy megszabadulok ettől a pepecselős állandó tehertől, de hát az életemet ehhez biztosítja, hogy újra és újra be van kattintva az a karabiner, és egyszerűen nincsen elengedve. Szóval ott van ebben a képben is ez a feszültség, de ott van az a lehetőség, hogy végigjárom az utat, és célba is fogok érkezni.
0: Mi történik velünk akkor, ha mégis lekapcsolódunk arról a karabinerről, amivel mi oda kötöttük magunkat egyszer hittel Jézushoz?
2: Hát én azt gondolom, hogyha ezt az úton járást képet használjuk, akkor bizony ebben is benne van, hogy az út az van, amikor derűs, van, amikor borús, van, amikor talán ködös, nem látszik, hogy merre vezet. Én azt gondolom, hogy a hit életben is természetes módon ott van sokszor a kételkedés, vagy az elbizonytalanodás. A hit hősökön, az ő személyes történeteikben látjuk ezt, hogy van, amikor annyira világos a cél, de az életünk többségében a célt azt csak úgy sejtjük, vagy reméljük. És miután csak utólag áll össze, ott vannak a bizonytalanságok, ott vannak a kételyek, ott vannak azok a helyzetek, amikor talán lecsúszik a lábunk az ösvényről, de azt gondolom, és úgy tapasztalom az Isten igéje alapján, hogy az Isten látja ezt az esendőségünket, és látja azt, hogy hol vannak ezek a gyenge pontjaink. És úgy van elkészítve az ő útja, hogy ez benne van a pakliban. Hát erről szól a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak a lehetőséget. A magazinban egyébként nagyon mély és időnként talán megrázó történetek is vannak, ilyen személyes történetek erről az elköteleződésről, vagy arról, amikor újra elköteleződik valaki. Utaltunk már a házassági elköteleződésre. Számomra nagyon megérintő az a történet, akik erről tudnak beszélni, hogy bizony eljutottunk a szakadás szélére. Úgy tűnt, hogy nincs tovább vezető közös út. És mégis átélhettük azt, hogy az Isten megújítja mindkettőnknek az életét, a lelki életét, és megvilágítja, hogy hol vannak a hibák, a bűnök, a bajok, amiket el kell hagyni, meg kell gyógyulni, és utána képessé tett bennünket arra, hogy újra elköteleződjünk, és végigjárjuk az utat, és ne egymás ellen küzdjünk a kapcsolatban, hanem egymásért tudjunk küzdeni. Az elején beszéltünk, hogy a konfirmáció és elköteleződés volt az első ilyen tematikus év az egyházunkban. A konfirmáció ugye egy megerősítést jelent, az a keresztségnek a megerősítésére utal. Hogy valakit kisgyerekkorban megkereszteltek, megkapta Isten megelőlegezett ajándékát, és aztán amikor már van arról fogalma, hogy ez mit is jelenthet, megtanulhatja, fölfoghatja egy kicsit ésszel is, hogy ki ez az Isten, aki engem meghívott az országában, akkor megerősítheti ezt az elköteleződését. Erről szól a konfirmáció, és az életünknek több pontján vannak mérföldkövek, amikor újra és újra ilyen döntéseket hozhatunk, és megerősödhetünk ebben, és Isten szeretné ezeket elkészíteni a mi életünkben, ez a hídverés, ez folyamatosan zajlik.

0: vannak nem kevesen, akiket hallunk, hogy azt mondják, hogy Istenhez tartoznának, és jó, hogy ott van az ő életükben, de az egyházhoz nem kívánnak kötődni, és főleg nem elköteleződni. Mit válaszolnál erre? Evangélikus missziói lelkészként is, aki az evangélikus egyházban nem is egy gyülekezethez kötődsz most, hanem rá kell tekintened az egészre.
1: Igen, ez is egy divatos gondolkodás. Ebben általában az van benne, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy mindenképpen valami nálam nagyobb erő ott van a világ mögött, de különösebben nem avatkozik be ebbe, és nem is szeretnék rászorulni. Azt is szoktam mondani egy jó képet én is kölcsönvéve, hogy az ilyen pótkerék Isten, aki ott van a csomagtartóban, de ne legyen rá szükség, ha nagyon nagy defekt van, akkor mégiscsak jó, hogy ott van, akkor segít, kéznél van, és aztán utána, amikor megint minden a helyére került, akkor visszarakjuk a csomagtartóba. Majd kérem Isten segítségét, ha rászorulok. De azt gondolom, hogy ez több helyen sántít ez a kép. Hozzátenném azt is, hogy bizony sokszor nehéz dolog a gyülekezeti vagy egyházi elköteleződés, és sokszor az egyház ebben a világban hiteltelenné vált emberi gyengeségek, bűnök miatt, és jogosan mondhatják sokan, hogy na hát miért tartoznék ilyenhez, bort isznak és közben vizet prédikálnak, ők se különbek. Sok ilyen probléma van ennek a hátterében. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy én Istenből kérek, de az egyházból meg a gyülekezetekből nem kérek, ott azért én azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen Isten ez, akire én itt támaszkodni szeretnék, mert ennek a hátterében sokszor az van, hogy én másokhoz nem szeretnék alkalmazkodni, más emberekkel nem szeretnék nagyon közösségbe kerülni, elégszer fájdalmat okoztak, csalódást okoztak, és én meg így szeretném élni az életemet, ahogy vagyok, meg ahogy gondolkodom, de akkor az Istennel kapcsolatban is így fogok viselkedni. Tehát Istenhez is addig tudok így viszonyulni, amíg ez az Isten olyan, és úgy viselkedik idézőjelben, ahogy az nekem megfelel, ahogy az nekem tetszik. De abban a pillanatban, hogyha Isten esetleg nem így nyilvánul meg, vagy úgy érzem, hogy megpróbál, vagy úgy érzem, hogy kér tőlem valamit, elköteleződést, kereszthordozást, abban a percben ez már kényelmetlenné válik. És akkor világossá válik az is, hogy nem egyszerűen azzal van a bajom, hogy milyen az egyház, és hogy emberekből áll, és esendő nyomorult, sokszor tényleg bűnös kegyelemre szoruló emberekből, hanem hogy az Istennel magával sem tudok igazán kibékülni. Mert hogy az Istennel való kapcsolatom is egyfajta fejlődést, változást, növekedést feltételez. Tehát, hogy Isten megszólít, valahogy a közelébe von, mint egy koszos kisgyereket a szülője, és lehet, hogy azt mondja, hogy jól van, hát sok rossz dolog történt veled, de azért szeretlek, de nem mondja azt, hogy így hagylak, amilyen vagy, hanem azt mondja, hogy gyere, vedd le a koszos ruhádat, gyere, megmosdatlak, felöltöztetlek tiszta ruhába, és aztán segítek abban, hogy ez minél inkább így maradjon. Hát, hogy Isten is valahogy így szeretne minket kézbe venni, de ez változást jelent, és egy újfajta élet szemléletet vár el tőlem is. Tehát, hogy ne akarjak visszamenni a koszba, vagy ne éljek vissza azzal, hogy újra és újra, hát majd az Isten úgyis megbocsát, és akkor mindegy, hogy hogy élek. Hát nem, hiszen megmosdat, és azt szeretné, hogy őrizzem ezt meg, és növekedjek ebben a vele való közösségben.
0: A vérverejték és szenvedés és ezek vállalása Jézus történetében abszolút benne van, és ő az, aki az emberiségért és személyesen mindenkiért ezeket vállalta. Ő pedig a követésére hív minket, és tanítványaivá is akar tenni. Amikor azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem, akkor ez hogyan értelmezhető a mai világunkban?
1: Hát ez egy nagyon nehezen értelmezhető mondat a mai világban, azt gondolom, mert egy olyan világban élünk, ami szélsőségesen abszolúttá tette a személyes, belső vágyakat és a magam kiteljesedésének az igényét, és a személyes szabadságnak az igényét. Tehát, hogy ezek az abszolút értékek, és senki nem mondja meg nekem, hogy mit csináljak, mit gondoljak, hogy döntsek, mire költsem a pénzemet, amiért én dolgozom, meg az az enyém, vagy hogy hogyan legyek boldog. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a megváltó, én nem ezt teszem, hanem én éppen most mondok le mindenről, ami személyes érdekem lenne, és adok oda mindent, az egész életemet, Úgyhogy igazából én erre nem szorulok rá, és ebből nekem semmilyen hasznom nincsen, hogy Jézus oda áldozta magát, és azt mondja, hogy lehet, hogy neked ez tetszik, vagy megragadó ez a példa, és inspiráló, de ezt nem lehet fél szívvel csinálni, ezt teljes odaadással lehet csinálni. Ugye végül is ez a felhívás az erre szól. Az én tanítványom, az én követőm az lehet, aki megtagadja magát, és ahogy én tettem, úgy fölveszi a keresztjét. Tehát fölvállalja mindazt, ami talán nyomja a vállát, ami horzsolja a bőrét, ami teher, és így követ engem, mondja Jézus, mert én is ezt teszem. És hogyha valaki egy kicsit gondolkodik és nyitott szemmel önmagát is, meg a világot értelmezve néz körül, akkor azért azt láthatja, hogy az ilyen áldozatok nem megspórolhatók. Talán egy vagy két olyan szelete van még a mai világnak, én úgy látom, ahol ez még egészen jól értelmezhető, a sport és a zene, de különösen a sport ilyen, ahol még elhisszük és el tudjuk fogadtatni azt, hogy na, a befektetett áldozatnak és munkának igenis van értelme. És ha valaki olimpikon akar lenni, az bizony kőkemény lemondásokkal jár, és vérrel és verejtékkel sokszor, és kemény munkával. Mert egyébként elmarad az a vágyva várt siker. És lehet enélkül élni, de mondjuk, ha egy olimpikont kérdezünk, akkor azt mondja, hogy nem érdemes, de nem is megspóroltó. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél élni, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé. És megtapasztalod azt, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit először gondoltál volna, sokkal több erő van ott elrejtve benned, ugyanak ennek az öröme is ott lesz, hogy én végig tudtam ezt járni, és végig tudtam csinálni az Isten kegyelmével, és úgy, hogy én magam nem is bíztam talán ebben. Szóval olyan úrunk van, aki előttünk jár, és nem egyszerűen példát ad, hanem, ahogy utaltam már erre, elkészítette számunkra az utat, és azt mondja, hogy akkor lesz igazán helyén az életed, akkor lesz igazán értékes, hogyha te is felfedezed ennek a mélységeit, és nem csak a felszínen keresgélsz.

Végéhez közeledik az Evangélikus Rádió Misszió műsora, a Lélekhangoló. Mai témánk az elköteleződés volt, amit a Híd Evangélikus Missziói Magazin is fókuszába állított. Győri Gábor Dávid, missziói lelkésszel, a magazin főszerkesztőjével beszélgettem az életünk többféle területén megjelenő elköteleződésről. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.lutheram.hu webcímen a rádió menüpont alatt. Keressék az Evangélikus Missziói Központot a YouTube-on is, a Lélekhangolót pedig a Spotify-on. Visszajelzéseiket a következő elérhetőségeinken várjuk. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS számunk 0620 620 3679. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Beszámoló az Egyházkerületi Tanács 2026. május 27-i üléséről. Egyhangú hozott döntéseket a tiszántúli református egyházkerület tanácsa 3. 2026-os ülésén. A fenntartott intézmények költségvetéseinek ismertetése mellett Fekete Károly püspök elnökségi beszámolója is elhangzott. Az áhítatot követően tehát Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke tartotta meg elnökségi beszámolóját a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszakról. Az ülés második részében a tanácstagok meghallgatták, és a számvizsgáló bizottság javaslatával összhangban egyhangulag elfogadták az egyházkerület fenntartásában működő valamennyi intézmény 2025-ös költségvetési beszámolóját, valamint 2026-os költségvetéseinek módosítását. Az egyházkerületi tanács Kustár Zoltán rektor kinevezését javasolja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Magyarország köztársasági elnöke számára. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjte albumának fotóiból rendezett kiállítás, és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az Abóibári Báb csoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. A gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlása is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csönd. Június 26-27-28-án Veszprém belvárosában lesz megrendezve a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, éséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Ismeretlen 70-es évek. Beszélgető társam Kisendre filozófus, aki Nietzsche, marxizmus, posztmodernizmus, a globalizáció, az információs és tudástársadalom kutatója. Legutoljára egy 100 éves micimackó beszélgetésen már jelezted, hogy a micimackó kultusza mikor robbant ki, 70-es évek, mondjuk 60-as, 70-es évek, és akkor a beszélgetés után kaptam tőled egy levelet. Engedd meg, hogy ezt felolvassam. Az eredeti élményem az volt, amikor realizálódott bennem ez az egész láncolat, 70-es évek, kulturális határozat, maradék mechanizmus, gyerekkultúra felemelkedése, micimackó, a társadalom szoftosodása, az elemér, hangis elemér, által kierőltetett konferenciakultúra, a szociológia, a pszichológia önállósodása, hatalmas társadalmi aktivitás, a kreativitás új igénye a nagyon látható korlátok mellett, hogy ebben a folyamatban a te osztályod komoly, hosszabb távú és igen lényeges szerepet töltött be, a makra szerintem tudománytörténeti eset is, már szociológiailag is különleges helyzetű műhely volt a tiétek. Mik voltak a célok, a lehetőségek, a korlátok, az erények és a hibák a 70-es években? A 70-es években, és amire te utaltál a leveledben, a Könyvtár Tudományi és Módszertani Központ olvasás-kutatási osztályán működtem. Az egész intézetünk szemben a hivatalos tudatformálással, szocialista neveléssel a public library szellemében működött. Valami polgári művelődés ügyet lehetett viszonylag szabadsággal. Örkény Sánta Ferenc Makra, a Mester és Margarita olvasását, kedvelését, értelmezését, befogadását vizsgáltuk. Ráadásul a Mester és Margarita esetében majdnem sikerült egy magyar-orosz észt összehasonlító vizsgálatot létrehozni. Ezt meg is valósítottuk magyar-lengyel-bolgár és orosz vonatkozásban, teljesen illegálisan csempésztük ki be a kérdőíveket. Az észt köztársaságban akkor még olvasáskutató volt Mário Lauristin, aki az egész észt függetlenségi mozgalmat vezette.
1: Bravo!
0: De hát akkor mi minden pattant ki az olvasáskutatás, mi mindennek volt a fedőneve, erre ez nagyon jó példa. A mi műhelyünknek, amiről megemlékeztél leveletben, olyan külső munkatársai voltak, mint Halász László és Jó Magad. Az akkor újrainduló szociológia szakra iratkoztam be, sokat magammal, akik már szociológiai kutatásokat végeztünk, de hát akkor még nem volt ilyen nap. Nem régen, azelőtt még burzsoá áltudomány címen futott a szociológia, genetikával, kibernetikával együtt. Hankis Elemér veled együtt meghívott minket az ő munkaközösségébe. Az ízig-vérig kommunista Sárkány Klára rádiós szerkesztő beszélgetős műsorába a Fekete Listán szereplő Örkénnyel, Vekerdi Lászlóval és Mérei Ferenccel beszélgethettem. Mit mondjak még? Varga Csabával együtt szociográfiai kutatásokba kezdtünk a szociológia mellett és után, és vele együtt ugye megírtuk a Reformvár című, egy emberarcúbb szocializmusról szóló utópiát. És hát tagja voltam még a Mozgó Világ szerkesztő bizottságának, továbbá akkor lettem tagja egy hajógyári munkásokból álló baráti társaságnak, mely máig él. Te mibe akadtál bele, pottyantál bele a 70-es években? Tudom, az, hogy kutattad Nietzsét. 70-es évek áthúzódtak azért a 80-as évekbe.
1: Igen, meg volt szezonra. Előzményük a pontosan 60-asban ott is volt, de azért a 70-es években durrant el.
0: Így van.
1: És több különböző nyomon indultam el, amíg némi csodálkozásomra kialakult egy alapkép, amiben aztán a Mici Maszkóra való emlék, és a beszélgetésüknek az az oldala, hogy te vagy a riporter, és én tulajdonképpen a te akkori intézetednek a súlyát akarnám kihangsúlyozni, tehát ez egy kicsit zavaros helyzet, mert úgy tűnik, hogy szembe dicsérlek, bár, de azért nagyon lényeges volt. Tehát nagyon gyorsan a legfontosabbakat, tehát Magyarország 68-ba egy hihetetlen harapófogóba került, mert az egyik oldalon 1000%-kal hirdették a gazdasági mechanizmust.
0: Hát igen.
1: Ma nem hiszi el senki, hogy tele voltak az újságok a fogyasztó szükségleteivel, ki kell elégíteni a fogyasztót. Hát a kapitalizmus dúlt, ugye, anélkül úgy kimondták volna.
0: Igen, igen.
1: Szabadság, nagyobb szabadság, nagyobb önállóság, több pénz, nagyobb kereseti lehetőség, munkás, vándorlás, stb. És a másik oldalon bevonultunk Csehszlovákiába.
0: Igen.
1: Na most ez a két tény, ez egyszerűen egy kognitív politikai diszonancia volt, mert a gazdasági mechanizmus annyival megelőzte a többi szocialista országot, hogy ez már eleve ellenséges, viszont kellett, hogy nem kellett haragudni egymásra, annyira különböztünk tőlük, hogy a magyar társadalom úgy érezte 68 után, hogy őt most meg fogják büntetni. Kovács János megbüntetik, mert bevonultuk Csehszlovákiába, és vártuk a büntetést. Ez nagyon élt, tehát ez az egyik dolog. Na most ez a szellemi virágzás, ez tulajdonképpen a politikai visszaesés mellett jött létre olyan okokból, amit nem mindent ismerünk. Na most el kell mondani, hogy 72-73-ban történt meg a büntetés. Ez volt ugye a társadalmi szemlében meghirdetett kulturális határozat, ami visszavetette a hivatalos ideológiát. És
0: azért néhány mondatot mondjál.
1: Na most azt akartam volna mondani, hogy emellett
0: igen.
1: ment tovább a virágzás, jó, ami újabb paradoxon.
0: Tudjuk, hogy mi mellett.
1: Na most azt kell mondanom, hogy egy ugye azt mondtam, hogy a társadalom várta azt 68-tól, hogy itt valami visszarendeződés lesz. Hát az lehetetlen, hogy bevonultunk, hogy eltiporták a prágai tavaszt, hogy hát ezeket közismert dolgok, az lehetetlen, hogy mi tovább építsük a kapitalizmust. Nem, ez egyszerűen nem ment. Na most a Kádár, én szerintem politikai remek mű volt az, ahogy eltolta a büntetést. Tehát 68 és 72-3 között majdnem 4-5 év telt el, az emberek már elfelejtették 68-at. Én ezt úgy neveztem egyik írásomban, hogy a vénasszonyok nyara volt.
0: Hmm.
1: Tehát én emlékszem, hogy mentem a Budafoki úton, ahol te is laktál, igen. a teniszpályára, és azon gondolkodtam, hogy miért van nekünk, miért megy nekünk ilyen jól?
0: Igen.
1: Érted? Tehát emlékszem diákkoromban, hogy ez egy napi problémám volt, hogy mikor jön a villámcsapás. Vagy 72-73-ban jött, akkor volt egy 50-es évek hangnemére emlékeztető dörgedelem, amiben a kulturális élet legszélesebb körét úgy, mint mondta Révai mondjuk 54-ben.
0: Nem.
1: Stb. Igen, azért igen. elég ijesztő is volt.
0: Valóban.
1: Ijesztő is volt, hát az szerintem ennél több időnk most nincs határozata, de mindenki tudta, hogy ez a büntetés.
0: Bocsáss meg, ki volt a kiadó, illetve a megrendelő?
1: Nyilvánvalóan a középponti hatalom, de a középponti hatalomnak nagy játszmái voltak. Utána néztem meg kicsit politika történetileg, hogy azért azért követelték kívülről, hogy itt legyen büntetés, plusz a,
0: A kívülről az
1: Moszkva. Az a Brezsnyev.
0: Igen.
1: Brezsnyev egyszer eljött a tököli repülőtérig.
0: Hoppá.
1: És ott a Kádár egy éjszakát eltöltött a Brezsnyevben, ez 72-ben, ezt találtam, ezt az adatot. És a akkori úgynevezett balosok is lázadoztak, és el akarták küldeni a Kádárt is. Az, hogy a 72-es határozat, vagy 72-73 az olyan volt, annak volt egy előtörténete 68 és 73 között.
0: Igen, igen.
1: Tehát tulajdonképpen, hogy fogalmazzam, tehát aki gondolhatta valaki azt, hogy ez az, amit nem lehetett elkerülni, vagy mit tudom én, tehát lehetett valaki lojális, vagy toleráns ezzel szemben, de hát a dolog az dörgedelem volt. Hát így lezárul ez a kognitív diszonanciának ez a része, és akkor tulajdonképpen volt egy másik szál, ami úgy állt össze bennem, hogy például a Hankis Elemér, vagy mások, akikhez szerencsés kapcsolat fűző, személyes kapcsolat, de mások is voltak, hát itt volt a nyelvészetnek a nagy motorja szépe.
0: Igen.
1: És mások, tehát ez majd elő fog kerülni, ha előkerül. Tehát tulajdonképpen elkezdtek egy szabad konferencia vitakultúrát 68-ban. Hát persze, hogy elkezdték, mert akkor minden szabad volt. 68-ban minden szabad volt.
0: Nehéz volt abba hagyni.
1: És nagyon ügyesek voltak. Ugye itt nagyon sok tudomány forrott. Tehát itt volt a irodalom elmélet forradalma, nyelvészet forradalma. Elfelejtjük, hogy az akkori nyelvészet csodálatos dolgokat ígért, a generatív grammatika, a szemiotika, szemantika, minden, ami szemmel kezdődik, az akkor kezdődött. Szemiológia, stb. Akkor a műelemzés forradalma, ami átment már a mi munkánkba, akkor a szociológia az természetes, a pszichológia, hála, ugye, az természetes, és akkor már öt területnél vagyunk, mondjuk a politológia még akkor nem volt felszabadítva,
0: valóban.
1: És itt nagyon, tehát valahogy a Hankis és a Szépe típusú hipermodern, hiperaktív és jó szervező értelmiségiek valahogy átmentették ezt a vitakultúrát. Tehát az egyik oldalon ott volt a kulturális határozat, és a másik oldalon Magyarországon, ugye mondjuk 70-es évek közepére természetes volt a szabad vita a tudományos konferenciákon.
0: Idézzük fel a hallgatók kedvéért ez a Hankis által összehívott kutatócsoportot, munkacsoportot. Azt hiszem adott egy nevet, hogy a módszertani bizottság, de igazából teljesen szabadok voltunk, egy szigorú követelmény volt, nem volt szabad kiejteni azt, hogy irodalomtörténet.
1: Igen.
0: Meg hogy irodalomtudomány, mert Hankis akkor már az értékkutatás sorolta magát, de az érték elég tág fogalom, itt volt, aki a rajzfilm tervével jött elő, volt, aki a pedagógiai generatív kísérleteivel, volt, aki te éppen mivel?
1: Brochal.
0: Ugye?
1: Az értékek szétesése. Na most az a megdöbbentő dolog volt, hogy ez egy Broch jel, de tulajdonképpen az, hogy hogyan bomlik le egy központi értékrendszer. Hát ez ugye a középkorban is elkezdték, ugye, na most elképesztő érzékenyek voltak rá 70-es években, nem tudták volna kimondani, hogy itt a kommunista értékrendszer lebomlásáról is szó van, akkor nem tudták még kimondani. De például találkoztam egy olyan szerb kutatóval, akit a jó szerencséje Ausztriába vezetett professzornak, aki azt mondta, hogy ő a titói Jugoszlávia szétesését látta az értékek szétesésében. Tehát egy 30-as években megírt dologba a titói Jugoszlávia szétesését látta. Na most emlékszem rajzfilmesekre, avantgardokra, későbbi ellenzékiekre, az Elemér az angol filozófiáról beszélt.
0: A mi csoportunkban nem. Igazából ő semmiről se beszélt, az én emlékeim szerint.
1: Egy másik csoportban.
0: Másik, de ebbe, nem is az az érdekes, itt mi beszéltünk.
1: Miben?
0: Kiké a saját kutatásáról ahol tart, és az elemér valami hihetetlen karizmatikus erővel azt mondta, hogy jó.
1: Igen, igen.
0: Tehát ő, amit mi, amit jónak tartott, megerősítette.
1: Helyesen mondott, hogy egy karizmatikus ember volt, hihetetlen, dinamikus, ugye, hát ha jól számolom, olyan legalább 10 évig állították félre, vagy
0: hát igen.
1: 10-10, de most ezt nem tudjuk elmondani, hogy milyen igen. fázisai voltak, 56 után röviden ült,
0: igen.
1: és te a jó szerencséje a Széchenyi könyvtárba vittem,
0: igen.
1: ahol elolvasta a legújabb angol száz szemantikát, irodalmát, tehát olyan tudás robbanás jött ki belőle, amikor engedték dolgozni, ami a népdaltól az abszoldrámáig című kötetben benne van, máig az egyik legjobb magyar könyv, és hihetetlenül szervezőképes volt, és hogy fogalmazzam, volt benne egy olyan, tehát volt benne egy pimasság is.
0: Igen.
1: Egy pimasság is, amivel elment a határig mindig, és nem tudták megfogni. A Szabolcsi támogatta például, akit ő állandóan Szabolcskának nevezett, meg mit tudom én. Tehát tulajdonképpen kreatív volt, és, de viszont egy kicsit arra reflektálnék, hogy ő neki azért egy belső problémája volt az érték. Tehát az előbb azt mondtad, hogy nem tudtott pont, hogy tehát őnek egy egzisztenciális problémája is volt, abszolút. De a szociológián keresztül fogta meg.
0: Így van.
1: Nagyon hasonló volt a szépen, és akkor gyorsan átkanyarodnék a nyelvtudományra,
0: jó.
1: mert a nyelvtudományban voltak a leghajmeresztőbb dolgok. Ugye a Hankés csinálta, ha jól tudom, 69-ben, amikor még teljesen szabad volt, ugye az Irodalmi Intézetben, az úgynevezett Babics-Kassák konferenciát, ahol valóban a szocialista realizmusnak egy szóval nem volt elmondva, viszont nagyon érdekes volt, hogy nem volt helyette még szöveg.
0: Igen.
1: Tehát nagyon érdekes volt, hogy a nagy tudósok, sok költő jött el arra meg minden, hogyan küszködtek azzal, hogy értelmezik az irodalmat. Na most utána volt a novella elemző konferencia Szegeden, az még jobb volt, ez már beleesett a büntetés alá, de megvolt, és utána valahogy, az nyilván nem ment már, elmondom majd miért, nem ment már hatalmi támogatás nélkül, volt egy nemzetközi nyelvész konferencia Szegeden.
0: Egy pillanat, csak megszakítalak, novella elemző konferencia, ugye te magad mondtad, hogy összeállt, összeszerveződött a dolog. Én ott voltam, mint olvasás szociológus, és hát természetesen megihletett. Természetesen ott köteleződtem el a novella befogadás vizsgálatra.
1: Igen, ezt nem is tudtam.
0: És az ott elemzett novellák közül is választottam. Sőt, hát
1: én olyan protekciós voltam, hogy én ott tartottam előadást.
0: Hát igen.
1: Ez tényleg protekció volt, bevallom őszintén.
0: És akkor még visszakanyarodunk a nyelvészethez, csak ez itt nem
1: igen.
0: volt érdektelen.
1: Na mostan, ez egy triptihon volt. Tehát a Babicskasság, a novella és a nemzetközi nyelvészet, mert a nemzetközi nyelvészetben is rengeteg irodalom volt akkor, a stilisztika igen. meg...
0: Jó, ebben ne is kezdjünk bele, mert akkor egy kis zenehallgatás után igen. folytassuk. Jó. 1968-ban Magyarországon hangzott el a világon először egy rockmise, és villámgyorsan elterjedt a hazai, főleg katolikus templomokban ez a fajta popzene, még a szeminárium falai közé is beszivárgott, ahol Bíró Miklós, a most elhangzó dal szerzője, és mások gitárt ragadtak, és rockmiséket kezdtek szerkeszteni, súlyosan megbűnhődtek miatta, néhányokat el is távolították a szemináriumból. Szóval most Bíró Miklós, Gőzmozdony.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Kis Endrével az ismeretlen 70-es évekről.
1: Tulajdonképpen a nyelvészet maga önmagában egy csodálatos dolog volt. Olyan általános filozófiai és olyan a strukturalizmus, hát csak annyit mondok a strukturalizmusról, hogy az a tudomány mellé egy másik tudomány elméletet rakott le. Anélkül, hogy lebombázta volna. Én nagyon sajnáltam akkor a hagyományos nyelvészeket, mert hirtelen úgy néztek rájuk, mint a középkorból itt maradt bűnözőkre, akik itt akadályozzák a modernség fejlődését. Tehát ez egy elképesztő leértékelődési folyamata volt, és sajnos ennek is megvannak a kulturális hátrányai, mert a leíró nyelvészet azóta nem tudta visszakapni a becsületét. A gyerekek nem tanulnak a gimnáziumban nyelvtant, nem tudnak elemezni, bunkok lettek, de ezért a strukturalizmus a felelős. Ez az egyik. Tehát beláthatatlannak ígérkezett, és ez a potencia bennük is volt, csak hogy a tudománynak van egy olyan tulajdonsága, hogy olyan, mint egy kőbánya, hogy fejtik, aztán abba adják. Tehát a tudós azért az egy veszélyes lény, mert belekezdtek nagy kutatásokba, de aztán nem volt érdekes, nem kaptak rá pénzt, divat változott. Tehát a tudomány tele van megkezdett projektumokkal, amiket nem fejeznek be. Tehát ma is megvan ez a nyelvészeti forradalom, de még volt egy szenzáció a harmadik konferencián a triptihomból. Miközben bevonultunk Csehszlovákiába, most az biztos vagyok benne, most már ugye, hogy a harmadik konferencia az a kulturális határozat után született. Na most megjelentek Szegeden a 56-ba disszidált amerikai magyar nyelvészek.
0: Igen.
1: Most ez volt 74-ben, és akkor megjelent Lócz János, Sinor Dénes.
0: Nem hittünk a szemünknek.
1: Megjelent egy magyar nyelvész szakállal és saruba, mert akkor Amerikában ez volt a divat, ugye a új baloldal ilyen különböző bohém figurák, és még 2-3 nagy nyelvésznek a neve nem jut eszembe most. Na most ez aztán olyan szabad légkört teremtett. Például megjelent egy kollega Németországból, hát nem tudom, hogy mondjam-e a nevét, vagy ne.
0: Miért ne?
1: Futaki István, aki Hannoverben volt nyelvész. A Futaki például 56-ban úgy akar disszidálni, hogy felszállt egy orosz vonatra, és elbújta a tengelyek közé, és lebukott, és utána, tehát hogy mondjam, a politikailag, hát elfogadhatatlan
0: emberek. Legszalonképtelenebb figurák jelentek meg.
1: Ültünk Szegeden a halászcsárdában.
0: Igen.
1: Tehát hát az elképesztő. Na most ez a másik szólam. Na most ezek a... És innentől fogva két szálon ment a dolog, mert volt a konszolidációja, ezt most, ha érdekel, erről mondok egy-két szót, de a Kádár nagy veszélybe volt, a Kádár engedett a baloldali nyomásnak, és 75-ben visszavágott. És ami 75-ben kialakult, az már 89-ig nem változott,
0: igen,
1: mert nem is változhatott, hát nem volt több ember, nem volt több ideológia, nem lehetett még egyszer nyomni azt a propagandát, amit mondtak a mechanizmusra. Tehát a Kádár korszak alkonya az azért volt alkony, mert 75-től már nem változhatott semmi.
0: Térjünk vissza a mi műhelyünkbe, mármint ahol ugye én most nem emlékszem, vagy a Hankis körből való ismerettség, igen, vagy éppen a szegedi

0: volt jó, hogy kontextuálja a te műhelyedet. Ha emlékszel, én pontosan akkor ismerkedtünk meg, amikor én az egyetemre kerültem fiatal tanársegédnek, de ha emlékszel, én előtte szabadúszó voltam, és rengeteg újságot írtam, illetve, hogy mondjam, mindent csináltam.
1: Igen, igen.
0: És az is érdekel téged, hogy én akkor benne jártam az életbe.
1: Persze, tehát furcsa, így van.
0: Az volt a rövid átmenet.
1: Tehát aztán nem egy szabadtudós irodalmát
0: kértünk
1: fel.
0: És ez téged is mindig érdekelt.
1: Abszolút.
0: Tehát téged is érdekelt mindig a valósága az olvasáson keresztül.
1: Abszolút.
0: Is.
1: És az a mellett is.
0: Tehát tulajdonképpen nekem kettő státuszom volt, mert úgy vettem észre, hogy a filozófiám is elmegy nálad, tehát hogy nem emeltél kifogást, de valóban ilyenkor az ember annyira túl van fűtve információval, hogy aztán ez úgy 2-3 év alatt eltűnik, mert aztán már az új információkban nincsen benne. Bevezettél a műhelyedbe, a műhelyed szerintem szociológiai és különleges volt, egyáltalán szervezetileg különleges volt. Hát Magyarországon nem voltak önálló kutatói csoportok, meg intézetek, önálló költségvetéssel. Hát voltak akadémiai intézetek, aztán ott légy okos, domokos, ugye? Tehát akkor ott a 100 irodalmár között ott harcoljál. Na most neked volt egy csoportod, úgy vettem észre, hogy háttered is volt, bár időnként a főnököket citáltok, de ez teljesen mindegy, ez nem tartozik.
1: A legjobb rám. Hátterem volt, egy tipikusan a public library szellemében polgári könyvtáros volt.
0: Ütőképes munkatársaid voltak.
1: Igen.
0: És nagyon jó hálózatot, már ilyen kérdező, kérdőívező hálózatot működtettél, tehát szerintem most annyiféle tudomány van, hogy nem merek mondani, de szerintem a te csoportod az jó sokáig unikum volt. Ezt én nagyon élveztem.
1: Hozzáteszem, akkor ha ne tűnjön ez most.
0: De én most vállaltam a beszélgetés elején, hogy én téged dicsérni foglak most.
1: Végül is szerencsénk volt. Olyan szerencsés helyzetben voltak, hogy amiről te most mesélsz, ez Londonban is, a Brian Lackham nevű olvasáskutató kolléga, akinek módja volt 2 évenként 2 hónap tanulmányi szabadságot kérni, kutató szabadságot külföldön, hozzánk jött, hozzánk kérte, és olvasmányválasztás Manchesterben és Miskolzon című közös művet is írtunk. Igen, valóban olyan szerencsés konstelláció volt, hogy így jegyezték ezt
0: és
1: a
0: te
1: műveit.
0: Nagyon dinamikus voltál. Bizonyos életedben mohó voltál.
1: Az.
0: Tehát én erre emlékszem, hogy ez nagyon tetszett nekem, hogy soha se hagytuk abba a beszélgetést, anélkül, hogy valami új projektú ne lett volna.
1: De,
0: tehát tulajdonképpen egyik nyílt ki a másikból.
1: De gondolod, hogy miért voltam mohó.
0: Nem tudom.
1: Hát egyszerűen
0: mert
1: az...
0: mohó vagy, nem?
1: Nem, mert minden kutatás az utolsó volt.
0: Igen.
1: Na nem tudtuk, hogy meddig csinálhatjuk. Mindegyik az utolsó volt, ezért mindent belevágtunk, amikor december 3-án Vitány Iván átszólt, el tudtok-e költeni december 17-éig 300 000 forintot, nekünk megmaradt.
0: Igen.
1: El tudtuk, mert mindig voltak meginduló, vagy talomba lévő kutatások.
0: Ez nagyon lényeges, amit mondasz a 70-es évekről. Ez nekem az egyetemi filozófiai pályámban is így volt egy más szempontból. Tehát ebben a kibontakozási, dinamikus, szabad vita, stb. Folyamatban az ember úgy érezte, hogy minden fontos, amit csinál, mert nem tudja, hogy
1: így van.
0: Utána mi lesz.
1: Így van.
0: Ez egy nagyon lényeges dolog volt, tehát ez meg sokszorozta az embernek az erejét.
1: Mert nem minden történet végződött jól, és akkor térjünk vissza.
0: Igen, na most
1: ígértük az olvasó, a hallgatónak, hogy a makráról miért volt ez izgalmas neked is.
0: Az a lényeg, hogy szerintem a makra előtt is ugye voltak akár a Varga Csabával, akár mással komoly táboraitok, meg kutatásaitok, meg minden, de valahogy a makra egy szerencsés csillagzat alatt született, és

0: Tulajdonképpen megírtam egy makroelemzést, de nem filosz dolgozatot, hanem egy munkaanyagot, amit többször átbeszéltünk.
1: Így van.
0: De az volt a lényege a makroelemzésnek, hogy mondjam, címkéztük a regény lényeges elemeit a olvasó csoportok különböző csoportjainak.
1: Így van, illetve tehát, makra tehát, különböző énjeit.
0: Igen.
1: Vettük figyelembe, hiszen ez a nem hagyományos szocialista, realista munkáshős volt, hanem egy fizikai munkás, szakmunkás, aki ugyanakkor egy képzőművészeti szakkörbe is jár, és nagyon hegesztett szobrokat készít.
0: Tehát úgy mondanám, hogy bámulatos közelségbe hoztuk a mű valóságát, mert ugye én más strukturalista módon tudtam elemezni, hát
1: így
0: miért
1: van,
0: tudtam,
1: így
0: ugye,
1: van,
0: mert
1: így
0: ott
1: van,
0: volt a három
1: így
0: konferencia,
1: van, igen, így
0: meg
1: van.
0: Abban a szerencsés helyzetben
1: így
0: voltam,
1: van.
0: Hogy a szemináriumokon részt vettem, és a mű valóságos struktúráját a kérdőívek struktúrájához és az olvasók struktúrájához. Tehát ez egy lebontott dolog volt, amire az olvasók olyan jó válaszokat tudtak írni, amiket élveztünk, és aztán nehézségek nélkül a végső szövegbe bedolgoztunk.
1: Megfelelő valóságismerettel fölkészültünk arra, hogy lesztek olyanok, akik makrát a hagyományos szakmunkást fogják választani, és idegenkednek, nem egészen értik, hogy mi a csodának akar ő művészkedni.
0: Igen, és akkor tulajdonképpen mindenki a saját egzisztenciális helyzetéből írta.
1: És kereste ki magának
0: olvasatot,
1: azt a makrát.
0: Igen.
1: Hozzáteszem,
0: közben,
1: hogy lehetett még választani makra hagyományos munkásasszony felesége, és a nagy szerelme a művész
0: között,
1: és még volt egy harmadik nő, aki csupán csak egy bomba jó nő volt. Azt is megcsináltuk, hogy előzőleg a regény elolvasása előtt, meg nem nevezve ABC életút, a makra lehetséges három életútja, ezek között is kellett választani, és megfigyelhettük, hogy a regény olvasása után mennyibe változott a magatartásuk, attitűdjük. Hát ebbe segítettél.
0: Még egyel kiegészítenélek, meg is kérdeztük tőlük, hogy hogyan folytatódna.
1: Hogyne?
0: Hogy hogyan folytatódna, ha nem lesz öngyilkos, meg mit tudom én. És mondom, különleges, értékes szövegek jöttek be, ha az akkori technika lehetővé tette volna, ezeket érdemes lett volna internetre is rögtön feltenni.
1: Igen.
0: És mondom, én szerintem most az, hogy a makra ezt alkalmas volt erre, ez egy teli találat volt ez a makra. És lehetővé tette, tehát alánk játszott, tehát nagyszerű. De az, hogy mi meg tudtuk csinálni ezt a plasztikus kutatást, ami ugye annyi minden elvész egy kutatásban, minden általános, nem tudják pontosan, hogy mire kérdezünk rá.
1: Akkor
0: minden.
1: Még valamit áruljunk el a hallgatóknak, hogy nem szakmunkás, mint olyant kérdeztünk meg, hanem
0: igazi művészeket.
1: Hanem amatőr művészkedő szakmunkásokat. És a harmadik csoport a valódi, igazi, neves művészek voltak.
0: Igen.
1: És ilyen módon három nagyon különböző olvasó csoportot tudtunk összehasonlítani, vagy megnézni, hogy az amatőr művész munkások a hagyományos munkáshoz, vagy a művészekhez lesznek, állnak-e közelebb, és így
0: és amit akkor ez a három csoport mondott, az igazi szociológiai realitás volt.
1: Igen.
0: Tehát a kutatás célja, tehát a társadalomról alkotott kép.
1: És akkor most még elárulom neked, hogy dolgok hogy függnek össze. Természetesen, mint ahogy mondtad, komoly segítő kutatóhálózatunk volt, az országban legalább 60-70 könyvtár, ottan és könyvtáros, és mikor milyen terepre volt szükségünk, oda tudtunk menni. Ilyen módon a szakszereti könyvtárosok, üzemi könyvtárosok tudtak nekünk segíteni, és a hajó és darugyárba, ott is volt nekünk egy emberünk, könyvtárosa Marosi Zsuzsa, akik elolvasták ezt a regényt, egy másik alkalommal, akkor már külsős voltam a rádió művelődési műsorába, és a munkás művelődésről kellett egy beszélgetés, majd második alkalommal Asperjan regényéről, egy szintén egy munkás regény volt, és akkor a beszélgető társak megkérték a könyvtárost, hogy keressen engem föl, és hívjon el harmadszorra is, és most már mikrofon nélkül beszélgessünk, és ebből lett egy olyan baráti társaság, amely máig él.
0: Na mostan még azt mondanám, hogy sikere volt a kutatásnak, ennek volt egy könyvváltozata, meg aztán egyszerűen volt egy folyiratváltozata, és akkor volt egy gondolat kiadónak egy kötetében. De ez a siker nagyon bonyolult volt, mert nem engedték kifutni a sikert, mert ugye azért a hivatalos kritika azért észnél volt. Ha akarod, nevet is mondok, a Bodnár.
1: Aha.
0: Bodnár György, kérlek szépen, aki ugyanaz Irodalomtudományi Intézetben volt, és ugye tudósnak számított joggal, de akkor éppen kulturpolitikai babírokra is tört, ő leleplezett minket. Valamelyik recenziójába, és akkor benyomtak minket nem engedték kifutni ezt a sikert, ami tényleg a társadalmi önismeret, ugye, mert azt itt a gyári dolgokkal azt próbáltad érzékeltetni, hogy azt írta tulajdonképpen, hogy hagyjuk ezt a Makrát, mert ő nem a kiemelkedésnek a vesztese, hanem a nem kiemelkedésnek a vesztese, és ilyen módon nem érdemes arra, hogy tulajdonképpen észrevette részben a tragédiát, hogy Makrának az a tragédiája, hogy nem akar kiemelkedni, ami egyébként az akkori magyar társadalomra rendkívül jellemző volt. Tehát, hogyha valamit én még imádok ebbe a projektumban, az, hogy benne van az, hogy nem tudom, hogy ma egyáltalán elviszi-e valaki. Hogyha valaki oda ment, hogy akarunk írni magára egy újságcikket, akkor elbújt. Nem akarta, hogy dicsérjék, nem akart kitüntetést. Egyszerűen beszürkült.
1: Jobb, ha nem tudnak
0: róla. Na most ez a Makra is ilyen volt, most így úgy mondjam, és a Bodnár észrevette, és tulajdonképpen kemény hangon elutasította, és akkor ő adta a szólamnak tehát igazából véve ez a dolog nem futott ki.
1: Igen, valóban.
0: Tehát hogy mondjam, voltak jó írások, a társadalmi hatása nagyon széles volt, de a kritika keresztbe tette. És a Kertész Ákos meg hallgatott, nem tudom, hogy veléd hallgatott-e, de én nem tudok róla, hogy erről megszólalt volna.
1: Hallgatott, és én tapintatos voltam, nem akartam lerondani.
0: Csodálkoztam, hogy hallgat.
1: Igen.
0: És
1: talán ő is félt, hogy most kiderül, hogy az ő regénye nem is szocialista, realista, ő se gondolta.
0: Megeshet.
1: De így el lehetett adni.
0: Megeshet. Én most nem azt mondom, hogy mi mártírok voltunk ezzel.
1: Nem.
0: De keményen betettek nekünk, mert elvették ennek a projektumnak a szépségét, amikor egy valóságos regény, valóságos társadalom, valóságos problémák, valóságos elemzés, valóságos rezonancia.
1: És hát hozzáteszem, azért is érdekes volt ez a regény, mert Rozsda temetőnél is próbálkoztak, hogy hát ha végül is megszületett az igazi szocialista, realista regény, de hát a Rozsda temetőgyilkosság végződött, és akkor jött a Makra, hát ha ez erre lehet. Csak itt pro és kontra voltak érvek, és kicsit olyasmi alakult ki, mint a Vitányi Iván által rendezett szocialista kultúra konferencia. Az volt a kérdés, hogy van-e szocialista kultúra egyáltalán, és az micsoda.
0: Igen.
1: És itt voltak pro és kontra érvek, de a legemlékezetesebb ez Mérei Ferenc volt.
0: Igen.
1: Ki azt mondta, hát nem az a szocialista kultúra, ami most van. Ami hát egy viciolós megjegyzés
0: igen,
1: volt.
0: Hát az egy külön kérdés, hogy már a szovjet kultúrpolitikától lefelé homogenizálták a kultúrpolitikát, tehát köppen állami kultúrpolitika volt. Ebben egyébként a szocialista is vesztett.
1: Hogyne?
0: A munkások is vesztettek.
1: Hogyne?
0: Hát nekik is volt szavuk, ami ugyanúgy beolvadta. Tehát ez egy nagyon kemény dolog.
1: De volt. Ahogy te írtad a leveledbe, erről már lehetett egy vitát rendezni.
0: Hát abszolút.
1: És újságok is írhattak róla.
0: Abszolút. Abszolút, de azért ha most mindent összeadok, akkor megelőztük a kort, mert ezt mind nem volt idő kivenni belőle, mert azért a Makra mégis egy... Tehát benne van a hiba, ezt mondta Bodnár, hogy benne van a hiba. A rendszer itt van, felemelkedhetne, de ez a munkás nem akar felemelkedni. Azért megvolt a maguk teljesen kegyetlen logikája, hogy ugye kitörölni dolgokat.
1: Hát ez lesz a ismeretlen 70-es évek végszava. Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Kis Endrével az ismeretlen 70-es évekről.
2: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mi atyánk?
0: Kamarás István jegyzete.
1: Meg vagyok elégedve veletek, ahogyan halászmizsnát adtok, és általában, ahogyan jót tesztek. Ami azonban az imát illeti, nem tudom, sírjak-e vagy nevessek, jegyezte meg egy alkalommal Jézus. Mire gondolsz, mester? Kérdezték csodálkozva tanítványai. A nagy felhajtásra, a pózokra, a farizeuskodásra, az égre merett tekintetekre, a magamutogatásra, a pöffeszkedésre és a csepürágásra. Felelte Jézus. De hát nem azt mondtad, hogy amit sötétben mondasz nekünk, azt mondjuk el fényes nappal, és amit a fülünkbe súgnak, azt hirdessük a háztetőkről? Isten országát valóban így kell hirdetni, de amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utca sarkon, hogy mutogassák magukat. Ti, amikor imádkoztok, menjetek be a szobába, zárjátok be az ajtót, és imádkozzatok titokba a mennyei atyátokhoz, aki a rejtekben is lát, és megjutalmaz benneteket. A szobába, mester, ezt hogyan gondolod? Csodálkoztak néhányan. Arra gondoltak ugye, hogy akinek éppen ebben a minutában támad kedve szólni a mennyei atyához. Erre hevesen bólogattak. Hová mehettek be akár már ebbe a minutába is? Kapizsgáljatok már? Már kapizsgálták, és ki is mondták, önmagunkba. Amikor imádkoztok, ne szaporodjátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket. Tudja a ti atyátok, a ti apukátok, a ti apuskátok, a ti apáskátok, hogy mire van szükségetek. Mielőtt még kérnétek, ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, apuskánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Mások is imádkozhatják, kérdezték a tanítványok. Persze, hiszen mindenki Isten gyermeke, még a pogányok is, még a farizeusok is, még a szamaritánusok is, és ugye a pásztorok is, akiknek nincs szobájuk, csak tanyájuk, inselkedett Jakab Zebedeus fia. Még a bárány is, felelte Jézus halálos komolyságot mímelve. A bárány hogyan? Csodálkoztak mindnyájan. Hát így, barátocskáim. Mi atyánk, apuskánk, ki vagy a mennyekbe? Bégettessék meg a te neved, jöjjön el a te jászolod, egyen meg a te abrakod, amint a mennyben, úgy most a földön is. A mindennapit tenyeredből add meg lennem ma, és bocsásd meg bégetésem, miképpen én is megbocsátok az ellenem bégetőknek, és szabadíts meg a farkastól, mert tiéd a jószág, az abrak és a minőség.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mi atyánk?
0: Kamarás István jegyzete.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Egy élhető normalitás. Fehér pálma virágjegyzete. A koronavírus hozta új időszámításban, a vagyon is mást jelenthet majd. A testi és lelki egészség lesz döntő fontosságú, valamint a kapcsolatokban való beágyazottságunk. Értékes lesz a jó szomszédság és a megbízható eredetű élelmiszer, vagy a béke időbeli konyhakert. Lehet, hogy a vírus meglepő gyorsasággal abba az irányba fordítja figyelmünket, amerre addig is kellett volna irányítanunk. Ha mindezt észrevettük, azt is látnunk kell, hogy most, a koronavírus járvány idején, minden egyes alkalommal, amikor a jövőbe tekintünk, gyakrabban gondolunk a problémáinkra és veszélyekre, melyekkel találkozhatunk. Ezek a szorongások, vélt és valós félelmeik választanak el bennünket a jobb normalitástól, a bizakodó jövőképtől, hiszen belsőleg már kapcsolódunk a jövőhöz, mely által összeér bennünk a ma és holnap tapasztalata. A jövő tudatért pedig felelősek vagyunk, csak úgy, mint a saját fejlődésünk formálásáért. Freud kortársa és orvostársa Wilhelm Stekel fogalmazta meg, hogy a kötődés ösztönös, a szeretet tanulható. A létünk is velünk született morál, de az etikus képesség híd, melyen haladva a szeretet tanulásával megszelidülnek a destruktív ösztönrezdülések, amelyeket az én elhárító mechanizmusok segítségével átformál, és a feszültségtűrő képesség szolgálatába állít. Ha újra tanítjuk a szeretetet, ha megtanulunk újra elfogadni és tisztelettel fordulni a másik felé, megteremthetjük annak lehetőségét, hogy egymásra őszintén és nyitottsággal figyelhessünk. Amíg ez nem történik meg, a fejlődés irányába ható mindenféle állítólagos cselekvés hiába való, vagy látszatmegoldás marad. Ha pedig a szorongásaink reális veszélyt jeleznek a jelenben, akkor jogosan foglalkozunk észrevételeinkkel. Elhagyva a dermedt állapotot, most az átmenet idején lesz időszerű a félelem által befagyasztott érzéseinket a szeretet melegénél újra éleszteni, és a visszakapott életerőt cselekvésbe terelni. A jobb normalitásban a közelség-távolság kérdését talán megtanuljuk jobban kezelni, ezáltal éppen az összekapcsoltság érzése válhat új minőséggé. Autonómia, nyitás és zárás idővel újra kiegyenlítődnek majd, és a világ a maga komplexitásában stabilabbá válhat. Ha mindezt észrevettük, és valóban képesek leszünk egy jobb normalitás feltételeit megteremteni, és a törekvések objektiválható valósággá válnak, akkor jutunk a jó megbirkózás érzetek, megküzdő képességek birtokába. Így elkerüljük annak a kellemetlen állapotnak a bekövetkezését, amelynek az össztársadalom szintjén megjelenő tünetképzés a következménye. És ez már másképpen cseng, mint valami steril és előre becsomagolt áru, melyet éppen most bontogatunk ki, mi nem erre gondoltunk. Gyakrabban emlékeztessük magunkat rá, hogy a jó megbirkózás annyit tesz, megküzdeni. Szedjük össze erőnket, és nézzünk körül higgadtan újra, mit látunk, mit érzünk, mit kell tennünk egy élhető normalitás érdekében. Az Egyházfórum világnézet rovata. Egy élhető normalitás. Fehér pálma virágjegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 2-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhíta címe: azonnali szabadulás. A mai ige: Náhum 1:13. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Gondolatok az ígéről. Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tört egyeseket közülünk is elnyomva a sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete: összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az Úr azonnali szabadulást ígér. Most töröm össze. Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól, most, az ember nem mondja rá azt, hogy inkább holnap. Nézd, milyen tökéletes a szabadítása. Az igát nem csak leveszi, hanem össze is töri. A bilincseket nem csak fölnyitja, hanem le is szaggatja. Íme Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Így hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8:36. Jöjj, Uram, és szabadítsd meg a foglyokat, ígéreted szerint. Június, Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Júnó, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidékeken emlegették nyár elő havaként is. A hónap csillagászati eseménye, hogy a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt. Ha júniusra esik, a szép idő bőtermést ígér. 8-án van medárt. Ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg ugyanennyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban. Noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülés szakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán, május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyházunk gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026. évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóvá hagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027-es évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján Isten tiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Ökumenikus dicsőítés, közösség és lelki megerősödés a pikniken. Isten megtart, az Úr megtart, Jézus megtart. Így szól az idei, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága által szervezett piknik, az ökumenikus zenés istentisztelet jelmondata. A fiatalok nem csak énekben, de imádságban és az ige hirdetésben is közösségben lehettek. Az egész délutánt átszőtte a hídben járás fontossága és Jézus Krisztus megtartó erejének bizonyossága. Különleges, békés és örömteli légkör fogadta azokat, akik május 20-án ellátogattak a felekezeteken átívelő programra. A piknik ismét megmutatta, hogy a közös dicsőítésnek és az ökumenikus összefogásnak különleges ereje van. Egy este erejéig eltűntek a felekezeti határok, és valóban átélhetővé vált az a gondolat, amely az egész alkalmat végig kísérte. Jézus ma is megtart.
1: Kulturális programajánló.
2: Tegnap június 1-én kezdődött a 37. budapesti Bach hét. A hét első napján tegnap, június 1-én hétfőn, 19 órakor kezdődött a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az Evangélikus Egyház országos egyház zenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel vezik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid ige hirdetés hangzik el. Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál, célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók meg. Megújult a Híd magazin. Fókuszban a feltámadás. Teljesen megújult külsővel, újra gondolt szerkezettel, de korábbi tartalmi értékeinek megőrzése mellett jelent meg a Híd magazin 2026/1-es száma, amelynek fókuszában a feltámadás áll. A mostani változás egyik meghatározó eleme, hogy 2026-tól a Híd magazin évente két alkalommal, tavasszal és ősszel fog megjelenni, viszont oldalszám tekintetében a legutóbbinál nagyobb terjedelemben. A köztes időben ugyanakkor Híd pillér címmel is megjelentetnek kisebb terjedelmű kiadványokat, egyszerű, de igényes formában segítséget nyújtva, hogy kiki megszólíthassa a környezetében élőket evangéliumi tartalommal. A Híd magazin korábbi tartalmi jellegzetességei közül sok mindent megőriznek, miközben igyekeznek jobban átlátható kereteket biztosítani az olvasók számára.
1: Egészséget mindenkinek!
2: 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült föl, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án megrendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehoznia. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 1956-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretetszolgálat. Napi átlagban 20 000 emberről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött közgyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A szeretetszolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól a hajléktalanok éjjeli menedékhelyén át a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától, a családok átmeneti otthonától, a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42-féle ellátást nyújtanak a rászorulóknak. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 000 személyről gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Nyárias értékekkel búcsúzott a tavasz. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, éséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható. A hét második félének időjárása még viszonylag bizonytalan, de picikét hűvösebb lehet az idő, majd péntek és szombaton ismét újra fölmelegszik a levegő.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnökök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet megszentelt helyek, idők, igék címmel. Megújult a Híd magazin. Fókuszban a feltámadás. Teljesen megújult külsővel, újra gondolt szerkezettel, de korábbi tartalmi értékeinek megőrzése mellett jelent meg a Híd magazin 2026/1-es száma, amelynek fókuszában a feltámadás áll. A mostani változás egyik meghatározó eleme, hogy 2026-tól a Híd magazin évente két alkalommal, tavasszal és ősszel fog megjelenni, viszont oldalszám tekintetében a legutóbbinál nagyobb terjedelemben. A köztes időben ugyanakkor Híd pillér címmel is megjelentetnek kisebb terjedelmű kiadványokat, egyszerű, de igényes formában segítséget nyújtva, hogy kiki megszólíthassa a környezetében élőket evangéliumi tartalommal. A Híd magazin korábbi tartalmi jellegzetességei közül sok mindent megőriznek, miközben igyekeznek jobban átlátható kereteket biztosítani az olvasók számára. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 000 emberről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött közgyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Szeretett Szolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól, a hajléktalanok éjjeli menedékhelyén át, a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától, a családok átmeneti otthonától, a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42-féle ellátást nyújtanak a rászorulóknak. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 000 szeméről gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, mérséklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Negyedik tanulmány. A Szentlélek személye. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy Istenünk van. Mi keresztények egy Isten hívő emberek vagyunk. Egy olyan Istennek a követői vagyunk, akinek három személye van. Atya, Fiú, Szentlélek. Ma a Szentlélekről tanulunk, pontosan arról, hogy a Szentlélek személyéről mi az, amit tanít a Biblia. És ez azért fontos, mert a Szentlélek személye nélkül az elmúlt hetekben is erről beszéltünk, egész egyszerűen sem magunkat nem ismerjük, mert nem jövünk rá, hogy bűnösök vagyunk, nem jövünk rá, hogy van megoldás, van megváltás. Sok mindenre nem jönnénk rá, de a Szentlélek nélkül Istenről se tudnánk semmit sem, mert a végtelent, az örökkévalót, a mindent jelenvalót nem tudom megérteni a Szentlélek személye nélkül. Ezért a Szentlélek személyével való találkozás a nagy találkozás az életben, és ha megfigyelitek, ebben a leckében erről a nagy találkozóról lesz szó. Rögtön el is kezdjük, hiszen biztos sok-sok gondolatotok lesz, és Erzsikét kérem arra, hogy Jézusnak egy búcsú beszédéből, ahol éppen erről a Szentlélekről beszél, elmond valami nagyon lényeges János evangélium a 14. fejezetében, 16-17, majd pedig a 26. versben. Erzsikét kérem, hogy ezt olvassa.
2: Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
1: Igen. Itt ugye van egy szó, körül paraklétosznak mondják ezt a szót, aminek a lefordítása nagyon érdekes, a para, kaleo, az azt jelenti valaki mellett szólni. Tehát ezt vigasztalónak is mondják, mert lehet vigasztaló is ez a szó, de lehet pártfogó is. Sőt, ez egy szakma is volt, hogy így mondjam, egy ügyvédi szakma, a védőügyvédnek a dolga. Tehát ő a mi védőügyvédünk, és ez a valaki a Szentlélek. Az viszont teljesen világos ebből a szövegből, hogy Jézus a Szentléleket nem erőnek tudja, hanem ez teljes világosan egy személy feladatáról beszél. Pontosabban az egyisten, egy személyes arcáról beszél. Ez a Szentlélek. Most várom a gondolataitokat, biztos van ezzel kapcsolatban gondolatotok. Tivadar, aztán majd Marian.
3: Nagyon érdekes, ahogy olvastuk is a Biblia szövegben, hogy a Szentlélek a vigasztaló, a tanító, aki tanít bennünket, aki tanácsol bennünket. És én azt gondolom, hogy a Szentléleknek ez a szerepe egy rendkívül fontos a mi életünkben. Hiszen úgy is mondhatnánk, hogy ő az, aki mellettünk áll az útkereszteződésnél, amikor döntenünk kell, amikor el kell határoznunk, hogy most melyik úton menjünk, milyen irányba. És milyen jó, hogyha a Szentlélekre tudunk hallgatni, mert ő az, aki jót akar nekünk, aki mindenkoron a helyes irányt mutatja nekünk. És ahogy egy másik ige is mondja az Ószövetségben, ő az, aki szól mögöttünk, hogy ez az út, ezen járjatok, és ne térjetek le se jobbra, se balra. Tehát jó, hogy van nekünk egy ilyen Istenünk, a Szentlélek, aki így velünk van mindig, és tanácsol bennünket.
1: Köszönöm szépen, Marian, parancsol.
4: Ha megfigyeljük a Szentlélek munkáját, akkor kizárólag olyan jelen tulajdonságokat találunk, amik igenis egy nagyon-nagyon létező és valós személyre jellemző. Hiszen olyanokat olvasunk, hogy elküld, bizonyos dolgokat megjelentett, tanít, vezet, tanácsol. Tehát eszünkbe jut a dolgokat. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról helyes fogalmunk legyen, hiszen egy bensőséges szeretett kapcsolatot csak akkor tudunk kialakítani, és csak akkor tudunk valakibe megbízni, hogyha tisztán látunk dolgokat, és tiszta fogalmaink vannak például erről is, hogy a Szentlélek az tulajdonképpen személy, ami már el is hangzott, és hogy tulajdonképpen az Istenség harmadik tagja, és hogy mi az ő jelentősége és szerepe a mi életünkben.
1: Tibor, parancsolj, aztán Marika majd.
5: Én két dologra szeretném a figyelmet irányítani, ugyanennek az igehelynek a kapcsán. Amit mondtál is, hogy ügyvédi szerep. De ha megfigyeljük, a legtöbb hívő testvér, minthogyha attól félne, hogy mégse ügyvéd, hanem ügyész, aki vád alatt tart bennünket. És itt a Szentléleknek ez a különleges paraklétossága, ahogy a görög mondja, különösen arra irányítaná a figyelmünket, hogy miközben egy nagyon jó pedagógusként tanít, tanácsol, és ha kell, számon kér is, de ezt ebben a szeretett közösségben teszi, ami óriási ajándék nekünk, hogy azt akarja, hogy fejlődjünk, nem pedig azt, hogy lépre csaljon és törbe ejtsen, és lehessen büntetni, hanem azt akarja, hogy előrébb lépjünk, fejlődjünk, és megtanítson valóban arra az életre, amire Isten vezetni akarja az övéit.
1: Köszönöm, Marika.
6: A Szent Lelket, ami anyagi gondolkodásunkban nehéz elhelyezni, mert mindig valamihez akarjuk kötni, és ugye nem lehet egy titokzatos erőnek mondani a Szent Lelket, hanem egy olyan személynek, akit ugyanúgy megillet a tisztelet, a szeretet, és ugyanúgy kell hallgatni rá, és nekünk sokszor úgy nem kapcsolódik az agyunkhoz, hogy ez a Szentlélek, aki bennünket jó pedagógus módjára tanítani akar, meg eszünkbe juttatni a tanult dolgokat, hogy ez tudja megfordítani a mi életünket.
1: Köszönöm szépen. Gyula, aztán majd.
7: Én egy picit a másik oldalát is szeretném, hisz a Szentlélek egy olyan háttérben végzi a munkáját a Szentírásban, tehát nem olyan célkeresztben van, mint Jézus vagy az Atya, hanem a háttérben van, és hát itt olvassuk azokat a bibliai ígéket is, hogy olyan, mint a szél, az elektromos áram, és lehetne sorolni mindezeket. De ez csak azért, hogy ez se zavarja meg senkit a Szentlélekről gondoskodom, mert mindent, amit elmondtatok, tehát az a lényeges, de viszont a Szentírás ilyen fogalmakat is használ, és a Szentlélek mindig háttérben dolgozik.
1: Köszönöm szépen, Annikónak adjátok, aztán majd István.
8: Én nagyon sokat gondolkodtam már az elmúlt napokban is, hogy lehetne szemléltetni ezt a hármasságot, mert hogy három és mégis egy, ez egy picit olyan, mintha ellentmondás lenne a logikához szokott agyunknak, és egy nagyon furcsa kép jutott eszembe, most tél van ugye, ha kimegyünk az utcára, találkozunk a jéggel, de tudjuk, hogy vízből fagyott meg, vízből sziráldult, és ha fölnézünk az égre, akkor pedig kéknek látjuk, és azért, mert ott van a vízpára. És mindegyik víz, most melyik a víz? A gőz állapotú víz a víz, a folyékony víz a víz, vagy a szilárd halmaz állapotú víz a víz? Hát minden gyerek elég hamar megtanulja, hogy mindegyik víz. És ugyanígy lehet, hogy nem látom azt, hogy a Szentlélek, nem tudom, úgymond valami anyaghoz kötni, de attól még van, és működik, és tapasztalom.
1: Köszönöm szépen, István, és aztán majd Gyula még visszakéri egy kicsit a szót.
9: Nagyon szemléltető, amit Tibor mondott, hogy nem ügyész, hanem ügyvéd. De a funkcionális oldalról közelítünk meg, tulajdonképpen az a személy, aki a valaki mellé tevékeny segítséggel odaálló személy, és ezt a tevékeny segítséget húznám nagyon alá, amit az egész leckében majd fogunk tapasztalni. Tehát ő a funkcionális oldalról, hogy ő tevékenyen segítsen bennünket, mint ügyvéd, és nem köszönöm. Ügyészként.
1: Gyula?
7: Anikónak a válaszára itt van Szigeti testvér, ő úgy tanította, hogy úgy képzeljük, hogy egy arc és három személyiség. Tehát ez is elfogadható, és egyek és ugyanazok is egy célért vannak, tehát nem tudom elfelejteni, föl vannak jegyzetem az ilyen Szigeti testvérnek a mondása. Egy arc és három személyiség.
1: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a Szentléleknél az a lényeges, hogy legyünk vele kapcsolatban. Aztán hogy három, egy, az majd megtudjuk odát. Bandi utoljára, és aztán megyünk tovább.
10: A Jóisten az közösséget él meg a mennybe is, meg a Földön is. Az, hogy három személy, az azt jelenti, hogy az Istenség teljességét ismerjük meg, mert az Ószövetségben az Atyát ismertük meg, Újszövetségben Jézust ismertük meg. Az a mi nagy előnyünk még, hogy az Újszövetségben megkapjuk a Szentléleknek a segítségét is. Ugye? És ha mi nem ismerjük teljes egészében az Isten alkotását és segítőkészségét, meg munkatevékenységét, akkor hamis képet kapunk, mert különben a jellem átalakulásának a legnagyobb szerepe a Szentléleknek van, mert bennünk lakozik az Istenség harmadik személye.
1: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy tovább menjünk, hiszen erről lesz szó a továbbiakban. Egy kicsikét kifejtjük, csak annyit ehhez, hogy természetesen hitáltal értjük meg az Istent. Istent logikailag nem lehet elfogadni, illetve logikailag teljesen bizonyíthatatlan, egy végtelen, egy örökkévaló, egy mindenütt jelen való, stb. Ez egy hitbeli kérdés. A hit az egy megismerési forma. Nézzük a következőt. Méghozzá két igét olvasunk egyszerre, sőt, utána még egy megjegyzést is olvasunk, és akkor bőven lesz időnk beszélgetni. Gyöngyikét kérem, hogy Róma 8.14-től 16. van, hogy 27. versét olvassa, majd utána Szigeti Lacit kérem, hogy a Efézus 4.30-at, egy rövid kis szöveget olvasson, és majd Nyári Pistát kérem szépen, hogy egy négy soros kis megjegyzést is olvasson hozzá, és akkor egy kerek képet fogunk megbeszélni.
11: Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért.
1: Igen, és nézzük az Efézus levél 4. fejezet 30. versét Lacitól.
12: És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtotok a megváltás napjára.
1: Igen, és egy gondolatot hozzáteszünk még, Nyári Istvánt kérem, hogy olvassa.
13: A szent lélek önálló személyiséggel rendelkezik. Máskülönben nem tudna bizonyságot tenni lelkünknek és a lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek is kell lennie, máskülönben nem kutathatná ki azokat a titkokat, amelyek Istennél vannak elrejtve.
1: Köszönöm szépen. Ha figyeltetek erre a három rövid igére, első két biblia szövegre és erre a rövid megjegyzésre, akkor egy érdekes dolgot lehet észrevenni. Azt, hogy a logika csapdájában nem lehet beleejteni az Istent, hanem egyedül a hit, a bizalom az, ami összeköt bennünket Istennel. És biztos erről sok gondolatotok van, már látom, hogy Tivadar jelentkezik, Gyula jelentkezik, Maria jelentkezik, menjünk itt sorba.
3: Éppen ehhez akartam hozzászólni, amit mondtál, hogy csak hittel érthetjük meg a Szentlélek személyét, hiszen olyan érdekes az ember, azzal a néhány százalékos agyával, amit ugye használunk az agyunkból, próbál okoskodni és próbál megérteni olyan dolgokat, ami kívül áll az emberi megértés határán. Tehát próbáljuk Istent valamilyen szinten behatárolni a mi kereteink közé, de ez esztelenség és butaság egyszerűen. Tehát a Szentlélekkel kapcsolatban is úgy érzem, hogy mondunk bizonyos dolgokat, de korán sem biztos, hogy úgy van, hiszen nem érthetjük meg az Istenségnek a teljességét. És én úgy gondolom, hogyha a Szent Háromság személyei között, az Atya, Fiú, Szentlélek személyei között nincs probléma, hiszen azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy teljes egységben, szeretetben, boldogságban vannak, akkor mi miért próbálunk így közöttük problémát csiholni, hogy na hát az egyik nagyobb, a másik kisebb, meg... Tehát ez egy olyan emberi butaság, ami úgy gondolom, hogy minősíti valamilyen szinten az embert.
1: Jó, Gyula.
7: Én a megjegyzésből szeretnék egy pár szót szólni. Jézus szavai szerint a Szentlélek vezet, beszél, hall, kijelent, megdicsőít, a Szentlélek tanít, emlékeztet, bennünk lakik, bizonyságot tesz és meggyőz. Mindez együtt inkább egy szuverén személyiség tetteire jellemző, mint egy személytelen erő forrására.
1: Köszönöm szépen, Maria.
4: Múltkoriban már arról beszéltünk, ugye, hogy könnyebb elképzelni az atyát, meg Jézus Krisztust, a szent lelket meg nem. És ugye a felolvasott igékből is az következik, hogy ugye ez nem így van, mert nagyon sokan ugye egy személytelen erőnek gondolják mondjuk a szent lelket. Olyan megfoghatatlanak és olyan levegő valaminek, olyan igaziból, amit nem lehet beazonosítani. És nyilván ez azért nem igaz, mert a szent írás egész, amikor a Szentlélekről beszél, akkor nagyon egyértelműen, mint létező személyt, az Istenségnek a harmadik tagját, de személyként nyilvánítja ki, hiszen olyan jellem tulajdonságok vannak, hogy érez, megbánt, ható, tehát minden olyan, ami egy emberre jellemző. És ugye az Efézusi Levél 4. fejezet 30. vers, ami elhangzott, felhívja Pál apostol a figyelmünket, hogy ne szomorítsuk meg a szent lelket. Tehát ugye kit lehet megszomorítani, megint csak szemét, és mert ugye miért ne szomorítsuk meg, mert az elpecsételés tőle származik. Az elpecsételés pedig valamilyen szinten a tulajdonjogot fejezi ki, azt, hogy az Istené vagyunk, hogy ő már magának úgymond elpecsételt, tehát az övé vagyunk, és valamilyen szinten hitelessé is teszi ezt az egészet, hiszen a pecsét az annak a jele, hogy az a hitelességnek és a jogosságnak a jele. És a krisztusi jellemhez hasonló jellemet kell, hogy kifejlesztünk. Ebben megint csak a Szentléleknek van óriási nagy munkája és tevékenysége, hiszen ő az, aki formál alakít bennünket, aki elvezet minden igazságra, aki kialakítja bennünk a krisztusi jellemet tulajdonképpen, hogyha hagyjuk. És ennek végül is a hatása az egy öröki valóságra kihat. Tehát amit most a Szentlélek végez bennünk, és ha mi hagyjuk, hogy tevékenykedjen a mi életünkben, akkor annak egy öröki valóságra való hatása lesz.
1: Köszönöm. Tibor, aztán Anikó.
5: Nekem egy nagyon különös kép jutott eszembe, és remélem, hogy se itt, se a készülékek előtt nem fogok vele senkit megbántani. De ugye a Szentlélek arról tesz bizonyságot, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy mi Isten tulajdonai is vagyunk. És az jutott eszembe, hogy volt nekünk egy icipici kutyánk, ekkora egy német juhász és jugoszláv farkasnak a keveréke, és elég hamar megtanulta a rendet. Egész addig, amíg hosszabb időre el nem utaztunk először, hogy egy éves kora táján volt, úgyhogy a serdülő korát érte éppen a kutyus, és amikor hazatelefonáltunk, akkor kiderült, hogy tappancs kutyus függetleníteni szeretné magát a felügyelőtől, és aki vigyázott rá is, meg a házra is, és nem igen akar szót fogadni. És egy hirtelen támadt gondolattal azt mondtam az illetőnek, hogy tedd a füléhez a telefont. Mert hogy ott ült a nadrágján, amikor erről beszámolt, és oda tette a füléhez a telefont, és én elkezdtem a kutyussal beszélgetni. És utóbb tudtam meg, hogy a kutya először nagyon megdöbbent, hogy honnan kerültem én elő. De aztán utána, egy néhány mondat után látszott a kutyán, hogy esetleg mégis megvan a gazda, tehát akkor muszáj lesz, és megváltoztatta a hozzáállását. Csak onnantól kezdve szertartássá vált, hogyha elutaztunk valahova, akkor a kutyusnak muszáj volt telefonálni is néha ilyen módon. De ez most nagyon durvának tűnik a kép, pedig nem az. Mert ha belegondolok, mit is csinál Isten lelke? Eszembe juttatja azokat a dolgokat, amiket Isten az én atyám, rendszabályként, meg életre való útmutatásként tanított nekem, és hogyha nem látnám őt úgy, mint a fiút, jelen, nem kézzel fogható az ő jelenléte, akkor is megvan a maga csatornája, hogy az életemet egy kicsit motiválja és jó irányba, nem kicsit, döntő módon motiválja és célba juttassa.
1: Anikó?
8: Hát úgy látszik, elég régen vagyunk már házasok, mert hasonló gondolataim voltak, igaz, hogy nem a kutyánkkal kapcsolatban, hanem a római levéllel, amit felolvastunk, azt az igeverset, a 8. rész 14. versét, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Én úgy gondolom, nem az a fontos, vagy igazán lényeges kérdés, hogy most a Szentléleket hogy képzelem el, hogy próbálom megfogalmazni, hanem hogy vezethető vagyok-e, és engedelmeskedem-e neki. Egy olyan generációban élünk, egy olyan társadalomban, és nem akarom a fiatalokat szídni, mert tőlünk tanulják, de nem igazán vezethető társadalom, ami körülvesz minket. Függetlenek vagyunk, nem szeretjük, ha megmondják, hogy mit tegyünk, és ez már az egész kicsi gyerekeknél is megfigyelhető. Kicsik voltak még a lányaim, alig tudott beszélni az egyik, de azt következetesen tudta mondani, hogy egyedül, egyedül, hagyjad, egyedül, hagyjad. Nem akart semmilyen tanácsot elfogadni. Lehet, hogy háromszor orra esett, és nem tudta fölvenni a ruháját sem, de nem akart elfogadni a tanácsot. És úgy látom, hogy nagyon sokszor pontosan ugyanezt játsszuk. Mi felnőttek. Isten lelke tanácsolna, vezetne minket, és valahol nem, és egyedül, és orra esünk, és nem tanulunk.
1: Köszönöm szépen. Most nézzük meg, hogy minek mondunk nemet. Mert Marika még mondja el röviden, aztán menni kell tovább, igen. Mert a következő...
6: Én is azon gondolkodtam, hogy Jézus miért mondja azt, hogy elküldi a vigasztalót, pártfogót hozzánk? Hiszen ott van minden, ami éri bennünket, éri az agyunkat. És nem szabad elfelejteni, hogy ott van az a kísértő, az a másik. Ugyanakkor ott van az a tiszta hang, és nekem dönteni kell, hogy melyik hang, melyik belső indítatás mellé állok, hogy azt tetszik, amit az Úr nekem megmutat, megtanít, tanítani szeretne, vagy pedig az én központúságom meg a világnak az értékrendje felé megyek el, és nekem ott kell minden pillanatba dönteni.
1: Igen, hogy jól tudjunk dönteni, erre viszont olvassuk el azt a következő igéket. Két igét olvasunk megint, a Róma 15-13-at és a Korintusi első levél második fejezet 4. versét. Mind a kettőben arról van szó, hogy a Szentlélek hogy is dolgozik bennünk. Mit is jelent az, hogy Isten lelke vezet bennünket? Mit jelent az, hogy Isten fiai vagyunk? Lényegében erre válasz. Erzsikét kérem, hogy olvas a Róma 15-13-at, majd Zsuzsát kérem, hogy a 1 Korintus 2-4-et olvassa.
14: A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
1: Zsuzsa, parancsolj!
15: Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével.
1: Igen. Szóval ez a lélek bizonyító ereje az, amiről itt beszélni kell. Bandi, parancsolj!
10: Nekem eszembe jut az, hogy Jézus azt mondta nekik, tanítványoknak, hogy ne féljetek, mert a tanítványok féltek, hogy Jézus itt hagyja őket, ugye? És erre mondta, hogy elküldöm nektek a vigasztalót. És a Szentlélek ugye mindenütt jelen való, mindent átvilágít, mindent vizsgál, és mindent helyre tesz. Tehát ha még lélek nélkül maradt volna ez a világ, szerintem nem is létezne. Ugye? Mert őrzi a lélek az egész teremtettségnek a rendjét, fegyelmét, ugye? Még a bűnös ember keresztül is. És ezt az örömet akarta Jézus meghagyni a tanítványoknak és mindenkinek, hogy nem maradunk, mert Jézus ugye térhez és időhöz volt kötve. De a Szentlélek mindenütt jelen való. És ehhez mindenki hozzájut. Azt mondja, ha rajta keresztül fohászkorunk, és a Isten lelke bennünk van, akkor mindent, amit kértek, azt mondja az én nevembe, megadja néktek.
1: Köszönöm szépen, Marian, és aztán majd Tivadar.
4: A Gergyi Leckénk oldalán megint felmerül a személytelen erő fogalma, és ennek kapcsán igaziból nekem van egy kis problémám azzal a megfogalmazással, amikor ugye nem szent lelket, hanem szent szellemet mondanak ugye különböző felekezetekbe a Szentlélek helyettesítésére, vagy illetve igen, tehát hogyha nem így fogalmaznak. Nem tudom, hogy igaziból nem néztem utána, hogy más országokban a szellem fogalma egyáltalán milyen, mit takar, vagy mit rejt, igaziból nem tudom. De azt tudom, hogy nekem ilyen elvont mindenféle, nem tudom, nekem az Aladdin és a csodalámpa jutott eszembe, már megbocsássatok, és annak a szellem a dzsin. Tehát én nekem a szellem az szerintem a magyar viszonyokat illetően ilyen pejoratív értelem, nem? Tehát én nem tudom, ez, nekem ez így így jön le. És egyébként pedig, hogyha nézzük a Szentírást, ugye múltkoriban már tanultunk róla, hogy az Ószövetségben az Isten lelke lebegett, amikor még a nagy tohuva-bohu volt, ugye nem volt semmi, akkor azt olvashatjuk, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Az Új Szövetségben megint azt olvashatjuk, hogy az Istennek a szent lelke. Tehát, hogy itt nem tudom, itt ezek a szellemi dolgok, azok nem tudom, nekem annyira mondjuk nem nagyon jönnek be. És amire pedig kitér egyébként, és erről már szintén volt szó, ugye a nagy misszió parancsban, hogy megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ugye itt megint már Tivadar már mondta, ugye, hogy nincsenek különbségek, nincs alá meg fölé rendelt szerep a három isteni személynek. Ez megint ugye azt végül is fejezi ki ez az igevers, hogy tartalmilag tulajdonképpen a maximális az egyenlőség a szerepeket illetően, tökéletesen egy a céljuk, az akaratuk, és tulajdonképpen maga a szentség is. Tehát, hogyha egy szóval szeretnénk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy egy ilyen egylényegűség, homuszeus, ha jól emlékszem, akkor így volt a görögbe. Tehát nincsen aláfölé rendelt szerep, mindenkinek megvan a maga szerepe, és nincs ilyen, hogy valaki valakitől született. Céljukat és akaratukat, illetően istenségüket, illetően teljesen egyformák.
1: Képet a valósággal tilos keverni. Tivadar, parancsolj!
3: Ez is emberi felosztás, de ugye szoktuk mondani, hogy az Ószövetségben inkább az Atya Istent ismertük meg legjobban. Az Új Szövetségben Jézust, abban a 33 és fél évben, amikor itt járt. És aztán maga Jézus mondta, hogy nem hagylak titeket árvául, tehát ne féljetek, mert jön majd egy harmadik isteni személy, és ő a Szentlélek. Tehát olyan érdekes, hogy bár minden korszakban, vagy minden időszakban az isteni szent háromság ott volt, hiszen tudjuk, hogy az Ószövetségben is ott volt a Szentlélek, sőt, hát Pál apostol beszél arról, hogy Krisztus is jelen volt és végezte a maga munkáját. Tehát minden korszakban megvolt ez, de pünkösd óta a Szentlélek itt van közöttünk, és nem csak úgy van itt közöttünk, mint valami személytelen befolyás, hanem úgy, mint egy teljes jogú isteni személy, és ez egy csodálatos dolog, és azt hiszem, hogy tényleg balgaság lenne tagadni mindezt.
1: Köszönöm szépen. Marika már elkezdte a pártfogónak a dolgát, most őt kérem, hogy olvassa a szöveget is hozzá, a János Evangélium 15. fejezet 26-27. versében, és lesz még megjegyzése is hozzá bizonyára.

0: valósággá teszi ez a vallomás, ami a mi életünk egészének a vallomása, mert benne van mindennapi cselekedetünk. És ez azért fontos, mert mi hívők nem magunktól vagyunk hívők. Anikó olvassa a másik igét, és ha van még hozzászólni valótok, megtehetitek.
1: János evangélium a 16. rész 13. verse. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.
0: Köszönöm szépen. Tessék, parancsolj, Marian.
2: Ugye ebben az igében, amit az előbb amikor felolvasott, ebben is azt látjuk, hogy a Szentlélek, az isteni hármasság harmadik tagja, a legnagyobb egyetértésben munkálkodik tulajdonképpen a másik kettővel, és alapvetően azt olvashatjuk benne, meg azt érthetjük meg, hogy Jézus Krisztusra mutat, tehát folyamatosan emlékeztet, hogy mi történt, előre mutat, visszamutat, magyaráz, és felemel időnképpen Krisztust. És Ellen White-nak van két nagyon magvas gondolata. Az így hangzik, hogy csak a Szentlélek képes jellemünket a Krisztuséhoz alakítani. Mit jelent ez? Jellemünk annyira az ő képére formálódik, hogy bárki lát minket, mintha Jézust figyelni. Ez egy annyira szép gondolat, és erre én nem szoktam általában amment mondani így közben, meg így nem jellemző rám, de erre nyugodtan azt tudom mondani, hogy amen, hiszen ahhoz, hogy tehát minden jó esetben minden kereszténynek ennek a szíve vágyának lenni, hogy ez így kialakuljon mindenkibe, hiszen ugye azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy isteni természet részesévé kell, hogy váljunk, mert különben, ha ez nem következik be, akkor enélkül az Isten senki nem láthatja meg. Tehát már itt a Földön kell ezt, hogy kimunkálódjon bennünk.
0: Tivadar.
3: Nekem nagyon tetszik a Szentléleknek a jelleme, ha szabad így fogalmaznom. Mert ahogy a Szentírásban látjuk, Jézus a központi személye a Bibliának, tehát Jézusról szól minden, az Ószövetség arról, hogy hogyan fog majd eljönni a megváltó. Ugye amikor itt volt Jézus, akkor csodálhattuk az ő cselekedeteit. És látjuk, hogy a Szentlélek is őróla tesz bizonyságot. Hogy milyen alázatos, tehát nem magát emeli ki, és nem azt mondja, hogy na most már ez az én korszakom, és most már akkor engem figyeljetek, hanem Jézusra mutat. És ez olyan szép dolog, és azt gondolom, hogy van mit tanulni ebből is nekünk.
0: Igen. Marika?
4: Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És azt mondja, hogy elküldi az igazságnak lelkét. Hogy milyen harmónia van itt az Istenség között. Tehát mind a hárman, az Atya, a Fiú, a Szentlélek azért munkálkodik bennünk, hogy tudjunk olyanná válni, amilyenné annak idején megteremtett bennünket, amikor nem volt ez a bűnös énünk, ami állandóan feltör, és el akar bennünket ragadni attól a széptől, jótól, igazságtól, amire a Szentlélek rá akar vezetni.
0: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Hát azt egyértelműen láthatjuk, hogy az új szövetségben a Szentlélek egy újabb és egy intenzívebb szerepkört, ha úgy tetszik, kap a Jóistentől felhatalmazást, amit véghez vigyen. Hát gondoljunk csak végig Jézusnak a fogantatása, a keressége, a megpróbáltatása, a pusztai megkísértése, mindenütt ott van a keresztre feszítésén, és így végig is, ha a apostolok életét nézzük, akkor az a hiány, amit talán nem értettek meg, azt pótolja ki a Szentlélek az apostoloknál is. És hát itt az igében ez teljesen nyilvánvaló, hogy olyan dolgokra jönnek rá, láthassuk Páltó is, amire addig nem. Tehát teljesen másképpen értelmezte ugyanazt a Szentírást, amiben a Szentléleknek jelentős szerepe volt a kinyilatkoztatásban.
0: Tibor, aztán Anikó.
6: Itt ehhez hadd kapcsolódjak. Ez az új szerepkör. Én pedig pont úgy érzem, hogy ez a szerepkör talán nem új, hanem kiterjesztett. Ami az én értelmezésemben az, hogy az Ószövetségben nem egy másik lélek szólt a prófétákon keresztül. Összesen mi vagyunk

0: elképesztően kiváltságos helyzetben. Tehát az, amit ugye az ószövetségi ember el sem tudott képzelni, hogy Isten lelkének a kiáradása ekkora tömegeket érinthetne, ezt most szándékosan mondom ilyen feltételes módba, hiszen mindenkinek ígérte az ő lelkét az Úr Jézus Krisztus, aki az övé, aki odaadta az életét, aki elfogadta a kegyelmet, elfogadta a bűnbocsánatot Krisztus véréért. És talán azért vagyunk egy kicsit kínba egyébként a Szentlélekről beszélni, mert ő se szokott magáról. Tehát, hogyha megfigyeljük, az egész Ószövetségben szó lett a proféták ajkán azért, hogy a Teremtőről és a Fiúról beszéljen előre, az Úr Jézus megmutatja, hogy róla fog beszélni, nem önmagáról nagyon keveset, és amikor őróla van kijelentés az igében, akkor is csak azért, hogy értelmezni tudjuk, hogy mennyire majd nem őróla lesz szó. Tehát ez egy kicsit bonyolultabb, de itt a saját helyzetünket kellene nekünk szerintem egy picit másképp értékelni. Elképesztő kiváltságos helyzetben vagyunk Isten lelke miatt.
1: Nagyon fontos, amit mondott Tibor most, mert valóban úgy van, hogy a Szentlélekkel való, nem azt mondom, hogy perbe haragba vagyunk, hanem a vakságunk, a Szentlélekkel való vakságunk az azért van, mert a tükörbe, és tudjuk mi a tükör, nagyon nehezen tudunk belenézni. Anikó, parancsolj, és megyünk tovább.
2: Ha megengednétek, én újra az igeversre térnék vissza, amit most én olvastam föl az előbb, a János Evangélium a 16. fejezetből. Ott többek között ezt olvastuk, hogy elvezet titeket, mármint a Szentlélek, a teljes igazságra. Ez egy fantasztikus dolog, és tulajdonképpen ez magyarázza azt, hogy valameddig el lehet jutni Isten ismeretébe, a Szentlélek nélkül is. Vannak úgymond hitetlen emberek is, akik azt mondják, hogy valaminek lenni kell, stb. Erő, felsőbb lény, ki mit fogalmaz meg, de a teljes igazságra csak Isten szentelkének következtében juthat egy ember a bűnbánatra, a bűnfelismerésre és az új életre. És ez egy csoda.
1: Érdekes, hogy a görög teljes szó az azt is jelenti a célba érés igazságára. Szóval a teljes az nem azt jelenti, hogy minden olyan leszek, mint az Isten, mert az a teljes, hanem az, hogy teljesen az leszek, aki vagyok. És ha végig gondoljuk az életünket, pontosan ez a nagy bajunk, hogy nem azok vagyunk, akik szeretnénk lenni. És valahol a kiteljesedés, és megint Tiborhoz kapcsolódok, a Szentlélek a mi életünk igazi jobbikénjének a kiteljesedése. És ha ezt észrevesszük, akkor a mi életünkben minden örömnek, mert erről is tanultunk, boldogságnak a forrása lesz a Szentlélek. De nem külső követelés, hanem végre olyan leszek, mint ami ennek Isten megteremtett az ő képére és hasonlatosságára. És ez a csodája a Szentléleknek. Gyula, akarsz még valamit? Te nem? Akkor menjünk tovább, és kérem, hogy olvasunk két szöveget. A Római Levél 5. fejezet 5. versét, ami egy gyönyörű szép ige, és hozzáolvasok az Efézusi Levél 2. fejezet 18-19. Versét.
3: A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.
1: Igen, most nézzük meg, Dénes olvas az Efézusi Levél 2. fejezet 18-19. versét.
4: Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek.
1: Ez a két ige gyönyörűen kapcsolódik. A reménység és a reménység beteljesedés. Ezt lehetne mondani a két igéről. Ezt beszéljük meg, ez a reménység pedig nem szégyenít meg, és itt én arra szeretném a hangsúlyt tenni, mert szívünkbe árad Isten szeretete. Az embernek nincs szeretet hormonja. Tehát nem úgy lehet, hogy most fejszi gyógyszerbe beszedem a szeretetet, vagy egy dörgedelmes prédikáció után elhatározom, hogy holnaptól fogva szeretni fogunk mindnyájan. Ez így nem megy. De a szeretet az nem belőlem jön. A szeretetet eszem a Szentlélek által, és tovább sugárzom. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik ige is nagyon fontos, de először kérem, hogy ehhez van-e megjegyezni valótok, és elmondani valótok, mert ez tényleg egy nagyon fontos gondolat. Marika, parancsolj!
5: Arra gondoltam, hogy ha a Szentlélek nem személy lenne, akkor más nem tud szeretni, csak egy személy. Mert ő tud megérinteni bennünket. Tehát szeretni egy erő, vagy bármilyen más anyagi világ nem tud, csak egy személy tud szeretni.
1: Igen. Fordítva nagyon sokszor elkövetjük a bont, hogy az anyagi világot szeretjük, de ez nem ad szeretetet soha, abban mindig csalódunk, nem? Mindig a milliómosok lesznek öngyilkosok, mert életuntak lesznek. Nem, általában nem a szegény hadgyerekes mamák lesznek öngyilkosok, mert azok tudnak szeretni embereket, kis gyerekeket. No, Tivadar, parancsolj!
6: Nagyon fontos dolog, amit a tanulmányunk is kiemel, hogy nem nekünk kell birtokolni a Szent Lelket, hanem a Szentléleknek kell bennünket birtokolni. És ez azért különbség, mert mi önmagunktól nem vagyunk képesek semmi jóra, tehát akár szeretni sem, vagy bármilyen jó cselekedetet sem tudunk véghez vinni, de ha a Szentlélek birtokol bennünket, birtokba vesz bennünket, akkor ő az, aki tanácsol csendesen, aki figyelmeztet, aki ellát mindenféle olyan dologgal, ami az élethez szükséges. Tehát lényeges, hogy ő birtokoljon bennünket.
1: Tibor, aztán Marian.
0: Erre a szívünkbe árad az Isten szeretete, vagy áradt az Isten szeretetére, szeretnék egy kicsit hangsúlyt tenni. Már csak azért is, mert a szeretet az az egész keresztény közösségnek egy óriási problémája. Mindig akarjuk valahogy csinálni. És csináltunk már belőle illúziótól kezdve, szentimentális totyogásig mindent, és nagyon sok bajt csinálunk szeretetül. Pedig ez a szívünkbe árad az Isten szeretete, ez azt jelenti, hogy Isten személyisége, mivel hogy a Szentlélek jön, egyszer csak úgy átjár bennünket, amitől tudunk valamit, amit nem tudnánk. Azért, mert Isten jelen van. És ez egy másfajta, nem általunk csinált, bocsánat a csúnya szóért, tehát nem egy mesterkélt dolog, hanem az ő személyiségéből következő valami.
1: Köszönöm, Marian, aztán majd Bandi.
7: Tibadar már elmondta az egyik részét a gondolatomnak. A másik, ugye, hogy ellenállunk befolyásának, itt még mindig ott tartunk, hogy birtokoljuk-e, vagy ő birtokol bennünket. És így hangzik a másik része a mondatnak, hogy ellenállunk-e be a befolyásának, vagy hajlandók vagyunk boldog engedelmességgel követni. Mert hogyha a másodikat fogjuk választani, akkor a Róma 8.14, igen, 8.14, hogy azt hiszem el is hangzott már, hogy akiket Isten lelke vezér, azok Isten fiainak neveztetnek, akkor igaz csak ránk egyébként. És én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a Szentlélek tulajdonképpen a mi életünkbe elsőséget élvezze, vagy olykor-olykor úgy hébe-hóba asszisztál, mert szólunk neki, hogy akkor most segítségre van szükségünk, és akkor besegít nekünk. Nagyon helytelen dolog, mert ez azt jelenti, hogy hálátlanok vagyunk, és megint csúnyán fogok fogalmazni, egy kicsit olyan így emberileg kigondolva, mintha valakit leakasztanánk a szögről. Ugye így szoktuk mondani, hogy akkor, amikor szükségünk van rá, amikor nagy gondban vagyunk, akkor villámgyorsan elkezdünk imádkozni, és fohászkodunk, és kérjük az Isten segítségét az ő Szent Lelkén keresztül. Nagyon nem szép dolog. És a Róma 5.5-ben ugye nagyon szépen mondja, hogy Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, és ennek kapcsán eszembe jutott egy nagyon szép ének, ami úgy hangzik, hogy Isten drága szent szerelme, földre küldött égi fény, lakja a szívünk hajlékában, mennyország építvén, és ebben van még egy ilyen sor, hogy tölts ki drága lelket hozzád esdő népedre, nyújtson vigaszt, égi békét a megsebzett szívekre. És erre szoktam azt mondani, hogy akkor úgy legyen, és kérjük akkor így az Isten lelkét.
1: Szépen Rózsikát kérem, hogy olvass el az összefoglalót.
8: Egy Istenünk van, és az egy Isten három személyű. Senki nem kérdőjelezi meg az Atya és a Fiú személyét. Tehát miért kellene bárkinek kétségbe vonni azt, hogy a Szentlélek valóságos személy? A Szentírás szerint magának Istennek a szeretet teljes, gondoskodó és vigasztaló jelenléte munkálkodik bennünk és általunk. Ő a Szentlélek, akinek ez a szerepe. Mennyivel csodálatosabb érzés tudni, hogy a lélek bennünk lakó jelenléte éppen úgy egy személy, mint ahogyan az Atya és a Fiú is az. Igen, ez nehéz felfogni. De miért? Mi ezzel a gond? Ha olyan alapvető dolgoknak a természetét sem értjük, mint a fény vagy a szél, mennyivel inkább igaz az, hogy magának, a Szentléleknek a természetét sem értjük teljesen.
1: Én azt hiszem, hogy ezek elgondolkodtató gondolatok a Szentlélek személyéről. De valahol nagyon sok ember ma azt mondja, hogy ő bír a Szentlélekkel. De sajnos a Szentlélek nem bír velünk nagyon sokszor, és ez a baj. És én úgy gondolom, hogy adja Isten, hogy mi a Szentlélektől vezetett emberek legyünk, mert akkor tudjuk, hogy a Szentlélek nem valami, hanem ő a valaki, az Isten. Adja az Isten ezt a gondolatot a mi szívünkbe és életünkbe. Amen.
9: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe a Szentlélek keresztsége és kitöltetése.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Szigeti Jenő, Pünkösd. Némaság zuhant az olajfák hegyére, amikor Jézus a hegyről felemelkedett. Az angyalok eltűntek dolguk végezetten, csak a csend maradt, mi a szívünkre telepedett. Nem tudjuk, Péter indult-e, vagy János, kit a mester nagyon szeretett. Kitárta a felház ölelő karját, mert a csend is fájt, meg a szó is, hisz minden, ami történt, őre emlékeztetett. És teltek a napok, elúsztak az éjek, fülükben doboltak a súlyos szép szavak. Nem békültek, csak békességre leltek, mert nem volt más kéz, csak a másik keze, mit reszketve, félbe megragadhattak. Tanúim lesztek, mondta Krisztus utoljára, nem házaló agitátorok, hisz nem a földi ország igazsága menti meg világunk, csak a szív, mit mássá tett a szó. A lélek kell, hisz ő győzhet gyarló életünk felett, ő bontja ki a remény virágát, mi a hit fáján, ó jaj, oly nehezen terem. Ő tanít szeretni méltatlan társat, kit Jézus ma is vár, és ma is felemel. A múló idő ölén beszédes lett a csend. Az imádság lassan értelmet kapott. A mester halk szava ismét megjelent. Már emlékeik fátyolos homája nem takarta el azt, ami volt. A testvér arca lett a tükör, miben Jézus lett a való. Így jött el Pünkösd ünnepe. A kereszt győzött, nem a bú, a gond. Akkor megmozdult a föld is. Kettős, tüzes nyelvvel jött a mindent értelmessé tevő égi szó. Mert új nyelvet, mi Bábel béna értelmetlenségét oldja, csak a lélek adja, mely mindenen győz, ami ó. Ma sem lelkesítő terveket, önmegvalósító álmokat vár tőlünk a megváltó. Mert ma is akkor jön el szívedben újra a Krisztus, ha benned is győztes lesz az égi szó. Ma sem kér tőled mást a mester, csak csendben vállalt. Krisztusért te semmit nem tehetsz, hisz ő az, ki győz benned is régen megszokott bűneid felett. Így lesz szíved a bölcső, ahol ő újra megszületett.

0: A napversét elmondta Török Attila.
1: Csendes percek. A mai elhitatott Vanessa Egháza írta Lagosból, Nigériából. Nem félek semmi bajtól. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének 4. verse. Egy kedd este a nappalimban ültem, amikor megszólalt édesanyám telefonja. Ahogy felvette, elsápadt, és ebből rögtön tudtam, hogy valami nagy baj történt. A képernyőn megjelent a felirat, tragikus autóbalesetben életét vesztette David Churchill. David a mi kedves, életvidám kórusvezetőnk nem volt többé. Előző vasárnap még ő vezényelte a dicsőítő énekeket. Összeszorult a szívem. Tényleg így működik az élet? Egyik pillanatban még minden rendben, a következőben hirtelen mindenek vége? Mi van, ha én is váratlanul meghalok? Nem tudtam kiverni a fejemből az összeroncsolt autóról készült képeket. 15 éven át az élet kiszámíthatatlansága árnyékot vetett minden napomra. A gyötrődés végül Istenhez vezetett. Azt hittem, ha Krisztusnak adom az életem, félelme majd eltűnik, de nem így történt. Egy nap, kétségbeesésemben, elővettem a Bibliámat, bízva abban, hogy Isten tud segíteni, legyőzni a halálfélelmemet. Attól kezdve a mindennapjaim részévé vált a Biblia tanulmányozás, és Isten jelleme egyre valóságosabb lett számomra. Lassan megtanultam bízni Isten jelenlétében, és bátorságot merítettem ígéreteiből. A 23. Zsoltár 4. verse lett a vigaszom, és valahányszor rám tört a félelem, ezt az igét imádkoztam. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy menedékünk és mindig jelen lévő segítségünk vagy. Amen. Napi gondolat, Isten velem van minden bizonytalan pillanatban. Imádkozzunk a félelemmel küzdő emberekért.
2: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe azonnali szabadulás. A mai ige Náhum 1.13. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Gondolatok az ígéről. Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tört egyeseket közülünk is elnyomva a sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete, összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az Úr azonnali szabadulást ígér. Most töröm össze. Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól, most, az ember nem mondja rá azt, hogy inkább holnap. Nézd, milyen tökéletes a szabadítása. Az igát nem csak leveszi, hanem össze is töri. A bilincseket nem csak fölnyitja, hanem le is szaggatja. Íme Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Így hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8.36. Jöjj, Uram, és szabadítsd meg a foglyokat, ígéreted szerint. Ökumenikus dicsőítés, közösség és lelki megerősödés a pikniken. Isten megtart, az Úr megtart, Jézus megtart. Így szól az idei, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága által szervezett piknik, az ökumenikus zenés istentisztelet jelmondata. A fiatalok nem csak énekben, de imádságban és az ige hirdetésben is közösségben lehettek. Az egész délutánt átszőtte a hitben járás fontossága és Jézus Krisztus megtartó erejének bizonyossága. Különleges, békés és örömteli légkör fogadta azokat, akik május 20-án ellátogattak a felekezeteken átívelő programra. A piknik ismét megmutatta, hogy a közös dicsőítésnek és az ökumenikus összefogásnak különleges ereje van. Egy este erejéig eltűntek a felekezeti határok, és valóban átélhetővé vált az a gondolat, amely az egész alkalmat végig kísérte. Jézus ma is megtart. Tegnap, június 1-én kezdődött a 37. budapesti Bach hét. A hét első napján, tegnap, június 1-én hétfőn, 19 órakor kezdődött a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel vezik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid ige hirdetés hangzik el. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, és éklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödése lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, az egyházak szerepe a mai társadalomban mai vendége, Heizler András mazsíz elnöke. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy mazsíz, ezért Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének az elnöke. Tehát sok-sok kis egység közösen választott vezetője, aki ugyan nem régóta csinálja ismét ezt a feladatot, de ez a munka azért nagyon sok egyeztetést és emberi kapcsolatok, jó igazi emberi kapcsolatokat is igényel. De mielőtt elkezdenénk a funkcióról beszélni, ezért engedd meg, hogy hadd kérdezzem tőled, hogy végül is hogy jutottál odáig, hogy ezen funkcióig eljutottál? Milyen, tehát egy kis portrét adjunk Heizler Andrásról, vagy családjáról és Heizler Andrásról.
2: Szívesen, de mielőtt így magamról beszélnék, akkor a szervezetet azért hagy rakjam helyre. Igen. A Mazsihisz Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, és ennek a szervezetnek 24 taghitközsége van. Egy-egy taghitközség van különböző vidéki városokban, a legnagyobb vidéki taghitközség Debrecen, nagy taghitközség még Szeged, Pécs, Miskolc, és vannak kisebb taghitközségeink, illetve a Mazsihisznek a tagja Magyarország legnagyobb zsidó hitközsége, a budapesti zsidó hitközség. Egészen halkan zárójelben megjegyzem, hogy ez Kelet-Közép-Európa legnagyobb zsidó hitközsége, és a Mazsihisznek a tagja az autonóm ortodox hitközség is. És hogyha már a szervezetet bemutattam, akkor magamról pár szót hagy mondjak. Hát, hogy jutottam ide? Valójában úgy, hogy egy tradicionális neológ zsidó családba születtem. Ami azt jelenti, hogy amikor egész kicsi gyerek voltam, Király utcában laktunk, nagypapám vitt a zsinagógába, ezzel kezdődött az én hitéletem. Ő hurcolt magával, és péntek este sokszor elvitt a zsinagógába, ami nem volt szívderítő, mert egyedül voltam gyermek ottan, és valójában én azt éltem meg, hogy csak öregek járnak a zsinagógába. Azóta ez azért változott, és azért jobb a világ egyel. És utána mondhatom, hogy ez egy teljesen ilyen természetes, organikus fejlődés volt. Amikor fiatal voltam, gimnázista, egyetemista, éltem ugyanazt az életet, mint a nem zsidó társaim. Kosárlabdáztam, egyetemre jártam, Kölcsey Ferenc gimnáziumba jártam. Nem is nagyon volt téma akkor a vallás. Ugye ez a régi rendszerben el volt hallgatva. Valójában nem is tudtuk egymásról, hogy ki micsoda, vagy nagyon kevesen tudták. Rólam azért mindenki tudta, mert azért mi ezt nagyon, nagyon markánsan fölvállaltuk édesapám öröksége ez, ő a legvadabb időszakokban is elment a zsinagógába, amikor el kellett menni.
1: 40 év alatt a politikai alkú szerint összesen 10 egyházi velekezeti gimnázium működhetett benne, ugye 8 katolikus, egy református és egy zsidó. Ide nem akartak a szülők téged, vagy az volt közelebb?
2: Nem, eszünkbe se jutott, hogy oda írassanak be. Tudni kell, hogy igen, megtűrte a régi rendszer ezt az egy zsidó gimnáziumot, de azért azt is tudni kell, hogy iszonyatosan visszafejlesztette. Tehát akkor oda nagyon kevés diák járt, és akkor az nem volt egy vonzó hely, egy olyan világi neveltetésű embernek, vagy gyereknek, akár mint én, és akár sok társam.
1: És András, és az egyetemen mi volt az, ami mondjuk igazán vonzott, mint szakma? Mert ugye most a szakmád egy picit más. Egy közösség szolgálata, ami nem könnyű, egy szakma pedig adhat egy egyenes utat is.
2: Rendben, de mielőtt szakmásítjuk ezt a dolgot, azért annyit hagyd mondjak, hogy a mindenkori mazsihisz elnök társadalmi munkába végzi ezt a feladatát. Tehát ez egy társadalmi megbízatás, ennek van egy ereje is egyébként, hogy társadalmi munkába végzi, és van egy csomó hátránya. A szakmám egyébként gépészmérnök vagyok, és aztán a Közgazdaságtudományi Egyetemet elvégeztem. Ha már kérdezted, gépészmérnökké úgy váltam, hogy én építészmérnök szerettem volna lenni, majd 18 éves koromban kiderült, hogy szintévesztő vagyok, ezért nem vettek fel az építészmérnöki karra, és így keveredtem a gépészmérnöki karra, és aztán azt elvégeztem, utána a Gazdaságtudományi Egyetemet is elvégeztem, és utána elkezdtem dolgozni.
1: Milyen munkahelyeid voltak?
2: Jellemzően kereskedelmi szektorban dolgoztam, de ez mindig valamihez kötődött. Tehát nagyon sokáig, amikor elindult a számítógép, akkor még így hívtuk, hogy asztali számítógépek, akkor a laborműszeripari művekbe egy számítógépes laboratóriumnak voltam a vezetője, és a számítógép alkalmazását próbáltuk meg honosítani különböző területeken, kórházakba és különböző vegyi laboratóriumokba, mezőgazdaságba, adatgyűjtésre, akkor ez egy nagyon izgalmas terület volt. Később más kereskedelmi területen textil, ruházat előállítása, kereskedése, legkésőbb pedig egyenruházati ellátásban dolgoztam.
1: Most is.
2: Saját cégben, igen.
1: Hát, tulajdonképpen egy vállalkozást is vezet, meg hát egy nem kis feladattal társadalmi munkába egy közösséget.
2: Így van,
1: is.
2: És a kettő nagyon nehezen tűri egymást.
1: Igen, azt el tudom képzelni. Hát eljutottunk odáig, hogy valóban nem először, de végül is azért mindig is ott voltál valahol a MIOK, illetve a Mazsisz életébe.
2: Így van. Így van. Schöner Alfréd a bűnös egyébként. Schöner
1: Igen.
2: Alfréd főrabbi, az Orsénak a rektora. Amikor ő részben a Frankerle utcai budai zsinagógának volt a főrabbia, majd aztán a Dohány utcai zsinagógának volt a főrabbia. Ő volt az, aki mániákusan próbálta a fiatalokat bevonzani a Síp utcába, és hát ennek vagyok én is a gyermeke, mert ő volt az, aki azt hiszem 30 éves koromban mondta, hogy hát én miért nem veszek részt itt a közösségi munkába. Hát mondtam, én ehhez fiatal vagyok, és aztán meggyőzött, hogy erre van szükség, hogy fiatalon oda kerüljenek emberek. Az ő ilyen gyermeke egyébként a Feldmayer Péter is, a korábbi Mazsisz elnök, és úgy tudom a Tordai Péter is, és én is, és sokan mások, tehát ő annak idején nagyon sokat tett azért, hogy legyen egyfajta káder utánpótlása.
1: Ez egy érdekes, ugye Schöner Frédit 26 évvel ezelőtt ismertem meg, akkor, amikor megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal, és a miniszter úr felkért, hogy szervezzen meg az Állami Egyház kapcsolatának új formáját, akkor ő országgyűlési képviselő
2: így van,
1: volt.
2: Így van.
1: És végül is arról volt szó, hogy hát delegáljon legalább a négy nagy egyház felekezet egy-egy szemét, akkor végül is úgy alakult ki, hogy nem őt, de végül is azért a zsidóság is képviselte, tehát a folyamatos párbeszédnek ő is mindig alanya volt, sőt döntést hozó alanya is. A négyes törvény döntésénél is nagyon pozitívan döntött ahhoz, hogy valóban az egyházak megkapják a teljes szabadságukat, és hát utána elindult azért az a közös párbeszéd, amiből, ha már neológ zsidóságról beszélsz, ugye talán azt mondom, Európa legnagyobb zsinagógájának a megmentése, hogy be ne szakadjon. Az első ilyen munka volt, amiben felkértek, hogy segítsek, és akkor végigjártuk még a tetőszerkezetet, és ez akkor, ha jól emlékszem, azt számították ki, hogy 20 centis hóra esik, akkor beszakad.
2: Ez így van, életveszélyes állapotban volt a Dohány utcai zsinagóga. A nagy ünnepeket úgy tudtuk megtartani, édesapám volt az elnöke akkor a Dohány utcai zsinagógának, hogy egy hatalmas fémháló fette be az egész zsinagógát, mert úgy zuhant le a vakolat mindenhonnan, és akkor kormányzati segítséggel és alapvetően kormányzati támogatással.
1: Emlékszem, hogy az volt, hogy
2: sikerült ezt felújítani.
1: Ilyen címzett céltámogatás rendszerbe, hogy 200 millió forintot az állam tudna két ütembe, és ezt akkor a parlament meg is szavazta. Mellette természetesen volt ilyen, mint a Betesda kórháza, a reformátusok. Tehát minden olyan közintézmény, amelyik a nemzeti érték része, ezeket a mindenkori szinttől független államnak mondanám azt, hogy kutya kötelessége megmenteni, hogy az ott folyó munka továbbra is megfelelő színvonalon működjön.
2: Ezzel teljesen egyetértek, ez a magyar nemzeti vagyon része, és én úgy gondolom, ez egy jó befektetése volt az államnak, hiszen azóta is a Dohány utcai zsinagóga egész Magyarország dicsőségére ott pompázik a Dohány utca sarkán és a Veselény utca sarkán. Rengeteg külföldi látogató jön, és azóta a Mazsisz néhány olyan programmal sokkal nyitottabbá vált és nyitottabban működik, mint a korábbi időszakban, mint például a Zsidónyári Fesztivál, amely Zsidónyári Fesztivál Európa egyik legrangosabb fesztiválá lépett előre. Tavaly egyébként 100 000-nél is több látogatónk volt, és ma már úgy indulnak turista csoportok a tengeren túlról is, hogy akkor akarnak jönni, amikor Budapesten a Zsidónyári Fesztivál lesz. És ennek az egyik emblematikus helye a Dohány utcai zsinagóga.
1: És ami ott szintén egy nagyon szép érték, egyszer vagy kétszer én is elmentem, sőt vittem is, még ősszel is fogok vinni a minisztériumi nyugdíjasokat az ott lévő múzeumban. Ami végül is ad egy óriási áttekintést arról a korokról, ami végül is a magyarországi zsidóságnak a emlékeit is őrzi.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes, fantasztikus az a múzeum, tehát olyan anyaga van, ami egészen unikális, de azért azt is tudni kell, hogy az a múzeum még a régi rendszerben, még az állami egyházügyi hivatal mondjuk úgy gondnoksága alatt lett megalkotva, és még Miklós Imre államtitkár avatta, és ma is ugyanaz a kiállítás van. Most van egy nagyon tehetséges fiatal új vezetője a múzeumunknak, összevontuk a zsidó múzeumot és a levéltárat, a zsidó levéltárat, és Toronyi Zsuzsa nagyívű elképzelését próbáljuk megvalósítani, megújítjuk a múzeumunkat és a kiállításunkat.
1: Szóval annyi érték van Magyarországon, ami valóban tényleg azt jelenti, hogy kevésbé ismerik az emberek. Tavaly egy házaspárral Krakkó, Auschwitz, Vadovicébe, tehát II. János Pál pápa, és hát a zsidóságot, és a magyar zsidóságot különösen ért, hát helyre is elvittem őket, és megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett az úgynevezett 18-as számú barakba a magyar, hát hogy is mondjam, sors bemutatása. Miért? És ebben a mazsésznek volt-e valamilyen szerepe? Miért a többihez viszonyítva? Franciához, Hollandhoz, vagy bármelyikhez? Mert az egész magyarországi történelmi millióbe helyezte bele az meghurcoltatást és az ott lévő úgymond megsemmisítést is. Tehát ott vannak a bűnösöknek a idézőjelben, bűnösöknek a nevei, fényképei, és mindenki számára nem csak az ott lévő eseményről, hanem az egész magyarországi akkori millióról ad egy tájékoztatást, és ez egyedülálló Auschwitzban. Ebben a mazsésznek gondolom lehetett szerepe.
2: Igen, annak idején ottan egy elég komoly szakmai vita volt, amikor ezt a kiállítást rendezték, majd hogy nem botrányos volt ez a szakmai vita. Végül is úgy gondolom, hogy egy tényleg megrendítő barak kiállítás született ott Auschwitzba. De ugye itt most két dologról beszéltünk értékekről, értékképzésről, és beszéltünk erről a tragédiáról, erről a sorsközösségről. Mind a kettő nagyon fontos, és mind a kettőnek egymás mellett meg kell maradnia, és meg kell tudni élnie. Hogyha a tragédiáról beszélünk, akkor számukra nagyon fontos, hogy ezt hitelesen kezeljük. Tehát ugye, ami elmúlt évben volt emlékezett politikai vitánk a kormánnyal, az pontosan arról szólt, hogy ezt a tragédiát, ezt nem szabad hiteltelenül kezelni, és az összefüggések alapján és azok alapján kell az egészről beszélni. És ebben a kérdésben, tehát a holokauszt kérdésében a közösségünk valójában semmiféle kompromisszumot nem tud kötni. És az is fontos, hogy amikor most jönnek fel sorra azok az egykori politikusok, művészemberek, írók nevei, akik a Horthy korszak alatt alkottak és akkor működtek, ha valaki antiszemita volt közöttük, az számunkra antiszemita. Attól függetlenül, hogy közben ő lehet, hogy valamilyen intellektuális értéket alkotott. És ezt úgy gondolom, hogy a többségi társadalomnak valahol meg kell értenie. Ez lenne a negatív része a dolognak. De van egy értékképzés, amiről itt beszéltünk, és ez legalább olyan súllyal kell, ha nem nagyobbal, hogy szerepeljen a magyarországi zsidóság életében, hiszen a magyarországi zsidóság nagyon régóta itt van a Kárpát-medencében, és az elmúlt, ha csak az elmúlt 200 évét nézzük, olyan értékképzésben vett részt közösen zsidók és nem zsidók Magyarországon, ami páratlan. Tehát ha Magyarországon végignézzük az iparosítást, ha végignézzük a kultúrában alkotott eredményeket, az orvostudományban alkotott eredményeket, művészetekben, irodalomban, mindenhol azt látjuk, hogy zsidók és nem zsidók közösen értékeket alkottak. És ez a szimbiózis, ez egy nagyon nagy ereje volt, és ma is annak kellene lennie Magyarországnak, hogy itten különböző vallású emberek azonos nyelven, a magyar hazába együtt tudnak dolgozni. És szerintem ez lesz a jövő útja.
1: Igen, ennek eszembe jutott az, hogy amit most említettél, hogy azokat a személyeket, akiket te most nem személyesítettél meg, de hát Nobel-díjasoktól kezdve valóban a magyar társadalom számára óriásikat alkottak, és itt a magyar zsidóságnak a megszemélyesítésre érdemes lenne egy konferenciát, hogy megismerje a mai ember, hogy végül is ahhoz, hogy ahol ő ül, vagy ahol ő dolgozik, annak kik voltak az alapjai, hogyan jöttek létre, mert a mai fiatalok ezt nem nagyon értik, nem is nagyon tudják. És akár egy konferenciát, vagy egy kiadványt, hogy végül is kik voltak azok. Mert azért bemegyünk az evangélikus fasori gimnáziumban, azért az ott lévő, hogy is mondjam, a Nobel-díjasok azért mégiscsak valahol a zsidóságnak a
2: igen, jeles képvisel. Igen, én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, de én mind a két oldalát szoktam hangsúlyozni, hogy tény, hogy a magyar Nobel-díjasoknak nagy része zsidó származású volt. De az is tény, hogy a legnagyobb részük az evangélikus gimnáziumban tanult.
1: Igen, igen.
2: Na ez az a szimbiózis, ami értéket képez, és erre kellene odafigyelni most is és a jövőbe is.
1: Ez egy nagyon jó volt ezt, amit most mondtál, most, amikor tavaly szeptember 1-én ennek a gimnáziumnak a 25 éves évfordulójára került sor, Grassz Ferenc nyitotta meg. Ennek a történetet nem akarom hosszan, csak az, hogy annak idején 89-ben azt mondta, hogy az evangélikus fasori gimnáziumban akarom megnyitni a tanévet. És ott az Országos Pedagógiai Intézet működött. És azt mondta meg a pénzügyi főosztály vezető nekem, hogy készítsétek elő. De ez nem úgy volt, hogy majd délután 2-re ott legyen az egész. Természetesen nagyon sok előtte már voltak úgynevezett volt diákoknak a felkeresése, és ott történt a megnyitás. És annak 25 évfordulóját valóban megcsinálták tisztességesen, és ott az emléktábla is, és akkor is elhangzott az, hogy kiket adott a hazának ez a gimnázium, és abban a nehéz időszakban, a zsidó törvény időszakában hogy fogadta be. Tehát tulajdonképpen a mai fiatal, aki odajár, az ismeri, de nem mindenki ismeri. Hogy nem kellene ezt akár egy kis videófilmbe, vagy bármibe, hogy ez a lappangó antiszemitizmust lehet, hogy éppen a tudatlanságból adódóan jönnek elő, mert nem ismeri a mai nemzedék.
2: Minden szavaddal egyetétek egyel nem, hogy lappangó antiszemitizmus. Sajnos nem lappang ez az antiszemitizmus. Nagyon, nagyon keményen érezzük az antiszemitizmust Magyarországon. Hozzáteszem, és ezt mindenki hozzá szokta tenni, ugyanúgy, mint Európa többi országába, ami persze bennünket nem vigasztal, és valóban az oktatással, az ismeretterjesztéssel lehet a legjobban és a leghatékonyabban küzdeni, és ezt a fiataloknál kell megkezdeni. Én tegnap épp a külügyminisztériumban voltam, Raoul Wallenberg versenynek a döntője volt ott, és ott volt nem tudom, 40-50 diák, akik hónapok óta ebbe a versenysorozatba vesznek részt, és ott pont erről beszélgettünk ottan, részben a zsűrivel, részben a diákokkal, hogy mennyire fontos, hogy ismereteket szerezzenek a fiatalok erről a korszakról, és hogy hiteles ismereteket szerezzenek. És ennek a versenysorozatnak, amit egyébként a Raoul Wallenberg Egyesület szervez, most már azt hiszem 7. éve, a Mazsihisz mindig és következetesen támogatja ezt a programot, ennek úgy gondolom, hogy nagyon sok eredménye van, és a diákoktól pontosan azt kértük, nagyon magas színvonalú volt a verseny egyébként, pontosan azt kértük, hogyha itt megkapják a díjakat, és elmennek innen, akkor a saját korosztályukba, a barátaik felé, a rokonaik felé, a korosztályosaik felé terjesszék ezeket az információkat, hogy mindenki kapja meg azokat a hiteles történelmi ismereteket, ami alapján meg tudja ítélni annak a korszaknak az eseményeit.
1: Igen, hát azt hiszem, én mint pedagógus azt mondom, hogy én nagyon örültem annak, amikor talán az első Orbán kormány időszakában Pokorny miniszter úr kezdeményezte a holokauszttal kapcsolatos történelmi könyv vagy kiegészítésnek a beiktatását. Tehát mindahogyan ez is sokat segít, csak a holokausztról beszélni, ha nem teszem bele, az kevés, és ehhez a valami egészhez, ehhez akár 200 évhez, vagy bármihez.
2: Igen, ez
1: csak egy, akkor érti meg igazán. Lehet, hogy megérti az, hogy a holokauszt még egyszer nem, és tehát ez az állandóan kell mondani azt, hogy még egyszer ne történhessen meg Magyarországon, de a világon se az, hogy népirtás ilyen mérvű legyen egy valláshoz kötődő, vagy nem is biztos, hogy valláshoz kötődő egy nép számára. Tehát ezért ezt mondanám azt, hogy minden, a pedagógus pályától kezdve a lelkipásztor, mindenkinek idézőjebben tanítani kellene, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ahova veti a sors, ott lehet, hogy ezek a kérdések fel, arról tudjon mindig választ adni, tisztességes, történelmi alapú választ adni.
2: Igen, és úgy gondolom, hogy te a pedagógusi háttereddel nagyon meg fogod érteni azt a fajta aktivitást, amit próbálunk kifejteni. Ugye a kormány meghirdette, hogy az elhagyott zsidó temetőket segít felújítani. Erre ő kiszélesítés, megpróbálja társadalmasítani ezt az egész munkát, és egy pályázati rendszert fog kiírni, amire tudnak pályázni önkormányzatok, iskolák, egyetemek, civil szervezetek. És mi azt javasoltuk a kormánynak, hogy ebbe az egész munkába próbáljunk beleépíteni pedagógiai oktatási elemeket. Tehát amikor mondjuk egy iskola diákjai kimennek egy régi zsidó temetőbe, és összeszedik a szemetet, vagy lekaszálják, vagy esetleg a sírokat megpróbálják fölállítani, persze megfelelő szakmai segítséggel, akkor ne csak ez legyen, és ne csak egy aktivitás legyen, hanem akkor menjen oda ki mindig valaki, ebben mi segítséget adunk a kormánynak, aki el tudja mondani ott a helyi régióba, hogy ezek az emberek kik voltak, akiknek itt vannak a sírjai, és mi hiányzik azáltal, hogy nagyon sokukat elpusztította a háború, és hogy milyen értékeket hoztak itt létre, és hogy milyen közös munka volt itt a zsidók és a nem zsidók között. És hogyha ezt így mutatjuk be, akkor nem csak arról van szó, hogy kimentünk egy temetőt, és jó idő volt, és esetleg akár jól is éreztük magunkat a temető rendbehozatalakor, mert a fiatalok érezzék jó magukat, hanem kapnak olyan ismereteket, ami alapján el tudnak gondolkodni.
1: Igen, hát ennek nagyon örülök, hogy említetted. Elvittem egy 50 fős csoportot, például a Balassagyarmaton, Palócföldön, és természetesen a zsidó temetőbe is. Én azért mondom, hogy kicsit élő temető is, hiszen Michel Gyarmati, aki hát azt mondom, hogy nem olyan régen halt meg, azért végül is a régi sírok mellett ott van olyan személy is, akit talán más vonatkozásban azért ismernek az emberek. De ez adhat egy apropót az, hogy az ott lévőknek a nevét, akár videóval, vagy bármit, egy közösségi házba utána megnézhessék. Tehát gyakorlatilag úgy menjenek haza, hogy valamivel töltekeztek, valami olyan ismerettel, ami 40 év alatt mondjuk nem volt kimondottan illő.
2: Igen, a tavalyi emlékévnek talán ez az egyik tanulsága. Ez az egyik tanulsága, hogy most szembesült az egész társadalom azzal, hogy 40 évig ez az egész téma el volt hallgatva, úgy, ahogy van, és utána tegyük hozzá, mi, te, én és a többiek a 25 év demokrácia alatt ezt az egészet ellazsáltuk. Tehát nem foglalkoztunk ezzel érdembe, és ennek a kormánynak független attól, hogy milyen konfliktusaink voltak, vagy a konfliktusok ellenére, vagy pontosan azért egy érdeme, hogy ezt az egész kérdést a felszínre hozta, és megpróbál most az ország ezzel az egésszel szembesülni. Nagyon nehéz dolog, és nagyon nehéz dolog itt tisztán látni, hiszen nem tiszta történetek voltak.
1: Nagyon jó, amit mondasz, kérlek szépen. A vallási ismeretterjesztésre 2006-ban egy vallási ismeretterjesztő színes magazint hoztunk létre közösen.
2: Igen,
1: ebben még a Mazsiz is delegált. Azt kértük, hogy a szerkesztő bizottságban, természetesen társadalmunkáról van szó, de ezt a hiátust, ezt a 40 év hiátusát szerettük volna, és ez 4 évig működött is, 2010-ig, de ebbe minden alapkérdés, mi az, hogy kóser, meg természetesen egy-egy személy bemutatása, mondjuk Schweitzer Józsi bácsi, vagy persze, bárki persze. Keresztül azért világ és a magyarországi színes vallási gyökereket próbálta, és annak mindenféle, hogy is mondjam, használt vagy nem használt elemeit is megismertetni. Én nagyon sajnáltam, hogy 2010-ben az addigi kormányok ezt támogatták kulturális alapból, úgy döntöttek, hogy nem, úgyhogy megszűnt, pedig a 40 évnek a hiátusát próbáltuk ezzel, hogy, és ez az volt, hogy a remitendákat, 400 előfizető volt, 400 előfizetőből nem lehet egy 50 oldalas színes magazint előállítani, ha csak a fotóknak és annak.
2: Ez csak támogatással.
1: Ez csak támogatással. És tulajdonképpen az volt a gond, hogy ez a kormány úgy döntött, hogy nem támogatja, pedig erre óriási szükség lett volna. A remitendákat eljuttattuk kollégiumokba és szociális otthonokba. Tehát olyan helyeken, ahol a fiatalok az asztalon nem csak a Blikket olvassák, hanem netán ezt is, amikor szabad idejük van, és ebből sokat tanulhatnak, olyan, különösen azok, akik nem kötődnek ezen valláshoz, vagy ehhez a zsidósághoz. Ha megengeded, akkor egy pár perc szünetet tartunk, egy kis zenével, és utána folytatjuk tovább.
2: Örömmel, köszönöm szépen.

0: Ott hagytuk abba, hogy végül is egy ma élő embernek, különösen a fiataloknak nagy szükségük volna megismerni Magyarország színes vallási ismereteit és világát. Azt hadd kérdezzem, hogy a világ égés után, illetve előtt az egyháznak összesen hány oktatási, kulturális, szociális intézménye volt, és ma mennyit működtet? Hát egy ilyen világégés után és egy ilyen...
1: Ugye a világégés előtt, tehát a holokauszt előtt, a háború előtt Magyarországon egy nagyon komoly zsidóság létezett, nagyon sokszínű zsidóság létezett, megszámlálhatatlan intézménnyel. Tehát olyan nagy iskolák, amik mondjuk emblematikusak, mondanám a Radnóti Miklós gimnázium valamikor a zsidó gimnázium volt, a Vakok intézete valamikor szintén egy zsidó iskola volt, vidéken, kisebb városokban jesiváknak a százai működött Magyarország területén, egészen komoly gazdagsága volt a zsidó oktatási rendszernek, a szociális rendszernek. Ugye a háború ez derékba törte, és a háború után és a régi rendszerbe, a régi rendszer a vallásokat rendkívüli módon visszanyomta, amiről már beszéltünk is pár szóba, az intézményeket egész egyszerűen megszüntette, államosította, visszavette, és egy-egy mutatóba maradtak mondjuk a zsidóságnak is egy-egy intézményük. Hozzáteszem, ugye megmaradt egy pici gimnáziumunk, a zsidó gimnázium, néhány diák tanult csak benne a 70-es években már, tehát hogy nagyon kevesen tanultak ott. Megmaradt, és ez nagyon érdekes, Magyarországon a rabbi szeminárium. Ez viszont egy fantasztikus helyé változott, részben az akkori vezetője miatt, akinek a személyisége az olyan módon tudta vonzani a fiatalokat.
0: Mondjad
1: és az egész... A Seiber Sándorról beszélünk, igen. Tehát Seiber Sándorról beszélünk, olyan mértékben vonzotta, és olyan tudása volt, és olyan képessége volt, hogy ezt a tudást átadja, hogy ott

0: ott találtunk olyan rabit, aki tudott magyarul. A moszkvai főrabitól kezdve, a varsóig, de ha leszaladtunk Macedóniáig ott is, gyakorlatilag mindenki tudott magyarul, mert mindenki csak itt tudott tanulni a régi rendszerbe. De nagyon erősen szét lettek verve ezek az intézmények, és amikor jött a rendszerváltás, akkor minnyáján azzal szembesültünk, hogy lepusztult, iszonyatos állapotban lévő intézményeink vannak. Beleírtam az intézmények fizikai állapotát is, és sajnos hozzáteltem akár a szellemi, hát ha van ilyen egy intézménynek, hogy mentális állapota, a mentális állapotát is. A zsidó kórház az tényleg úgy nézett ki, mint a pokol. Nem akarok csúnya szavakat mondani. Mindig emberi nedvszaga volt a kórháznak, nagyon sokágyas szobák voltak, egy nyomor volt az egész. A rendszerváltás aztán lehetőséget biztosított, és hát ahogy látjuk a többi egyháznak is, Istennek hála, hogy ezeket az intézményeket megújítsák.
1: Mennyi oktatási intézménye van most? Emlékszem, talán 2 vagy 3 óvoda.
0: Mondanám, egyrészt, ha csak a mazsiszt nézzük, most először, hát jó, de aztán kitágítjuk, először a saját szervezetemet, hagyd mondjam, ugye a mazsisznek van egy korszerű, nagyon szép óvodája és bölcsődéje, ez 80 gyerek jár az óvodába, zárójel az én unokám is. Ez fontos. A másik, hogy van egy körülbelül 400 fős, szintén korszerű iskolánk. Ennek is története van, mert amikor vissza lehetett igényelni a régi közösségi ingatlanokat, akkor ugye egy nagy kérdés volt a magyarországi zsidóság számára, hogy a Radnóti Miklós gimnáziumot visszaigényeljük-e. Akkor meghallgatom.
1: Amit te nem biztos, hogy ismersz.
0: Igen.
1: Ebben az időszakban jöttek be a különböző igények, és akkor a kormány úgy döntött, hogy a ilyen nagy pénzigényes ingatlanok közül válasszunk ki 7-et, mindegyik úgymond történelmi egyház részéről, igen, aminek a kiváltása vagy átadása nem kis pénzbe kerül. Így a mazsisz a Radnóti gimnázium, tehát az ELTE gyakorló gimnáziumát kérte vissza. Hát ilyen volt aztán a Piarista gimnázium, ami az ELTE bölcsészkar volt benne, és így tovább. És megjelent Amerikából, Washingtonból Tauber László. Valamikori volt diákja ennek a Radnóti gimnáziumnak.
0: Abonyi úti iskolának, az Abonyi úti így iskolának. Van.
1: És valakivel még jött, és mondja, hogy hát államtitkár úr, hát mi. Igen. És akkor elmondta, hogy neki mennyire fontos az, hogy mondom, 80 éves ember volt, és mondom a Laci bácsinak, hogy aranyos volt az, hogy csak tegezzél nyugodtan, fiam. És mondom neki, hogy ez az épület eléggé rossz állapotban van. Az ELTE örülne, ha megszabadulna tőle. Én ismertem tudjuk az ELTE-nek a gazdasági igazgatóját, ő majdnem, hogy inspirálta is az, hogy mert több száz millióba került volna az rendbehozata, a felújítás. Mondom neki, hogy Laci bácsi, én azt kívánom, hogy körülbelül 20 évig még járjál haza, és látogassál, de nem biztos, hogy ugyanabban a helyzeti számba kellene, mert ne egy salétromos falu iskolába, hanem ha most van lehetőségetek, és ebbe a mazsiszt is, igen, úgy döntsetek, hogy a következő nemzedék új helyen tudja a maga tudását és egyet elsajátítani. Miért azt mondja, erre is van lehetőség? Hát mondom, igen, mert akkor volt, hogy az evangélikusok úgy döntöttek, hogy ők a aszódi Petőfi gimnázium helyett inkább pénzt, és az aszódi polgármester jelezte, hogy ő meg a telket. Szóval tulajdonképpen a kiváltásnak ez a módja is. És megvoltak már a tervei is pedig az ELTE-nek, hogy ő a Lágymányoson milyen épületet akarna felépíteni, és mennyi
0: helyet. Így van.
1: Na most erre mondja, miért lehet ez? Mondom, igen. Aha. Jó, elment. Fölhív egyszer, és azt mondja, itt vagyok Magyarországon. Átjönni a, nem is tudom melyik szállodába, egy kávéra meghívlak. Azt hiszem, talán az Interkontinentálba átmegyek, és mondja, hogy hát nagyon szépen köszönöm a javaslat. Utána bejött a módosítás. Tehát eredetileg természetbe kérte vissza, utána jött a módosítás. Tehát valamilyen hatása neki is lehetett a döntésbe, ezt én nem tudom. Azt mondja, hogy nagyon örül neki, és valóban igazam volt, hogy azért nem mindegy, hogy mi hogy döntünk a következő nemzedék érdekében. És ugye ebből lett a Schreiber Sándor gyönyörű. Mondom, nem mindegy az, hogy annak idején a 20-as években ez korszerű volt, csak hát elment az idő. Most lehet megint Budapest egyik legkorszerűbb gimnázium belőle. És azt mondja, hogy én mivel háláljam meg ezt neked? Hát mondom, semmivel. Én megmondom őszintén, annak örülnék, hogyha meg tudnám oldani az összes ügyet, mert akkor már megvolt az összes ügy. Miért azt mondja, az mennyibe kerül? Hát mondom,

0: mostani számítások szerint legalább 60-70 milliárd forinttal meg lehetne most csinálni. De mihelyt húzzuk az időt, az mindig rárakodik. Elköszöntünk egymástól. Egy hónap múlva Münchenből egy telefont kapok, hogy Tauber Laci bácsi, magyarul jól tudó, egyik banknak a vezető helyettese, hogy Tauber László úr javaslatára önöknek mi adnánk nagyon kedvező kölcsönnel azt, hogy meg tudják oldani ezt a kérdést. Képzeld el, hogy neki eszébe jutott, hogy ő hogyan segítsen. És akkor én persze vittem a kormány elé, de akkori pénzügyminiszter mondja, hogy hogy képzeld, hogy eladósítjuk az országot. Na most ugye ennek mi volt az átka? Ha akkor ezt a pénzt ma már rég minden volna. Ingatlan rendben van, és az, ennek az egésznek az úgynevezett bekerülések később 2010 több mint 120 milliárdba került. Tehát nem mindegy, hogy mikor, hogy döntesz, és milyen gesztus, hogy fogadsz el, mert ezt a gesztust, ha akkor elfogadja az állam, akkor azt jelenti, hogy mindig hiteles és marad, és valóban tényleg az egyházak már régóta olyan intézményekben vannak, amit akkor az akkori tulajdonos egy fillért már nem költött rá, mert tudta, hogy az ingatlan előbb-utóbb más gazdával kerül. Tehát mondom, azért mondom, hogy ezt a történetet nem biztos, nem, hogy ismertem.
1: Ezt nem ismertem, de ha te ezt megosztottad velem, és köszönöm szépen, nagyon érdekes, akkor én is egy kulisszatitkot hagyjárok. Ugyanezzel kapcsolatban, hogy akkor komoly vitáink voltak házon belül is, hogy most mit tegyünk. Ugye emocionálisan az Abonyi utcai gimnázium az tényleg a zsidó életnek egy nagyon fontos pontja volt mindig, és nagyon sokan amellett voltak, hogy ezt vissza kell természetbe kérni, és ott megint zsidó gimnáziumnak kell működni. Persze a praktikus meggondolások, amiket mondtál, nyilván az is benne volt minden döntésben. Volt egy másik is, és erről is ott beszéltünk, hogy a Radnóti Miklós gimnázium Budapest egyik legjobban működő gimnáziuma. És hogy vállaljuk-e zsidó közösség a felelősségét annak, hogy egy jól működő gimnáziumot szétverünk. Igen. És volt egy ilyen megközelítése is, és aztán gondolom, hogy azért összetevődtek ezek a szempontok, amit te mondtál, meg amit a Taulaci bácsi, meg amit most én meséltem, és a végén hát egy olyan döntés lett, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés, és ebbe te sok segítséget adtál nekünk, hogy legyen egy új gimnáziumunk. Igen, a Sejber Sándor gimnázium. Ráadásul sikerült úgy kialakítani, hogy a gimnázium konyhája, ami az alaksorban van, az el tudja látni a mellette lévő intézményeket és más intézményeinket is, kóser élelemmel, kóser étkeztetést tudunk biztosítani. Úgyhogy úgy gondolom, ez egy fontos lépés volt.
0: És még egy érdekesség volt, ezt lehet, hogy tudod, hogy szintén 89-ben, tehát a Glac minisztersége időszakában éjjel 11 órakor kapok egy telefont, és mondja a Glac, hogy holnap 12-re jön hozzám Reichmann, mert ortodox veselényúti iskolát szeretné visszakérni, és ott elindítani az ő alapítványán keresztül az ortodox oktatást. De hát abban egy szakmunkásképző működött. Azt mondja, te ismered jól, ugye én korábban a minisztérium és a tanácsok kapcsolatát, tehát akkor Bielek Ferenc, azt hiszem Ferenc volt, vagy József, ismertem, és éjjel fölhívom, és mondom neki a főpolgármestert, vagy tanácselnök. Nem, a tanácselnök volt
1: igen.
0: És mondom neki, hogy ne haragudj, hogy zavarlak, de holnapig kellene letenni azt, hogy hova és mennyiért tudtok onnan kimenni, hogy azért aki eljön, nem is Kanadából vagy Amerikából,
1: Kanadából
0: van, igen. Akkor meg kell mondani, hogy igen, ennyiért lehet ezt. 12-re ott volt. Ez volt az egyik, a másik ugye a Lauder, az igen. Pedig a Lendvai utcában egy munkásőr laktanyát kaptak, hogy ott elinduljanak ők is. És ugye mi lett belőle? Ma azt lehet mondani, hogy Budapesten két korszerű vadonatúj gimnázium van, most a vadonatúj alatt a kort.
1: Igen.
0: A Sejbe Sándor és a Lauder.
1: Így van, mind a kettő.
0: Mind a kettőnek tudtam segíteni ahhoz, és nagyon szép köszönő levelet is kaptam a Laudertől, hogy ahhoz, hogy ott komplex módon nem csak gimnázium, óvodától kezdve vége. Hát természetesen a zsidóság identitását az abban a korban kell kezdeni, úgyhogy...
1: Igen, mind a kettő egy jó iskola. Érdekes, hogy mind a kettő nagyon más irányultságú iskola, másképpen működik. Az én gyerekeim is a Lauder iskolába jártak egyébként, a Budakeszi útra. Maga az épület is nagyon jó, és ott egy egész más szellemiségű oktatást próbáltak bevezetni, és próbálnak a mai napig bevezetni. Nagyon sok sikert is értek el ezen a területen. Azért azt hozzáteszem, hogy a Lauder úr nem csak itt Magyarországon csinált ilyen iskolát, hanem itten szerte Kelet-Európába 12-18 olyan projektet indított, ahol ahol olyan értékképzés folyik a mai napig, ami minden országnak a dicsőségére válik, és a zsidóságnak is a dicsőségére válik.
0: De itt neki magyar gyökere is.
1: Igen, vannak magyar gyökerei, neki mindig nagyon fontos a magyar közösség. Nem véletlen, hogy a budapesti életmenetére Lauder úr ellátogatott, és ott beszédet mondott.
0: De ő most már
1: zsidó világkongresszusnak az elnöke, Ronald Lauder, rengeteget tesz a világ zsidóságáért, és akkor szerintelenül mondom, hogy a magyar zsidóságnak is nagyon komoly funkciója van a zsidó világkongresszuson belül, hiszen a mindenkori mazsihisz elnök, most éppen én, de eddig a Feldmayer Péter, és majd egyszer valaki más az utódom, tehát mindig a mazsihisz elnök a zsidó világkongresszus egyik alelnöke.
0: Hát igen, ez végül is valahol egy rangot is, tiszteletet is jelent. Említettem ezt a Veselényi utcai, ami azért, mint ortodox iskola működik. Milyen, egy picit, egy pár gondolatot, hogy végül is Magyarországon az ortodox zsidóság hol van jelen, ugye mondtad, hogy mazsihisz szövetség egyik része, milyen intézményei vannak még?
1: Induljunk el kicsit korábbról, 1800-as évekbe. 1800-as években úgy mondjuk, nem, még korábbról, a zsidóság az soha nem centrálisan szerveződött. Tehát egészen más a zsidóság szerveződése, mint mondjuk a katolikus egyházé, ahol ugye egy nagyon, nagyon pontos hierarchia van, legfelül ugye a mindenkori pápával, és akkor érsekek, és stb. Stb. A zsidóságnál nem így van a szerveződés. A zsidóság mindig sok központú volt, mindig egy-egy rabbi, egy-egy nagy tudású ember köré szerveződött egy-egy közösség, és ezek mindig autonóm módon működtek. Persze van közös a Tóra és a zsidó tudományok, de az, hogy hogyan működik az a közösség, azt mindig ezek a helyi közösségek és a vezetői határozták meg. Magyarország ezzel együtt, a magyarországi zsidóság mondhatjuk, hogy olyan módon egységes volt, hogy a 1800-as évek elején a magyarországi zsidóságban mindenki egy ortodox zsidónak számított. A zsidó az ortodox zsidó volt, betartotta a vallásokat, koser étkezést, tehát koserul étkezett, koser háztartást vezetett, és a ruházkodásában is ragaszkodott a korábbi tradíciókhoz. Aztán a kiegyezés felé haladva Magyarországon elindultak reformmozgalmak a zsidóságon belül is, ennek az egyik eredménye volt a neológia, és akkor a magyarországi zsidóság nagyon élesen ketté vált ortodox mozgalomra és neológ mozgalomra, és ez a kettéválás, ez egy nagyon szigorú kettéválás volt, mert gyakorlatilag a két közösség az szembe helyezkedett vallásilag egymással, és a háború előtt a vidéki zsidóságnak egy jelentős része, különösen a szatmári részen, különösen Miskolc és környékén ortodoxok voltak. Az ortodoxok azok szigorúan követik a tradíciókat. A városi zsidóságnak viszont egy jelentős része neológ volt Budapesten is, akik kevésbé szigorúan követik a vallásnak a törvényeit. A háború alatt az ortodoxia iszonyatos veszteségeket szenvedett. Gyakorlatilag a észak-magyarországi és kelet-magyarországi ortodox közösségek a deportálások folytán a holokauszban szinte megsemmisültek. Budapesten maradt egy nagyon meggyengült közösség, és mai napig nem tudják kiheverni azokat a veszteségeket, amelyeket szenvedtek. Az ortodox közösség nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos, hogy a szövetségünknek a tagja, hiszen ők azok, akik a fundamentális alapokat mindenképpen meg akarják tartani. A kóser étkezéstől kezdve a tradícióknak a legszigorúbb megtartásáig. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, még akkor is, hogyha személy szerint én, mint neológ zsidó, másképpen élek, de nagyon jó a személyes kapcsolatunk az ortodoxiával. Ők a Kazinczy utcában vannak, és ami érdekes, hogy közben azért nőttek ki olyan közösségek, hát főleg Budapesten, vidéken kevésbé, akik úgynevezett modern ortodox irányzat alapján működnek, ami szintén egy nagyon tradicionális irányzat, de ott a világi műveltségnek is nagyon komoly jelentősége van. Van egy ilyen közösségünk a Visegrádi utcában, egy nagyon értékes kis közösség, és úgy gondolom, hogy a jövőbe nagyon komoly szükségünk van arra, hogy az ortodox közösséggel együtt tudjunk működni.
0: Nagyon jó. Hadd kérdezzem már azt, hogy amikor Merkel asszony itt járt Magyarországon nem olyan régen,
1: igen,
0: akkor azért az a nagy megtiszteltetés érte azért a mazsist, a magyarországi zsidóságot, hogy külön egy jó órát töltött azért veletek, ha jól emlékszem.
1: Majdnem másfelet, igen. Majdnem ez másfelet. Így van.
0: És hát azt kérte, hogy lehetőleg az öt különböző szervezet együtt üljenek le egy asztalnál, és tulajdonképpen feltételezem, de hát ott ültéte, hogy a felajánlotta azt a fajta segítséget, amivel az itteni magyar zsidóság életét is esetleg hosszabb távon is meghatározhatja.
1: Nagyon érdekes volt a beszélgetés egyébként, és egy fantasztikus asszonyt ismertünk meg Merkel asszony személyében. Ő ennél határozottabb volt, mint ahogy te mondtad, ő nem azt mondta, hogy lehetőség szerint, hanem ő azt kérte, hogy mind az öt magyarországi zsidó felekezetnek egy-egy képviselője, ezt is meghatározták, vegyen részt a tárgyaláson. Ami azt jelentette, hogy természetesen részt vett az a három zsidó felekezet, amelyik egyházi bejegyzést nyert a jelenlegi törvénykezés alapján, tehát az ortodox felekezet, ortodox, autonóm ortodox izraelita hitközség, az egységes magyarországi izraelita hitközség, a köves lomaiéknak a hitközsége, a mazsihisz, és emellett részt vett az a másik két zsidó felekezet, mind a kettő egy reformközösségnek minősül, akik nincsenek bejegyezve egyházi státusszal, ez a Bétorim és a Szimsalom közössége. Tehát ez egy nagyon határozott kérése volt a Merkel asszonynak, és nagyon érdekes volt a beszélgetés, mert a reformközösség nyilvánvalóan felvetette azt a problémát, ami számukra jelentkezik az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban, tehát hogy ők nincsenek elismerve egyházi státuszba. És a Merkel asszony pillanatok alatt átlátva a helyzetet jelezte felénk, hogy hát ez a német törvénykezésbe és a német rendszerbe ez elképzelhetetlen lenne, mert a német parlament nem szólhat bele abba, hogy egy közösséget elismerjen egyháznak, vagy ne ismerjen egyháznak. Ez a közösségnek tulajdonképpen az identitásához tartozik. De egyből rákérdezett, hogy és vajon a másik három zsidó felekezet támogatja-e a követelését, vagy a kérését a két reform közösségnek. És hát ezen utána hosszasan elgondolkoztunk mindnyájan, illetve ő is jelezte, hogy ő úgy gondolja, hogy ezt nekünk saját körön belül kellene először tisztázni, és utána lehet majd az állam felé lépni, mert tény, hogy ebben a kérdésben rendkívül megosztott a zsidóság.
0: Nagyon jó, hogy ezt felvetetted, hiszen, ahogy említetted, ugye, vagy beszélgettünk talán róla korábban is, hogy most a kormány van abban a helyzetben, hogy újra kell gondolnia ezt az Alkotmánybíróság által kétszer visszadobott, és a Strasbourg is kétszer visszadobott törvényt, aminek egyik sarkalatos problémája ez, hogy a politika dönti el, hogy mondjuk a Magyarország zsidóság egy részét elfogadom, vagy mondjuk Luther eszméjét elfogadom, vagy nem fogadom el. Tehát nonsense, hogy egy politika kétharmados többsége megmondja, hogy kinek milyen identitása számára fontos, vagy nem. Bekapcsolnak ebbe a jogalkotási, mert ugye végül is vagy új törvényt kell, vagy a jelenlegi törvényből ki kell szedni azokat a úgymond mások számára is sértő döntési mechanizmusokat, és hát valahogy visszatérni esetleg a 1990-es, 4-es törvény szellemiségéhez, amikor nem szervezetbe gondolkodott az állam, hanem a személybe gondolkodott.
1: Így van.
0: Most ebbe a mazsihiszt, vagy a többit is bevonja-e jelenleg az igazságügyi minisztérium, mert ő kapta ezt a feladatot, vagy nem?
1: Ha nem vagyok szemtelen, még visszakanyarodok a Merkel asszonyhoz, jó?
0: Ja, jó.
1: Ott volt egy másik kérdésed, és arra nem válaszoltam, jó? És szerintem az egy fontos mozzanata volt a beszélgetésünknek, és utána térjünk erre rá. Hogy segítséget ajánlott-e, együttműködés, stb. Volt egy nagyon érdekes mozzanat a beszélgetésnek. Ugye én, mint nagyokos mazsihisz elnök, Merkel asszonynak kifejtettem, hogy hát Németország az milyen komoly erőfeszítéseket tett abba, hogy a holokauszt feldolgozza, és ez egy példaértékű dolog, és vajon tud-e Németország nekünk ebbe segítséget adni, mert nálunk éppen emlékezett politikai konfliktusok vannak. És hát én egy sztereotíp választ vártam tőle, hogy persze, természetesen a gyakorlatunk, a mi oktatási rendszerünk, stb. És egészen más válaszolta Merkel asszony, és azóta is ezen úgy el lehet gondolkodni. Azt mondta, hogy ők úgy gondolják, hogy Németország oly mértékben visel felelősséget a háború alatt történtek-e magáért a holokausztért, hogy nekik nincsen erkölcsi joguk arra, hogy bármilyen országnak tanácsot adjanak ebben a kérdésben. Ez egy nagyon érdekes válasz volt a Merkel asszonytól, és nagyon elgondolkodható. Bocsánat, hogy ide visszatértem, csak ezt el akartam mondani.
0: Ez egy jó volt, annyit hadd mondjak, hogy ugye Merkel asszony egy evangélikus lelkésznek a,
1: igen, a lánya.
0: A lánya, és ugye említettük, hogy az evangélikusság Magyarországon befogadta a meghurcolt zsidóságot, és valahol azért érdekes ezek akarva akaratlanul mindig közelebb is álltak ahhoz, hogy valóban tényleg egymás munkáját segítsük.
1: Igen, értékrendszerek visszaköszönnek mindig, tehát azokkal mindig találkozunk ilyen értékekkel. Visszatérve a kérdésedre, ugye működik most egy egyházügyi törvény, amelyik egyházügyi törvény egy részébe fönnakadt a magyar jogszolgáltatás éppen Strasbourgba, mert ugye Strasbourg az jogtalannak ítélte azt a fajta törvénykezési részt, ami alapján nagyon sok egyház nem kapott egyházi státuszt az államtól. Ebben a kérdésben van együttműködés a mondjuk úgy a történelmi egyházak között, olyannyira, hogy amikor kapunk egy-egy meghívást valamelyik kormányszereplőtől, valamelyik minisztertől, akkor ha van rá lehetőség, előtte leszoktunk ülni a történelmi egyházakkal. Van, amikor ezt mi kezdeményezzük, vagy nagyon sokszor mi kezdeményezzük, nekünk van egy aduászunk, mert hogyha úgy hívjuk meg az érsek urat és a püspök urakat, hogy egy jó beszélgetés, egy kóser sólet és egy kóser pálinka, akkor biztos, hogy jönnek. Úgyhogy legutóbb is volt egy nagyon hatékony beszélgetésünk, tehát nem csak a sólet volt jó, hanem a beszélgetésünk is olyannyira, hogy konkrét kéréssel és konkrét elképzeléssel tudtunk menni a minisztériumhoz. A lényege az volt, hogy a történelmi egyházak azok nem kívánnak megint egy új komplett egyházügyi törvényt. Tehát nem szeretnénk, hogyha ez egy ilyen folyamatos változásban lenne. Mi azt javasoltuk a kormány felé, hogy ami alatt történelmi egyházakról beszélek, hogy a jelenlegi egyházügyi törvényben azt a részt, amelyiket sérelmez Strasbourg, és amelyikben a parlament kapja meg azt a jogot, hogy megmondja egy szervezetről, hogy egyház vagy nem egyház, azt a részt változtassák meg úgy, hogy az európai normáknak is megfeleljen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az érzésem, hogy még egy óra volna azért, a hogyan továbbról is még, de hát mivel lejárt az mi egy óránk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, András, a együttlétet, és több mint valószínű, hogy találkozunk még azért. Lehet, hogy egy fél év múlva, lehet, hogy egy olyan alkalommal, amikor szintén esetleg a hallgatók és a nézők számára valami olyat tudunk mondani, hogy na hát így már igen. Köszönöm
1: szépen. Ezt várjuk közösen akkor, jó? Köszönöm szépen. Minden jót.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június. Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Júnó, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidékeken emlegették nyár elő havaként is. A hónap csillagászati eseménye, hogy a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a nap sugaraitól, azaz a nap sugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt. Ha júniusra esik, a szép idő bőtermést ígér. 8-án van medárt. Ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg ugyanennyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban. Noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült föl, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án megrendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehoznia. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 1956-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülés szakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyházunk gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026. évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027-es évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján Isten tiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, és éklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd azzal a faanyaggal, amiért egyetlen egy fát sem kell kivágni. Mindenki tudja, hogy melyik ez a faanyag? El fogom árulni. Kiderült, hogy olyan hatással van a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amellyel eddig nem számoltak a kutatók. Ugye azokról a rakéta indításokról van szó elsősorban, amelyek sűrűn előfordulnak, amelyek alkalmával egyre sűrűbben műholdakat állítunk föld körüli pályára. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy olyan pozitív hatása, amit eddig nem ismertek a tudósok és a kutatók, vadonatúj felfedezésről van szó, és egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Ezzel is kutatók foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Kijelző stokkal érkezik az új füles, ráadásul még jegyzetelni is tud, hogy miről van szó, ezt is elárulom majd, illetve hanghullámokkal sikerült az orvosoknak, illetve kutatóknak vírusokat elpusztítani. Arról van szó, hogy ultrahanggal sikerült influenza és COVID vírusokat is egyszerűen szétpukkasztani. Hogy sikerült mindez, és mi ennek az eljárásnak a tudományos alapja, ezt is el fogom mondani. Magazinunk legvégén pedig tisztázunk egy kérdést, hogy vajon miért nincsenek hidak a világ leghosszabb folyóján. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük egy hazai szenzációval. Orvos történeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, az embrióból szűrtek ki súlyos SMA betegséget, és így egészségesen tudott megszületni egy kisfiú. A hírt maga az egyetem tette közzé a weboldalán május 20-án. Egyébként mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg a gyermek, kimondottan azért, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget, egy modern eljárásnak köszönhetően. Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen. A hazai orvos egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombik programban résztvevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással teljes egészében állami keretek között egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya. Az SMA, vagyis a spinális izomantrófia egyébként egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely a gerincvelő mozgató idegeit károsítja. Ez fokozatos izomgyengeséghez, sorvadáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezet a gyerekeknek már egészen kicsi korukban. A betegség akkor kapott nagyobb figyelmet Magyarországon, amikor 2019-ben a Györög Zente nevű kisfiú édesanyja a social media felületen keresztül kért segítséget az emberektől arra, hogy 700 millió forint összegyűjjön arra a terápiára, amely az akkor másfél éves Zentének az SMA elleni küzdelemben segíthetett.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vajon ki tudja, hogy melyik az a fa, amelyik a legfenntarthatóbb, környezetbarát, igazi különlegesség, megújuló erőforrás, újrahasznosítható és természetesen biológiailag lebomló. Általában, hogyha fából készült tárgyat veszünk, teljesen mindegy, hogy bútorról, ágyról vagy egy kis játékról, gyermekjátékról van szó, akkor azért úgy egy kicsit összeszorul ma már a szívünk, nagyon sok szó esik a fölöslegesen kivágott fákról, vagy egyáltalán a kivágott fákról, esőerdőkről, erdőkről. Hát kérem szépen, létezik egy fa, amelynek úgy használják fel a részeit, egészen pontosan a kérgét, hogy nem kell hozzá kivágni. Nem másról van szó, mint a parafáról. Egy igazán különleges, környezetbarát anyaga parafa, ugyanis csak a kérgét hántják le a parafának, amely aztán újra nő. Így tulajdonképpen az egész bolygót tekintetbe véve a legfenntarthatóbb természetes anyagról van szó. Egyébként nem véletlen, hogy a kellemes érzést keltő parafát előszeretettel használják például óvodák, padlóburkolatként, valamint a gyerekszobák és állószobák világába is már belopta magát, kiváló hang és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően pedig faburkolatok is készülnek belőle. A parafa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható anyag, és egy olyan megújuló erőforrás tehát, amelyhez nem kell egyetlen fát sem kivágni. A parafa valójában a paratölgy kérge, melyet kézzel hántanak le a törzsről, anélkül, hogy a fa sérülne. Ez az eljárás teljesen biztonságos a fa számára. A növény tehát nem sérül, és a lehántott kéregben nincsenek életfontosságú részek. A hántolást követően a fa tovább él, és 9 év alatt tulajdonképpen újra termeli a különleges rétegét. Kérge minden begyűjtés után regenerálódik, és újra sima szerkezetű parafát kapunk, ezért szokták egyébként a parafát a természet ajándékának is hívni. A parafa több szempontból is különleges természeti képződmény, méhsejt-szerű struktúrával rendelkezik, amely 40 millió levegővel teli cellát tartalmaz köbcentiméterenként, elképesztő számok, többek között ennek köszönhető egyedülálló rugalmassága és szigetelő képessége. A paratölgy egyébként a bükkfafélék családjába, azon belül a tölgy nemzetségébe tartozó fa, a mediterránium egyik legfontosabb gazdasági növénye. Sokfelé termesztik Európában, főleg Spanyolországban, ezen kívül Portugáliában, Dél-Franciaországban fordul elő, Észak-Afrikában is gyakori, de a legterjedelmesebb a természeteshez közeli állapotú paraerdők Algériában nőnek, illetve Marokkóban. Például azt hiszem, hogy sokszor látványra nem is tudjuk, hogy amikor gyönyörű díszfákat látunk az Atlanti-óceán partvidékein végigültetve Franciaországban, azok például paratölgyek. A paratölgy akár 20 méter magasra is megnő, ami pedig a Kárpát-medencét illeti. Közép-Európában és északabbra többnyire nem marad meg, mert főleg fiatal korában fagyérzékeny. A Kárpát-medence egyes nyugati, délnyugati részein fagyvédett zugokban néhány példányát kerti díszként sikerült felnevelni, illetve Budapesten a Vajdahunyadvárnál is áll két példánya, de ami a lényeg, hogy a tudomány mai állása hangsúlyozza, ha megújuló és fenntartható erőforrásként szeretnénk felhasználni faanyagot, a parafára kell támaszkodnunk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Olyan hatással lehet a bolygóra a rakétaindítás, amire eddig kevesen gondoltak, és új hatását fedezték fel a D-vitaminnak, írja a HVG tudományos rovata. Ezzel a két hírrel folytatjuk. Kezdjük a rakétákkal. Brit kutatók szerint 2029-re az űripar szennyezésének jelentős része származik majd abból, hogy műholdakat állítanak pályára. Alig egy évtized leforgása alatt egyébként a Föld körül keringő műholdak száma több mint megkétszereződött, jelenleg 18 ezer ilyen eszköz van a pályán, és hamarosan elmondom, hogy mi a terv, hogy mennyi lesz majd egy-két éven belül. Hogy ez a nagy mennyiségű műhold milyen veszélyt jelent, az ma már közismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy milyen hatással vannak a légkörre azok az indítások, amelyek pályára állítják a műholdakat. A University College London kutatói által készített konzervatív becslés szerint 2029-re az űrszektor teljes éghajlati hatásának mintegy 42%-át fogják kitenni ezek az indítások. A szakemberek szerint mind a rakéták indítása, mind pedig az elhasználódott egységek légköri elégése kormot hagy maga után a felső légkörben. A korom nagyon hatékonyan nyeli el a beérkező napfényt, ami miatt melegítheti a környezetét, ugyanakkor tény és való, hogy az alsóbb légrétegekre állítólag hűsítő hatást gyakorolhat. Utóbbi gondolat jól hangzik, hiszen segíthet a jelenség visszafogni a globális felmelegedés mértékét, de ez nem ennyire egyszerű, írják a kutatók. A korom miatt ugyanis csökkenhet a talajra jutó napfény a fény teljes spektrumában, ami megzavarhatja a növények fotoszintézisét, ez pedig a terméshozam csökkenését eredményezheti. Elképesztő tehát, hogy a rakétaindítások milyen hatással lehetnek a Föld légkörére, és akkor nézzünk csak vissza az adatokra, amit is mondtam, jelenleg hány műhold van pályán? 18 ezer, és mondom a terveket, Elon Musk tervei szerint összesen 1 millió műhold keringene majd a Föld körül a jövőben. Térjünk át a másik témára is, amit ígértem. Teljesen friss hír, hogy kutatók felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Amerikai kutatók arra jutottak, hogy a D-vitamin segítségével enyhíthetők a gyulladásos bélbetegség tünetei, méghozzá úgy, hogy a vitamin az alapvető problémán segít. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. A tudósok szerint a D-vitamin befolyásolhatja, hogy a páciensek miként reagálnak a bélbaktériumokra. Azok a páciensek, akik gyulladásos bélbetegségben szenvednek. A gyulladásos bélbetegség tulajdonképpen egy gyűjtőnév, amely magában foglalja a Crohn-betegséget és a fekélyes vastagbélgyulladást is. Világszerte emberek millióit érinti. Az állapot részben akkor alakul ki, amikor az immunrendszer nem megfelelően reagál a bélben lévő, általában ártalmatlan baktériumokra. Jelenleg számos kezelés érhető el, ami enyhítheti a gyulladást, arról azonban továbbra is keveset tudni, hogy miként lehetne újraépíteni a bél és az immunrendszer közötti egyensúlyt. A kutatók most ezzel kapcsolatban próbálták meg kideríteni, hogy a D-vitamin milyen hatással lehet a problémára, és azt találták, hogy D-vitaminnal történő betegek kezelése után a betegeknél megnőtt az immunglobulin A szintje, valamint csökkent az immunglobulin G szintje, előbbi a védő immunaktivitással, utóbbi pedig a gyulladáshoz kapcsolódik. A szakemberek mindezek mellett azt javasolják, hogy senki se változtassa meg a D-vitamin fogyasztási szokását anélkül, hogy erről előtte konzultálna az orvosával.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egyre több a városiasodó állat, amely egyre több kockázatot vállal, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, írja a Telex tudományos rovata. A városiasodó állatok egyre merészebbek, aktívabbak és agresszívebbek is az utóbbi években, mint a vidéki társaik. Ezt állítja egy új globális elemzés. A Lewis and Clark College, valamint az Észak-Dakotai Állami Egyetem kutatói elsőként végeztek el egy globális meta-analízist arról, hogy az állatok viselkedése hogyan változik a városi és a nem városi madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovar populációk között. A kutatás szerint a városi populációk fokozott merészséget, agressziót, felfedezőkészséget és aktivitást mutattak a vidéki társaikhoz képest. Ezt leginkább a madaraknál értéktetten, de ennek az is lehet az oka, hogy ennél az élőlény csoportnál jóval több adatuk volt, mint más csoportoknál. Az elemzésekben a kutatók olyan 80 korábbi tanulmány adatait kombinálták, amelyek az állatok viselkedési jellemzőit vizsgálták. Ezek a tanulmányok 28 országot és 133 különböző fajt öleltek fel. A szakértők azt találták, hogy legyünk bárhol is a világon, az urbanizáció következetes és kiszámítható módon változtatja meg az állatok viselkedését. A legerősebb eredmény az volt, hogy az állatok kockázatpozitívabbnak tűntek, vagyis merészebbeknek. A cikkhez egy képillusztrációt is csatoltak, amelyen egy madár, közepes termetű madár, egy szemetes kukán állva éppen egy kidobott zacskó pattogatott kukoricát próbál a csőrével kivenni, kibányászni szó szerint a kukából. Ami a kockázatvállalást illeti, azt mondják a szakértők, hogy ez a kockázatvállaló viselkedés ugyan jelenthet előnyt is, de ezzel együtt egyre többször találkozhatnak az emberek és az állatok, ami megsokszorozhatja a konfliktusokat, valamint megnövekszik az úgynevezett zoonózisos betegségek terjedésének kockázata is. Néhány fajról már régóta tudjuk, hogy sokat vállalnak be. A sirályok, a galambok vagy a patkányok alig zavartatják magukat az emberektől, de egyre több olyan faj van, amely mostanában kezdett alkalmazkodni a városi élethez, például a récefajok, a citromsármány vagy a zsezse. A kutatók szerint az állatok urbanizációjára a várostervezőknek is figyelemmel kell majd lenniük, érdemes lesz összekapcsolniuk a különböző zöld területeket, hogy a városi populációk között is legyen átjárás, és biztosítsák a génáramlást. Érdekes és fontos téma ez, és azt gondolom, hogy két mondat erejéig érdemes arra is kitérnünk, hogy egészen pontosan melyek a zoonózisos betegségek, de előtte az jutott eszembe, hogy jó ez a kockázatvállalás szó ebben az értelemben, amiről szó volt az imént, de általában azt szoktuk ugye mondani, hétköznapi nyelven, bocsánat, hogy egy kicsit egyszerű leszek, hogy milyen pofátlan ez az állat, ha legyen az egy galamb, általában tényleg madár, de egyébként szúnyogokra, legyekre is képesek vagyunk ezt mondani, tulajdonképpen szerintem erről szól ez a cikk. És akkor nézzünk rá még egy perc erejéig a zoonózisra. Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezik, amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok, vagyis állati jellegű egysejtűek, de a zoonózisok közé tartoznak még bizonyos féregfertőzések, valamint egyes prion betegségek is. Hogy hogyan kerülhetnek át? Hát a közvetlen kontaktussal, vagy közvetítőn, úgynevezett vektoron, például szúnyogokon vagy kullancsokon keresztül. Ezen kívül pedig az állati eredetű élelmiszerek elfogyasztásával, a tej, a hús, a tojás elfogyasztásával is előfordulhat. Egyébként, amikor a betegség állatról emberre terjed át, akkor zooantroponózisról beszélünk, ha az emberről az állatra, akkor antropozoonózisról. Ezt is megtanultuk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Lassan hozzászokunk, hogy a legkisebb eszközeink is egyre többet tudnak. Kijelzőstokkal érkeznek az új fülesek, az egyik ráadásul még jegyzetelni is tud. Május 22-én már bemutatták azt a zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatót, amely az egyik új csúcsmodell. A fülesek egyik nagy újdonsága, hogy a gyártó saját fejlesztésű processzorát használják a kristálytiszta hanghívások biztosításához. Mindkét esetben kijelzőt kapott a TOK, sőt, még mesterséges intelligencia alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a TOK-kal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetté alakítását. A fülesek tehát érintő kijelzős töltőtokot kaptak, amely képernyővel rendelkezik, a kijelzőn állítható a háttér, a menükből vezérelhető a lejátszás, illetve ki- és bekapcsolhatók a különböző funkciók, illetve onnan is aktiválható a mesterséges intelligencia alapú jegyzetelés. A TOK hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetőek a megbeszélések, és utána elkészíthetőek az átiratok. A modell akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. Mindez tehát egy egyszerű fülhallgató tudja, vezeték nélküli fülhallgató, illetve egészen pontosan annak tokja. Lassan tényleg hozzá kell szoknunk, hogy a legapróbb eszközeink is mindent tudnak, persze. Kérdés, hogy mennyire kényelmes mondjuk egy ilyen kisméretű eszköznek a képernyőjét használni. Térjünk át egy másik témára. hanghullámokkal sikerült vírusokat elpusztítani, írja a National Geographic. Egy új tanulmány alapján az orvosi ultrahang képes lehet fizikailag szétrombolni egyes vírusokat, köztük az influenza kórokozóját és a COVID-19-ért felelős egyik vírust is. A São Paulo-i egyetem munkatársai vizsgálták egyébként laboratóriumban, hogy miként hatnak az ultrahang hullámok a vírusok külső burkára, és az eredmények azt hozták, hogy a megfelelő frekvenciájú ultrahang mikroszkópikus rezgéseket idéz elő, ezek pedig végül megrepesztik a vírus részecskéket. A kutatók szerint a folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a pattogatott kukorica konkrétan kipukkan. A hanghullámok energiája addig torzítja a vírus szerkezetét, amíg az össze nem omlik. A kísérletek során a kutatók hagyományos, kórházakban is használt ultrahangos készülékeket alkalmaztak egyébként, 3 és 20 MHz-es frekvencia tartományban, és azt is elmagyarázták, hogy egészen pontosan hogyan hat az ultrahangos módszer a vírusokra? A jelenség az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul. Ennek lényege, hogy a hanghullám frekvenciája egybeesik a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek, majd szétfeszítik a vírus külső membránját. A kutatók úgy vélik, a folyamat különösen hatékony a gömb alakú vírusok esetében, mert ezek jobban gyűjtik össze az ultrahang energiát. A kutatócsapat egyébként már más kórokozók esetében is vizsgálja a módszer alkalmazhatóságát, például a Zika vírus esetében. Az ultrahang egyébként is egyre több új orvosi területen bukkan fel, többek között agyi fájdalomcsillapításban és daganatkezelésben is kutatják a lehetőségeit.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, vajon miért nincs egyetlen híd sem a világ leghosszabb folyóján? No, először is tisztázzuk, melyik a világ leghosszabb folyója. Tudom, hogy a Nílus és az Amazonas között évtizedek óta zajlik a vita, viszont a legfrissebb tudományos hírek szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója. A legfrissebb műhold felvételek alapján eléri a hosszúsága majdnem pár méter híján a 7000 kilométert, ugye főként Brazília, Peru és Kolumbia területén folyik át, de vízgyűjtő területe érinti Ekvádort és Bolíviát is. No de térjünk vissza a kérdésünkhöz, vajon miért nincs egyetlen híd sem az Amazonason, egészen pontosan a fő ágán hivatalos híd nincs. A szakértők szerint az egyik fő ok a kereslet hiánya. Walter Kaufmann, a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézet munkatársa szerint a fő ok egyszerűen a kereslet hiánya. Az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek. Jó példa erre Macapá városa, amelynek több százezer lakosa van, mégsem vezet oda közút Brazília más részeiből. A közlekedés és fő útvonala maga a folyó. A másik ok a mérnöki kihívás. Az Amazonas vízszintje az esős évszakban akár 9 métert is emelkedhet, szélessége pedig extrém módon változik, néhány kilométerről akár több 10 kilométerre is kitágulhat, ráadásul hatalmas, növényzettel borított úszó szigetek, úgynevezett matupák sodródnak rajta, amelyek komoly veszélyt jelentenének bármilyen híd szerkezetére. Mindezen túl az Amazonaszt szegélyező esőerdők sem kedveznek az építkezésnek. A talaj puha és kiszámíthatatlan, a sűrű növényzet és az intenzív csapadék pedig gyorsan tönkreteszi az emberi létesítményeket. Nem véletlen, hogy a térségben sok egykori település nyomai szinte teljesen eltűntek a dzsungelben, igaz, egyes maradványok mind a mai napig kimutathatók. Tehát az amazonasi hidak építése ellen az egyik legfontosabb érve egyébként éppen a környezeti kockázat. A különféle vizsgálatok alapján a térségben az erdőirtások 95%-a utak közelében történik, mivel ezek hozzáférést biztosítanak a fakitermeléshez és más ipari tevékenységekhez. Éppen ezért sok kutató, illetve természet- és környezetvédő bízik abban, hogy a folyó, az Amazonas az még sokáig híd nélkül marad. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, kiderült, hogy hanghullámokkal sikerül bizonyos vírusokat elpusztítani. Arról is szó volt, hogy egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy eddig nem ismert pozitív hatása, és arról is szó volt, hogy milyen hatással vannak a bolygónkra a sorozatos rakéta indítások, melyek során műholdakat állítanak földkörüli pályára. Foglalkoztunk a faanyaggal, amiért egyetlen fát sem kell kivágni, ez a parafa, és arról is szó volt, hogy orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem. Az embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így egészségesen született meg egy kisfiú. A tudomány friss híreivel legközelebb is találkozunk, majd én hozom őket, úgyhogy találkozzunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor, ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1811. kérdés. Ki panaszkodott így a teremtőnek, amikor az istentelen világban minden hívőt üldözött a hatalom? Egyedül én maradtam meg melletted, Uram. A válasz. Nos, lapozzunk vissza a Bibliában a Királyok első könyvéhez, vagyis időszámításunk előtt 850-ben, és nézzük meg, mi történt úgy 3000 évvel ezelőtt. Izrael népe egyre másra hűtlenkedett Isten felé, pedig az Úr volt az, aki kimenekítette szabadságra a népet az egyiptomi fogságból. Na de ők az ajándékba kapott szabadságot úgy értelmezték, hogy most akkor szabad nekik Istent lecserélni, és helyette a környező népek bálványait imádni, akik meg semmit nem tettek értük soha, meg nem is éltek. Isten sokszor és számtalanszor figyelmeztette már őket atyai szeretettel, de fittyet se hánytak üzeneteire. Ekkor élt Illés proféta. De nem csak a nép volt hűtlen, hanem Áháb király is élen járt ebben. Egy megrögzötten gonosz, bálványimádó pogány hercegnőt vett feleségül Jezabelt, aki több száz papját is hozta magával Isten országába az Úr népe közé. Isten ismét és ismét figyelmeztette népét, hogy az elhajlásnak nagyon rossz vége lesz, de semmi. Akkor Illés szaván át 3 évre megvonta Isten az esőt a földtől. Na és mi történt? Nemhogy bűnbánatra jutott volna a nép és a királyi udvar, hanem még a prófétát kezdték hibáztatni a helyzetén. A király égre földre keresztette őt, hogy megölesse, de az Úr vigyázott rá. Egy napon azonban meg kellett jelennie mégis a király előtt, aki már is letámadta Illést. Te vagy az, Izrael megrontója. Ő így felelt. Nem én döntöm romlásba Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a baálokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám a Kármelhegyre Izrael népét, meg a Baál 450 profétáját, Aséra 400 profétájával együtt, akik Jezabel királynő asztaláról élnek. És akkor az Úr csodát tett a Kármelhegyen, mert ítélettel bizonyította, hogy ő az egyedüli Isten, nem a bálványok. Papja

mind elpusztultak. Illésnek ismét menekülnie kellett a királynő gyilkos haragja elől. Egy barlangban menekült, és amikor lágy és szelíd hang szólította meg, tudta, hogy az úr van ott vele, és ezt mondta ismét. Sokat buzgolkodtam az úrért, a seregek istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. És akkor Isten ismét megerősítette őt, és egy újabb feladattal bízta meg. De a kancellár, aki igen istenfélő volt, 100 prófétát elrejtett a gonosz királynő elől, úgyhogy nem Illés volt az utolsó hívő, sőt, mivel kevéssel ezután Elizeusnak kellett átadni az isteni kegyelmet, lám ő is élő prófétája volt az úrnak. Ezután Isten tüzes szekérrel élő testben vitte fel őt a mennybe, jutalmai hazájába. És legyünk óvatosak, senki se essen Illés szindrómába, hogy csak egyedül ő az úr hűségese, mert ma is sok áldott embere van a Teremtőnek köröttünk is, még ha nem is látjuk őket mindig. Ezer-nyolcszáztizenkettedik kérdés. Herodes király a keresztényekre fogta az éhínséget, hogy ők elszakadtak Istentől, ez pedig az úr büntetése, és kivégeztette Jakabot. Ki lett volna a következő? A válasz. Nos, alig telt el 900 év Illés óta, és még mindig ugyanott vagyunk az emberi természetben. A nép ismét és ismét bálványokat imádott a szívében, miközben álságos lélekkel eljártak a templomba, és minden külsőséget megcsináltak, amit csak elő volt írva a vallásban, de nem Istent szerették, hanem saját magukat, az ő dicsőségüket, az ő nagyságukat. Isten ismét és ismét figyelmeztetett, és ha nem ért el eredményt szép szóval, akkor keményebb eszközhöz nyúlt, hamis szájuktól elvette az ételt. Nos, Jézus halála után nem is kell magyarázni, hogy mekkora Isten elleni vétek terhelte a zsidóságot azzal, hogy a Teremtő egyetlen fiát megölték, és ismét éhínség támadt. És kinek kéne kezelni a helyzetet? Hát nem a királynak, de... Nagy Herodes fia, Herodes, egy puha és elfajult király volt. Csak a hatalom érdekelte, a népe egyáltalán nem. De mivel valaki bűnbakot mégiscsak kellett keresni, mint amikor Néró fölgyújtotta Rómát, és a keresztényeket kiáltotta ki bűnösnek, tehát itt is ki kellett találni valamit. A népnek nagyon nem tetszett, hogy Péter és az apostolok pünkösdő beszédükben lerántották a leplet az igazságtól. Én szemtől szembe megvádolta a népet az apostol. A rómaiak kezével öltétek meg a messiást. És sokan voltak, akik még mindig úgy gondoltak a megváltó ügyére, hogy még a szolgái is csak egy nagy senkik, hiszen már kora reggel édes bortól részegen fecsegtek ott valamit pünköskor. Herodes ezt a közhangulatot kihasználva megint a keresztényeket vette elő, és rájuk kent mindent. Ez volt a vád. Isten azért bünteti a szent és magának félretett népet, mert a keresztények indítására sokan elhagyták az atya imádatát, és tessék itt a következmény. És hogy nyomatékot adjon a szavának, elfogadta János apostol testvérét, Jakabot, és a nép nagy örvendezése mellett karddal lefejeztette. Nos, ez csak a kezdet volt szerinte, és elfogadta gyorsan Pétert is, akit az ünnep után akart kivégeztetni.
16 katona őrizte őt, sokakat hozzá láncoltak, hogy meg ne tudjon szökni, de Isten angyala kimenekítette őt, és elrejtette a gyilkos erőszak ellen, hiszen az apostoloknak még dolguk volt az Úr tervében. Ezért ma se keseredjünk el, ha a sátáni gonoszság valakit ki akar iktatni a szolgálatból, amíg Isten nem engedi, addig semmi bántódása nem lehet senkinek se az Úr hűségesei közül. Támadjon akár király, akár más országot vezető személyiség, mert a kereszténységet se a földről, se egy-egy országból kiirtani nem lehet. Miért? Mert a feje, Jézus a mennyben van, és oda senkinek a keze nem ér fel. Ez 1813. kérdés. Mik voltak a kiszáradt fügefa jelképei? A válasz. Jézus utolsó napjaiban történt. Reggel éhesen egy fügefához ment, hogy termést találjon rajta, de annak ellenére, hogy tele volt az életet jelző levelekkel, semmit se talált rajta. Izraelben a fügefák kétszer vagy háromszor is teremnek évente, és abban az időben is, ha nincs is a termés időszaka, de ehetők is bogyóknak kellett volna lenni az ágakon. Jézus elátkozta a fát, és másnapra gyökerestől kiszáradt. A fügefa Izrael egyik jelképe ma is. Ez a tett azt jelentette, hogy Izraelben is csak a külsőségek voltak meg a vallási életben, de igazi gyümölcsöket, lásd a Galata levél felsorolása, semmit nem talált az Úr a népen. Ezért elvetette őket, és kiszáradtak. Másrészt ez a jelenet azt is bizonyítja 24 óra alatt, hogy amit Isten mond, az mindig úgy lesz, bármennyire is lehetetlennek tűnik először. Erre az is bizonyíték, hogy Péter is mennyire elcsodálkozott. Mintha mai magyarsággal ezt mondta volna. Na nézzétek csak, Jézus tegnap megmondta, és mára már úgy is lett. Na hát! Ez kemény figyelmeztetés nekünk is, ma is. Egyébként sok más jelentése is van ennek a történetnek. Nézzetek utána, és igencsak meglepő igazságok fognak kiderülni. Ez 1814. kérdés. Voltak-e közös vonások Saul és Dávid, Júdás és Péter esetében a Szentírásban? A válasz. Ha ezt a két emberpárt nézem és történeteiket, már is látok egy különös esetet, valamit, amiben tökéletesen egyek voltak, mind a négyen, és valamit, amiben tökéletesen különböztek. Na de mi lehet ez? Mind a két emberpár, mindkét személy bűnös ember volt, mert önmagukat megjavítani nem tudták. Saul és Dávid még az Ószövetségben élt. Mindketten sok-sok hibát elkövettek, mint ember és mint uralkodó is. De a különbség az volt kettőjük között, hogy Saul a saját dicsőségét és hatalmát kereste, saját magának féltette, egy idő után már saját maga érdemének is tulajdonította a rangját, ezért hibáit nem ismerte föl. Egy idő után azt gondolta, hogy ő mindent megengedhet magának, holott Isten kegyelemmel és irgalommal várta, hogy bűneit letegye elé, és könyörögjön megtisztításért. Sajnos ez nem következett be, így ő és fiai egy napon haltak meg. Dávid is sok rossz dolgot elkövetett, de ő mindig Istenhez menekült igaz bűnbánattal, tiszta szívért könyörögve. Az Úr meg is jutalmazta őt. Az ő véréből született az Úr Jézus Krisztus, a megváltó,
a dávidi királyi házból. Aztán az új szövetségben ott van Júdás és Péter párosa. Az előzőekből talán már tudjuk is, hogy mindketten bűnösök voltak, sőt, mindketten megtagadták Jézust. Júdás pénzért, Péter félelemből, de ez nem tesz különbséget köztük. A különbség az, hogy Júdás nem ismerte föl Jézusban a megváltót, és így nem tudott hozzá menekülni bűnei föloldozására. Ezért útja vége olyan lett, mint Saulé. Halál. Ellenben Péter még azon az éjszakán felismerte, hogy mit tett, és szívettépő zokogásban tette lelkét az Úr elé. Megbocsátást kapott, és új tiszta lelket, mely képes volt a megváltót szolgálni egész életében. Nos, a tanulságunk az, hogy mivel emberek vagyunk, a tévedéseket, a bűnt nem tudjuk teljesen kiiktatni az életünkből, de azt egyértelműen tudnunk kell, hogy hol és kinél találunk föloldozást, megtisztítást és újbóli erővel elindulást. Ezt soha ne feledjük el, mert ettől függ a következmény is, ma is. Ezen 815. kérdés. Mit jelent ez? Fordulj el a világtól. A válasz. A világ szó az nagyon veszélyes a keresztény élet szóhasználatában. Miért? Mert a keresztény hitben járó ember, remélem, pontosan tudja, hogy az mit jelent. Ugyanakkor, ha csak úgy dobálódzunk vele egy-egy beszélgetésben vagy igehirdetésben, szörnyű félreértések oka lehet másoknál. De miért? Hiszen az Úr Jézus is azt hagyta ránk, hogy na, de nézzük a Bibliát, ami így kezdődik. A világ teremtése, tehát a világ a mindenség. A világra jött, azt jelenti, hogy megszületett. A 9. Zsoltárban ez áll. Isten igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. A 17. Zsoltár már közelebb visz az igazsághoz. Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, és itt jön, hogy ők rosszat tesznek. János első levelében ezt olvassuk. Tudjuk, hogy mi Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van, mármint a Föld. Na, akkor már célnál vagyunk. A világ mindenségtől, a nemzetektől eljutottunk az emberekig. Tehát milyen világról beszél a Szentírás, amikor azt tanítja, hogy hitünk tiszta megóvása érdekében szakadjunk el a világtól? Nos, a keresztény szóhasználatban, tehát a világ, a gonoszságot kedvelő emberek közössége, ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni. Ahogy a gyermekeinket is intjük, hogy ne barátkozzanak rossz emberekkel, Isten is int minket. A mi bölcs közmondásaink is figyelmeztetnek az igazságra. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Ez egy klasszikus magyar közmondás, amely arra figyelmeztet, hogy a rossz társaság vagy a kétes környezet előbb-utóbb téged is magával ránthat. Ugyanezt olvassuk az 1 Korintus 15-ben is, ami a példabeszédek bölcsességéből táplálkozik. Ne tévelyegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De miért? Mert az emberi természet miatt sajnos a rosszra jobban hajlunk, mint a jóra. Látjuk is, a megromlott természetben is. Ha egy láda almába egy rohadt kerül, akkor nem a jók gyógyítják meg azt az egy rosszat, hanem az rohasztja meg a többit. Ezért vigyázat a megromlott világgal. Olyan nincs, hogy jó, csak egy kicsit keveredek, csak addig, amíg nekem jó, aztán majd bölcs leszek, tudom, hogy mikor kell lelépni. Majd Isten lelke vezet? Nem, ilyen nincs. És nem is lesz soha.
Aki így hazardírozik, az előbb-utóbb rajta veszt. Fertőző betegesen megyek oda, hogy én majd csak a jó levegőt szívom be körötte, amiben nincs bacillus, ilyen nincs. Légy óvatos, amíg lehet. És akkor jöjjenek a következő kérdések a jövő hétre. 1816. Mi az élet értelme? A család vagy Isten? 1817. kérdés. Igaz-e, hogy a testi cselekedeteknek lelki következményei vannak? 1818. kérdés. Igaz-e? Azok az Isten gyermekei, akiket a Szentlélek vezet? 1819. kérdés. Pünköskor mivel bizonyította Isten, hogy a nők is az ő gyermekei, és nem csak hústestek? 1820. kérdés. Bűnöme az, amire csak késztetek másokat, hiszen nem én teszem meg?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Beszámoló az Egyházkerületi Tanács 2026. május 27-i üléséről. Egyhangú hozott döntéseket a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa 3. 2026-os ülésén. A fenntartott intézmények költségvetéseinek ismertetése mellett Fekete Károly püspök elnökségi beszámolója is elhangzott. Az áhítatot követően tehát Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartotta meg elnökségi beszámolóját a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszakról. Az ülés második részében a tanácstagok meghallgatták, és a számvizsgáló bizottság javaslatával összhangban egyhangulag elfogadták az egyházkerület fenntartásában működő valamennyi intézmény 2025-ös költségvetési beszámolóját, valamint 2026-os költségvetéseinek módosítását. Az egyházkerületi tanács Kustár Zoltán rektor kinevezését javasolja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Magyarország köztársasági elnöke számára. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma, Nagy Károly Zsolt Böjte albumának fotóiból rendezett kiállítás, és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az Abóibári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. A gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlása is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csönd. Június 26-27-28-án Veszprém belvárosában lesz megrendezve a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, és éklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödése lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.

0: Szeretettel köszöntöm a Merkava minden kedves hallgatóját. A mai adásunk egy rendhagyó adás lesz. Tudnélik, nem vendéget hívtam be a stúdióba, hanem a zsinagógában, a 6. kerületi Ábrahám Sátra zsinagógában két héttel ezelőtt megtörtént előadás után volt szerencsém beszélgetni az előadó apjával, édesapjával, aki elhozta a leányának a videó üzenetét. Ez az interjú lesz majd meghallgatható Avi Mizrahival a műsor hátralévő részében, de előtte még szeretném ugye köszönteni minden kedves hallgatóját a műsornak Rosh Chodesh, új hold, új hónap alkalmával. Ránk köszöntött a mai napon, csütörtökön ránk köszönt Ádár hónap, második Ádár hónap, ugye ez egy szökő év, ami nem egy szökő napot jelent, hanem egy egész szökő hónapot, amit betoldunk a naptárba, ugye ez ahhoz szükségeltetik, hogy a holdnaptárunk, a zsidó holdnaptár, ami egyben van hangolva a szoláris napot követő naptárral, ne csúszson el az adott évszaktól, és ezért bizonyos időközönként, három évenként körülbelül egy 19 éves ciklust jelent, de be vannak toldva szökő évek, amelyekben plusz hónapok is vannak, és az Ádárt, vagyis a 12. hónapot duplázzuk meg, és ezért így a szökő évben van első Ádár és második Ádár hónapja. Ez a hónapunk arról nevezetes, hogy így a hónapok befejezőjeként, hogy a boldogság megnövekszik, és ünnepekkel teli ez a hónapunk, hiszen ebben a hónapban ünnepeljük a Purim ünnepét, ami Eszter könyvében leírt eseményeket örökíti meg, ünnepli meg. Tudnélik azt, hogy a perzsa birodalomban, ami a mai napig az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb birodalom volt abból a szempontból, hogy a föld lakosságának majd a felét magában foglalta, ez a 127 tartományból és országból álló birodalom, amelyik Indiától Etiópiáig nyúlt, ebben a birodalomban pont akkor, amikor a királyné, a főkirályné egy zsidószármazású leány Eszter lesz, akinek ugye a polgári neve Eszter, a zsidó neve az, hogy Hadásza. Mindeközben pont akkor egy gonosz miniszter is hatalomra emelkedik, Hámán, aki személyes gyűlölettől fűtve és egyéb okok miatt, de úgy dönt, hogy ki akarja írtani a zsidó népet. És erre engedélyt csikar ki a királytól, fél hazugsággal, fél igazságokkal, és sorsot vet. És ez a sorsvetés szava az, amit a perzsaul púrnak mondanak, és mivel kétszer is dob, hogy kijön a hónap és a napja, a dátuma annak a népirtásnak, amit ő tervez a zsidóság ellen, a zsidók ellen, ezért többes számban Púrimnak szoktuk mondani ezt az ünnepet. Eszter könyvének a eseményét mesél el, ugye Eszter könyve egy évtizednél is hosszabb történetet mesél el, 10 fejezetben, úgyhogy ezt a 10 fejezetű kis könyvecskét, Eszter könyvét föl is olvassuk ezen az ünnepen kétszer. Egyszer este, amikor bejön az ünnepünk, ez különben idén március 16-án szerda este lesz, a mi zsinagógánkban például 18 órától, de majdnem mindenhol kb. Így kezdik el a felolvasást, és másnap világosba, másnap ugye másnap este megy ki az ünnepnapunk, de hogy még világosban szintén még egyszer felolvassuk ezt a könyvet. Extra imabetoldások vannak ilyenkor az a liturgiában, illetve lakomát illik tartani, lakomát azért, mert hogy a fizikai testünk menekült meg, és ezzel evéssel és ivással ünnepeljük a fizikai megmenekülésünket, és persze emlékezünk arra is, hogy szemben azzal, hogy ugye Eszterék és az egész zsidó közösség, főleg Susánban, a fővárosban, mielőtt Eszter bemerészkedett a királyhoz tőle kiesdekelni egy találkozót, sőt többet is, aminek a végén felfedi a kilétét és könyörög a saját népéért, előtte ő három napig böjtölt, és a zsidó közösség vele böjtölt. És ezt a Eszter böjtjét, ami a ünnepet megelőzi, kiteljesedik egy purimi lakomával, és nem csak mi lakunk jól, hanem hívunk vendégeket is, és vagyis ismerősöket, rokonokat, barátokat, de még idegeneknek is micva, parancsolat ilyenkor ételt osztani, vagyis mindenkinek ünnepelnie kell, akihez van eljutásunk, és elnyúlik a kezünk, és velünk együtt él, és létezik. Úgyhogy ez az ünnepség végül is ettől hangos Ádár hónapja Púrimtól, de Púrim ugye már előjelzése is annak, hogy rá egy hónapra eljön a Pészach, a szabadulásnak a nagy bibliai ünnepe, tórai ünnepe. Ádár havában több jeles esemény is történt, de a legjelesebb Púrimon kívül, amiről szoktunk megemlékezni, és végül is esemény, és mai napig közösségi esemény is formálódott, és nőtt ki belőle, az Zayin Adár, Ádár hónapnak a hetedike, amelyik dátum Mózes születésnapja, de egyben halálának is az évfordulója. Úgyhogy ilyenkor a zsinagógákban, zsinagógai közösségekben, hitközségeknél szokássá vált, főleg itt Európában, Áskenáz vidéken beszámolót tartani. A Hevra Kadisha, a Szent Egylet, amelyik a legnemesebb viszonzást szinte nem is váró és altruista alapon működő Szent Egylet, amelyik a legnemesebb feladatokat látja a közösségben, mint például a szegények eltemetését, árvák kiházasítását, és mindenfajta olyan gondoskodást olyan emberekről, akiről esetleg más nem gondoskodna. Szóval a Szent Egylet ilyenkor tartja az éves beszámolóját, és szokás ilyenkor halvacsorát is adni. Persze, hogyha valaki nem bírja halat, akkor bármi más is ehet, de a lényeg az, hogy az összejövetel az Zayin Adárkor megtörténik, és egy ilyen éves közösségi ünneplés van, a közösség számot ad saját magának, elszámol, hogy hol tart, és hogyan zárja ezt a Zayin Adárt, és hogyan megy neki a következő évnek, hogyha ez is egy ciklus, akkor hogyan fog kinézni a következő évünk, és mit tervez. De főleg beszámolóktól és emlékezéstől hangos. Ezen a héten, ami közösségünk Adár hónap első szombatján, Pikudei heti szakaszának szombatján, még arról is, attól is, azért is vár több látogatót, mert elődömnek Domán István főrabbinak a jarcájtja, vagyis halálozás évfordulója is lesz, és ugye sok tisztelője, sokaknak volt rabbi a tanítója, úgyhogy a halálának évfordulójára több embert is várunk, aki velünk együtt fog emlékezni az ő életére és munkásságára. De ha már Pikudei heti szakaszát megemlítettem, akkor hagyd mondjak pár szót a heti szakaszról, az e-heti heti szakaszról, ami holnap köszönt ránk azon a szombaton. Pikudei heti szakasz a Mózes második könyvének lezáró heti szakasza, ezzel véget ér Smot könyve, vagy az Exodus könyve. Végülis a Szent Sátor, a pusztai szentély felépítésének befejezését olvassuk, ahol is összehívja Mózes a népet, és elszámol azzal, és úr átveszi, hogy miből állt, és hogyan épült föl a Szent Sátor, amit tudjuk, hogy a legtöbb vélemény szerint csak az aranyúrű bűne miatt kellett fölépíteni. Másképp alakult fel a történelem, ha az a hiba, ha az a bűn nem történik meg. Ezek a nyitó szavai heti szakaszunknak, a Exodus Mózes második könyvének 38. fejezetének 21-es verse. Eile fkudei hamishkan, mishkan haidut asher pukad al pi Moshe, avodat halviim beit bejadi tamar ben Aharon hakohen. Ezek voltak a Szent Sátornak, a tanúskodás sátrának a részletei, és amelyeket Mózes rendelt el, és amelyeket végrehajtottak a léviták, Itamár, Áron, vagyis Áron fia vezetésével, és akkor itt van a két fő művész, aki ugye diktálta és megformázta a benne lévő tárgyakat és a sátornak a részleteit. A 22-es fejezetben és 23-as fejezetben van róluk szó. Uvecalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda, Júda törzséből való Hurnak az unokája, illetve Úrnak a fia, Becalel volt az, aki Asszáet Kól, a Sercivádonáját Mosel, amit mindazt megtett, amit megparancsolt az Isten Mózesnek, és vele együtt, veitó, Oholiávben Ahiszamach lemate Dán, és Dán törzséből való Ahiszamachnak a fia Oholiáv volt, aki megfaragta és megformázta az összes tárgyat, ami benn volt a szentélyben. És ugye ennek eti szakasznak a mintájára, és ennek paralel megfelelően a haftaránk, a prófétai szakaszunk, amit szintén felolvasunk a zsinagógába, ugye összecseng, ugye tudja mindenki, de újra elmondom, hogy a heti szakasz felosztás ugye úgy néz ki, hogy úgy van felosztva Tóra, hogy egy évben alatt végigolvassuk a teljes Mózes 5 könyvét, de egy időben be volt tiltva a Tóra felolvasása római korszakban Hadrianus császár idején és utána, és ezért prófétai szakaszokat is olvastak föl helyette. De ezek, mivel ez a tiltás ugye elmúltával, megmaradtak ezek a prófétai felolvasások. A rabbik, a bölcsek Mózes második könyvének a végéhez hasonló szakaszt, arra emlékeztető szakaszt a királyok első könyvének 7. fejezetében találták meg. 51-es verse így kezdi a felsorolást. Vá tislam kol hamelechá asher assza hamelech Shlomo beit Adonai. És befejeződött a teljes munka, amelyet Salamon király végzett Isten házán. Vá yavé Shlomo et kotsé David, és elhozta Salamon Dávidnak a szent tárgyait, Dávidnak apjának a szent tárgyait, et ha keszef, et ha zahav, az ezüstöt és az aranyat, vet ha kelim, és a minden felszereléseket, Natán beocrot beit Adonai, berakta a szentének a kincsestárába, az Jakhel Shlomo et zikne Israel, és akkor összehívta Salamon király Izrael minden vénét, et kolra séhamatot, minden törzsfőt, ne séhávot, és az atyáknak a vezéreit, Livne Israel, akik Izrael fiainak a vezetői voltak, Elmelech Shlomo magához, ugye a királyhoz, Jeruzsálembe, mert ugye ez lett az új főváros, ahol fölépült a szentély is, amit ugye Salamon épített föl szemben az apjával, aki elfoglalt Jeruzsálemet, de nem tudta, nem volt hivatott fölépíteni ott a szentélyt. És ekkor ugye mi történt még? Lehállott, et Aron Brit Adonai, és fölvitték oda Jeruzsálembe Istennek a fridládáját, ír David, Dávid városából, még Cion volt, ugye föl a szentélybe. Ez találták a bölcseink, ugye nyilvánvalóan a szent sátor befejezését, a szentély befejezésével összecsengő felolvasásnak, de ugye manapság mind a kettőt felolvassuk a zsinagógáinkban a szombati ima csúcspontjaként. A beszélgetés, amit most fognak hallani, az Avi Mizrahival készült, egy 50-es évei végén, 60-as évei elején járó izraeli messiás hívő zsidóval, aki a Jézus hívő zsidók jelenéről kérdeztem, hogy hogyan élnek manapság Izraelben, milyen megpróbáltatásaik vannak, milyen örömeik, illetve az egész beszélgetésre abból az apropóból került sor, hogy Avi Mizrahi bulgár zsidóknak a leszármazottja, akiket bebizonyíthatóan 8 metropolita, 8 bolgár püspök hathatós közbejárására menekültek meg, mivel ők szinte kizsarolták a bolgár királytól és a politikai elittől, hogy ne deportálják a zsidókat Auschwitzba, és üresen küldték vissza Hitlernek a vonatokat. Talán amiatt is, mert maga a Bulgária Szófiának a volt főrabbia 30-es évek végén, még a háború előtt messiás hívő vált, talán ennek hatására, de az ő családja messiás hívő zsidó lett, és neki igen nagy tapasztalata van abból, hogy milyen volt messiás hívőként fölnőni, vagy milyen messiás hívőként élni ma Izraelben. Ehhez az interjúhoz kívánok mindenkinek jó hallgatást, és jövő héten találkozunk, viszont hallásra.
1: Avi?
0: Hol
1: születtél? Jaffon születtem, Jaffa Tel Avivban. 1960-ban. De persze 60-ban, mert a szüleid 50-ben, amikor házasodtak, vannak testvéreid? Van egy nagy, egy nővérem és egy öcsém. Én vagyok középen. Értem. Mit tanultál a gimnázium után? A gimnáziumban, én Ortiba jártam egy szakiskolába.
0: Ez egy reálik?
1: Vagy egy reál, szakiskolába, de azt nem Jaffon, hanem Zichron Jákovban. Mert ott voltam gimnazista, amikor átköltöztünk. És oda jártam az Ortba. Ugye, szakiskolába jártál, később ezt hol tudtad hasznosítani? A cselekben? Igen, az történik ilyenkor, hogy felmérik az embert, hogy mire képes, milyen képzettsége van. Nekem is felajánlottak több helyet, hogy menjek tüzérséghez, menjek a légerőhöz. Én a légerőt választottam, kurzust is végeztem. És akkor emiatt ugye az ember kötelezik, 4 évet írtam alá, plusz 1 évet írtam alá, és akkor 4 évet szolgáltam. Értem. Azzal, hogy ugye 60-ban születtél, gyerek voltál még a hatnapos háborúban, jönkékor háborúban. De már a Libanonban részt vettél a háborúban, a 80-as években. Igen, délen volt az bázisunk, de a Shalom Agar hadműveletben már részt vettem. Azzal foglalkozott az én egységem, hogy a rakétákat zavarja, dzsemmelje. Ez a szírekkel libanonokkal folytatott háború, ez már rakétákkal történő háború volt, és ott a rakétáknak a zavarása volt a mi feladatunk. Élveztem nagyon, mert nagy kihívás volt. Mikor házasodtál? Amiután nem helyeszereltem, Amerikában mentem, és 80 évvel házasodtam. Amiután nem sokkal hozzá találkoztam a feleségemmel, ott találkoztam vele. Ő is bulgár szemlés, bulgár hátterű? Nem, amerikai.
0: Askenázi?
1: Igen, askenázi feleségem. Kelet-Európában való? Az olyan. Része Angliából, része Európából származott, de ugye Oroszország a háttér. De ő amerikaiként nőtt fel. Mit tanultál egyetemben, hogy hozzáadottál tovább? Azért után megházasodtam. Könyvkiadásban dolgoztam, majd akartam még Bibliával, Biblia tanulmányokat folytatni, és Dallasban tettem ezt meg. És ott adtak erre ösztöndíjat, úgyhogy ott folytattam a tanulmányaimat. És ott, amikor visszatértem, talagot találtam munkát egy könyvesboltban, ami egy galériaként is működött. És ez az én történetem, röviden.

0: Te egy bolgár családból származol, hagyományozott családból, lehet így mondani. Hogyan tartották, milyen formában tartották a követik a hitet szüleid, a családod? Hogyan neveltek téged? Nem voltak asszimilánsok, nem voltak szekulárisok, de nem voltak ortodoxok sem. Középen voltak hagyományőrzők. Nem végeztek munkát, nem üzleteltek szombaton, ünnepeket megünnepeltük, kidust tartottunk, kosher háztartást vezettünk, de nem olyan nagyon szigorú módon, de különöttük teljes húsos, sosem ettem a sajtburgert, de tartottuk a hagyományt a teljes mértékében. De a tüzeim még hatott az európai háttér, hatott rá a holokauszt is, értelme külön szentsége volt, sose dobtak ki semmit. Szóval a kosárságon túl még ezek a traumák, illetve szokások is hatottak. És nagyon tradicionálisak voltak, szóval együtt étkezésre és minden nagyon odafigyeltek, hogy megadják a módját és a tradíciók kiteljesedhessen. Ez persze a föld iránti tisztelet, a cionizmus is tetézte. Értem? Most egy előadáson vagyunk túl, másik teremben, ahol a metropolitáknak a hőstetteiről szólt, akik megmentették a bolgár zsidóságot, a 8 metropolitának. Aztán az előadás vége felé fedtük fel, rá valaki rákérdezett, hogy mégis ez a történet miért került háttérben, miért süllyedt el, miért nem tudunk róla annyit, amikor egy ilyen ősies őstetről van szó, hogy terült ez a háttérben, a polcra. És talán ugye válasz az volt, hogy talán azért, mert hogy a metropolitáknak a kollégája, idézőjel kollégája, szóval a partnere, a szófiai főrabbi volt, aki még a háború előtt messiás hívő zsidóvá, Jézus hívő zsidóvá vált, és talán az ő szerepvállalása és karaktere miatt, és hite miatt, emiatt egy kicsikét árnyvetült erre az egész megmenekülés történetre. Hogyan befolyás volt az ő hite, a zsidó hite és az izraelitek hite ezt a történetet, illetve hogyan hatott az ő közösségére. Az ő közösségére, akit megmentett, akinek később Jaffón is, ahol a bulgára betelepültek, a vezetőjük volt.
1: Mit
0: már aliáztak Izraelbe, és ott éltek. A bulgár zsidóság nagyon nagyra értékelte őt, és tisztelte őt. Nagyon sokan szenvedett, nagyon sokszor őt a bulgár kollaboránsok nagyon megverték, helyben hagyták. De alázatos volt, és hű a hitéhez. Nagyon tradicionális volt, és ortodoxul. De miután kiderült, hogy felfedték, hogy hisz Jézusban, meghurcolták őt. A vallásos körök számíték pedig várományosa volt egy nagy magas tisztségnek Jeruzsálemben. De őt kitagadták, és árulóként tekintettek rá. Ezt elmesélted, de hogyan hatott az ő közösségre? Kihátráltak meg őle? Maradtak mellette? Valaki esetleg követte az ő hitét Jézusban is? Voltak ilyenek, és voltak olyanok is. Van, akik tartottak, féltek, és nem bírták el is a nyomást. Van, akik mellette maradtak, és voltak, akik elfogadták, és messiásen követik Jézust, ahogy ő. De mondom, alapvetően tiszteletöveztem, mert egy tiszta szívű, önzetlen ember volt. aki segített Bulgáriában is, a holokauszt előtt is, és Jaffon is ugyanúgy önzetlen volt, és megbízható, és tiszta kezű. Interjúkat csináltunk túlélőkkel, illetve tanúkkal. Egyből minden szadakát továbbadott a szegényeknek, semmilyen pénzzel nem manipulált. Nagyon bíztak benne, nagyon neki szeretett a vendet. Tele volt, alázattal volt, és örömmel teljes ember volt. Nagyon értékelte őt a környezete. Ahogy mondtad, voltak olyan, akik folytatták vele, van, akik eltávolodtak tőle. Kicsi szerény zsinagógája volt Jaffon. Sok többen jártak hozzá továbbra is.

Valamilyen volt szóval ilyen kimutatás a 2000-es évek elejéről, 90-es évek végéről, hogy akkor már több mint 20 000 messiás hívő, Jézus hívő zsidó volt Izraelben. Városokra van lebontva ez a beszámoló. Az is fel van mutatva, hogy egy részük Amerikából, Észak-Amerikából érkezett, egy részük Kelet-Európából volt, Szovjetunióból. De a harmaduk az viszont Szabre, izraeli. Mit tudsz erről a közösségről? Te mit tudsz erről a közösségről? Valóban a számokatok reálisak, több tízezer messiás hívő él Izraelben, hű állampolgári az országnak, szolgálnak hadseregbe, fizetnek adót, és tisztelik az örökségünket, a közös örökségünket. És mi keresztény messiás hívő zsidók a zsidó ünnepeket ünnepeljük, és részei nektek egy magunkat a zsidó népnek, a zsidó kezdetnek. Van ortodox, van neolog, van reform, van konzervatív, és van messiás hívő. Miben lenne különleges? Ahogy te most kifejezted magadat, ahogy újfent elmondtad azt, hogy rész vagy az országnak, hogy fizetsz adót, és vállalod a felelősséget, és vállalod a nehézségét az országnak, és vállat, és erőt adsz az országnak, és támogatod, ez mit fajta bizonygatás? Úgy érzed, ezt szükséged van, hogy bizonygatni kelljen ezt? Valóban erre szükség van, hiszen az országnak egy bizonyos szegmense nem tekint zsidók, izraeliként és zsidóként arra, aki nem úgy követi a vallást, ahogy ő szeretné, és ahogy ő értelmezi. De ez abszurd megközelítés, ez a fajta hasítás, ez teljes mértékben abszurd, szeretni és tisztelni kell egymást. De mi a Bibliát követjük, azonosak az alapjaink így a mainstream zsidósággal. De ez, ugye, szerintem ez nem okozhat gondot, ez ismét a viccet, ahogy van két zsidó, akkor van négy vélemény. De ez nem ok arra, hogy gyűlöljünk és harcoljunk egymással. De hát, mert ugye vannak közös ellenségeink, és inkább azokra kéne összpontosítani a világi antiszemitizmus vagy egyebek. Avi, figyelj! Én már több esetről olvastam, esetekről, ahol megtámadtak messiás hívő zsidókat. Hogyan? Milyen sorscsapások szoktak rászakadni a messiás hívő közösségre? Milyen atrocitásokban van részük? Milyen

és szenvednek el. Mert voltak terrortámadás, voltak garázdaságok, gyújtogatás. Mennyire gyakori ez? Mik a statisztikák a támadások mögött? Hál' Istennek nem gyakran történik, mert mégis egy demokratikus országban élünk, ahol a törvény az Úr, és szabadon lehet szolgálni Istent, ahogy bárki szeretné. Gondolat és vallás szabadság uralkodik az országban elvileg. Zsidó és demokratikus ország, ezért, amikor ritka ugye a környékünkön, a vallás szabadság is része ennek. De valóban vannak fanatikusok, akik tudnak azért nem kevésszer erőszakhoz is fordulni. És fenyegetni, gyakran fenyegetnek minket, rettenek vissza. És úgy tekintenek magukra, mintha eközben Isten parancsát, micváját teljesíteni. De hallottam, hogy gyűjtogatásra, gazdálkodásra, hogy, és az is furcsáltam, hogy a Yad Lachim az a szervezet, amelyik ugye arab falvakból, arab házasságból, tönkrement arab házasságból kimenekítik a zsidó nőket, és erről beszámolnak. Ugyanúgy számolnak be misszionárius vadászatról, misszionáriusok vadászatáról, és mesés hívők vadászatáról is, hiszen kettőt sokszor összemossák. És erről dicsekednek a tévében, vagy a kapcsolataikról a rendőrséggel, vagy a polgármesterekkel, olyan közéleti személyiségekkel, akik ugye a törvénynek az urai és végrehajtói, és ezekről a kapcsolataikról beszámolnak büszkén a médiában, és arról, hogy milyen nyomást képesek kifejteni velük együtt. Hogyan tudnám magyarázni? Hogyha olyan jó lenne a demokrácia Izraelben, akkor ezekre az összefonódásokra hogyan van lehetőség? Nem mondom azt, hogy tökéletes a demokrácia és kiváló az országban, de mégis zsidó demokratikus ország, még hogyha bajok is vannak benne, de ennek ellenére van manipuláció, van óriási manipuláció, és erőszak is, ami történik a közéletben, de a rendőrség közbeavatkozik és megvéd minket. De Arielben, ugye volt a robbantás, a gyerek majdnem meghalt, akinek a ajándékot küldték a Mislachmanot a Purimkor. Ugye 15 éves kisfiú volt, én is emlékszem erre. Csoda, hogy él? Arcába robbant föl. És amikor elfogták a elkövetőt, akkor a vallatásnál, vagy a bevallotta, hogy az Isten szolgálatot teljesít ezzel, és micvát hajt végre, hogy megöli a mesiás hívőket. Ezért ez egy őrült ember volt, de elmeháborodott volt, de alapvetően ez a szegmens ott van. Pár évvel ezelőtt Berseván is volt atrocitás, tüntetés volt a közösség előtt, de mire kijött a rendőrség, azért betörtek a helyiségbe, és össze-vissza rombolták, borogatták a dolgokat, és komoly garázdaság volt, mire a rendőrség rendet tett. Volt Aradon is, szintén délen, ahol összegyűjtő teremnél szintén ugyanígy nagy mennyiségben érkeztek vallásos fanatikusok, és ott tüntettek, és talán törtek, zúztak. Van ez az erőszakos szegmens, és ez kiszabadulhat, ha nincs rendőrség a medréből. Ez kell ezért, és ez nagyon szégyen. De bárki hét, a bármelyik messiásban, a Lubavitchiak rebbébe hisznek, hogy messiás is vissza fog térni, mi pedig Jézusba hiszünk. Mi különbség van? Meg kell adni, és kell, hogy legyen szabadság erre az embernek.
A mesés hívő zsidók szeretik az országot, és hűek hozzá. Ha szolgálatcserébe fizetnek adót, azaz most elfogadjuk egymást. Én már többször felfigyeltem arra, ugye én nem hiszek Jézusban, én mindig várok a Mesiásra, nem tudom, ki lesz az, de nagyon sokszor felfigyeltem arra, és próbáltam embereket kijavítani, amikor a rossz nevet, elnevezés, tulajdonnevet használják Jeshua helyett, a Jeshut, ami ugye egy átok, egy szitok szó. A középkorban ez, ókor végén ez átokként terjedt el, ez egy mozaik szó, és ugye a Jeshua tulajdonneve helyett használják, de hogy ezt használja mindenki, boldog-boldogtalan. Hogy lehetséges az, hogy felvilágosult emberek, vagy akik nem akarnak senkinek se ártani, lényeg se, még mindig ugyanabban a ókor végi középkori szitokszóban használnak. Mi nem nézzenek utána, mi a gyöke? Ez nem egy héber szó. Nem ez a gyöke a nevének. És csak az országban csak a mesiás hívő zsidók kardoskodnak amellett, hogy tisztázzák Jézusnak a eredeti héber nevét. Ez egy szitok szó, ez egy dehonestáló. És mindenki akadémikus az újságíróig, emberek, akik elvileg minden pogány vallás is tisztenek, azok csak így használják ezt a nevet. Mint hogyha nem akarnak tudni. Én magam is sokszor kijavítanak embereket, és akkor azt mondtam, hogy én mesiás hívő vagyok, mert Izraelben csak mesiás hívő zsidók akarják kijavítani. Hogy én miért védem őt? Ez furcsa, mi veszi körül ezt az egész dolgot? Mi a név körül? Mi ez a szándékos tudatlanság? Sok évvel telt, miért nem tudtuk volna fajta változás? Ez egy célzott tudatlanság. Pontosan, én is így gondolom. Vannak, akik utána járnak, világiaknak is, nem mesiás hívő zsidók, akik utána járnak, és azt mondják, hogy hát ez teljes mértékben kóser zsidó volt Jézus, és egy volt közülünk. Tartotta az ünnepeket, tisztelte a szüleit, feljárt a templomba, a Jeruzsálemi templomba, és 100%-os része volt az ő társadalmának, ahol beleszületett. És ugye akkor is, amikor ugye kérdőre vonják a bibliai beszámoló szerint, hogy ő el akarja törölni a törvényt, vagy szembe megy a törvénynek, akkor ugye akkor is ott tagadja, hogy bármilyen cipit akarná. Úgyhogy ő 100%-ig kóser zsidónak számít. Ugye a két fontos micvát is megemlíti, ami kiemel a Tórából, ami... De Ávi, ezt a kampányt 20 évvel ezelőtt csinálta a mesiás hívő közösség, de én nem látom semmifajta változást. És őket is csak simán lemisszionérius hozták, és nem foglalkoztak a kampánynak a lényegével, a névnek a valódi voltával. De ebben van a manipuláció, és a politikai manipuláció, és a közjáték, amit ugye átad a vallás. Óriási pénzekkel rendelkező vallási mozgalmak, amik mögött pártok vannak, vagy pártok mögött, amik mögött vallási mozgalmak vannak, óriási erőt fejtenek ki, hogy semmifajta változás vagy ne történhessen, amivel ők nem értenek egyet. De ugyanígy a neológiát, az ortodoxiát, a neológiát, a reformot, a konzervatívot sem fogadják el. Mert ők ezt versenyként fogják föl. Egy verseny van a hatalomért és az igazságért. De abszolút tudom. De nagyon sok politikai erő van emögött,
a vallási vélemények mögött. És mindezt megtámogatva van, ez a vélemény meg van támogatva több milliárd sékellel, ami mögött állami intézmények vannak, úgyhogy ez egy aránytalan és egy nem természetes verseny. De ők például őt nem fogadnak a hadseregbe legtöbbször, és nem úgy fizetnek adót sem. Úgyhogy ez egész egy abszurd vicc. Vannak, akik szolgálnak, de a többség, vagy nagy többség, vagy több százezer nem. És állami költségvetésnek részéből élnek. És azt használják föl mi ellenünk az én adópénzemet, amit én fizetek be. Úgyhogy ez egész abszurd. De most az osztályú miniszter ellen is egyből, aki vallásos különben, ő is egy kicsit már eltért a normától, őre is már átkokat szórtak és tüntetek ellene. És most egy ilyen körül van vita, hogy akkor Lieberman miniszter is mondta, hogy nem fognak kapni támogatást, még inkább, hogyha így nem működnek együtt. Az a társadalmi réteg, amik ellenetek van, és harcol ellenetek, az most ugye háttérbe került a legutolsó választásoknál. De ez csak egy átmeneti dolog, ők erősödni fognak, és növekszik, ez a természet nem fogadja meg, hogyha nagyobb lesz az erőjük, és halachikus állama válna Izrael, akkor mi lenne a ti sorsatok? Világos, hogy akkor mi üldözéseken lennénk kitéve, és üldöznek minket. Mert a mesés híves zsidókra árulóként tekintenek. Abszolút tudom. És az erőszakosság szelleme lengíve ezt. De nincsen semmi oka. Ugyanabban a hajóban utazunk. Hitler, hogyha feltámadna, mi mindannyiunkat ugyanúgy ma is elküldene együtt a gázba. Konzervatívokat, reformokat, neológokat, ortodoxokat, mesélsívőket, ateistákat. Ugyanabban a hajóban nevezünk. Lehet, hogy ne értsünk egyet. De hát kölcsönös tiszteletadás mellett életünk együtt. Az alap az közös, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenek. Együtt kell állnunk, ez közös az örökségünk és közös az országunk. De vannak köztünk viták. De azt kell inkább arra responszálni, hogy hogyan állunk együtt, és hogyan tartunk össze. Antiszemitizmus csak növekszik a világban. Hány lányod van? Négy lányom van, 6 unokám van, és egy utom. Áldottak legyetek. Köszönöm szépen.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnökök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet megszentelt helyek, idők, igék címmel. Megújult a Híd magazin. Fókuszban a feltámadás. Teljesen megújult külsővel, újra gondolt szerkezettel, de korábbi tartalmi értékeinek megőrzése mellett jelent meg a Híd magazin 2026/1-es száma, amelynek fókuszában a feltámadás áll. A mostani változás egyik meghatározó eleme, hogy 2026-tól a Híd magazin évente két alkalommal, tavasszal és ősszel fog megjelenni, viszont oldalszám tekintetében a legutóbbinál nagyobb terjedelemben. A köztes időben ugyanakkor Híd Pillér címmel is megjelentetnek kisebb terjedelmű kiadványokat, egyszerű, de igényes formában segítséget nyújtva, hogy ki megszólíthassa a környezetében élőket evangéliumi tartalommal. A Híd magazin korábbi tartalmi jellegzetességei közül sok mindent megőriznek, miközben igyekeznek jobban átlátható kereteket biztosítani az olvasók számára. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 000 emberről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött közgyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Szeretett Szolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól, a hajléktalanok éjjeli menedékhelyén át, a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától, a családok átmeneti otthonától, a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak a rászorulóknak. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 000 személyről gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Ma, kedden, napos az idő a felhők mellett, néhány zápor nem kizárt, és éklődik a szél, és 22-29 fokunk van. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Blejer Gábor. Mai vendégem dr. Kustos Petra ügyvéd, akinek a jog két speciális szegmenséről fogunk beszélni, az adatvédelemről, illetőleg a mediációról. Üdvözöllek! Régi barátságunkra való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Legelőször is, hogy a hallgatóink is egy picit megismerjenek, hogy kezdődött a te jogászi pályafutásod, illetve hogy lettél ügyvéd?
4: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen Gábor a lehetőséget, hogy ezt a két témát felvetetted, és hogy beszámolhatok róla. Kérdésedre válaszolva, 2004-ben végeztem a Pécsi Jogtudományi Egyetemen, és először ügyész szerettem volna lenni, aztán a diploma elvégzését követően voltam gyakorlaton, és tulajdonképpen akkor kristályosodott ki bennem, hogy az ügyvédi szakma mi nekem a legtesthez állóbb. Ezért tulajdonképpen a diploma után rögtön ügyvédjelöltként kezdtem el dolgozni, és ezt folytattam végig egészen a mai napig. Az ügyvédi szakmában mondhatjuk azt, hogy minden szegmens lefettem, tehát dolgoztam nagy nemzetközi ügyvédi irodában is, és dolgoztam kis ügyvédi irodában is, tehát pontosan látom és tudom az egyik és másik előnyeit és hátrányait is.
3: Na itt azért álljunk meg egy pillanat, akkor mesélj egy picit erről, hogy a hallgatók is megismerik, hogy mi a különbség, mert én azt gondolom, hogy a jog az mindenhol jog, de ezek szerint nem.
4: Ez így van, a jog az mindenhol jog, az ügyfelek felé. De a munkavégzés tekintve azért egy kicsit másabb egy nagyobb ügyvédi irodában dolgozni, és más egy kis ügyvédi irodában, mondok egy példát. Ami egy nagyobb ügyvédi irodában nagyon szimpatikus nekünk, munkavállalóknak, ügyvédeknek, illetve talán az ügyfeleknek is, hogy különböző témák vannak kialakítva, és minden csoportnak megvan a saját maga szakterülete. Én mindig is gazdaságjogi területen dolgoztam, tehát cégeknek láttuk el a jogi képviseletét a kollégáimmal együtt, és azon belül, ami egy cégnek érdekes lehet, minden területet, minden kérdést lefettünk.
3: Mint például, csak úgy nagy slágbortokba.
4: Mint például átalakulások, céges változások, mindennapi tanácsadások, munkajog, a mindennapi ügyvitellel kapcsolatos kérdések. Ezek voltak azok, amik.
3: Ez volt a pozitívum egy nagy ügyvédi vállalatban,
4: így
3: mondjuk,
4: van, akkor már, így
3: és egy kisebb ügyvédi irodában pedig mi a pozitívum?
4: Egy kisebb ügyvédi irodában pedig mindenképpen a munkakörnyezet, a hangulat, az, hogy a kollégák jobban egymásra voltak utalva, és ezáltal egy szorosabb munkavégzés alakult ki.
3: Ha jól tudom, most is egy ügyvédi irodában dolgozol.
4: Igen, 2011-ben megalakítottam a saját ügyvédi irodámat, ahol most irodavezetőként vagyok jelen, és két kollégámmal, illetve egy külsős kolléganővel dolgozunk együtt.
3: Akkor egy picit térjünk rá az egyik fő témánkra, kezdjük a mediációval. Én nagyon sokat hallottam, hogy mind jogászok, mind pszichológusok, mind közgazdászok, meg egy csomó mást, mind kócsok foglalkoznak mediációval. Mit akar a mediáció?
4: A mediáció, hogyha nagyon hivatalos szeretnék lenni, akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan lehetőség az ügyfelek számára, ami azt célozza meg, hogy a peren kívüli egyességkötést lehetővé tegye. Tehát ez egy nagyon komplex és nagyon összetett folyamat, amelynek a célja az, hogy az ügyfelek peren kívül meg tudjanak állapodni.
3: Akkor képzeljünk el ez csak hipotézis, oda megy hozzád, vagy nem tudom, te keresed meg az ügyfeleket, vagy oda mennek hozzád, és felkérnek, hogy akkor te közvetíts?
4: Így van, nagyon fontos a mediációban, hogy soha nem gyakorolhatunk hatást az ügyfélre, tehát az ügyfélnek mindig a saját döntése kell, hogy legyen, hogy egy mediációban részt akar venni. Legyen ez akár olyan ügyfél, aki engem keres meg, legyen ez akár az ellenérdekű fél, akivel egyességet szeretne kötni, vagy akivel szeretne valamilyen formában megállapodni. Mind a kettőre igaz, az önkéntesség elve.
3: A mediációnak milyen formái vannak? Gondolom, te a gazdaságit műveled. Ezen kívül még mit tudsz, hogy akár jogi szempontból milyen formái vannak, aztán esetleg átérhetünk másféle mediációkra, tudsz-e ilyenekről?
4: Azt tudom.
3: De akkor kezdjük a szűk területedet, hogy gazdasági mediáción kívül van-e más?
4: Azt tudom mondani, hogy a mediáció az tényleg az élet minden területén alkalmazható, tehát ahol van vita két ember között, ott már lehet mediálni, és ez a vita nem is biztos, hogy rögtön jogvita. Lehet, hogy egy olyan konfliktus alakult ki a két ember között, amit nem feltétlenül a jogeszközeivel kell megoldani. Viszont a gazdasági jogterületen kívül, amit én végzek, mediációt alkalmaznak mondjuk házasságfelbontásnál, válásnál, gyermekelhelyezésnél, követeléskezelésnél, bár ez egy picit a gazdasági joghoz közelít.
3: Akkor nézzük meg a folyamatokat egy picit, tehát itt persze nem nevesítünk semmit, mert meg nem szegünk semmilyen titkot, de mondjuk egy házassági mediáció, egy házasságbontási mediációban te mit tudsz csinálni, vagy hogy néz ez ki?
4: Inkább úgy mondanám, hogy magában a mediációban mi a közvetítőnek a szerepe, mert ez minden területre igaz, legyen az egy válás, vagy legyen az egy gazdasági mediáció. A közvetítőnek a szerepe az, hogy a két fél közötti konfliktust feloldja, hogy ne csak a felszínt kezelje, hanem lemenjen tényleg a konfliktusnak a legmélyére, és feltárja azokat az okokat, amik abban játszottak szerepet, hogy a vita, a felek közötti vita idáig elfajult. Ez lehet, hogy nem is a felszíni konfliktussal kapcsolatos. Például mi készítettünk egy mediáció népszerűsítésére alkalmas, vagy azt kitűző sorozatot, amiben különböző esettanulmányokat dolgoztunk fel jogterületenként. Tehát volt gazdasági mediáció, volt válási mediáció. Az esetek 90%-ában azt tudom mondani, hogy amikor a felekben látszódott az, hogy ők kompromisszumkészek, meg is tudtunk állapodni, amikor nem, akkor viszont nem sikerült az egyesség. Ezért a közvetítőnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a feleket rá tudja bírni arra, hogy az egyességkötésnek igenis van szerepe, és hogy az mind a két fél érdekét szolgálja, hogy ők mind a ketten ebből a konfliktusból csak így jöhetnek ki nyertesként.
3: Nekem egy pici ellentmondás van, hogy egy jogász, aki mediál. Tehát mennyibe kell jogi eszközökkel mediálni, vagy mennyire speciális terület, illetőleg nem-e magad ellen dolgozol ebbe az egészbe?
4: Nem dolgozom magam ellen, ugyanis én jogászként, ügyvédként is azon az állásponton vagyok, hogy amennyire lehetséges, a felek egyezzenek meg, ugyanis az egyességkötés eredményeként ez az úgynevezett nyertes-nyertes pozíció mind a két félnek jó. Mind a két fél a tárgyalóasztal mellől egy jó szájízzel áll fel. Még mondjuk egy perben, ahol van egy pervesztes fél, meg van egy pernyertes fél, ez nem mondható el.
3: A másik kérdés, ami érdekel, hogy mennyire jogi eszközökkel élsz ebbe a dologba, vagy mennyire inkább úgy, mint két ember között közvetítő harmadik ember. Tehát van-e jelentősége annak, hogy a mediátor az jogász?
4: Lehet jelentősége, amennyiben a vita, vagy a jogvita joggal kapcsolatos kérdés, de ez nem feltétel, hogy a mediátornak mindig jogásznak kell lennie.
3: Akkor milyen plusz képzettség kellett neked ahhoz, hogy mediátor legyél?
4: Én a gazdasági jogi területen vagyok jelen, és ott tevékenykedem, de mondjuk egy gyermekelhelyezéssel kapcsolatos mediációban a közvetítőnek nem feltétlenül kell jogi végzettséggel rendelkeznie. Tehát itt mindig az a fontos, hogy amilyen területen mediálsz, te ahhoz a területhez érts, annak legyél a szakértője.
3: De itt felsoroltál két vagy három területet, ugye, hogyha jól emlékszem, akkor mondtad a gazdaságit, a gyerekelhelyezését, a vállópert nagyjából, akkor ezeket neked mind speciális ismereteid vannak ezekről a dolgokról, vagy inkább itt van egyfajta technikád?
4: Én a jogi részét tudom megfogni. Ez azt jelenti, hogy amikor a mediációban felmerül egyéb kérdés, ami egy teljesen más szakértői tudást feltételez, akkor úgynevezett komediációt hajtunk végre. Tehát bekérjük, vagy együttműködünk olyan szakértőkkel, akik annak a másik szakterületnek a képviselői, és tudják 100%-ban a tudásukat ehhez hozzáadni.
3: Kikkel dolgozol együtt?
4: Például, akikkel én együtt végeztem a mediációs tanfolyamot, nagyon jó kapcsolataim alakultak ott ki, és vannak közöttük pedagógusok, vannak közöttük gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók, tehát ajánljuk is egymást egyébként, tehát akihez beérkezik egy ügy, és mondjuk én nem tudom lefedni, mert nem is biztos, hogy jogkérdés, akkor a kollégámat tudom ajánlani.
3: Menjünk vissza az anyagok szempontjába, és itt természetesen úgy, hogy azért figyeljünk az ő személyiségi részen pont ez a szakterületet, hogy milyen speciális problémákkal találkozol.
4: A mediáció terén?
3: Igen.
4: Mindig, tehát mediáció akkor van, amikor konfliktus van. A kérdés az, hogy ennek a konfliktusnak mi az oka. És ezt nagyon egyszerűen úgy tudjuk feltárni, hogy beszélgetünk az ügyféllel első körben, ezt úgynevezett előkészítő beszélgetésnek hívjuk. Amikor az ügyfelet kérdésekkel rábírjuk arra, hogy gondolkodjon el azon, hogy ebbe az élethelyzetbe ő hogyan került, ennek mi az oka, és próbáljuk ösztönözni a megoldásra. Nagyon fontos az, hogy sosem mi találjuk ki az ügyfél helyett, hogy mi számára a legjobb, vagy mi a megoldás. Ezt mindig neki kell tudnia, mi csak egy ösztönző szerepet hajtunk végre.
3: És a megoldás megalkotásában sem vesztek részt ilyen szempontból?
4: Javaslatot teszünk, ehhez kell a szakértelem, de ahhoz, hogy a javaslat alapján az egyesség valóban létrejöjjön, és azt mindkét fél saját magának tudja be és érezze, ahhoz ők kellenek, nekik kell elfogadniuk azt, és úgy kialakítaniuk az egyességet, ahogy nekik jó.
3: Akkor még egy picit menjünk vissza a te motivációra, mert tulajdonképpen vagy egy sikeres gazdasági jogász, akinek azért megvan az ügyei, honnan jött az a késztetés, hogy te ezen belül egy ilyen nagyon specifikus területre, ami talán félig jogász, félig nem az, elmenjél?
4: Ez úgy jött, hogy én 3 évig pszichodrámáztam, és a pszichodráma során tanult gyakorlatokat én beépítettem a mediációba. Tehát azt is tudni kell, hogy a mediációra vannak ajánlások, vannak különböző technikák, de attól sikeres egy mediátor, hogy saját magát beleviszi a folyamatba, a saját maga által tapasztaltakat. És például a pszichodrámának pont az volt a lényege, hogy egy külső szemlélőként lássunk rá saját problémánkra, mert amikor egy élethelyzetben, egy konfliktusban benne vagyunk, akkor nem tudunk okosak lenni, nem tudunk saját magunknak tanácsot adni. Na, ebben segít a mediátor.
3: Ezek szerint én teszem azt, összeveszem valakivel, mondjuk a szomszéddal van egy telekvitám, és teljesen elragadnak az indulataim, akkor te szépen segítesz kívülről kibogozni, hogy melyik jogi része, melyik az indulati része, és tulajdonképpen mik az előzmények?
4: Így van. Tehát akkor mi leülünk, elbeszélgetünk, és te elmondod nekem, hogy ez az egész konfliktus,
3: most csak
4: ez honnan
3: mondom,
4: indult.
3: Hogy ezt kívánom szerint előkapnám a kés, és akkor te villámgyorsan lebeszélsz róla, hogy ezt megtegyem.
4: Ezt teljesen jól látod.
3: És akkor különböző dolgokat feltett. Itt fontos, hogy mind a két fél leüljön, vagy egyedül is tudsz mediálni?
4: Én úgy dolgozom, hogy először leültetem az egyik felet, ő elmondja a saját maga igazságát, aztán leültetem a másik felet, és ő is elmondja a saját maga valóságát, és egyedül én vagyok az, innentől kezdve, aki tiszta fejjel látja mind a két ügyfélnek az álláspontját. Amikor már látom azt, hogy mind a kettő fél kész arra, hogy nyugodtan, higgadt módon, érvekkel alátámasztva elmondják egymásnak a problémájukat, akkor csináljuk meg a mediációs ülést.
3: És Mindig van egy olyan pont, amikor úgy érzed, hogy túlestek a holdponton a beszélgetésen belül?
4: Mindig. Így van. Így van. Nagyon, nagyon ciklikus egy ilyen mediáció. Nagyon érdekes, ahogy az emberi érzelmek föl és leugrálnak. De nagyon fontos az, hogy egy adott mederbe kell az indulatokat tartani, tehát nem szabad hagyni azt, hogy az érzelmek elvigyék azt a folyamatot, ami adott esetben egy egyességködést hiúsítana meg.
3: Nekem itt két nagyon nagy problémát vesz fel az egész. Az egyik érzelmi, a másik etikai. Bár mondjuk az etikai problémát egy jogász kezelni tudja, mert hogy úgy van beszocializálva jobb esetben, hogy de érzelmileg, mert tulajdonképpen én még mindig azt mondom, hogy nem pszichológusnak készültök, hogy tudsz úgy emberi érzelmeket kezelni, hogy, hogy közben egy adott szituációban vidd el. Gondolom, azért bizonyos technikákat megtanultok erre.
4: Így van, erre vannak technikák, de egyébként úgy tudok érzelmeket kezelni, hogy egyrészt van egy nagyobb fokú empátiám az ügyfelek felé, másrészt megtanultam technikákat, amelyet tudom kezelni a folyamatokat. Harmadrészt, és ez a legfontosabb, mindig azt tartom szem előtt, hogy az legyen a cél, hogy a felek egyességet kötnek.
3: Értem. Akkor javaslom, hogy lassan térjünk át a másik történetre, ami napjainkban egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon sokan nincsenek fel ennek a jelentőséggel, az adatvédelemmel. Kezdjünk egy nagyon szimpla esettel. Én mondjuk csak egy hétköznapi ember vagyok, magánszemély. Nekem a saját életemben szükségem van bármilyen szinten adatvédelemre.
4: Azt tudom mondani neked, hogy neked adatvédelmi tudatosságra van első körben szükséged. Ez azt jelenti, hogy el kell jutni arra a pontra, hogy pontosan tudd, hogy a te adataid igenis védve kell, hogy legyenek, és mondjuk mondok egy példát, nagyon egyszerű, Facebook. Az, hogy te milyen adatokat raksz ki a Facebookra, az a saját magad döntése, úgynevezett saját önrendelkezési jogot, hogy te mit kommunikálsz ki magadról. De abban a pillanatban, ahogy ez az információ, ahogy ez az adat kikerül a Facebook oldaladra, az az adat nyilvános. A nyilvános adat alapján ítélnek meg az emberek. Tehát az alapján alkotnak rólad véleményt, ezt vállalnod kell, tehát abban a pillanatban, amikor te úgy döntesz, hogy te valamit magadról kiadsz, akkor ennek a következményével már számolnod kell.
3: Mondjuk ez azért érdekes, mert én is rajta vagyok a Facebookon, de ez egy más lapra tartozik, én úgy gondolom, tudatos Facebook használó vagyok, viszont rengeteg tínédzset, meg rengeteg olyan embert látok, akik nagy tágranyít szemekkel csodálkozik rá, és habzsolja, mint egy ilyen gyönyörű tortát, amiben ennek nem tudja, mi van a belsejében.
4: Így van, így van. Nekünk mi oktatásokat is tartunk ezen a téren, és ezeknek a projekteknek pont az a lényege, hogy egy kicsit felnyissuk az internet használóknak a szemét, hogy ez a lehetőség az, hogy megoszthatod magadat, a saját személyiségedet, ez egyik oldalról nagyon jó, másik oldalról viszont rengeteg veszélyt rejt magában.
3: Kérdés az, hogy az emberek felfogják azt, hogy amit ott virtuális valóságnak láttatnak, az is része az igazi valóságnak.
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Én erre azt tudom mondani, hogy mindenkinek megvan a saját maga valósága. Aztán, hogy ez a két valóság valahol találkozik-e, az már csak embereken múlik, az emberi kommunikáción, ami nem biztos, hogy egy Facebook profilon keresztül kizárólag megvalósulhat.
3: Akkor teszem azt, adj egy-két tanácsot azoknak a kerülnek kapcsolatba a virtuális valósággal, hogy mi az, amire még, hogyha teljesen magán felhasználok, vagy csak nagyon lelkesek, és barátainknak meg szeretnénk mutatni, hogy fú, de klasszak vagyunk, vagy mennyi mindennel foglalkozunk, amire vigyázni kell, még akkor is, hogyha nincs semmi különösebb preferenciám.
4: Nagyon fontos az, hogy döntsük el, hogy kik vagyunk mi valójában, mit képviselünk, és amiután ezzel tisztában vagyunk, azt kommunikáljuk.
3: Azért kicsit gyakorlatilasabb módon fordítsuk ezt le, tehát teszem azt, én egy 15 éves tinédzser vagyok, és És most tudatosult bennem, végre megkaptam az első számítógépemet, vagy laptopomat, és észrevettem, hogy én van Facebook, és ott tudom tartani a barátaimmal a kapcsolatokat. Egy gyereknek hogy magyarázod meg, hogy mi az, amit, vagy inkább egy tinédzsernek, mi az, amit jó, hogyha kitesz, és mi az, amit nem kéne?
4: Franciaországban készült erre egy projekt, és az volt a lényege, hogy a Facebook használatot mérték korosztályunként. Volt a 6-tól 14 éves korosztály, a 14-től 18 éves korosztály, és a 18-tól felfelé. Na most nyilvánvalóan a Facebook használók korosztályát tekintve van egy határ, amikor bejön a szülői felelősség is, hiszen a szülőnek vagy kontrollálnia kell, vagy irányítani kell a gyermekét arra vonatkozóan, hogy a Facebookot hogyan használja. Éppen ezért nagyon tudatosan ezt a projektet megcsinálták a szülőkre is. Tehát a gyerek meghatározott korosztálya szerinti szülőknek is készítettek egy ilyen oktatási programot, hogy mi az, aminél, vagy amire nekik nagyon oda kell figyelniük. És nagyon érdekes eredmények jöttek ki. Én mindig azt mondom, hogy elé kell menni a problémáknak. Tehát fel kell készíteni minden korosztályt, és a korosztályért felelős célcsoportot is annak érdekében, hogy az adatainkat tudatosan tudjuk használni és kezelni.
3: Mondtad, hogy nagyon érdekes eredmények jöttek ki. Mik azok?
4: Hát a feldolgozás, az eredmények feldolgozása egyelőre még folyamatban van, de például megállapították azt, hogy a gyerekek korosztályonként eltérően használják a Facebookot, illetve az internetet. Valaki csak játékra használja, valaki az iskolatársaival tartja a kapcsolatot, de vannak olyan iskolák, illetve projektek, ahol különböző figyelemfelkeltő módon indítottak gyerekek számára
3: propagandát, mondjuk?
4: Hát nem is propagandát, hanem
3: toborzást.
4: Például egy témát felvetettek, és akkor a gyerekek között ugye erre, akit ez érdekelt ez a téma, csoportokat gyűjtöttek. Tehát iskolán belül már vannak olyan intézmények, akik erre is használják a Facebookot.
3: Ez jó dolog, vagy rossz dolog? Vagy ez attól függ, hogy honnan szemléljük?
4: Ez mindenképpen jó dolog, megfelelő kontroll mellett.
3: Akkor vigyük vissza a kontrollt, mert már többször beszéltünk róla. Először a szülők szempontjából mennyiben van a szülőnek felelőssége abban, hogy mennyi idős korig, amikor a gyerek a Facebookon mindenfélét kiírogat, tehát miben köthető a szülő felelőssége, illetve milyen szempontból lehet akár törvényesen, akár etikailag ezt számon kérni tőle?
4: Hát a szülőnek nagyon nagy felelőssége van ezen a téren. Aztán, hogy számon kérni számon kérhető-e, az mindig attól függ, hogy a Facebook használatnak mi az eredménye. Mivel ugye én gazdasági joggal foglalkozom, ez a Facebook használat leginkább akkor szokott felmerülni, amikor egy cégvezető munkavállalója a magánéletében használja a Facebookot, tehát a munkahelyéről hazamegy, és mondjuk felmegy a Facebookra, és ott körbenéz. Nagyon érdekes az a folyamat, ahogy az okostelefonokkal, a tablettekkel az életünk felgyorsult, és a magánéletünk és a munkai életünk összekeveredett. Nincsenek meg azok az éles határok, hogy mi az, amikor még munkaidőben vagyok, és mi az, amikor már a magánéletemet élem.
3: Ez azt hiszem egy nagyon jelentős probléma, amiről most beszéltél.
4: Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és ez a cégvezetőket nagyon foglalkoztató kérdés, hiszen nem mindegy az, hogy mint munkavállaló hazamegyek, és adott esetben olyan posztot rakok ki a Facebookra, amely a saját munkáltatómnak a rossz hírnevét kelti.
3: De mondok egy másik eklatáns példát, amellett, hogy cégnevet mondanék, tehát teszem azt, hogy mondjuk az egyik italgyártó cégnél, és hazamegyek, és jókedvemben egy egy másiknak a reklámját lájkolom.
4: Például, és akkor másnap bemész a munkahelyre, és a cégvezetőt számon fog kérni, hogyha egyébként látta, mert ismerősök vagytok, hogy ez mi volt. Na most a kérdés az,
3: nekem hogy... egy ártatlan dolog.
4: Így van, de a kérdés az, hogy ez a céges etikába belefér-e? Ez pedig csak azon múlik, hogy a cégvezető meghatározta-e azt, hogy a cégén belül neki mik azok az irányelvek, amik fontosak, és ezt a munkavállalóival, a munkavállalóira kommunikálta-e. Erre egyébként szolgálnak belső szabályzatok, tehát pontosan meg lehet határozni, hogy egy munkahelyen végzett munkavégzésre melyek azok a rendelkezések, amelyeket egy cégvezető fontosnak tart. Mondok egy példát, engedi-e például az internet használatot cégen belül, vagy tiltja, vagy ha egy kicsit szűkítjük a kört, engedi-e a Facebook használatot, vagy tiltja. Vagy például mondok egy másik példát, amikor a cégvezető mobiltelefont ad a munkavállalójának, hogy azzal munkát végezzen, ugye azon a mobil eszközön adatok keverednek, mert egyrészt ott van a munkavállalónak a saját adata, a saját fényképe, a családjáról, stb. Meg rajta vannak a céges adatok, például vegyünk egy telefonkönyvet, egy névjegyzéket. Na most a kérdés ilyenkor mindig az, hogy az eszközön tárolt adatok közül melyik a cégé, melyik a cég tulajdona, és melyik a magánszemély tulajdona.
3: Ezek nagyon fontos dolgok. Azt hiszem, hogy ezek után egy kicsit léphetünk, mert már nagyon mentünk, hogy a privátból elmozduljunk a hivatalos dolgok felé. Egy kicsit a kisvállalkozókról, magánvállalkozókról fogunk ugyanilyen szempontból beszélni a szünet után. Most tartunk egy kis szünetet, és a szünet után visszatérünk.

0: Ott tartottunk a szünet előtt, hogy elkezdtünk beszélni már a cégekről, de most egy kicsit próbáljuk minden egyes érintett csoportot, vagy munka aspektus megnézni ilyen szempontból. Nézzük meg most azt, hogy ha már nem magánszemély vagyok, hanem mondjuk már arról is beszéltünk, érintettük, hogyha valahol beosztott vagyok, de most egy kicsit érjünk át, hogyha vállalkozó vagyok, mondjuk vagy kisvállalkozó, vagy egy olyan vállalkozó, vagy olyan vállalkozó, akinek esetleg van egy vagy kettő alkalmazottja, de mindenképpen még egyéni vállalkozókról beszélünk, akik valamilyen gazdasági tevékenységet végeznek. Náluk mire kell figyelni?
1: Arra kell figyelni, hogy a cégen belül rend legyen.
0: Jó, ami, oké. Ami... Rendrakják az íróasztal, tisztaság legyen.
1: Nem erre értettem. Tehát a rendet arra értettem, hogy rend legyen az adatkezelés terén. Az első és legfontosabb, hogy egy cégvezető mindig tudja azt, hogy az ő cégén belül mik azok az adatok, ha már adatvédelemről beszélgetünk, amik számára és a cég számára üzleti titkot képeznek. Nagyon sok cégvezető nincs ezzel tisztában, mert egész egyszerűen teszem azt, hirtelen elkezd fejlődni a cég, és nincs arra idő,

0: lehetne. Ez az első és legfontosabb lépés, amit egy cégvezetőnek meg kell tenni.
1: Honnan tudom én ezt eldönteni, hogy mi az, amire ilyen szempontból figyelni kell? Teszem azt, én egy nagyon lelkes, és talán picit már sikeres üzletember vagyok, aki épp hogy elindult, és én azt mondom, hogy nekem közömbös, hogy azokkal az adatokkal mi lesz, mert nincs ilyen fajta tudatosság bennem.
0: Igen, és akkor itt vissza is kanyarodok megint a tudatosságra. Nagyon fontos, hogy legyen. Tehát igenis egy cégvezetőnek tisztában kell lenni a saját és a cége értékeivel. Mert ehhez tudja mérni azt a védelmet, ami aztán elég lesz ahhoz, hogy az adatai ott a cégnél megmaradjanak, illetve elég lesz ahhoz, hogyha esetleg mégis probléma keletkezik valamilyen okból kifolyólag, akkor utána tudjon menni, és a megfelelő jogkövetkezményt tudja érvényesíteni.
1: Akkor kicsit vizsgáljuk meg ezeknek az adatoknak a természetét. Tehát mi az a természetű adat, amire már az elején oda kéne figyelnem? Tehát mit tudom én, most csak mondok valamit, a gazdasági elszámolások, a céges partnerek nevei, a beszállítók nevei, vagy adott esetben az adminisztráció. Tehát melyek ezek közül?
0: Ez bármelyik lehet, amiket most felsoroltál. Ez mindig a cég tevékenységétől függ, és attól a szerepétől, amit a piacon betölt. Ha például egy cég egy szabadalommal dolgozik, vagy egy olyan üzleti modell dolgozott ki, ami a piacon egyedülálló, akkor nyilvánvalóan neki ahhoz fűződik érdeke, hogy ezt megvédje. De ha mondjuk egy kereskedelemmel foglalkozó cégről beszélünk, ott nyilvánvalóan a partnerlista az, ami kiemelt érdeket és értéket képvisel.
1: Hogyan tud egy jogász vagy egy adatvédelmi szakember abba segíteni egy kezdő cégvezetőnek, vagy már egy éppen program, meg mindig kis vállalkozásokról beszélünk, hogy erre odafigyeljen? Tehát mi az, amiben esetleg, hogyha valaki hozzád fordul, talán még nincs is probléma, és ez a jobb, csak felmerül benne, hogy erre szükség van. Mivel tudsz neki segíteni?
0: Nagyon szeretünk az ügyfeleinkkel együttműködni, tehát mi úgy adunk mindig mindenkinek tanácsot, hogy az ő problémáját próbáljuk megoldani. Természetesen az adatvédelem terén is vannak általános jogelvek, amiket uniós és nemzetközi jogszabályok, és aztán így átültetve a magyar jogszabályok is átvettek, de azt tudni kell, hogy ezek nagyon keretszabályok. Ezért az ügyfél, amikor felveti nekem ez és ez a problémám, akkor mi személyre szabottan oldjuk ezt meg közösen, visszajelzések alapján. A másik az, amikor az ügyfélnek még nincsen probléma tudata, tehát nem tudja azt, hogy az adatvédelem az tulajdonképpen mit is takar, és melyek lehetnek azok a problémák, amik az ő cégénél bekövetkezhetnek. Ez pedig, ha érdekli ez a téma, úgy tudjuk megoldani, különböző esettanulmányokat vetünk fel, és akkor az alapján el tud gondolkodni, hogy oké, akkor ez nálam is lehet probléma, ez nálam nem lehet probléma, mert ez rendben van, és így tovább.
1: És egy esettanulmányból a ő cégére irányított esettanulmány, vagy az ő cégéből indulsz ki, vagy egy teljesen máshonnan hozott példával?
0: Is. Tehát a joggyakorlat az még nagyon gyerekcipőben jár ezen a téren, és ezért érdekes és nagyon izgalmas ez a terület. Mi is mindig az ügyfeleinktől tanulunk.
1: Tehát tulajdonképpen precedens is teremtetek.
0: Pontosan, így ahogy mondod.
1: Akkor ez egy nagyon izgalmas terület ilyen szempontból. Egy picikét, tehát persze megint anélkül, hogy nevesítsünk, és még mindig kisvállalkozókról beszélünk, egy-két eklatás példát el tudnál mondani, természetesen teljesen csak teoretice.
0: Igen. Hát például ez mindig kérdés, hogy ha egy mobiltelefont a munkáltató megenged magánhasználatra is, akkor azon az eszközön tárolt adat kié. Tehát a probléma ugye akkor szokott felmerülni, akkor, amikor a munkavállalóval megszűnik a munkaviszony, el kell számolni, és akkor azt az eszközt, illetve azon tárolt adatokat, mert annak van nagy értéke az adatnak, nem az eszköznek, azt hogyan számolják el egymás között a felek. Ez nagyon egyszerű, hogyha ez egyébként le van szabályozva a cégen belül.
1: Írásban mondjuk.
0: Írásban, és erről a munkavállaló tud, és pontos ismereteket szerzett. Kevésbé egyszerű, hogyha ez nincs leszabályozva.
1: De gondolom, itt nem elég csak az, hogy tudomást szerzett, itt gondolom, alá is kell iratni valamit.

0: Itt, hogy ezt ő tudomásul vette.
1: Így van, tehát megvannak erre egyébként a technikák, hogy a munkavállalókra hogyan tudjuk kiterjeszteni ezeknek a szabályzatoknak a hatáját.
0: Ha mondjuk én csak egy egyszemélyes cég vagyok, mert vannak ilyenek is, főleg a pályakezdésen, akkor nekik mennyivel egyszerűbb vagy bonyolultabb ez az egész?
1: Nekik is érdekes lehet a külső partnerekkel szemben, hiszen hogyha egy szerződéskötés során olyan adatok átadására kerül sor, ami az ő üzleti titkait képezik, vagy annak egy részét, akkor innentől kezdve a kisvállalkozónak az az érdeke, hogy a szerződés teljesítése során átadott adatokkal a szerződő partner ne éljen vissza. Tehát ebben az esetben...
0: Mit tudok tenni?
1: Például egy titoktartási nyilatkozatot beépíteni a szerződésbe.
0: Oké, most egy kicsit hagyd legyek én az ördög ügyvédje, mert azt jó helyen mondom, hogy teszem azt, aláíratom ezt a titok, milyen nyilatkozatot? Titoktartási nyilatkozatot, és ő alá is írja, és utána mégis felhasználja. Mit tudok tenni? Beperlem? Vagy,
1: például, vagy... de amikor te már mész a saját igazad után, úgymond, tehát jogot érvényesítesz, fel tudod mutatni azt, hogy ő ezt a nyilatkozatot aláírta. Ez esetben neked sokkal egyszerűbb a helyzeted, mint hogyha ez a nyilatkozatod nem is lenne.
0: Oké, de attól ő még visszajött az én dolgaimmal.
1: Nyilvánvalóan az emberi tényezőt nem lehet kivédeni sehol sem. Tehát a jognak is megvannak a saját határai. Mi arra tudjuk felkészíteni az ügyfeleket, hogyha baj van, akkor azt a problémát a lehető legjobban, leghatékonyabban és legeredményesebben le tudjuk kezelni.
0: Jó van, akkor egy picit ugorjunk ilyen szempontból, beszéljünk egy kicsit nagyobb vállalkozásokról. Ne ugorjunk sokat, de mondjuk már azt hiszem 10 fő, ami felett már egy kicsit változnak a szabályzások, nem tudom, hogy jól tudom-e.
1: Inkább a 20.
0: Jó, akkor nézzük azt, hogy tehát most már nem kis vállalkozókról beszélünk, hanem egy 20 fős, talán még vállalkozás vagy kis cégről. Mennyiben változnak a dolgok?
1: Itt az alapvető probléma mindig az szokott lenni, hogy egy cég hirtelen elkezd nőni, és az ügyvezető, aki egészen addig rálátott minden munkafolyamatra, egyszer csak nem tud, mert nem fér bele az idejébe. Magyarul le kell osztani a feladatokat.
0: És delegálni kell a feladatot.
1: Delegálni kell a feladatokat, ki kell, hogy engedje a kezéből a gyeplőt. Nyilvánvalóan ez az adatkezelésre is hatással van, hiszen innentől kezdve nem lát rá minden folyamatra.
0: Akkor nézzük meg, még szintén ennek a gyepén maradva, milyen biztosítékokat tud az esetben beiktatni a saját rendszerébe, hogy mind jogilag, mind pedig az információk áramlása ügyében megmaradjon az a harmonikus lét, amit mondjuk, mint kis cégvezető fent tudott tartani. Tehát milyen biztosítékokat kell neki beépíteni a rendszerébe, hogy nyugodtan tudja után is kezelni az adatait, illetve prosperáljon a cége?
1: Beszéltünk ugye a kisvállalkozókról, hogy nekik mi lehet megoldás. Itt már azért egy kicsit komplexebb a feladat, tehát itt az első lépés ugyancsak az, hogy határozza meg, mi az üzleti titka, melyek ezek az adatok, ehhez csoportosítsa a védelmet, ami mondjuk egy ilyen 20-25 fős vállalatnál már nem csak jogi, hanem IT védelmet is jelent.
0: Az mit akar?
1: Tehát egy informatikai védelmet kell a cégen belül kiépíteni, ami jogi szempontból nagyon fontos, hogy együttműködjön a két terület, hiszen... az informatikai védelem, ami mondjuk tudja naplózni azt, hogy egyes munkavállaló mihez fért hozzá, tehát a hozzáférési jogosultságok hogyan alakulnak, hogyha azt egy informatikai eredmény vagy egy kimutatás fel tudja tárni, hogy mondjuk egy munkavállaló, akinek nem volt hozzáférési jogosultsága, mégis hozzányúlt az adott adathoz, akkor azt már le tudja követni egy jogi szabályozás, egy jogi szankció.
0: Van olyan, ezek szerint, ha jól értelmezem a szavaidat, és nem, most nem jogról beszélünk, hanem van olyan informatikai rendszer, aminek segítségével ezt nagyon jól be tudod biztosítani.
1: Így van, igen. Tehát vannak erre kifejezetten fejlesztett szoftverek, amik ezt tudják biztosítani, hiszen hogyha egy probléma van, felmerül, egy ilyen hozzáférési jogosultsággal kapcsolatban, akkor nekünk az a feladatunk, hogy mi ezt be tudjuk bizonyítani, hogy az a munkavállaló, mondjuk adott esetben egy titkárnő, hozok egy példát, aki egyébként nem férhet hozzá egy értékesítési adatbázishoz, hozzányúlt, azt informatikailag mi tudjuk alátámasztani.
0: Ezek szerint nehogy Isten az is hozzátartozik a munkátokhoz, hogyha elmentek egy ilyen céghez, akkor, és leültök beszélni mondjuk egy átvilágítás kapcsán a főnökkel, és nincs ilyen rendszerük, akkor ti ajánlotok egyet?
1: Igen, ez is hozzátartozik. Mi meg tudjuk határozni azokat az informatikai elveket, amik egy ilyen audit során beépítésre kell, hogy kerüljenek a rendszerbe.
0: Tehát ez a szoftverfenntartókkal is tartjátok ilyen szempontból
1: így van,
0: kapcsolatot?
1: Tehát vannak együttműködő partnereink.
0: Ez nagyon-nagyon izgalmas. Akkor egy picit még lépjünk. Most már nem 20 fős kisvállalatoknál, hanem kifejezetten nagyobb cégeknél, ahol már igen sok ember, igen sok szoftver, igen sok projekt megy egyszerre. Kérdezem a következő területet, hogy itt talán már nem is vállalkozókról beszélünk, hanem nagy cégekről. Mennyiben változik ez a dolog? És kell-e különbséget tenni akár magyar, vagy akár külföldi cégek között?
1: Nem hiszem, hogy kell különbséget tenni, de mivel a nagyobb létszám miatt ugye teljesen mások a munkavégzéssel kapcsolatos folyamatok, teljesen más védelmi rendszert kell kiépíteni cégen belül. Nemrég hatályba lépett egy olyan jogszabály, ami ezt a belső védelmi rendszert most már KKV-kra, tehát beszéltünk kisvállalkozásokról, rájuk nem, de inkább nagyobb vállalatokra is alkalmazhatóvá teszi. De jelenleg Magyarországon nincs még olyan modell, legalábbis az én tudomásom szerint, ami egy tényleges belső védelmet tud biztosítani mind a cégnek, mind a cégvezetőnek. Ezen dolgozunk mi most, különböző kollégák bevonásával.
0: Teszem azt, gondolom neked azért már volt meg a kollégáidnak, vagy a praxisban tapasztalatok, a nagyobb céghez kellett elmenni ilyen szempontból. Ez hogy történik a ti munkálatok? És most még ne arról beszélünk, hogy probléma van, hanem egész egyszerűen egy igényes cégvezetőben felmerül az, hogy ez már megelőző szintjén is kell ebben foglalkozni. Mennyiben más a munkátok?
1: Amikor egy ügyféllel konzultálunk, akkor hagyjuk, hogy ő vesse fel a problémákat. Tehát a mindennapi, a céges életben mindennapi kérdéseket tesznek fel, és arra szeretnék a választ kapni. Tehát ezen inkább egy ilyen kérdésfelelet formájában történik. És amikor ez alapján a cégvezető kap egy általános képet arról, hogy nála mi lehet probléma, vagy melyek azok a pontok, amiket jogi szempontból le kell védeni, akkor állítunk fel egy ütemtervet, és az alapján kezdünk el dolgozni, mindig szakaszonként, tehát ez azt jelenti, hogy elvégzünk egy részfeladatot, azzal kész vagyunk, és arra építjük fel a további feladatokat.
0: Tehát ez már egy sokkal összetettebb
1: ez
0: dolog.
1: Ez egy sokkal összetettebb dolog, így van.
0: Itt a másik dolog, amire már próbáltam itt utalni, hogy egy nagy cégnél nagyon-nagyon sok számítógépes információról beszélünk, nagyon sok személyiségjogról, ugye az alkalmazottak, mint a vezetők tekintetében, valamint nagyon sok egyéb olyan futóprojektről beszélünk, ami mind külön-külön is problémát vethet fel. Hogy lehet ezt összeegyeztetni?
1: Csak és kizárólag az ügyféllel együttműködve. Tehát máshogy ezt nem lehet.
0: Kicsit beszéltünk most már nagyvállalati szektorról. Mi a hogyha teszem ezt, nem magáncégekről van szó, hanem akár állami vagy önkormányzati cégekről, akkor mennyiben változik ez a fajta szabályozás, vagy mennyivel specifikus jogszabályok vagy belső rendelkezések határozzák meg ezeket a dolgokat?
1: A jogszabályok sokkal specifikusabbak, rájuk nézve, illetve van egy olyan előírás is, hogy nagyobb vállalatok már belső szakértőt kell, hogy alkalmazzanak ezen a területen, aki kifejezetten ezekkel a problémákkal foglalkozik, illetve ezekkel a problémákkal tud a cégvezetőnek tanácsadást nyújtani.
0: Itt megint akkor hagy öröljek vissza, ahonnan elindultam, hogy mennyiben más mondjuk egy állami, mint egy magánszférából, vagy egy második Tehát egy második szektorból származó cég ilyen szempontból?
1: Egyrészt a pozíciójából fakadóan más, tehát az egyik nyilvánvalóan egy piaci szereplő, a másik nem. Aztán ami még itt különbség lehet, az a létszám, a struktúráltság, a szervezettség, és hát nem utolsó sorban a tevékenység, hogy ki mivel foglalkozik. Például teszem azt, még a piaci szereplők között is óriási különbségek vannak, hiszen egy követeléskezelő cég, aki adatbázissal dolgozik, teljesen más tevékenységet végez, más partnerekkel áll kapcsolatban, máshogy épül fel nem csak a belső szervezeti struktúrája, hanem a külső szerződő partnerekkel való kapcsolattartása is, mint mondjuk egy fejvadász cégnek, aki szintén adatbázissal dolgozik. Tehát, hogyha ebből a szempontból közelítem meg, akkor mind a kettő cég adatokkal dolgozik, nem is kevéssel, mégis a tevékenységük, meg a belső felépítésük teljesen más a piaci szerepüknek köszönhetően.
0: Egy fejvadászcég az egy nagyon speciális dolog. Ott tulajdonképpen az a legérdekesebb benne, hogy ott most nagyon-nagyon sarkítva mondom, de adják, veszik az információkat, mivel nekik az a... Ez vett fel speciális dolgokat, ha már a fejvadászcéget hoztak
1: például? Hogyne, természetesen. Tehát ahogy mondod, adják, veszik az információkat.
0: Legálisan hozzáteszem.
1: Természetesen, máshogy nem is lehet. Még mondjuk maradva a példánál, egy követeléskezelő cég, mondjuk, hogyha magánszemélyek követelését kezeli, ők a magánszemélyekkel vannak kapcsolatban.
0: Egy picit térjünk át akkor a harmadik szektorra, tehát egy kicsit a non-profit szektor. Ez is egy nagyon speciális dolog, amikor alapítvány, közalapítvány vagy egyesület használ adatokat, úgymond közhasznú vagy közcélú dolgoknak, hát közjószágokat hoznak létre. Ez mennyiben más, mint az eddig összes, amiről beszéltünk, vagy vannak-e speciális
1: feladat? Az elvet tekintve ugyanaz. Az elvet tekintve ugyanaz. Tehát itt is ugye tudni kell, hogy mi az a tevékenység, amit folytat, milyen adatokat kezel, és ezt hogy szeretné kezelni, illetve hogy kivel áll kapcsolatban, és milyen tevékenységet folytat.
0: Neked voltak ilyen típusú tapasztalatod, vagy kifejezetten csak a piaci szegmensben mozogtok?
1: Mi egyesületnek és alapítványoknak is ellátjuk a nem csak az ilyen jellegű jogi képviseletét, hanem az egyéb jogi képviseletét is. Gyakorlatilag a mi tevékenységünket, tehát a módszert tekintve nincsen különbség az adatkezelésüket illetően.
0: Olyan szempontból sem, hogy az mondjuk milyen célra jött létre, tehát mert mondjuk teszem ezt, egy alapítvány, egy egyesület akár egészségügyi célokból jöhetett létre, akár kultúrafejlesztés céljából, most csak két szegmenset mondtam.
1: Az adatkezelés célját, legyen ilyen vagy olyan, mindig meg kell határozni. Tehát ez egy abszolút jogelv, hogy ha fogyasztókkal állok, vagy ügyféllel, vagy magánszeméllyel, vagy vállalkozással, teljesen mindegy, valakivel állok kapcsolatban, az a valaki mindig tudja, hogy az ő adatait én mire használom fel. Például egy mobil applikációnál, amikor ugye letölti a végfelhasználó a mobil applikációt azért, hogy azt használja, akkor általános szerződési feltételek formájában meg kell határoznom azt, hogy az alkalmazás használatához megadott adatokat az üzemeltető mihez fogja felhasználni. Tehát ez egy alapvető követelmény. Ez ugyanígy irányadó a piaci szereplőkre, és ugyanígy irányadó alapítványokra is.
0: Ebben
1: közhasznod.
0: Nincs nagyon nagy különbség, hogy jól értelmezem. Lassan riportunk végére érünk, és érdekelne, hogyha hallgatóinknak felkeltett ez a téma az érdeklődését, vagy nem is gondolták volna, hogy ez akár az ő életeket is érintheti. Egy-két általános tanácsot, hogyha el akarnak indulni elfelébe, vagy hogyha nem is gondolkodtak rajta, hogy mire figyeljenek a hétköznapi életbe.
1: Nagyon figyeljenek arra, hogy mit írnak alá. Tehát...
0: ez ugye...
1: milyen hozzájáruló nyilatkozatot írnak alá, amikor az adataiknak az átvételére van szó, vagy hogy egyáltalán ilyet aláíratnak-e velük. Tehát ez például tipikus eset lehet. Illetve az, hogy mit kommunikálnak saját magukról. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Jól tudva azt, hogy ha megadok magamról egy információt, azzal akár vissza is élhetnek.
0: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Kustus Petrának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét, önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe azonnali szabadulás. A mai ige Náhum 1.13. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Gondolatok az ígéről. Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tört egyeseket közülünk is elnyomva a sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete, összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az Úr azonnali szabadulást ígér. Most töröm össze. Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól, most, az ember nem mondja rá azt, hogy inkább holnap. Nézd, milyen tökéletes a szabadítása. Az igát nem csak leveszi, hanem össze is töri. A bilincseket nem csak fölnyitja, hanem le is szaggatja. Íme Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Így hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8.36. Jöjj, Uram, és szabadítsd meg a foglyokat, ígéreted szerint. Ökumenikus dicsőítés, közösség és lelki megerősödés a pikniken. Isten megtart, az Úr megtart, Jézus megtart. Így szól az idei, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága által szervezett piknik, az ökumenikus zenés istentisztelet jelmondata. A fiatalok nem csak énekben, de imádságban és az ige hirdetésben is közösségben lehettek. Az egész délutánt átszőtte a hitben járás fontossága és Jézus Krisztus megtartó erejének bizonyossága. Különleges, békés és örömteli légkör fogadta azokat, akik május 20-án ellátogattak a felekezeteken átívelő programra. A piknik ismét megmutatta, hogy a közös dicsőítésnek és az ökumenikus összefogásnak különleges ereje van. Egy este erejéig eltűntek a felekezeti határok, és valóban átélhetővé vált az a gondolat, amely az egész alkalmat végig kísérte. Jézus ma is megtart. Tegnap, június 1-én kezdődött a 37. budapesti Bach hét. A hét első napján tegnap, június 1-én hétfőn, 19 órakor kezdődött a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház Deák-téri Egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel vezik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső. Déli szél és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A győzelem titka. A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség. Bertie Charles Forbes.

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, első rész.
1: A család Isten ötlete volt, nem az emberi. Ő mondta, alkotok hozzáillő segítőtársat. Mózes első könyve, második fejezet, 18. vers. És azt is, hogy az Úr ajándéka a gyermek. 127. Zsoltár, 3. vers. Isten minden gondolata jó és tökéletes, de vajon tudunk-e az általa kapott jókkal úgy bánni, hogy azokból jó dolgok származzanak és ne rosszak? Ma a család válságát éljük. Veszekedések, válások, házasságon kívüli kapcsolatok, elhagyott gyermekek és megsebzett gyermekszívek. Mi történt? Talán Isten hibázta el valahol? Nem. Amit ő adott, az nagyon jó volt, de amit az ember tett vele, az katasztrofális következményeket hozott magával. Ha házasságunk és családunk életét nem építjük az Istentől kapott elképzelésekre, akkor biztosan el fogjuk rontani. De nem csak a saját családunk életét, hanem az egész nemzetet, sőt, a jövő generációinak sorsát is. Ami most zajlik a családokban, annak gyümölcsét eszik majd unokáink. De Istennek egy csodálatos terve van a családdal. Azt akarja, hogy a szeretet és a melegség helye legyen, ahol a házastársak megélhetik a két ember közötti legteljesebb testi-lelki egységet, és ahol a gyermekek önfelett örömmel és biztonságot adó karok között nőhetnek fel. Ön ilyen családban nőtt fel? Ha nem, akkor itt az ideje, hogy megismerje Isten útmutatásait, melyekkel új alapokra helyezheti családja életét. Igen, új alapokra van szükség, hogy a viharokban ne omoljon össze a házasság, de talán új falakra is, amelyek bent tartják a szeretet melegét, és új berendezésekre, amelyek teljesen megújítják a megszokottá vált kapcsolatokat. Az a vágyunk és imádságunk, hogy mindenkit, aki csak olvassa ezt a kiadványt, erőteljesen megérintsenek a benne levő üzenetek, és családi életében élethosszig tartó változásokat hozzon. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezzel a kiadvánnyal a Győzelem sorozat 7. könyvecskéjét bocsáthatjuk útjára 20 000 példányban. Az a célunk, hogy mindenkihez eljuthasson, aki csak meg akarja kapni. Nagyon köszönjük minden támogatónknak és adományozónknak, hogy lehetővé tették ennek kiadását. Ha az olvasó úgy látja, hogy ez a kiadvány még sokak számára áldás lehetne, kérjük, lehetősége szerint ön is támogassa szolgálatunkat. Együttes áldozatunk hadd hozzon minél több családba örökké való változást. A Keresztény Média UCB Hungary Alapítvány nevében szeretettel Nemes Nándor, alelnök.

Együtt élni harmóniában. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos. Minden jó kapcsolat alapja az elkötelezettség, a kommunikáció és a kompromisszumkészség. Dolgozz azon, hogy tisztelni tudjátok a különbözőségeiteket. Sose mondd a feleségednek, hogy a karácsonyi dekorációja butaság vagy pénzpazarlás. Az ezekben való öröme talán egy gyermekkori emlékben gyökerezik, vagy azért örül, mert most lehet valamije, amije akkor nem volt. Ha szereted őt, gondoskodj róla, hogy az égők készen álljanak december elejére. Sokunknak nehezére esik elfogadni a különbözőségeket. Mielőtt Krisztushoz jöttünk, mind a pokol felé tartottunk. Most pedig nem vacsorázunk a sógorunknál, mert nem mond áldást az étel előtt. Vagy kitagadjuk 10 éves gyerekünket, mert heavy metalt hallgat. Ha Krisztus a szívedben él, nem kellene, hogy több legyen benned a szeretetből, örömből, békességből, türelemből, jóságból és a többi lelki gyümölcsből, mint bárki másban, akivel egyházban laksz. A kommunikációval kapcsolatban tartsd észben ezt a 4 szabályt. Elsőként figyelj arra is, mit nem kellene mondanod, legalább annyira, mint arra, amit kell. Ha valakinek mindent elmondasz, amit gondolsz, mielőtt rendesen átgondoltad volna, bizonyosan bajba kerülsz. Nem kell mindent kimondani, bizonyos dolgokat meg kell tartanod magadnak. Másodszor, ne beszélj, amikor haragszol. Az érzelmi kitörések sértő megjegyzéseket eredményezhetnek, amelyeket talán nem is gondolsz komolyan, később pedig bánod. Harmadszor, vigyázz, mit mondasz, amikor fáradt vagy. A kimerültség óvatlanná és figyelmetlenné tesz. Negyedszer, mindig várd meg, míg tisztán látva tudod megítélni a helyzetet. Gondold végig a dolgokat, mielőtt megszólalsz. Ezt hívják együttélésnek. Imádkozz így. Segíts, Uram, elég bölcsnek lennem, hogy tudjam, mit és mikor mondjak. Míg ha ellenséges és haragos indulatokkal állok is szemben, segíts helyesen döntenem és válaszolnom, hogy építsem családtagjaimat, ne pedig romboljam. A család mindig csapatként lebegjen a szemem előtt, amely együtt munkálkodik, és még ha nehéz is valakivel, akkor is csapatként tudjuk egymást átsegíteni mindenen. Ámen.

A csapatjáték kifizetődik. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos. A családod olyan, mint egy csapat. Csak akkor győzhetsz, ha hajlandó vagy elfogadni minden egyes játékos erősségeit és gyengéit. Magadat is beleértve. Nem vagy tökéletes, és nem az a dolgod, hogy mindenkit megjavíts, szóval hagyd ezt abba. Talán a hitvesed nem egy konyha tündér, de a házat makulátlanul rendben tartja, a kertre pedig az egész szomszédság irigy. Ne szóld le csak, mert te már azóta főzöl, mióta feléred a tűzhelyet. Inkább hozz a kertből zöldségeket, és készíts olyan ételt, amely a szakácsnak és a kertésznek is dicséretére válik. A csapatok nem feltétlenül azért győznek, mert nekik vannak a legjobb játékosaik, hanem mert együtt tudnak működni. A fociban még a legjobb játékosnak is szüksége van a többi csapattagra, hogy passzoljanak neki, máskülönben sosem fog gólt rúgni. Építs az erősségeidre és minimalizáld a gyengeségeidet. Tanuld meg elfogadni a valóságot. Bizonyos emberek sosem fognak megváltozni. Éveket pazarolhatsz el panaszkodással, töréseket okozva és magadat is az űrületbe kergetve, vagy változtathatsz elvárásaidon és sokkal boldogabb lehetsz. Ha valaki szétszórt, ne kérd meg, hogy szervezze meg a következő bankettet. Keres olyan valakit, akire számíthatsz. Ha megtanulsz így cselekedni, egy nem éppen ideális család a nyugalom és szeretet forrásává válhat, amely életre szóló élményeken kísér végig. Ne szállj ki, amikor a dolgok rosszra fordulnak. A család olyan, mint a tűzde, csúcsok és mélypontok váltják egymást. Várj még egy kicsit. Hagyd, hogy Isten munkálkodjon, és a dolgok mindenki javára fordulnak majd.

Kupak tanács. Pál korintusbeliekhez írott első levele, első fejezet 10. verse azt mondja: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Ahhoz, hogy a családodat hatékonyan tud vezetni, meg kell tanulnod, hogyan tartsatok rendszeres megbeszéléseket. A kupak tanácsban a csapat elsőként kitűzi a céljait. Másodszor megvitatja a felelősségek megosztását. Harmadszor megtárgyalja azokat a kérdéseket, melyek meghatározzák, hogy nyerni vagy veszíteni fog. Lehet, hogy szülőként te fejben is le tudod játszani ezt a meccset, de a családodnak meg kell tanulnia, hogyan játszanak a pályán. Ez azt jelenti, hogy kidolgozzátok a terveket, átbeszélitek a nézeteltéréseket, bíztattok és értékeltek minden csapattagot. Próbálj nyitott szívvel figyelni. Ne csak hallgasd, amit a gyermeked mond, próbáld megérteni, hogyan érez. Igen, te vagy a főnök, és igen, viselkedhetsz úgy, mint a gestapó, rájuk erőltetheted az akaratodat, de előbb vagy utóbb problémába ütközöl, mert a neheztelés csak nő, ha a tagok úgy érzik, hogy kihagyják őket. A csapat minden tagjának részt kell vennie a döntési folyamatban. Vondd be őket. Kérd Istent, hogy segítsen túllátni azon, amit te akarsz, azért, ami mindannyiótoknak a legjobb. Ne dőj be az azonnali megoldások csábításának. Ami ma jónak tűnik, talán épp egy jobb holnap felé vezető ösvényről térít le. Ne engedj be kívülállókat a kupak tanácsotokra, mondd meg nekik, hogy a sajátjukon vegyenek részt. Az ő véleményük gyakran hallomáson, önérdeken vagy irigységen alapul. Tartsd tiszteletben a csapatod magánéletét, és építs hűséget. Gyűjjetek össze rendszeresen imádságban is. Ha így cselekedtek, mindenki nyer. Imádkozz így. Segíts, Uram, hogy nyitottabb legyen a családunk, hogy minden felmerülő problémát át tudjunk beszélni anélkül, hogy bárkit is megbántanánk vagy kihagynánk. Szülőként hadd legyek pozitív és felemelő hatással, és segíts, Uram, úgy vezetni a családomat, hogy nem nyomom el őket, amiről tudom, hogy helytelen. Taníts, Uram, hogy hogyan imádkozzak a családomért, és hogyan legyek köztük a Te országot követe. Ámen.

Az anyai imádság ereje. Sámuel első könyve, első fejezet 27. verse azt mondja, ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Egyszer minden terrorista gyermek volt, csak úgy, mint minden misszionárius. Az egyetlen különbség köztük a szüleik befolyása. Sámuel próféta 40 évig vezette Izrael népét, és tanácsolta Dávid királyt néhány sorsdöntő kérdésben, de tudod, ki volt Sámuel életére a legnagyobb hatással? Az édesanyja. Ezt olvassuk. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak. Sámuel első könyve, első fejezet 28. vers. Amíg melletted vannak gyermekeid, öleld meg őket, szeresd őket, törődj velük, erősítsd őket, de értsd meg, hogy csak sáfár vagy, és nem tulajdonos. Gyermekeid...

ami neked nem jó, ne tedd másokkal sem. Mély igazság, mégis könnyen válunk önzőkké, ha elrejtőzünk e mondás mögé, és semmit sem teszünk embertársainkért. De az Úr kiemel a komfortzónánkból, munkába állít, és nem is akárhogyan. Ha nem úgy teszünk valamit, mint az Úrért, ahogy Pál is mondta, akkor tegyük úgy, mintha magunkért tennénk.

rendszeresen hangot adnak az érzelmeiknek és a szükségleteiknek is. És amikor felmerül egy probléma, tevékenyen részt vállalnak annak megoldásában.

Íme néhány általunk is alkalmazható javaslat. Vállalj felelősséget a kialakult helyzetért. Nem segít, ha másokra hárítod a hibát, vagy kifogásokat keresel. Ezzel szemben megtehetsz minden tőled telhetőt a körülmények megváltoztatása érdekében. Erre összpontosítsd az erőforrásaidat. Ne csak néző légy, hanem vedd ki a részed. A proaktív, vagyis a cselekvő, felelősségteljes, önmagáért felelősséget vállaló személyek nem a pálya szélén állnak, hanem kiveszik a részüket a küzdelemből. Közbelépnek, beszélnek, és terveket valósítanak meg.

ne csak beszélj, hanem cselekedj is. Légy következetes a kapcsolataidban, és abban is, ahogy éled az egész életedet. Magatartásunk befolyásolja az eredményeinket.

Légy őszinte önmagadhoz és embertársaidhoz. Ez a legegyenesebb út. Mindenkivel kommunikálj megfelelően. Vigyázz, hogy tartsd életben a kapcsolataidat, kommunikálj jól, együttérzően és jóhiszeműen. Beszélj az érzelmeidről, a gondolataidról, amikor szeretnél értékes és valódi kapcsolatokat kialakítani.

Jézus egy negatív fogalmat pozitív fogalommá változtatott. Az aranyszabály tehát az, hogy fogta a legmagasabb szintű önzést, amit elvárunk másoktól, hogy velünk cselekedjenek, és a legmagasabb szintű együttérzéssé változtatta azzá, amit megtehetünk másokért. Ilyen életet élnek Krisztusban azok, akik őt követik, és az ő nevét viselik.

amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 12. vers.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmár Németiből jelentkezem, ahol is Vékás Erzsikével beszélgetek. Erzsike sok-sok éve szolgál a roma asszonyok, lányok között.

0: Egy szűz területre léptetek be, egy olyan munkát kezdtetek el, melyre nem volt példa, és talán nem is nagyon tudtátok, hogy hogyan kell hozzá kezdeni.
1: Igen, ez valóban egy picit más terület, vagy jó picit. Hát ebben is azt mondhatom, hogy a Jóisten már tanított 92 óta úgymond a nyelvükön beszélni. Magyarul, de mégis cigányul. Tehát 2004-ben kezdtük, és a résztvevők száma évről évre több. Először olyan 6-7-8 helységből, de most már ott vagyunk, hogy több mint 20 helyről is jönnek, és jó néhány éve 300-nál többen vagyunk mindig. Hát emögött sok munka van, és ebben óriási segítség volt, nem is lehetett volna nélkülük a szatmárnémeti gyülekezetből asszonyok, testvérek, testvérnők szolgálata segítsége, akik mellé álltak. Jó 10 évig mindig itt készítették az ebédet, és hozták ki. Aztán egy néhány éve már az ákosi testvérek is felnőttek oda, hogy ennek nagyon örülünk, hálásak vagyunk érte a Jóistennek, hogy ők készítették a 300-350 személynek az ízletes ebédet, és azzal várták. Nem csak ennyi, ugye elég nagy munka előkészíteni, hogy éneklés, hogy szolgálatok, minden a helyén menjen. Arra törekszünk, hogy minden évben más-más helységből szólaljanak meg asszonyok egy bizonyságtétel erejéig, vagy áhítaton. Egy-egy csoport, vagy egy-egy másik gyülekezetből egy-egy csoport énekel, vagy énekelnek, de arra is törekszünk, hogy megszólaljanak, hallják egymás bizonyságtételét, és maga az a tény látni, hogy ilyen sokan vannak, hogy ennyi roma nőt Isten elhívott, cigányasszony, cigánylányt, úgymond a sövények mellől, és nyitottak az evangéliumra, és készek tanulni. Ugyanakkor van egy másik oldala, és ezt is be kell ismernem, hogy türelmet igénylő szolgálat és munka. Például az egyik gyülekezetbe évek óta járok ki egy kisebb közösség, és szinte hetenként női kört tartunk, mégis úgy kevesebb fejlődést észlelek köztük, ez egy kis fájdalmam is. Néha arra gondolok, hogy kell ezt még folytatni? Például a mostani konferenciára nem jött senki közülük. És az első gondolatom az volt, na, oda nem is megyek többet. De utána mindig jött a másik gondolat. Hát Isten hányszor mondhatta volna nekem, hogy kész, megint engedetlen voltál, vagy rosszul szóltál, vagy makacsoltál, befejezem veled. Nem. Az ő hűsége és az ő türelme isteni, szinte végtelen, mint maga Isten, hányszor megbocsájtott nekem, és akkor ilyenkor újból arra gondolok, hogy ő vitt bele ebbe a munkába, ő adott sok örömöt és áldást, és ha még valahol kevésbé is látszik eredmény, akkor is végezzük tovább, a miénk a vetés, a többi majd Istené.
0: Milyen tipikus problémákat, szükségeket láttok, amit egy-egy konferencián próbáltok tanítani, megvilágítani?
1: Ez egy jó kérdés. Télen rendszeresen járok ki több roma gyülekezetben női köröket tartani, és alig, hogy befejeződik egyik konferencia, eltelik az advent, a karácsony, talán azt mondhatom, a következő lépés az, hogy már elkezdek imádkozni és gondolkodni, hogy vajon mit akar most ősszel Isten tanítani. A múlt télen például a mi atyánkat vettük, az úri imádságot mondatonként, és egy nagyon kedves, szép és hasznos sorozatot hozott ki Isten lelke az ige alapján, az igéből, amiből tanultunk, vagy ami alapján tanultunk együtt. Most már az foglalkoztat, hogy ezen a télen mit akar Isten, hogy tanuljunk. De ahogy lejár a karácsony és az új év, és kezdek járni, a következő gondolat, mi lesz a konferencia témája? Volt, amikor a hűségről tanított Isten. Vagy tanított arról, hogy akit a fiú megszabadít, valósággal szabad, hogy mit jelent a Krisztusban való szabad élet. Vagy tanított arról, a családom Isten ajándéka. Hogy bánjak ezzel az ajándékkal?
0: Hogy látod, a problémáik hasonlóak, úgymond a magyar származású asszonyokhoz, a magyar nők problémájához, akár itt Erdélyen belül, vagy pedig egy tulajdonképpen mereven más világban élnek, mint kísértések, mint problémák, mint vágyak tekintetében.
1: Én Erdélyen belül és azon belül is itt a határmenti részt ismerem jobban, itt mozogtam többet köztük, de nem csak azért Székelyföldön is ismerős vagyok. Mondhatom azt, hogy szinte helységtől helységig különbözik. Azok a gyülekezetek, ahová évek óta kijárok, ott is érzékelhető a különbség köztük. És úgy látom, hogy ez nagyban függ a szociális helyzetüktől is. De nem csak. Van nekik egy úgymond kulturális örökség, ami határozottan befolyásolja a problémáikat, de a szociális helyzet is. Vannak hasonló problémáink, mint nekünk, de vannak a helyzetükből adódó specifikus problémáik is. Én, amit egy lényeges kérdésnek látok, és erre szeretnénk hangsúlyt fektetni, és tovább tanítani, nevelni őket, a következő generáció a gyermek nevelése, a gyermekeik nevelése, a családalapítás, az iskolához való viszony, hogy megértsék annak a lényegét, fontosságát, hogy mit jelent, hogy gyermekeiket nem csak idézőjelbe szinte majom módon szeretni, mert ha egy kisgyerek beteg, az egész rokonság bevonul a kórházba. Bármennyire kérjük, hogy az csak káros, elég, hogy az édesanyja menjen. Nem beszélve, hogy mit jelent az orvosoknak, a kórháznak, stb. De hogy az iskolában, a tanulásban kitartson, az szinte elhanyagolandó. Nem mindenkinek. Vannak már köztük érettebbek, akik látják, hogy lényeges ez, és annak is örülünk, hogy vannak már roma fiatalok, akik középiskolát végeztek, vagy tovább tanulnak, és ez meglátszik rajtuk.
0: Ha jól értem, nem lehet akkor úgymond ilyen szabályrendszerben és projektekben gondolkodni, amire úgy tűnik nekem, hogy jelenleg még keresztény körökben is van kísértésünk.
1: Így van. Köztük forgolódva, most már ugye negyed évszázada, vannak hasonló problémáik, de vannak különbözőek, és a felfogás és az élethez való hozzáállás, a mindennapi munkához, az élet dolgaihoz való hozzáállás, ahogy említettem, szinte helységenként különbözik. Más a gondolkodás módjuk. Csak két közösséget hasonlítok össze magamban. Szinte egész más. Amit azért megjegyezhetek, hogy az evangéliumnak, az Isten igéjének ereje, hatalma van, és legelőször ez az, aminek a kitartó vetése, tehát az évekre visszamenő, egyenes igehirdetés és szeretetteljes, azért van gyümölcse. És van hatása, és visszagondolva, most különösen erre az Ákosi munkára, amit láttunk és találtunk, és ami most van, szinte nem lehet összehasonlítani. De meg kell jegyeznem, hogy ebben a gyülekezetben is fennáll az elközömbösödés veszélye. Meg fennáll az a veszély, hogy összeszedtük magunk, anyagilag sokkal jobban vagyunk, és most már nincsen úgy szükségünk, úgymond Istenre, mint ezelőtt. Tehát az igéhez, az Isten igéjéhez és az Úrhoz való ragaszkodást sokféle úton, módon meg tudja az ellenség támadni. Még köztük is, amire oda kell figyelnünk.
0: A speciális élethelyzetnek van egy szellem összetevője is. Minden ember, ha tudatában van, ha nem, hoz tulajdonképpen egy speciális hitvilágot magával, amit összeszedett gyerekkorában a környezetéből, szüleitől, és én úgy látom, hogy a roma embereknek is van egy hitvilága. Ez könnyíti vagy nehezíti a missziót?
1: Elég sok mindennel találkoztam, visszatekintve, ami néha döbbenetes volt számomra, hogy milyen dolgoktól félnek, és milyen dolgokhoz ragaszkodnak. Hát itt most nem kezdem sorolni, de például egy ilyen, hogy egy kisgyerekes anyuka 6 hétig nem nyúl 6 liszthez. Vagy nem mehet vízért. Mert. Tehát ilyen dolgokkal is találkoztam, és asszonyok között, nők között, amikor csak női kör van, ám sok ilyen apróságot megbeszéltünk, amit én addig nem tudtam, köztük találkoztam ezzel, és láttam, hogy ez abszolút nem biblikus, vagy hogy mikor lehet egy kisbabát meglátogatni, mikor nem szabad, mikor vehetem a Bibliát a kezembe, mikor nem szabad, mert nem sorolom. Tehát ilyen dolgokkal találkoztam, ami egyrészt hátrány lehetett, és odafigyeltünk, próbáltunk odafigyelni asszonytársaimmal, akik járunk ki közéjük, hogy erre is tanítsuk őket. Ugyanakkor megjegyezhetem talán azt is, hogy egy érdekesen szinte mindenütt fellelhető és visszatérő jelenség, hogy a betegség őket Istenhez hajtja. És nagyon sokan azt mondják el, hogy hát beteg volt a gyermekem, imádkoztam, Isten meggyógyította, és akkor megtértem, vagy beteg voltam, mert na ilyen esetekben próbáltunk, meg igyekszünk, a testvérek igyekeznek odafigyelni, felvilágosítani, hogy ez nem megtérésre való ok, segíthet a megtérésre, de nem az a megtérés, hanem felismerni azt, hogy bűnben születtem, Isten nélkül elveszett vagyok, de az Úr Jézus a roma népet is annyira szerette, és egy roma nőt is annyira, hogy érte meghalt. És mit jelent a bűnből való szabadulás és a krisztusi szabadságban való élet? Ez lényeges, amire nem csak ők, nekünk is oda kell figyelnünk.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt percekben Kulcsár Anikó beszélgetett Vékás Erzsébettel, aki az Ákosi misszió kezdeteitől fogva jelen volt, és ismerte és ismeri az ő helyzetüket. Cigány műsorra legközelebb, ugyanezen a csatornán egy hét múlva jelentkezünk, abban a reményben búcsúzom, hogy visszajönnek majd. A folytatást is együtt fogjuk meghallgatni. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe azonnali szabadulás. A mai ige Náhum 1.13. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Gondolatok az ígéről. Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tört egyeseket közülünk is elnyomva a sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete, összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az Úr azonnali szabadulást ígér, most töröm össze. Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól, most, az ember nem mondja rá azt, hogy inkább holnap. Nézd, milyen tökéletes a szabadítása. Az igát nem csak leveszi, hanem össze is töri. A bilincseket nem csak fölnyitja, hanem le is szaggatja. Íme, Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Így hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8.36. Jöjj, Uram, és szabadítsd meg a foglyokat, ígéreted szerint. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülés szakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülés szakán május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyházunk gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026. évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027-es évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján Isten tiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Ökumenikus dicsőítés, közösség és lelki megerősödés a pikniken. Isten megtart. Az Úr megtart. Jézus megtart. Így szól az idei, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága által szervezett piknik, az ökumenikus zenés istentisztelet jelmondata. A fiatalok nem csak énekben, de imádságban és az ige hirdetésben is közösségben lehettek. Az egész délutánt átszőtte a hitben járás fontossága és Jézus Krisztus megtartó erejének bizonyossága. Különleges, békés és örömteli légkör fogadta azokat, akik május 20-án ellátogattak a felekezeteken átívelő programra. A piknik ismét megmutatta, hogy a közös dicsőítésnek és az ökumenikus összefogásnak különleges ereje van. Egy este erejéig eltűntek a felekezeti határok, és valóban átélhetővé vált az a gondolat, amely az egész alkalmat végig kísérte. Jézus ma is megtart. Beszámoló az Egyházkerületi Tanács 2026. május 27-ei üléséről. Egyhangulag hozott döntéseket a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa 3. 2026-os ülésén. A fenntartott intézmények költségvetéseinek ismertetése mellett Fekete Károly püspök elnökségi beszámolója is elhangzott. Az áhítatot követően tehát Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke tartotta meg elnökségi beszámolóját a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszakról. Az ülés második részében a tanácstagok meghallgatták, és a számvizsgáló bizottság javaslatával összhangban egyhangulag elfogadták az egyházkerület fenntartásában működő valamennyi intézmény 2025-ös költségvetési beszámolóját, valamint 2026-os költségvetéseinek módosítását. Az egyházkerületi tanács Kustár Zoltán rektor kinevezését javasolja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Magyarország köztársasági elnöke számára. Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyéspüspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnökök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet Megszentelt helyek, idők, igék címmel.
0: Kulturális programajánló.
1: Tegnap június 1-én kezdődött a 37. budapesti Bach hét. A hét első napján tegnap, június 1-én hétfőn, 19 órakor kezdődött a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel vezik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid égehirdetés hangzik el. Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok Éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók meg. Megújult a Híd magazin. Fókuszban a feltámadás. Teljesen megújult külsővel, újra gondolt szerkezettel, de korábbi tartalmi értékeinek megőrzése mellett jelent meg a Híd magazin 2026/1-es száma, amelynek fókuszában a feltámadás áll. A mostani változás egyik meghatározó eleme, hogy 2026-tól a Híd magazin évente két alkalommal, tavasszal és ősszel fog megjelenni, viszont oldalszám tekintetében a legutóbbinál nagyobb terjedelemben. A köztes időben ugyanakkor Hét pillér címmel is megjelentetnek kisebb terjedelmű kiadványokat, egyszerű, de igényes formában segítséget nyújtva, hogy ki megszólíthassa a környezetében élőket evangéliumi tartalommal. A Híd magazin korábbi tartalmi jellegzetességei közül sok mindent megőriznek, miközben igyekeznek jobban átlátható kereteket biztosítani az olvasók számára.
0: Egészséget mindenkinek!
1: 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült föl, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án megrendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehoznia. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 1956-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretetszolgálat. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött közgyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A szeretetszolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól a hajléktalanok éjjeli menedékhelyén át a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától, a családok átmeneti otthonától, a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak a rászorulóknak. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 ezer személyről gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Nyárias értékekkel búcsúzott a tavasz. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges, napos időkkel elszórtan eshet eső. Déli szél és 22-28 fok valószínű. A hét második félének időjárása még viszonylag bizonytalan, de picikét hűvösebb lehet az idő, majd péntek és szombaton ismét újra fölmelegszik a levegő.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor kinyitjuk együtt a Szentírást, és szeretnénk megérteni jobban a folyamatokat, akkor mindig ott ágál előttünk az, hogy egy-egy történetnek látszólag vége van, néha kitesznek egy fejezetszámot, ami tovább nehezíti a dolgokat, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy hát akkor ott abba is lehet hagyni az olvasást, és így darabokra hullik, mint amikor valakinek a kezében egy kép szétesik alkotó elemeire, és újra kéne rakni valahogy. Hát amikor az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy van részesemény, és van egy átfogó célja a mindenhatónak, például ugye Macedón területre Isten maga hívja egy látomás által Pál apostolékat. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve Macedón területen nekik minden tökéletesen fog sikerülni, mármint emberi szempontból, hogy nem lesz nehézség, sőt, egymás után jönnek, egyik nagyobb nehézség a másik után, de itt is, ott is, amott is gyülekezetek alakulnak. A legutóbb Tesszalonikában jártunk. Szalonikinek mondják ma ezt a települést, és Szalonikiben, a legjobb tudomásom szerint, mind a mai napig vannak keresztény testvéreink, vannak gyülekezetek, és Szalonikiben nyilván különös lehet, amikor olvassák a nekik írt levelet. Ennek különös hangsúlyt kell adnunk, mert a tesszalonikai testvérek voltak az elsők, akik Pál apostoltól levelet kaptak. De erre majd visszatérünk a mai nap folyamán, hiszen ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy Pálék úgy tudtak elmenni, vagy úgy kellett elmenni Tesszalonikából, hogy Jászonék, az első megtérők között levő egyik nagyon mélyhitű testvérünk, kezességet vállaltak, ami egyben azt is jelentette, hogy óvadékot helyeztek letétbe, azért, hogy Pál apostolék ne kerüljenek börtönbe. Az apostolok cselekedetei 17. fejezeténél van nyitva nálam a Szentírás, a 10. verstől így folytatja Lukács a beszámolót. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pál Szilásszal együtt Béreába. Ugye tetszenek emlékezni, a múltkor nagyon hangsúlyoztuk, hogy Filippiben Pálék a jogtalanságot hangsúlyozandó, szépen fényes nappal kivezettették magukat a börtönből, és amikor azt mondták, hogy hagyják el a várost, akkor szépen visszamentek Lidiáékhoz, és pont a gyülekezet érdekében úgy döntöttek, hogy nem fognak lapulva, szinte szökve menni, mert ez a gyülekezetnek a hosszú távú érdeke. Itt viszont egy megfeszülő helyzet van, itt még nem jutottunk el olyan helyzetekig, mint Filippiben, és a testvérek együtt imádkozva Pálékkal úgy látták jónak, hogy ugyan letétbe helyezték Jászonék az óvadékot, de ők még ma éjjel menjenek el. És néha úgy látszik, hogy erre is szükség van, hogy is mondják ezt a köznyelvben, hogy a hívő az üldözők elől egérutat nyerjen, mert itt is erről van szó, hogy itt Pál apostol és Szilász gyakorlatilag egy lehetőséggel él, hogy ma éjjel még szabad az út, muszáj menni. A reformációnak az idejéből jutott eszembe egy példa, nem tudom, hogy mennyire tudja a legtöbb hallgató, hogy annak idején, amikor Luther Mártont felelősségre vonták a hitvallásáért, azokért a bizonyos pontokért, amivel összegyűjtötte, hogy mivel nem ért egyet a Biblia alapján, amit a római egyház tanít, akkor utána kimondatott, hogy egy rövid időre kap lehetőséget, de amikor az a rövid idő letelik, utána szabadon bárki őt megölheti. És ezért kellett őt gyakorlatilag a szó szerint elrabolni útközben, hogy ne tudják rajta végrehajtani. Ez azt is jelentette egyébként, hogy bármelyik közember, akár egy úton álló, ha őt gyakorlatilag rablógyilkosként kivégzi, akkor se kérték volna az ő vérét senkin számon. Abban a helyzetben egy fejedelem, egy választó fejedelem döntött úgy, hogy akkor ő kimenekíti a szolgái által Luther Mártont, és ebben a különös helyzetben Luther Márton Bibliát fordított aztán. De Pál apostol és Szilás pedig úgy döntött, hogy akkor ők valóban mennek, gyorsan mennek, pontosan azért, hogy a gyülekezetről, a gyülekezetre háruló figyelmet egy picit tereljék, de tessék csak figyelni. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Ez alapvetően egy szíven ütő dolog, olyan, mintha valamiféle előítélet, vagy valamiféle utóítélet sugározna Lukács szavaiból, hogy hát a tesszalonikaiakra ez rossz fényt vet. Nem, nagyon jó fényt vet a béreaiakra. Meg lehet kérdezni ilyenkor persze természetesen, hogy mitől nemesebb lelkűek a béreaiak. Erre én nem tudok válaszolni, találgatni tudok, de abban a hitben találgatok, hogy talán nem fogok messze esni a valóságtól, ha azt mondom, hogy tetszik tudni, úgy van ez, mint hogy ugyanahoz a felekezethez tartozó gyülekezetbe elmegy valaki itt, majd ott, aztán később amott, és azt fogja mondani, hogy de hát ez mintha nem is ugyanaz a felekezet lenne. Más lelkület, más hozzáállás, másfajta szeretett közösség, az egyik olyan hideg, hogy belép az ember az ajtón, és jégcsappá merevedik a lelke, a másik az sokkal melegebb, de igazából a melegséget az valami klubéletszerűség sugározza, egy harmadikba pedig bemegy az ember, és azt látja, hogy itt szent az Isten. Itt szentnek tartják az Isten igéjét. És ez az ige jelent a számukra valamit. És abból, hogy Pál apostol bizonyságtételét ők úgy fogadták, hogy kapták elő az ősi tekercseket. Hiszen itt, amikor arról van szó, hogy fogadták az igét, de elővették, napról napra kutatták az írásokat, akkor arra kell gondolni, hogy elővették a Tóra tekercset, ugye ez Mózes 5 könyve, elővették az Ézsaiás tekercset, elővették a többi prófétát, mindent, amire Pál hivatkozott. És meg akarták tudni, hogy így vannak-e ezek. És ez nagyon-nagyon rendben van. Megmondom őszintén, rendkívül boldog lennék, hogyha abban a tudatban beszélhetnék itt a mikrofon másik oldalán, hogy a készülők mögött ülők közül sokan vannak, vagy egyre többen vannak, akik leveszik a polcról, vagy fölveszik az asztalukról a Bibliát, és azt mondják, hogy na nézzük, miről beszél ez az ember. Vizsgáljuk meg. Tudnélik, hallgatni valakit és egyetérteni vele, megvizsgálás nélkül nem túl bölcs dolog. És bocsánat, hogy így mondom, azért nem túl bölcs dolog, mert akkor a retorika érvényre jut, és esetleg a hitető szép szavak elviszik az embernek a szívét magától Jézus Krisztustól. A béreaiak azt mondták, hogy ez csuda, amiről Pál beszél. Haj, de jó! Egy kérdés, tényleg így vannak? És hát nyilván miről beszélt Pál? Hát Krisztusról. Beszélt róla, mint aki idejött a világba, és nyilván beszélt arról, hogy hát nem emlékeztek? Mózes mondta, prófétát támaszt nektek az Isten olyat, mint én. Ő rá figyeljetek. Na, akkor nézzük meg, mondott ilyet Mózes? Mert ha mondott ilyet, akkor nézzük, milyen környezetben mondta, hogy mondta. Ha nem mondott ilyet Mózes, akkor Pál, Szilász, hagyjátok abba. Aztán lehet, hogy hivatkozott arra Pál, hogy emlékeztek, az a Bálám nevű prófét, amikor meg kellett volna átkozni a népünket. Nem tudta megtenni. Sőt, egy idő után kínjában azt mondta, hogy nézem őt, de nem most, látom őt, de nem közel, csillag jön föl Jákobból, királyi pálca Izraelből. Aztán Ézsaiás. Na hát Ézsaiásnál rengeteg mindent lehetett elővenni, hiszen alapvetően elővehették a 7., a 9., 11. fejezetet, és aztán a 40. fejezettől az 55. fejezetig az Úr szenvedő szolgájáról szóló bizonyságtétel van, mint egy külön kis könyvecskében, de aztán az 56. fejezettől is folyamatosan hangzik profécia az érkező Krisztusról. Gondoljunk csak arra a proféciára, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és ide jönnél közénk. És a béreiak azt mondták, rendben, Pál, nézzük meg együtt. Azon gondolkoztam, hogy ez a lukácsi megjegyzés, ez vajon Lukástól származik-e? Amikor Béreában voltak, nem mondhatom, hogy Lukács teljesen kezdőhívő volt, de azért igencsak elején a hívő életnek. Hiszen ugye emlékszünk, közvetlenül a macedón út előtt csatlakozott Pál apostolékhoz, korábban nem tudunk róla semmit, minden bizonnyal egyébként megtérésre is abban az időben jutott, valahol ott a kikötő környékén találkoztak, mielőtt hajóra szálltak, és most tanulgatja Lukács, hogy hogy kell értelmezni a hívő életet. És nyilván Pál apostol volt az, aki azt mondta, hogy figyeljétek meg, hogy milyen jól csinálják a béreiek. Hallod, Timóteus? Ugye nem felejtjük el, hogy ott volt Timóteus. Hallod, Lukács? Ezek az emberek az igéből akarnak meggyőződni. És nincs más mérce a keresztény hiten belül. Hiába mondogatják, hogy de hát az egyháznak ilyen-olyan-amolyan tanítása. Abban az időben a héber közösségnek volt egy másik mércéje, úgy hívták Talmud. És nagyon sokszor hivatkoztak a rabbik ilyen-olyan-amolyan tanításaira. És most azt mondja a tarzuszi Saul, és nekünk Lukács adja tovább, hogy nemes lelkű az, aki Isten igényén kívül semmilyen más mércét nem használ. Nálunk is van, a keresztény irányzatokon belül is van, aki azt mondja, hogy na meg az egyházi szokásrend. Ezt szebben is szokták mondani sokkal. A szent hagyományok, amit mi egyébként kikiáltottunk szentnek, a szentírás soha nem mondta, hogy a hagyományainkat szentként tiszteljük, ellenben azt mondta, hogy keressük az Urat és az ő szentséges orcáját, és hallgassunk az ő igéjére. És amikor Isten igéjét kezdjük el figyelni, akkor a lelkünk is megváltozik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt Pál apostolnak az a bizonyos oktató munkája is benne van ebben a minősítésben, hogy megtanította a munkatársait, hogy örvendezzenek annak, amikor valaki előveszi a szentírást, és amikor kontroll gyakorol a tanítás fölött. Mi lett az eredmény? Így olvasjuk a 12. verstől, sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Az az igazság, hogy ilyenkor az embernek rengeteg gondolata támad. Ha ez nem a nehéz esetek a Bibliában sorozat lenne, akkor én legszívesebben ezt átlépném, mint ahogy nagyon sokszor legszívesebben azt mondanák, hogy felejtsük már el ezeket a dolgokat, de muszáj észben tartani. Egyrészt az ördög soha nem unta meg a maga szolgáinak se a kiképzését, se a felhasználását. És ahol Isten ügye előre mozdul, ott egészen biztosan meg fog jelenni a hatalomféltés, az egyéb területen megjelenő féltékenység, az anyagi kérdéseknek a fölvetése, a területféltés, a kiszorítósdi, szóval valami biztos meg fog jelenni, nagyon sokszor ez mind együtt. Mi köze volt a tesszalonikai zsidóknak Béreához? Ha megtetszettek figyelni, akkor Pál apostolék elmentek éjszaka, és jócskán odébb van azért Bérea, nem 3 kilométerre esik Tesszalonikától Bérea. Mi köze van hozzájuk? Viszi őket a féltékeny szívük. Megtudták, hogy odajöttek Pálék, vagy odaértek Pálék, hát akkor mentsük meg a béreaiakat is. Ráadásul, és itt szeretném hangsúlyozni, még kereszténységen belül is megjelenik ugyanez, és nyugodtan néven nevezhetjük felekezeti sovinizmusnak. Nagyon-nagyon sokszor jegyezte föl a történelem, például Bibliát terjesztőkről, hogy képesek voltak egyházi személyek utánuk küldeni sokadik városba is csak azért, hogy tönkre tegyék a munkájukat. És azt sem felejthetjük el, hogy egy nevezetes bíboros itt a 20. század közepén, Zalában több ezer Bibliát égettetett el, amikor elindult az evangéliumnak a terjedése, mert hogy nem akarta, hogy az emberek kezébe kerüljön a Szentírás. Erről szívesen hallgatunk. Pedig az a helyzet, hogy amikor beindulnak ezek a mi vagyunk a legfontosabbak, és ne jelenjen meg senki ösztönök, pláne ne jelenjen meg egy olyan evangélium hirdetés, ami elvonja a figyelmet az általunk kívánt területekről, vagy netalántán pénzt csoportosít át. Vagy templomi hallgatóságban lesz átcsoportosulás. Már nem az a kérdés, hogy vajon az igazsághoz ragaszkodnak az emberek, vagy a gazsághoz. Azért hadd mondjak egy ellenpéldát. jó pár évvel ezelőtt találkoztam egy nevezetes lelkész családnak a sarjával. Azért nem mondok se felekezetet, se nevet, mert nem szeretném, ha most valaki ezzel kezdene el utána labdázni, vagy ezzel szeretne visszaélni. Szóval az ő édesapja nagyon mély evangéliumi lelkületű ember volt, és hirdette az igét. És meghívták valahova Közép-Magyarország egy településére evangelizálni, és tetszik tudni, mi történt? Felébredtek emberek. A saját felekezetében, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a saját felekezetében felébredtek emberek. Több tucatnyi ember. De a helyi lelkész olyan féltékeny lett erre a megújuló lelkületre, hogy ott piszkálta a felébredteket, ahol csak lehetett. És megkeresték ezt az embert, hogy most mit csináljunk? Hát a saját lelkipásztorunk tör ellenünk. És azt mondta ez a lelkész, mit kérdeztek erről? Van a településen élő hitű gyülekezet? Visszahőköltek a testvérek. Hát van. Na de hát ők is mondták, hogy azok hova tartoznak. Miért kérdés a számotokra? Menjetek oda közéjük, és éljetek hitben, szeretetben velük. Azóta is sokszor gondolkozom, hogy mekkora bátorság kellett egy ilyen tanácsot adni. Hiszen mindenki pontosan tudta, hogy a tanács is honnan jön, a testvérek se szégyelték elmondani, és nyilván egy bélyekként ott maradt, hogy miféle ember az, aki egy másik felekezethez tanácsolja a saját egyházának a híveit. Az az igazság, hogy sokszor elmondjuk, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem görög, sem héber. Na most itt akkor elalkattunk, ugye? Mert hát van-e ilyen us, meg olyan ista? Persze, mi ismerjük ennek a belső ízét, de megkérdezzük-e magunktól, hogy élő hitű-e az, akivel megosztjuk a Szentírást? Hogy az, aki tanít Krisztus követő, tessék megnézni a béreaiakat, jön egy idegen felekezet, most bocsánat, hogy így mondom, de tessék megérteni, jön egy idegen felekezet, Krisztust hirdeti, nem a mózesi törvényekről beszél, sokadik verzióban, Krisztust hirdeti, azt mondja, hogy eljött a Mesiás, és innentől kezdve egy új szövetség van érvényben, és a Mesiásért másképp kell gyakorolni ezentúl a hitet. És egyre többen átlépnek ebbe a közösségbe, megtalálják a Krisztussal való közösséget. Helyes dolog ez? És aki nem, sokszor idézzük azt az igét, hogy akié a fiú, azé az élet. Hisszük-e ezt? Persze, rendes evangéliumi hívő, hát hogy ne hinné? És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ez akkor is igaz, ha saját felekezetem valamelyik gyülekezetéről kell kimondani. Tetszett ezt gondolni? Ha saját rokonságomban valaki nem ismeri Krisztust, ez akkor is igaz, ez nem vigasztaló, ez súlyos belső kényszer. Könyörögnöm kell az Úrhoz, imádkoznom kell az Úrhoz, kérnem kell az Urat, hogy Uram, adj szabadulást, adj megmenekülést, lehetőleg mentsd meg a lelkét. De attól, hogy én más oldalra állok át, attól nem fog megváltozni a közösségem, a gyülekezetem lelkülete. Mármint, hogyha átállok a Krisztus ellen beszélők oldalára. Tessék csak nézni, mit mond Isten igéje. Azt mondja Isten igéje, hogy Pálék ott Béreában hirdették a Krisztust. Azt is mondja Isten igéje, hogy jöttek a tesszalonikaiak, és megpróbálták szétverni a gyülekezet munkáját. Amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti Isten igéjét, oda jöttek, és ott is fellázították, és felizgatták a sokaságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Tetszett ezt hallani? Mi a megoldás? Kiderült, hogy célpont lett Pál apostol. A testvérek azt mondták, hogy akkor azt, akit leginkább keresnek, kivonják, és most következik valami rendkívüli a Szentlélek munkájában. Timóteus és Szilász egy sorral előbbre kell, hogy lépjen.

0: De hogy akarjuk ezt? Ez a 21. század emberének a reakciója. Az akkori embereknek nem ez volt a reakciója. Azt mondták és azt tanították, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez a tanítás azt is jelenti, hogy kész vagyok átvenni azt a szerepet, amit az én szolgatársam betöltött, mihelyt szükség van rá. Ki fog tanítani, hogyha azokat, akik most állnak a tanítás szolgálatában, valami éri, akár egy ilyen támadás. Hát jönni kell a második sornak, és a második sor mögött kell, hogy legyen majd egy harmadik, meg egy negyedik. És nagyon sokszor elfelejtettük, hogy az Úr Jézus, amikor a misszió parancsot adta, akkor azt mondta a tanítványainak, menjetek el, szélese világra tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ez a tanítás, ez azt jelenti, hogy add tovább a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következőnek, meg a következőnek, meg a következőnek, mert a Krisztusról szóló bizonyságtétel, hiteles bizonyságtétel, biblikus bizonyságtétel, ráépülve a proféták és apostoloknak az alapjára nem állhat meg. Egy új fejezet nyílik a kereszténységben. Innentől már nem csak egy Pál kaliberű ember hirdeti az igét, hanem jönnek azok, akik megtanulták, akik nem mondhatják azt, mint Pál, hogy személyesen találkoztam a Krisztussal, vagy ott voltam Jeruzsálemben, amikor Krisztus itt élt, hanem akik a hívők bizonyság tétele alapján jutottak hitre, és így élték át a Krisztussal való közösséget, adják tovább másoknak. És az elején emlegettem azt a bizonyos Tesszalonikába írt első levelet, hogy csak tessenek megnézni a preambulumot, a bevezetést, mert ott meg fogják nevezni azt, hogy kik azok, akik ezt a levelet írják, meg viszik. És kiderül, hogy Timóteusnak és Silásnak ebben komoly szerepe van, mert hogy rájöttek, hogy ha nem lehetünk ott személyesen, és nem mondhatjuk el személyesen, akkor még mindig van egy lehetőség. Hát ezért találták ki az írást. És van egy lehetőség arra, hogy a bizonyságtétel akár minden nap fölolvasva megszólaljon. És Isten elkezdte megszervezni, hogy legyen majd egy új szövetség. De ez nagyon sok szenvedés, nagyon sok nyomorúság, sok üldöztetés kellett, meg még az is, hogy Pált ebben a helyzetben a munkatársai tényleg nagyon alaposan eltávolítsák, egészen Aténig, ugye ez már kívül esik Macedónia területén, pontosan azért, hogy az üldözés most őt ne érje, de Pál a munkatársaiban, sőt, nem Pál, hanem Krisztus ezekben az emberekben ott maradt, jelen maradt, és a misszió mehetett tovább. Vajon a mi közösségeink készek-e, képesek-e erre? Akarják ezt? Mert könnyen egy hirtelen támadt nehézség véget vethetne a gyülekezetnek. De Krisztus nem ezt akarja, hanem hogy a misszió, a Krisztusról szóló bizonyságtétel hitelesen folytatódhassék. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik. Példabeszédek könyve 24. fejezet 20. vers.

Azt szokták mondani, hogy valaminek nincs jövője. Például egy vállalatnak, amelyiknek az élén olyan vezető áll, aki nem megfelelően menedzseli, rossz üzletpolitikát folytat, helytelenül válogatja meg tanácsadóit. Nem épít ki megfelelő üzleti kapcsolatokat, nem alkalmaz praktikus gyakorlatokat, vagy alig reklámozza magát. Ha nem változtat ezeken a dolgokon, először lehet, hogy felvirágzik a cége, de aztán elsorvad és csődöt mond.

0: A Biblia arról beszél, hogy ez a törvényszerűség megjelenik az élet más területein is. Aki gonosz utakon jár, az először lehet, hogy dőzsöl, és úgy tűnik, hogy a dolgai a legjobban alakulnak. Aztán kiderül, hogy csalt, hazudott, tisztességtelen eszközökhöz folyamodott, rossz tanácsokat követett, nem igaz, amivel reklámozza magát, így hitelét veszti. Trehány munkát végez, emiatt elpártolnak tőle a partnerek, és rossz hírét viszik. Végül összedől a ravaszul felépített karrierje. Salamon ezt ahhoz hasonlítja, mint amikor a mécses kialszik, és nem világít tovább. Ennek az embernek nincs többé jövője. Úgy is szokták mondani, hogy leáldozott a csillaga. Börtönbe kerül, vagy a társadalom nem bízik többé benne, megbélyegzik, mert mindenki tudja, mit tett. Vigyázz, te soha ne csatlakozz olyan társasághoz, ami gyors sikert, karriert, meggazdagodást ígér. Bár sok ilyen hirdetés jelenik meg, ezek mögött csalás van. A valódi sikerért meg kell dolgozni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Az időnek és az életnek egyes részeit akkor használjuk föl termékenyen, ha semmit nem hagyunk belőlük haszontalanul elmúlni, és mindig a jobbat választjuk a rosszabb helyett, írta Comenius Ámos János, csehpedagógus és író, a Nemzetek tanítója. Legfontosabb pedagógiai műve a Didaktika Magna. Európai városok után a Sárospataki Református Kollégiumban tanított, ott írta két igen fontos művét, a Scola Ludust és az Orbis Sensualium Pictust. 1654-ben e napon tartotta Patakon búcsúbeszédét, és indult Lesznóba, majd Amsterdamban összegezte pedagógiai elveit. Szerinte az összes emberi ismeretet a legegyszerűbb, legáltalánosabb alapfogalmakra kell visszavezetni, kidolgozva ezek kapcsolatrendszerét. Ez a mindent átfogó tudomány lesz a pánszófia, amely az embert hozzásegíti ahhoz, hogy megtalálja a helyét a világban. Reményei szerint, ha minden ember élethelyzetének, lehetőségeinek és a világismeret teljességének birtokába jut, akkor létrejön a belső, a külső béke, az együttműködés, a tökéletes társadalom.
2: Szatmári Paksi Mihály a franekkeri, illetve az utrechti egyetemről 1711-ben tért haza. Ekkor tokai lelkésznek választották. Gyorsan terjedt jó híre, és 1716-ban az erdélyi református főkonzisztórium meghívta a gyulafehérvári kollégiumba a bölcselet és természettudományok tanítására. Az iskolának üldöztetésben volt része. Különböző nehézségek után az Egyesült Sárospatak Gyulafehérvári Marosvásárhelyi kollégiumban folytatta a működését, és a teológiai tudományokat adta elő. Emellett az erdélyi egyházkerület generális nótáriusává választották. 1734-ben a Sárospataki kollégium igazgatására hívták meg, és 1744-ben bekövetkezett haláláig ott működött, úgyis, mint a Zempléni Egyházmegye esperese. Számos gyászbeszédében fejtette ki teológiai elveit. Például a sátán harcain és kísértetein győzedelmeskedő kegyelem, avagy a testi dolgokkal való gazdagságnak hiába valósága kezdetűekben.
1: Sebestyén Jenő 1884-től 1950-ig élt. Az utrechti egyetemen ismerkedett meg a holland kálvinizmus szigorú alapelveivel, amit egész életében képviselt és történelmi kálvinizmusnak nevezett el. 1910-ben magántanár a Budapesti Református Teológiai Akadémián, ahol 1917-ben a filozófia doktora lett. Ettől kezdve 1946-ig elméleti teológiát tanított, miközben 10 évig az akadémia igazgatója is volt. Szervezte a Soli Deo Gloria református diákmozgalmat, megalapította a Calvin János Társaságot, szerkesztette a kálvinista szemlét, majd a magyar kálvinizmust. Művei közül most a következőket említjük. Kálvinizmus és demokrácia. Nietzsche és Calvin. Ki az igazi kálvinista? A református nő lelki világa. Első, második, harmadik rész. És a posztumusz református dogmatika.
2: E napon fogadta el a Nemzetgyűlés az 1921. évi 30. törvénycikket az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról. Az első paragrafusát idézzük. Minden gyermek gondviselője, szülő, gyám, gazda, amennyiben ezen törvény kivételt nem tesz, köteles a gondviselése alatt álló gyermeket a gyermek 6. életévének betöltését követő 9 tanéven át nyilvános iskolai oktatásban, mégpedig 1. 6 tanéven át elemi népiskolai, 2. továbbá 3 tanéven át továbbképző, ismétlő népiskolai oktatásban részesítetni. Az iskoláztatás kötelezettsége magában foglalja a vasár és ünnepnapi istentisztelet látogatásának kötelezettségét is.
1: 1944-ben ekkor bombázták le a debreceni legrégebbi templomot az Ispatály téren. Ezt az első kárt a szomorú sorsú templomok követték Mezőzomboron, Pest-Szent Imrén, Csurgón és Kutason. Szinte minden budapesti református templom is megsérült, és a harangokat is háborús célokra kobozták el, és semmisítették meg.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: és ő felelvén mondanékik. Mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Lukács 19:40.
1: Szóljunk azokról a kövekről, amiket a hátunkon cipelünk napról napra, sokszor évtizedek óta. Érezzük, hogy hatalmas hátizsákot cipelünk, amivel mindannyian azt teszünk bele, amit akarunk, majd hangtalanul vagy lázongva, de viseljük a nehéz súlyt, és cipeljük tovább. Lehet, ezt tesszük az összeroskodásig, és még a földön is vonszolnánk tovább, mert talán a kötelességtudat erősebb a megfontolásnál. Aztán jön egy nagyobb akadály, betegség, hatalmas gondok, és bizony ilyenkor le kell ülnünk, megpihenni, letenni a zsákot. Érdemes kivenni a köveket belőle, egyenként szemrevételezni, megnevezni és eldönteni, cipeljük-e még tovább, avagy már örökre le kell tenni. Rájöhetünk arra is, hogy némely kövek csupán látszanak nehéznek, valójában azok is elhagyhatók. Így aztán kiléphetünk hosszú évek áldozat szerepéből, amiben talán még egyszerűbb is volt belesüppedni, a környezetünktől elvárni, hogy ők tegyenek boldoggá, sőt, még találják is ki, hogy mivel és hogyan. Meg kell tanulnunk felelősséget vállalni önmagunkért, döntéseinkért, vállalásainkért, nem pedig másokat hibáztatni tehetetlenségünk miatt. Kikerülhet zsákunkból az illúzió nevű kő, amiből csalódásaink nagy része fakad. Ne cipeljük tovább a folyamatos önvád és a jövőtől való félelem köveit sem, hanem Jézus lábához helyezve éljük meg az ő megbocsátó kegyét, bíztatása erejét. Így már vihetjük még meglévő köveinket, hiszen nélkülük elvesztenénk egyensúlyunkat. Isten jól tudja, mire van szükségünk a lelki gyarapodásunkhoz.
0: Kegyelmező Krisztusom, kimondhatatlanul gazdaggá tesz a te kegyelmed, mert vele együtt téged is a magaménak mondhatlak. Ha tudom, hogy Jézusom az enyém, másra már nincs is szükségem többé. Senki és semmi nem pótolhatatlan rajtad kívül. Ám Jézusom, te mindenért megelégítesz, amit elveszítek. Annyival inkább elegendő a kegyelmed, mert éppen a gyöngeségeimben válik nyilvánvalóvá az erőd. A teljes tehetetlenség állapotában tapasztalom meg igazán, hogy milyen erős vagy, Uram, és milyen energiát tudsz adni. Ezért nem roppanok össze a földi élet terhei alatt. A kegyelem boldog részeseként naponta térdre roskadok előtted, s hálát adok. Kérek ahhoz is kitartást, akaratot, hogy mások terhét is érezzem meg, nyújtsak segítő kezet. Hiszen még távoli népek terhének a súlya is, akarva nem akarva, ránk nehezedik. Mert mennyei atyánk ezt az emberiséget úgy teremtette, hogy egyik ember élete láthatatlan szálakkal össze van kötve a másikéval. Egyikünk sorsa függ a másikétól is. De ha mások terheinek Ez a sós közösségünkből adódó, kényszerű, szükségszerű hordozása még nem jelenti, Krisztusom, a te törvényed betöltését, a szeretetet. Kérve kérlek, ne azért vállaljam a mások terhét, mert az úgyis rám nehezedik, hanem azért, hogy valóban segítségére lehessek embertársaimnak, közösségeimnek, hogy megkönnyítsem a terhüket. Pál apostol szavait is így értem, amikor ő fölszólító módban adta ki a parancsot, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június. Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Júnó, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidékeken emlegették nyár elő havaként is. A hónap csillagászati eseménye, hogy a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a nap sugaraitól, azaz a nap sugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással, a napnak, a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt. Ha júniusra esik, a szép idő bőtermést ígér. 8-án van medárt. Ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg ugyanennyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban. Noha, ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült föl, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án megrendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehoznia. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 1956-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülés szakán. Széles körű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülés szakán május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyházunk gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026. évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027-es évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján Isten tiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Szerdán erőteljes felhősödése lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges, napos időkkel elszórtan eshet eső. Déli szél és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Tóth Árpád, Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe met, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.

0: Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadássorozatot hallják. Az Örökkévaló Evangélium. Dr. Szigeti Jenő előadása.
1: Szeretett testvéreim az Úr Jézusban! Örülök, hogy ezen a kedves esti órán ismét elcsendesedhetünk, Isten igéjét tanulmányozhatjuk. Ma este egy szóból szeretnék kiindulni, egy olyan görög eredetű idegen szóból, amit mindnyájan tudunk, sőt, azok is ismerik, akik a Bibliát talán életükben még nem fogták a kezükbe. Köznyelvünk ismerői ismerik ezt a szót, és ez a szó evangélium. Ha most megkérdezném a gyülekezetet, hogy ez a szó, hogy evangélium mit jelent, akkor a gyülekezet nagy része válaszolni tudna erre, és ilyen válaszokat kapnék, hogy az evangélium szó az azt jelenti, hogy örömüzenet. Ha nagyon pontosak akarnánk lenni, és most az egyszer legyünk nagyon pontosak, akkor egy kicsit többet kell erről a szóról mondani. Először ez a szó időszámításunk előtt a 8. században fordult elő egy irodalmi műben, ezt mindenki majdnem jól ismeri, Homérosznak az egyik nagy eposza az Odüsszea, ahol ez a szó a következő összefüggésben található. Odüsszeusz hosszú bolyongás után hazaérkezik, de mivel ő egy elég ravasz ember, úgy gondolja, hogy áruhában kell hazamenni először, és megnézni, hogy a feleség, Pénelopé, hűséges volt-e a hosszú-hosszú évek során. Koldus ruhát ölt, és először Eumachosszal, a hűséges pásztorral találkozik, aki beviszi a kunyhójába, és elbeszélgetnek az élet dolgairól, Eumachosznak sejtelme sincs, hogy a gazda ez a Koldus, és visszaemlékszik a régi gazdára, Odüsszeuszra, aki nagyon jó volt, és bárcsak visszajönne. És Odüsszeusz egy könnyű jóslásba bocsájtkozik, azt mondja Eumachosznak, vissza fog az jönni, meglátod nagyon hamar. Eumachosznak fölcsillan a szeme, és azt mondja, ha visszajön, akkor én neked, görög szóval mondom most, evangéliont adok. Az evangélium nem egyszerűen csak valami jó hír volt. Több ennél. A jó hírért a hírhozónak adott ajándék. Az évszázadok során ez a szó is, mint minden nyelvi jelenség, változott, gazdagodott, más tartalmat öltött, de a görög nyelvben megmaradt, hogy az evangélium nem egyszerűen csak beszéd. Nem egyszerűen csak elmondott szó, óhaj, vágy. Nem egyszerűen csak valami szép hír, hanem olyan hír, aminek magva van, aminek reális alapja van, aminek kézzelfogható alapja van, valami ajándék. Hiszen Eumachosz, az áruhás Odüsszeusznak ruhát, kincset, élelmet, gazdagságot ígért, valami kézzelfoghatót. A Bibliában is ez a szó megmarad ilyennek, ilyen arcúnak. A Bibliában is ez a szó Istennek olyan jó hírét jelenti, aminek mindig van kézzelfogható tartalma. Nem egyszerűen csak elmondott szó, elröppenő jó kívánság, nem egyszerűen csak valamiféle kegyes óhajtás, hanem valami kézzelfogható valóság. Valami olyan, amire építeni lehet, valami olyan, ami megoldást hoz. Úgy is mondhatom, az Isten megoldása az emberi élet nagy kérdéseire. Mert az evangélium az valakitől jön, aki életünk kezdetén ott áll. Az evangélium az valamire jó nékünk embereknek, akik talán az életünk megoldatlan problémáinak hegycsúcsa előtt állunk, vagy akik talán a tengerparton ott állunk, és nincsen hajónk, amivel a túlsó partra érjük. Az evangélium megoldás. Annak a megoldása, aki egyedül képes arra, hogy minden kérdésünkre válaszoljon, minden kérdésünkben megoldás legyen. Hogy ezt a szót megértsük, egy kicsit önmagunkkal kell szembenéznünk. Kik is vagyunk mi? Ha már a görögöknél vagyunk, megint egy görög példát engedjen meg nékem a gyülekezet. A delfói Jósda homlokzatán ott állt egy olyan program, három szó volt az egész, ami azóta is egyre időszerűbb. Pedig ez is több mint 2500 éves mondás. Gnotisze auton. Ismerd meg magad. Lényegében az emberi életben mi rengeteg mindent megismertünk. Az emberi tudás az elmúlt száz esztendőben hatalmas léptekkel ment előre. Eljutottunk a holdba. Szinte nincsen előttünk lehetetlen. Legyőztük a tér. Legyőztük az idő. Legyőztük az emberi élet alapvető dimenzióinak korlátait. És mégse érezzük magunkat győztesnek, mert ott van a nagy kérdés előttünk. És magunkat ismerjük. Mert valahogyan ez a nagy ismeretlen, az ember eljutott oda, hogy most már képes önmagát, egész életét megsemmisíteni. És ebben a nagy játszmában, ebben a hatalmas nagy küzdelemben az ember egyre ismeretlenebbnek érzi önmagát, és egyre jobban kínoz a kérdés, hogy vajon ismerjük önmagunkat? Gnotisze auton. Ismerd meg magad. A Biblia lényegében két kérdésre felel. A Biblia az a könyv, amiben csak erre a két kérdésre találunk választ. Kicsoda az Isten, és ki vagyok én? Sőt, ez a két kérdés is összeér a Biblia szerint. Hiszen a Biblia első lapján úgy lép elénk az Isten, hogy bennünket, embereket megteremt a maga képére és hasonlatosságára. És hogyha a Biblia lapjain nyomozódunk és keressük az Istent, óhatatlanul önmagunkat találjuk meg. És ha önmagunk életének végső titkára kérdezünk, mindig vissza kell látnunk az Istenhez, akinek a képére és hasonlatosságára formálódott a mi életünk. Isten belehelyezett bennünket egy csodálatos világba. Azt akarta, hogy mi emberek egyik kezünkkel az Isten kezét fogva, aki a szeretet, átvegyük ezt a szeretetet, és másik kezünkkel megfogjuk a másik ember, a teremtett világ kezét jelképesen szólva, és adjuk ezt a szeretetet. Az Istentől jövő szeretet átáramolva rajtam, eljusson az egész teremtett világhoz. Mivel Isten a szeretet, a mi Isten képűségünknek sem más a titka, csak ez, a szeretet. És a mi életünknek nagy tervrajza, az a törvényszerűség, amivel kihívott Isten bennünket a világból, az sem más, annak a titka sem más, mint a szeretet. Jézus maga mondta, a törvény betöltése a szeretet. És ha most mi elindulunk Jézus útján, akkor Jézus maga mondja, hogy arról fognak megismerni titeket, hogyha egymást szeretni fogjátok. Itt is a szeretet. De ez a szeretet csak olyan, mint a fény. Ahogy a tükör a sötét szobába vak, ugyanúgy az én életem enélkül a szeretet nélkül, Isten szeretete nélkül vak, mert ezt a szeretetet én önmagamból előhozni nem tudom, csak átvenni és továbbadni. És az ember élete a bűn óta összetört tükör. Mert mi is történt a bűnesetben? Nem egyszerűen csak annyi, hogy az ember önállósította magát, ahogy a romantika százada óta elgondolták sokszor a bűnt, mint heroikus, nagy kiállását az emberi énnek, a zsarnok teremtővel szemben. A bűn nem az Isten uralma ellen tört igazán. A bűn az én életemet törte össze. Egy híres német teológus, protestáns teológus, Emil Brunner a bűneset történetét úgy írta le, hogy ember az önellentmondásba. Ember, aki önmagának tagadásába, önmaga létének, igazi értelmének megtagadásába zuhant. Mert hogy is történt a bűneset? Isten adott egy gyönyörű szép világot az embernek. Ennek a gyönyörű szép világnak a nyomai még itt vannak körülöttünk. Legjobb úton vagyunk hozzá, hogy tönkre tegyük ezt a világot. És Isten ehhez a gyönyörű szép világhoz még hozzátette a maga törvényét, olyan, mint egy adományozó levél ez a törvény. Kert minden fájáról bátran egyél, a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Mózes első könyve, második fejezetében található ez az ige. És hogyha ezt a törvényt nézzük, Istennek ezt a csodálatos adományozó levelét. Itt Mózes első könyve, második fejezet, 16 és 17. versében. Három dolgot talál. Az Isten mindent nékünk ad. Kert minden fájáról bátran egyél. Az Isten egyet a sok közül visszakér. Azért ezt az egyet, hogy mi mindig tudjuk azt, hogy mi Istenre nézve teremtettünk. Hogy a szeretet olyan fény, ami nem a miénk, csak bennünk jár, ahogy Reményik Sándor egy örök szép versében mondta. és a szeretet megtagadásának a következményét is elmondja. Amely napon eszel arról, bizony meghalsz. És az ember az Istennek az igen szép világára azt mondta, hogy nem! Az ember önellentmondásba került. Megtagadta azt, amit az Isten adott. Mást látott jónak, amit az Isten jónak mondott. A kísértő, amit az Isten adott, azt eltakarta az ember szeme elől. Csak ugyanazt mondta az Úr, hogy a kert egy fájáról se egyetek, olvassuk a harmadik fejezet első versében, Mózes első könyvében. Az egyet, amit az Isten visszakért magának, az mint a tökéletesedés útját tárta az ember elé. És a következményt pedig igyekezett eltakarni. És az ember elkövette ezt a tragikus cserét. A mindent odaadta az egyért, megszakította a kapcsolatát Istennel, ennek következtében szembe került a másik emberrel, szembe került a teremtett világgal, szembe került önmagával, és egyre jobban menekül önmaga elől. Egyre kevésbé ismeri önmagát. És ezen a ponton jön az ember életében az evangélium. Ezen a ponton szólal meg Isten evangéliuma. Az evangélium első pontja a Bibliában Isten első megszólító szava az emberhez a bűneset után. Hiszen a bűneset után az ember nem tesz mást, mint körülkötőket készít, hogy a bűn következményeinek a nyomát tüntesse el. Nem tesz mást, mint rejtőzködik. Az Isten elől rejtőzködik. Az evangélium ott kezdődik, amikor Isten megszólal. Hol vagy, Ádám? Ismerős kezd lenni a történet? A te életedben, az én életemben is itt kezdődik az evangélium. Az én életemben, a te életedben is van bokor. Vannak álarcaink. Mi is rejtőzködünk. Ha most úgy őszinték vagyunk a szívünk mélyén. Hányszor nem vagyunk őszinték önmagunkhoz? Hányszor nem azok vagyunk, akik vagyunk? És Isten erre nem mond igent. Isten ebből a bokorból, ebből a bozótból kiszólít bennünket, és megkérdezi, hogy hol vagy, Ádám? Furcsa ez a kérdés. Nem Isten nem tudta, hogy hol van Ádám, csak Ádám nem tudta. Ő tudja, hogy én hol vagyok. Csak én nem akarom tudni. Az evangélium ott kezdődik, hogy Isten megszólít és kérdez, hol vagy? És ezután Amikor az ember kezd mellé beszélni, elmondja a következményeket, hogy a szavadat hallottam, és elrejtőztem, mert félek, mert mezítelen vagyok, és nem én, hanem a másik. Isten mond egy csodálatos dolgot. Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében van ez feljegyezve, a kígyónak mondja ezt az Isten. És ellenségeskedést szerzek, mondja a kígyónak, közötted és az asszony között. A te magod és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Isten nem mond igent az én bűnömre. Isten elküldi az asszony magvát, aki a kígyó fejére tapos. És az asszony magva Jézus Krisztus. Az a pont a világtörténelemben, ahol ez a nagy esemény megtörtént, a Golgotai kereszt. Ahol az én életem kígyójának fejére is rátaposott az asszony magva Jézus. És ez a Golgotai kereszt nem csak a történelem egy pontján, valahol Jeruzsálem mellett a Koponyák hegyén állt. Ez a kereszt az én életemben is áll. Az evangélium azt jelenti, hogy az asszony magva Jézus az én életemben is a kígyó fejére tapos. Ő az, aki a kígyó mardosását is elszenvedi. Ő az, aki mindent odaad. Az evangélium itt igazán ajándék, nem csak üres szó. Az evangélium itt igazán azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban én mindent megkaptam. És az evangélium itt azt jelenti, hogy itt találok vissza az Isten képűség titkához, a szeretethez. Mert a Biblia aranyszövege, János evangélium, a 3. fejezet, 16. verse azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy új értékrendet teremt bennem az evangélium. Valaki, én értem, odaadta magát, mert szeret. És ez az új értékrend valami újat indít el az én életemben, és erről az újról Pál apostol a római levél 8. fejezetében ír, közismert ige helyez, a 28. verstől. Egy nagyon biztos szóval kezdődik ez az ige, római levél 8. fejezet 28. versében. Tudjuk pedig, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Az evangélium az én életemben azt jelenti, hogy a szeretet közösség helyreállt az Istennel. A bűn szakadékát Jézus átlép.

gyógyítja a szememet. Tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Hogyan? Tovább folytatja az ige, és azt mondja, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mond ez az ige? Ez a csodálatos értékcsele, hogy az én életemben minden javamra válhat, úgy jöhet létre, hogy Isten eleve ismer engem. Mielőtt megszülettem volna, ő néki volt terve én velem. És ezért nem céltalan az életem. Ezért az én életemben jött valami új cél, új terv. És Istennek ez az eleve végig gondolt terve az, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Úgy mondhatjuk ezt egyszerűbb szóval, hogy a második Ádám megszülessen én benne. Hogy én megint az legyek, aki vagyok. Isten képére és hasonlatosságára visszaalakuljon az én életem. Ez az evangélium lényege. Belép Isten az én életemben, hogy én ismét én legyek, az legyek, akinek az Isten elgondolta az életet. És az Istennek ez a terve most megjelenik én előttem. Istennek ez az eleve elgondolt, eleve elrendezett terve. Most megfogalmazódik hívásként én előttem. Azt mondta az ige itt, hogy akiket eleve ismert, akiknek az életében eleve elrendelte, hogy visszaalakuljon a mi életünk az Isten képére és hasonlatosságára, azokat el is hívta. És ez a hívás most szól. Az evangélium nem egy régi szó, nem egy szívet melengető fogalom. Az evangélium Isten hívása, amelyik most szól, akarsz-e végre önmagad lenni? Akarsz-e közös nevezőre jutni önmagaddal? Akarod-e azt, hogy te az legyél, aki vagy? És erre a hívásra én mondhatok igent, és mondhatok nemet. Mert ha igent mondok, akkor itt úgy folytatja az ige, hogy ez az igen azt jelenti, hogy Isten az ő igazságának csodálatos palástjával betakarja minden bűnömet, megoldás lesz minden kérdésemre, és egy új úton indulok el, amin lépésről lépésre megtanulom, és tudni fogom, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Az evangélium végső lényege ez a hívás. Az a hívás, amiben Isten önmagammal akar megajándékozni.
amit ha elfogadok, akkor leszek igazán.

lennám én. Egyenlő önmagammal. Egyetlen helyen a Bibliában az evangélium szó mellett találunk egy jelzőt. A Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versében. Ez a jelző az, hogy örökkévaló. Örökkévaló evangélium. Ezen az egyetlen bibliai helyen található csak ez a jelző az evangélium szó mellett. Ez a biblia vers az ég közepén repülő angyalról beszél. Akinál van az örökkévaló evangélium azért, hogy mindenki hallja meg ezt az üzenetet. Mindenki hallja meg azt az örömüzenetet, aminek kézzelfogható tartalma az, hogy én végre önmagam lehetek. Kiszabadulhatok az önellentmondásból. Mert valaki, akinek a képére és hasonlatosságára szeretett törvény alapján az én életem formáltatott, ez a valaki átlépte a szakadékot. Önmagát adta értem. Ez az angyal azért repül az ég közepén, mert erről mindenkinek hallani kell. Ezt mindenkinek látni kell. Ne csodára gondoljunk, ne is égi jelenésre. Az angyal csak küldött. Angyal lehet egy bűnös ember is, te is, én is. Mert az Isten azt akarja, hogy ezt a szót, hogy evangélium. Amit mindenki tud. Ezt a szót, amit azok az emberek is ismernek, akik talán sohasem olvasták a Bibliát. Amely szóról nagyon sokan tudják azt, hogy azt jelenti, hogy örömhír, örömüzenet. Most úgy ismerjék meg az emberek, hogy nem pusztán szó, nem pusztán egy szép, virágos kifejezés, hanem benne, belerejtve ott van az Isten megoldása, valami kézzelfogható megoldás, az, ami az én életem megoldása. Keresd ezt a megoldást, testvér! Erről az ég közepén repülő angyalról, az evangélium üzenetéről fognak szólni a következő előadások, amelyre jöjjünk el. Mert vár bennünket Jézus, hogy megajándékozzon önmagunkkal. Segítsen ő, hogy mi a hívásban megjelent evangéliumra egy csendes, mély igent mondjunk az ő kegyelméből. Amen.

Sík Sándor, a bűneimmel egyedül. A bűneimmel egyedül vagyok. A szó lebotlik ajkamról, mint elesett, fölvérzett kisgyermek. Kiáltana, de csak szepegni tud, és poros arcán, két sáros barázdán nagy, tehetetlen könnyek cseperegnek. Ó, hogy ismertem jót és rosszat egykor! Néven neveztem a bűnt és erényt, mint Ádám a paradicsomban a rámosolygó teremtményeket. De most egy néma rengeteget látok, egy ismeretlen, névtelen világot, az önmagát sem értő szó megett. Oly kétségbe esetten egyszerű a szó, a név, a számozott szabály. A tett is olyan, megtapinthatod. A mások tette olyan egyszerű, de az én tettem. Ki értheti azt, mikor magam sem értem, amikor már az anyamében hét fátyollal fogantatott? Ki mondja meg, mi vagyok benne én? Mi az apám és mi a nagyapám? Mi ház, föld, víz, nap, amely érlelé? Meddig Plutárkosz, meddig Mózes, meddig Jókai, meddig Szent Ferenc, meddig a kenyér és meddig a perc, és mekkora része az Istené? Én azt sem tudom, tettem-e, nem-e. Én cselekedtem, vagy csak úgy esett? Vagy az egész csak képzelet? Ó, vaksebészet gyóntatónak lenni, de gyónni, patakot tenyérbe merni, kottába venni a forgószelet. Jaj, így vagyok a bűneimmel. Megvert, fölvérzett, maszatos gyerek, még sírni is csak szepegbe merek. De egy valaki hozzám térdel, ölébe vesz, semmit sem kérdez, csak megcsókolja vérző homlokom. És én meleg mellére bújva, szabadító sírásba fúlva az egyetlen szót dadogom. Atyám!

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Beszámoló az Egyházkerületi Tanács 2026. május 27-i üléséről. Egyhangú hozott döntéseket a tiszántúli református egyházkerület tanácsa 3. 2026-os ülésén. A fenntartott intézmények költségvetéseinek ismertetése mellett Fekete Károly püspök elnökségi beszámolója is elhangzott. Az áhítatot követően tehát Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke tartotta meg elnökségi beszámolóját a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszakról. Az ülés második részében a tanácstagok meghallgatták, és a számvizsgáló bizottság javaslatával összhangban egyhangulag elfogadták az egyházkerület fenntartásában működő valamennyi intézmény 2025-ös költségvetési beszámolóját, valamint 2026-os költségvetéseinek módosítását. Az egyházkerületi tanács Kustár Zoltán rektor kinevezését javasolja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Magyarország köztársasági elnöke számára. Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók meg. Tiszáninneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a tiszáninneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma, Nagy Károly Zsolt Böjte albumának fotóiból rendezett kiállítás, és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az Abóibári Báb csoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. A gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlása is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csönd. Június 26-27-28-án Veszprém belvárosában lesz megrendezve a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Szerdán erőteljes felhősödése lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges, napos időkkel elszórtan eshet eső, déli szél és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ma Vörös Marti Mihálynak, a romantika jeles nagy költőjének, irodalomszervezőjének, hazafias és bölcseleti lirájából néhány művet kiragadva tiszteljük az alkotó mély emberhitét, csodálkozunk rá gondolati gazdagságára, ismerhetjük föl komoly aktualitását. Életműve nemzetközi örökség és világirodalmi érték. 1836-ban írta a Szózatot, abban a válságos történelmi pillanatban, amikor nyílt szakításra került sor a bécsi udvar és a magyarság között. Művészetében ettől kezdve lesz a líra az uralkodó műnem. Az egyik legkétségbeesettebb magyar versként is emlegetik, az Aurora nevű almanakban jelent meg 1837-ben. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak megzenésítésére Bartai András nemzeti színházi igazgató pályadíjat tűzött ki. A mű május 10-én hangzott föl a Nemzeti Színházban. A Pesti Hírlap a költeményt a Nemzet, Béke s Hadi dalának nevezte. Sokáig vita tárgya volt, hogy a himnusz vagy a Szózat legyen a nemzeti himnuszunk. A költemény tárgyának a múltból táplálkozó honszerelemnek érzékletes kifejezője a skót ballada forma. A Szózat kiáltvány, Szózat a magyar nemzethez. Ez adja a szónoki beszédre emlékeztető szerkezetet. A cím megjelöli a beszédhelyzetet, a költő beszédet intéz a magyar néphez közvetlen, bensőséges hangon. E megszólítás egyes szám második személyű, vagyis mindenki úgy érezheti, hogy személyesen hozzá szól. Hiteles, látomásos erejű érv sorozat a meggyőzés eszköze. Az egyes ember számára a haza az életének értelmet adó kerete. A bölcső és a sír metaforák fejezik ki, hogy a honfinak a világ másütt nem adhat otthont. Vörös Marti Szózata hasonló gondolatokat vet föl, mint Kölcsey Ferenc himnusza, sőt, mintha annak gondolatmeneteit folytatná, ám hangvétele merőben más. Míg az egy ima, mely szinte könyörgéssé válik az utolsó verszakban, a Szózat az olvasót, hallgatót szólítja meg, lelkesítő, határozott, hazaszeretetre és hűségre ösztönző módon. A Vörös Marti korában is régiesnek tűnő igealakok, küzdenek, elhultanak, használata az ünnepélyesség mellett a történelmi időtávlatot is megadja. Ugyanakkor számol a himnusz aggodalmaival is. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál. Megjelenik a megsemmisülés romantikus képekben festett látomása, a nemzet halál víziója. Ez a nagyszerű halál azonban nem szégyenletes, hanem az áldozatokat vállaló nemzet tragikus elbukása. Ugyanakkor lehetségesnek látja a jobbkor eljövetelét is. Vörös Marti megkívánja győzni a magyarságot, hogy igenis van lehetőség a szebb világra, csak tenni kell érte. Ez jellegzetesen reformkori mozzanat. A rendíthetetlen hűség, a jövőért való munkálkodás megváltoztathatja a történelmet. Az anafora a sor elejének ismétlése érzékelteti a költő belső vívódását. Az nem lehet. Figyelembe veszi a Huszt figyelmeztetését is, messze jövendővel veti össze a jelent. A költeményben a hetedik versszaktól a jövő dominál. A jövő látomásában két hatalmas ellentétes tablóképben mutatja be a nemzet sorsát. Ezek a belső, örlő anomáliák a formában a verszenében is megjelennek, például a hosszabb-rövidebb sorok váltakozásában, illetve a nyolcszótagos, jambikos sorok átlépésével a következő sorba, rímei is fél rímek. Az indulat romantikus fölnövesztése, hogy a népekhez, a nagyvilághoz fordul igazságszolgáltatásért, mint egy összefonódik a tizedik strófa vallásos motivumával, százezrek imádsága száll egy jobbkorért Istenhez. A költő ezután ismét visszatér a jelen feladataihoz, s a vokatívusz parancsá erősödik. A költő megismétli a kezdeti fölszólítást az utolsó strófában, de a keretes szerkezet módosult kifejezést hordoz. A vers végi erőteljesebb. Sor elején hangzik föl a légy híve imperatívusz, s a bölcső és sír érzékletesebb valóságelemben ismétlődik. Éltetőd, hantyával ezt akar. Hangozzék föl most a mélyzengésű óda.
1: Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, és majdnem sírod is, mely ápol és eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság. Itten hordozzák vérez zászlóidat. Elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. És népek hazája, nagy világ hozzád bátran kiállt. Egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halál. Ez nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, és keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért, az nem lehet, hogy ész, erő, és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. És a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, az ember millióinak szemében gyászkönnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar. Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod

0: Az 1840-es években, a társadalmilag tudatos nemzetté válás korszakában, ahogy Tóth Dezső a Vörös Marti szakértő írta, a költő szemléletében az a meggyőződés uralkodik, hogy az ember saját sorsának alakítója. Az akkor Pesten hangversenyező Liszt Ferenchez írt ódában is e hírhedett zenésze a világnak, közcselekvésre buzdító férfiként kap tőle ünneplést.
1: Vörös Marti Mihály, Liszt Ferenchez, részletek. Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban őseink is megmozduljanak, és az unokákba halhatatlan lelkeikkel visszaszálljanak, és ha honszerelmet költenél fel, mely ölelve tartja a jelent, mely a hűség szép emlékzetével csügg a múlton, és jövőt teremt, zengj nekünk hatalmas húrjaiddal, hogy szívekbe menjen által a dal, s a felébredt tiszta szenvedélyen nagy fiakban tettek érjenek, és a gyenge és erős serényen tenni, tűrni egyesüljenek.
0: E rövid részlet is hűen érzékelteti, hogy a nemzeti ügy iránti lelkesültség világtörténelmi táblattal együttesen van jelen Vörös Marti bölcseleti lírájában. Még 1839-ben írta a Gutenberg albumba című költeményét, amely valójában alkalmi vers. Gutenberg János 1455 körül nyomtatta ki a Biblia 42 sorát, megalapítva ezzel a könyvnyomtatást. Az ő tiszteletére Németországban kiadtak jeles európai alkotókat fölkérve egy díszes albumot, mellyel a könyvnyomtatás 400. évét ünnepelték. Ebben a kiadványban szerepelt Vörös Marti költeménye az első helyen, magyarul és német fordításban. A bizakodó epigramma alapgondolata, hogy az erkölcs és tudomány foglalata, a könyv hivatása, a világ emberibbé nemesítése.
2: A Gutenberg albumba. Majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjelt, akkoron áld a világ.
0: A forma fegyelmébe zárt, egyetlen mondatos sóhajtás igen összetett világkép tükre. Benne van a jelen megtagadásának lírai attitűdje, amit az előre utaló majd határozói értékű szavak ismétlése hordoz. A vers indító képe egyetemes vonatkozású. A felvilágosodás sugalmán túl fölidézi a Bibliát is a létkezdő legyen világosság parancsával, s utal a fény sötét harcáról szóló mítoszokra is. A hetedik sorban visszatérő fénymotívummal kötődik a nyugathoz, Franciaországhoz, ahonnan akkor az értelem világossága elindulhatott. Az áldozni tudó szív azt jelzi, hogy az új világkép másik eleme is hat, az ember érzelmeinek is függvénye. A korabeli szabad elvűség az az eszmerendszer, melynek meg lehet feleltetni az epigramma világképét. Vörös Marti is a különböző társadalmi osztályok érdekeinek összeegyeztetésében látta a célt. A 7.-8. sorból kiviláglik, hogy szabad elvűségére hatással volt romantikája. Az emberi érzelmeknek az értelmet átlényegítő szerepet tulajdonított. Vörös Marti a romantikának nem olyan képviselői közé tartozott, akik kizárólag a nemzeti lét keretein belül képzelték el a változásokat. Ellenkezőleg, az emberi vágyak elérése csak is világtörténelmi folyamat függvényeként lehetséges. Az igazság pedig e rég várt megváltó, szinte új mitológia hírnöke. Az ódai hevületű mondat retorikus fegyelmű, harmonikus szerkesztése a biztonságot sugározza, s ezzel a megvalósulás feltétlen hitét, bekövetkeztének törvényszerűségét képviseli. Az igék jelentései is a kifáradtól a javulig a folyamatosság bizalmát, az optimista világképet jelzik. Ezt erősíti, hogy bár formája szerint epigramma, azaz disztihomban írott költemény, tartalmát tekintve azonban inkább óda. A vers egyetlen hatalmasra duzzasztott körmondat, a felvilágosodáskori és klasszikus epigramma szerkesztés szabálya érvényesül benne. A mellékmondatok halmozásával építi föl Vörös Marti a piktúrát, az előkészítő, érzékekre ható képsort, majd ezt zárja le a szentenciózus csattanó. Ebben a zárásban keretesen visszautal a jelenlegi alkalom méltatlanságára. Az igazi, méltó ünnep csak a piktúrában megfogalmazott feltételek teljesülése, a tökéletes társadalom megvalósulása után tartható meg. A világegységet előlegező, kissé utopisztikus zárást a romantikus költői hevület eredményezi. Az anaforikus kezdetű, azonos szavakkal mondattagokat indító hosszú előkészítő szakasz a jövő vágyott társadalmát mutatja be. A többszörösen összetett mondat 12 alárendelő időhatározói, feltételes sajátos jelentéstartalmú mellékmondata a megvalósulás föltételeit sorjázza. A felvilágosodás eszméinek belső igazságát a fény, sötétség metafora párral fejezi ki a költemény. Hasonló költői képpel találkozhatunk Csokonai Vitéz Mihály bölcseleti művében is, például a Magyar hajnalhasad részlete. Vége van már, vége a hajdani gyásznak. Lehasadoztak már a fekete vásznak, melyeket a fényes világosság előtt a hajdani idők mostohás keze szőtt. Tündöklik egy nyájas hajnal mosolyogva, sötét völgyeinkre sugárit ereszti, melyel a megrögzött vakhomály céljeszti. Bíztatja hazánkat vidámító képe, hogy már a magyarok napja is kilépe, s rövid időn felhág egünk délpontjára, hogy világosságot hintsen valahára. Vörös Marti az elénk vetített jövőben lelkes pátosszal a közösség összes tagjának erkölcsi fölemelkedését hirdeti, nem vagyon egyenlőséget hirdet. A szabadság az ész és érzelem harmóniájával együtt az emberi lét legfőbb értékeként jelenik meg, s ez már a romantika eszménye is. A külső körülmény a költő belső élményének kifejezőjévé válik. Vörös Marti a késleltetett főmondat okozta feszültséggel juttatja kifejezésre látomásának feltételességét. E feltételesség, óhaj, sőt fölhívás a profétáló beszédhelyzet szenvedélyességével, az ellentétek és a túlzó képek sugárzó energiájával. Ha magunkévá érleljük a vers erőteljes üzenetét, mi is önvizsgálatot tarthatunk. Vajon ma, jóval több, mint másfél száz esztendővel a megírása után, amikor már a Gutenberg galaxis maga is eltűnő félben van, kihúnyóban, a kiberhorizonton, milyen távoli jövőbe vetülnek a majd időhatározó szóval bevezetett jelentés tartalmak? Vagy leáldozóban az álmodott igazság?

0: Vörös Marti Mihály. Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj leírva áll a rettentő tanulság. Hogy még nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltük napjait. Miért, elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, elom, szagáról ismered meg az állatember minden bűneit? Erény van írva elapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai, egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis birák és zsarnokok mezéből fehérre mostott könyvnek lapjain. Emitt a gépek számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vak koldusasszony condráin méri a világokat. Világ és magság. Egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből. S most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gunyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rongya. Könyvtár a neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mente a könyvek által a világ elébb? Mente, hogy minél dicsőbbek népei s alakjuk, annál borzasztóbb legyen. S a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának. A bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást, az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmeik vértanúi, ők mind, de többi rongy kereskedővel. Ez unt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt. A jók a rossz miatt. Egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Nem. Amit mondtam, fájdalom volt. Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják edicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis. Mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajába mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors. Bármit akarsz, ez az. Miért csüggedni nem szabad? Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz még a föld, ki nem hals, meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni. És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk. A föld az ég fia, lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi a helyet, hogy törnék fölfelé, unatkozzunk. S hitvány madárgyanánt posványi szapját szopva éldegéljünk, mi dolgunk a világon? Küzdeni. Erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivítuk a mély hűjedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk. Térvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság. Férfi munka volt.
1: A vers 1844 végén keletkezett. A költő akadémiai könyvtárban tett látogatása hatására. Ez időt világnézeti válságot él át. Eszményei megkérdőjeleződnek, értéküket vesztik. Az első részben szentencia szerűen fogalmazódik meg a lényegi állítás, a mű alapgondolata, míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön. A társadalmi egyenlőtlenség problémáján túl mélyebb, metafizikai ellentmondásosság merül föl. A történelem a fejlődés és hanyatlás megmásíthatatlan körforgásaként érzékelhető. A Bábel toposz erősíti föl a kilátástalanságot, mely a fejlődés, a fölemelkedés és a teljes bukás láncolatát idézi. Ezáltal válik kétségessé a nemes eszméket tartalmazó könyvek létezésének érvényessége. Vörösmarty itt még keresi a kiutat világnézeti válságából, keresi az értelmet, a célt, a reményt. Madács főműve és Vörösmarty everse között több logikai összefüggés fedezhető föl. Mindkét mű megcáfolja a történelemben egymást követően fölmerült eszméket. Megszólal a mardosó kétely. Mi dolgunk a világban? A válasz ugyanaz. Küzdés. Ám Vörösmarty Madástól eltérően a küzdés módját is megjelöli a retorikus szerkezet kérdéseinek és válaszainak szigorú logikus rendjében. Legfontosabb kérdései: miért ellom? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának? Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. a mű zárlatában mutatja föl pozitív értékként, magasztos magatartás eszményként, saját nemzetünk ügyeit kell megoldanunk, így vihetjük előrébb az emberiség boldogulását. A filozófikus rapszódia felütése emlékeztet Dante Divina Commediájának a pokol kapuján lévő feliratához. Két belépsz, hagy fel minden reménnyel. A könyv a tudás letétele.

expresszív alakzatok tobzódása és a hevült romantikus képek érzékeltetik a belső vívódást, a csüggedés és bizakodás rapszódikus hullámzását. Itt felvetődik a Vörösmarty gondolati költészetében kitüntetett emberlét probléma is. Ki is valójában ez a félig isten, félig állat teremtmény, aki a mindenséghez túl kevés, és a semmihez túl sok? Madács Imre Luciferje is töpreng ezen. Miért is kezdtem emberrel nagyot, kis sárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe, vakságra nagy? Ennek fényében még inkább elmélyül a zord valóság és a könyvek lapjain tündöklő eszmék ellentéte. De az erkölcsi ember, a maradandó szellemi értékek híve mégis hitet tesz a remény mellett, megvalósíthatónak érzi az emberi egyenlőséget és testvériséget. Berzsenyi Dániel a Pesti Magyar Társasághoz című 1815-ben írt ódai magasságokra emelkedő episztolájának zárlatával érdemes összevetni. Gyaníthatunk-e oly időt, mikor az észvilága minden népeket megjózanít és összveegyesít, s kiírt közülünk minden bűnt s gonoszt? Reménylek, amit század nem tehet, az ezredek majd megteendik azt.

0: Az előszót a világosi katasztrófa után annak tragikus következményeit értelmezve írta Vörösmarty 1850-51 telén. A császári adminisztráció érvénytelenített minden törvényt és jogszabályt, amely 1848-49-ben született. Eltörölték Magyarország alkotmányos különállását a birodalmon belül, hazánkat tartományként kezelték. Három reformkori nemzedék munkája, álmai látszottak szerte foszlani. Széchenyi idegileg összeomlott, Kossuth emigrált, Batthyányit kivégezték, Deák Ferenc a passzív ellenállást választotta, Petőfi eltűnt az ütközetben Segesvár és Fehéregyházak között.
1: Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne megjelent.

0: Öröm s reménytől reszketett a lég. Megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdözője. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangoz ágaszt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillanatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. A szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain fatfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És fajtan fajvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt, irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, a félig Istent, félig állatot, elborzadott a zordon mű felett, és bánatában ősz lett és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföld tán vendég hajat veszem. Virágok bársonyába öltözik. Üveg szemén a fagy fölengedend, s illattal elkendőzött arcain. Jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérdjétek akkor azt a vénkacért. Hová tevé boldogtalan fiait?
1: A mű világos katasztrófáját kozmikus tragédia látomásává emeli. Időszembesítő szerkezetét egymásra játszatott formák kölcsönhatásaként értelmezhetjük, s a következetesen váltott igeidők erősítik. A változásoknak az egészet képező együttese egyúttal belső léttörténet, lelki önéletrajz. A föloldhatatlan zaklatottságot a 10 és 11 szótagos rímtelen jambusok szabálytalan váltakozása is érzékelteti. 5 idősík jelenik meg 3-as híd alakzatban a műben. Vörös Marti mind az 5 idősíkot más és más hangnemmel mutatja be, más és más természeti képekkel jeleníti meg. A reformkori készülődést a tavasz képei s az idill hangneme kísérik. A küzdő, akaró nemzedék lázas erőfeszítéseit a szorgos földművesek képével idézi fel a költő. A magvetők bíznak benne, hogy munkájuk nem lesz hiába való. A forradalom dicső, de rövid napjait 4 sorba sűrített intenzív kép jeleníti meg. Az univerzum megáll egy pillanatra, csodálat ejti ámulatba az emberiséget. A pátosz itt a legáthatóbb, a stílus itt a legünnepélyesebb. A megtorlás a bosszú rettenetét, a bibliai özönvíz időszakát megidéző, ádász pusztító vihar félelmetes képei érzékeltetik. Kosztolányi Dezső sorait idézzük, költészete nem egy hangszer, hanem minden hangszer együttvéve egész zenekar. Hangszere a vész zongorája velőket rázó húrokkal. A következőkben a reménytelenül sötét, néma jelent, a tragikus hangnemű, végtelenül letisztult, tömör állítás fogalmazza örökérvényűen, most tél van, és csend, és hó, és halál. A vad képek fortéját a mondhatatlan gyász piánója követi. A kozmikus év az új tavasz eljöttével zárul, ez azonban itt látszólagos, hazug, a lehetőségek vesztek el. Nincs, nem lehet megújulás, a körforgás groteszk spirált rajzol ki, s ez egyre mélyebbre viszi az emberiséget, ahelyett, hogy emelni. Mégis, ahogyan Babis Mihály írja, a költő szenvedélyes lelke lázadni és kétségbe esni tud, de megnyugodni a rosszban egy pillanatra sem. Az előző után a vén cigány Vörös Marti világképének hasonlatosan összegzője. A tragikus világlátás legfontosabb mozzanatait és motívumait tartalmazza. Itt is a történelem előtti időktől keresi a magyarázatot a jelen problémáira. Az antik és keresztény mitológiai utalások az emberi bűn és bűnhődés folyamatosságára hívják föl a figyelmet, igazolva az első strófa szentenciáját. Mindig így volt-e világi élet? Azonban az előszóban az ünnep a harmónia világától jut el a tragikus iróniáig. A vén cigányban a tragikumtól a jövőbeni lehetséges ünnep eljöveteléig lesz még egyszer. Az ünnephez mindkét műben a Noé képzett társul, előrevetítve egy ember nélküli, illetve emberen túli világ harmóniáját. Pilinszky víziója szerint Vörös Marti életművében ott vérzik az egész világ mindenség. Vérzenek jók, rosszak együtt, bárányok, füvek, farkasok halálunk monstranciájában. Megrázó intelem ez a jóra, egy valóban diabolikus veszélyeztetettség órájában.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napi rendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnökök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet megszentelt helyek, idők, igék címmel. Megújult a Híd magazin. Fókuszban a feltámadás. Teljesen megújult külsővel, újra gondolt szerkezettel, de korábbi tartalmi értékeinek megőrzése mellett jelent meg a Híd magazin 2026/1-es száma, amelynek fókuszában a feltámadás áll. A mostani változás egyik meghatározó eleme, hogy 2026-tól a Híd magazin évente két alkalommal, tavasszal és ősszel fog megjelenni, viszont oldalszám tekintetében a legutóbbinál nagyobb terjedelemben. A köztes időben ugyanakkor Híd Pillér címmel is megjelentetnek kisebb terjedelmű kiadványokat, egyszerű, de igényes formában segítséget nyújtva, hogy ki megszólíthassa a környezetében élőket evangéliumi tartalommal. A Híd magazin korábbi tartalmi jellegzetességei közül sok mindent megőriznek, miközben igyekeznek jobban átlátható kereteket biztosítani az olvasók számára. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 000 emberről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött közgyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Szeretett Szolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól, a hajléktalanok éjjeli menedékhelyén át, a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától, a családok átmeneti otthonától, a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak a rászorulóknak. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 000 személyről gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső, a déli szélben 21-27 fok várható. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges, napos időkkel elszórtan eshet eső, déli szél és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A győzelem titka. A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség. Bertie Charles Forbes.

0: és ő, felelvén mondanékik. Mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Lukács 19:40.
1: Szóljunk azokról a kövekről, amiket a hátunkon cipelünk napról napra, sokszor évtizedek óta. Érezzük, hogy hatalmas hátizsákot cipelünk, amivel mindannyian azt teszünk bele, amit akarunk, majd hangtalanul vagy lázongva, de viseljük a nehéz súlyt, és cipeljük tovább. Lehet, ezt tesszük az összeroskodásig, és még a földön is vonszolnánk tovább, mert talán a kötelességtudat erősebb a megfontolásnál. Aztán jön egy nagyobb akadály, betegség, hatalmas gondok, és bizony ilyenkor le kell ülnünk, megpihenni, letenni a zsákot. Érdemes kivenni a köveket belőle, egyenként szemrevételezni, megnevezni és eldönteni, cipeljük-e még tovább, avagy már örökre le kell tenni. Rájöhetünk arra is, hogy némely kövek csupán látszanak nehéznek, valójában azok is elhagyhatók. Így aztán kiléphetünk hosszú évek áldozat szerepéből, amiben talán még egyszerűbb is volt belesüppedni, a környezetünktől elvárni, hogy ők tegyenek boldoggá, sőt, még találják is ki, hogy mivel és hogyan. Meg kell tanulnunk felelősséget vállalni önmagunkért, döntéseinkért, vállalásainkért, nem pedig másokat hibáztatni tehetetlenségünk miatt. Kikerülhet zsákunkból az illúzió nevű kő, amiből csalódásaink nagy része fakad. Ne cipeljük tovább a folyamatos önvád és a jövőtől való félelem köveit sem, hanem Jézus lábához helyezve éljük meg az ő megbocsátó kegyét, bíztatása erejét. Így már vihetjük még meglévő köveinket, hiszen nélkülük elvesztenénk egyensúlyunkat. Isten jól tudja, mire van szükségünk a lelki gyarapodásunkhoz.
0: Kegyelmező Krisztusom, kimondhatatlanul gazdaggá tesz a te kegyelmed, mert vele együtt téged is a magaménak mondhatlak. Ha tudom, hogy Jézusom az enyém, másra már nincs is szükségem többé. Senki és semmi nem pótolhatatlan rajtad kívül. Ám Jézusom, te mindenért megelégítesz, amit elveszítek. Annyival inkább elegendő a kegyelmed, mert éppen a gyöngeségeimben válik nyilvánvalóvá az erőd. A teljes tehetetlenség állapotában tapasztalom meg igazán, hogy milyen erős vagy, Uram, és milyen energiát tudsz adni. Ezért nem roppanok össze a földi élet terhei alatt. A kegyelem boldog részeseként naponta térdre roskadok előtted, s hálát adok. Kérek ahhoz is kitartást, akaratot, hogy mások terhét is érezzem meg, nyújtsak segítő kezet. Hiszen még távoli népek terhének a súlya is, akarva nem akarva, ránk nehezedik. Mert mennyei atyánk ezt az emberiséget úgy teremtette, hogy egyik ember élete láthatatlan szálakkal össze van kötve a másikéval. Egyikünk sorsa függ a másikétól is. de ha mások terheinek ez a sós közösségünkből adódó, kényszerű, szükségszerű hordozása még nem jelenti, Krisztusom, a te törvényed betöltését, a szeretetet. Kérve kérlek, ne azért vállaljam a mások terhét, mert az úgyis rám nehezedik, hanem azért, hogy valóban segítségére lehessek embertársaimnak, közösségeimnek, hogy megkönnyítsem a terhüket. Pál apostol szavait is így értem, amikor ő fölszólító módban adta ki a parancsot, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Az elmúlt néhány hét során az előadók sorba vették a hét gyülekezetnek szóló hét levelet. Lehet azt mondani, hogy meglehetősen hosszú időt töltöttünk el így a levelekkel. A mai alkalommal elérkeztünk, lehet így mondani, hogy a levelek ellentét párjához. Ebben a különös kiasztikus szerkezetben, ahol azt mondhatjuk, hogy a hét gyülekezetből egy gyülekezet lesz. Ez a kis ábra bemutatja nekünk azt, hogy ebben a különös szerkezetben a rövid bevezetés a prológus után, majd azután a könyv végén az epilógus előtt találunk két olyan elemet, amely nagyon nagy mértékben hasonlít, nagyon sok párhuzamos gondolat van a hét gyülekezet, illetve az egy gyülekezet leírásában. Kérem, hogy nyissuk meg a Bibliánkat, a ma esti alkalommal a jelenések könyve utolsó két fejezetét fogjuk tanulmányozni, különösen is a 21. fejezetet, majd a 22. fejezetből az első 5 verset. A hét gyülekezet valójában egy megosztott képet tár elénk. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a hét gyülekezet megosztott gyülekezet. Szoktam néha így is fogalmazni, hogy valójában a kereszténység megosztottságáról is van szó, amelynek az ellentét párjaként az egy gyülekezetről beszélünk, azaz arról a végső tervről, amely szerint Isten mindent egyesít önmagában, és egy végső befejezéshez vezeti el a történelmet. Ebben a különös kiasztikus párban találunk összesen 7 gondolati párhuzamot. Elsősorban is a 21. fejezet 3. verse szerint egy nagyon erőteljes hang hallatszik, és ez a hang azt mondja a mennyből, hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ugyanígy egy hatalmas hang hallatszik a jelenések könyve első fejezete szerint, amikor is János apostol Pátmosz szigetén van, és az Úr napján egyszer csak egy erőteljes hangot hall maga mögött, amely hasonlít a trombita hangjához, és azután meglátja az ember fiához hasonlót. A következő második gondolat, ez a különös én vagyok mondás. Én vagyok az alfa és az omega. Az első és az utolsó, vagy a kezdet és a vég. Ez a gondolat szintén megtalálható a 21. fejezet 6. versében, illetve az első fejezet 8. versében. Amiből arra következtethetünk, hogy Jézus maga az, aki ezzel az én vagyok kezdetű mondásával biztosít bennünket arról, hogy minden dolog kezdete benne van, és végső fokon a gyülekezetek története, vagy az egy gyülekezet története, jövője, mind-mind ő benne nyeri el igazi értelmét. A harmadik gondolati párhuzam a jelenések könyve egyik kulcskifejezés a győzelem. Ha a levelekre visszaemlékezünk, minden levél végén van egy ígéret a győzteseknek. Lehet azt mondanunk, hogy minden egyes levél ugyanazt mondja, akár személyesen önmagunkra vonatkoztatjuk, akár történetileg értelmezzük a leveleket, lényegében ugyanazt mondják mindenkorban, minden embernek, hogy van lehetőség a győzelemre, függetlenül attól, hogy milyen korban vagyunk, mindig ugyanaz a lehetőség áll előttünk. Azaz, hogyha meghalljuk a lélek hangját, akkor, és megértjük, amit a lélek mond, akkor a győztesek között lehetünk. Nagyon fontos, és kérem, hogy lapozzunk egy pillanatra vissza a Jelenések könyve 3. fejezetéhez, mert ebben a fejezetben, a fejezet végén nem csak egyszerűen a győzelemről van szó, hanem egy olyan ígéretről, amely Jézus győzelmére is felhívja a figyelmet, és elmondja, hogy valójában minden győzelem titka az ő győzelme. A Jelenések könyve 3. fejezetéből a 21. verset olvasom. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Jézus a győzelmünket mindig a maga győzelme alapján magyarázza el. Az a győzelem, amely a miénk, valójában az övé. Nem lehet azt mondanunk, hogy mi magunk győzünk. Ez a győzelem, amit mi így nevezünk, valójában Jézus győzelme. Ha ő nem győzött volna, nem győzhetne senki sem. De mindenkorban minden ember az igazi győzelmét Krisztusban nyerheti el. Jézus azt mondja, hogy aki győz, annak a legnagyobb dolgot adom, hogy a királyi székemben üljön velem, amint mondja, én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ha most a Jelenések 21. fejezetéhez lapozunk, itt is szó van a győzelemről, igaz, hogy csak egyszer, de ez az egy mondat magába foglal mindent, amit a hét gyülekezetnél olvashatunk. A 21. fejezet 7. versét így olvasom. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Na, ez a győzelem már nem arról beszél, hogy meghallani a lélek hangját, és követni a lélek tanácsait, vagy Jézus Krisztussal együtt győzni, hanem a győzelemnek egy másik oldalát lehet mondani, inkább a következményét írja le, azaz, hogy aki győz, az mindent megkaphat, minden az övé, talán egy kicsit úgy, ahogyan a tékozló fiú példázatában olvassuk, amikor a mezőről hazatér este a testvér, az úgynevezett jó testvér, aki valójában nem tud örülni a testvérének, a tékozló fiúnak, de visszajön a mezőről, és elkezd háborogni, hogy ő soha nem kapott semmit. Ő neki valójában nem voltak győzelmei, bár ő nagyon hűséges volt. És az apja azt mondja, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon sokszor, amikor, ahogy szoktuk mondani, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, talán túl sok sikertelenség van, vagy túl fáradtak vagyunk, túl kimerültek vagyunk, vagy valaki idegesít bennünket, és egyszerűen úgy érezzük, hogy semmi nem sikerül, akkor nagyon könnyen azt mondjuk, hogy nekünk nem jut semmi jó. És nem igazán gondolunk arra, hogy valójában minden a miénk. Ahogyan a példázatbeli fiú is, valahogy úgy érezte, hogy neki nincsen semmije, pedig minden az övé volt.

Ez a minden a Jelenések könyve 21. fejezete szerint a fiúság. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ez a győzelem egy egészen más minőségű, mint amiről a hét gyülekezetnél olvastunk. Mert ez a győzelem azt mondja, hogy egyrészt minden a miénk, másrészt pedig ebben a mindenben benne van az, hogy az Isten a fiaként, vagy a fiaiként tekint bennünket. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A negyedik párhuzamos gondolat az Isten dicsősége. A 21. fejezetben többször olvasunk az Isten dicsőségéről, például a 11. versben. Benne volt, tudnélik, a városban az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristály tiszta jáspiskőhöz. Ugyanez a dicsőség érdekes módon az első fejezet 16. versében Jézus arcán tükröződik. És ott, ahol az emberfia megjelenik, János apostol úgy látja, hogy Jézus arca úgy ragyog, mint a déli napfény. Olyan sugárzó erő van, mint a nap energiájában. Azután az 5. párhuzamos gondolat az élet könyve. 21. fejezet 27. verse úgy hangzik, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan, tudnélik a városba, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Ha lapozunk a 3. fejezethez, a 3. fejezet 5. versében pedig azt találjuk, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről, az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Az élet könyve. Fordíthatnánk úgy is, hogy az élők könyve. Azután az élet fája. A 6. párhuzamos gondolat. Az életfája, 22. fejezet 2. versében azt találjuk, hogy a város középpontjában, ahol egy utca van, sőt az utca közepén egy folyóvíz az élet folyója, amely az Isten és a bárány király székéből jön ki, és a folyóvíz két oldalán az életfája. Ugyanez a gondolat a 2. fejezet 7. versében is megtalálható. Ha ide visszalapozunk egy pillanatra, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Az új Jeruzsálem akkor a paradicsom? Vagy az új Jeruzsálem az Éden kertje? Vagy valami más, vagy több? A különös az, hogy nagyon sok olyan motívum van a Jelenések 21. 22. fejezetében, amely visszavezet bennünket a teremtés történetéhez, az Édenkerthez. De mégis, ha jobban megnézzük ezeket a fejezeteket, akkor úgy találjuk, hogy valójában itt nincs egy kert. Nincsen kert. De van egy fa, az élet fája, amely állandóan terem. Ha olvassuk tovább a verseket, itt azt találjuk, hogy 12 gyümölcsöt terem minden hónapban. Ez a fa állandóan terem, mert állandóan adja az életet. Végül a 7. párhuzamos gondolat az Isten neve. Az Isten neve a győzteseké. És a győzteseken lesz. 22. fejezet 4. verse. Látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. A párhuzamos vers is nagyon érdekes, Jelenések 3. fejezet 12. verse. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őrejá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Ez szerint, mintha három név is lenne.
Egyrészt Isten neve, a város neve, és végül pedig Jézus mondja az én új nevem. Nagyon érdekes, megint egy kis hetes. Ahogy már többször említettem az előadások során, hogy a Jelenések könyvében vannak nagy hetesek, például a hét gyülekezet, vagy a hét pecsét, vagy a hét trombita, vagy a hét csapás, de vannak úgynevezett kis hetesek is. Ezek a kis hetesek mintegy megerősítik a nagy heteseket, néha nagy heteseken belül vannak, sőt, ahogyan most látjuk a Jelenések könyve befejező részében, igazán nincsen hetes, mert hiszen egy gyülekezetről olvasunk, de vannak kis hetesek. Például ez is. Az előbb említettem a győzelmet. A győzelem azt jelenti, hogy Krisztussal együtt, és a fiúság a legnagyobb ajándék. A Jelenések könyve nem igazán arról ír, hogy mi minden lesz ott, hanem elmondja, hogy nekünk embereknek személyesen mit jelent az üdvösség, mit jelent az örökké valóság. Isten fiai lehetünk. Most, ha visszalapozunk megint a Jelenések 21. fejezetéhez, akkor a különös az, hogy a város képe nem önmagában áll, hanem ez egy kettős kép. János apostol ugyanis azt mondja a 21. rész második versében, hogy én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. A város bemutatása tehát egy kettős kép. Egyrészt azt olvassuk, hogy új Jeruzsálem, vagy a 10. vers szerint a Szent Jeruzsálem, tehát a város képe, másrésztről pedig a bárány mennyasszonyáról olvasunk. A Jelenések könyvében elég gyakoriak ezek a kettős képek. Például az 5. fejezetben azt olvassuk, hogy győzött a júdabeli oroszlán, és azután János apostol lát egy megölött bárányt. Ez is egy kettős kép. Vagy a Jelenések könyve végén Jézus azt mondja, hogy én vagyok Dávid gyökere és ága. És egy kettős kép. A mennyasszony és a város ugyanazt szimbolizálja, hiszen ezt a valóságot, amely túl van mindenen, amit mi emberek egyáltalán el tudunk gondolni, nem lehet leírni egy képpel. Azután majd, ha látjuk a város néhány részletét, azt találjuk, hogy még további képek vannak ebben a nagyobb képben, de minden esetre ez a kettős kép az, ami segít bennünket annak a megértésében, hogy mi is az örökkévalóság. Az örökkévalóság ezek szerint valami olyasmi, mint amikor a vőlegény és a mennyasszony találkozik. Maga mennyegző. Másrésztről pedig egy gyönyörű város, amelyet igazán nem tudunk más szavakkal leírni, mint azt mondjuk, hogy arany, vagy azt mondjuk, hogy fény, azt mondjuk, hogy átlátszó üveg, azt mondjuk, hogy ragyogás, vagy dicsőség. Tehát ez a kettős kép, a mennyasszony és a város képe együtt próbálja bemutatni nekünk azt a valóságot, amelyet Isten készít. Azután, ha a város képet külön vizsgáljuk, akkor úgy találjuk, hogy abban is van egy kettősség. Nagyon érdekes az, hogy a városnak van 12 kapuja, a 12. vers szerint, nagy magas kőfala, 12 kapuja, a kapukon 12 angyal, felírott nevek, amelyek Izrael fiai 12 törzsének nevei. Majd később visszatérünk, hogy hogyan helyezkednek el a kapuk. Ez maga egy külön érdekes kérdés, de a kapukon túl azt olvassuk, hogy a városnak van 12 alapja. A kőfalnak 12 alapja van a 14. vers szerint, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Tehát egy nagyon mély
kapcsolatot láthatunk egyrészt Izrael 12 törzse, másrészt a 12 apostol között. Talán a legmegkapóbb dolog, hogy a városban sátor lesz. Mit szólnánk, ha valaki itt a Székely Bertalan utcában felütne egy sátrat az utcán? Elég különös lenne, nem? Sátor a városban. Márpedig a Jelenések könyve azt mondja, hogy ebben az új Jeruzsálemben sátor lesz. Ez a vers, amit már olvastam, de ismét olvasnám a harmadik vers, 21. részben, hallék nagy szózatot, amely ezt mondja, az égből imi az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Sátor a városban. De miért? Később majd azt olvassuk, hogy nincs templom a városban. Ha Mózes könyvét fellapozzuk, ott azt találjuk, hogy a sátor is templom volt. Akkor mégiscsak lesz ott templom. De ha lesz templom, lesz sátor, és a sátor a templom, akkor miért mondja később János apostol, hogy nem láttam templomot? Mi volt Isten terve Izrael népe életében, amikor azt mondta nekik, hogy építsetek nekem szent hajlékot? Így találjuk az igét Mózes második könyve 25. fejezetében. Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Tényleg ott lakozott az Úr? Ott lakozott a sátorban? Aztán eltelt néhány évszázad, és jött Salamon király. Salamon azt mondta, hogy nem lehetséges, hogy az Úr sátorba lakjon. Ezért építek egy házat. Felépítette már a maga házát is. Aztán Salamon azt mondta, hogy épít egy házat az Úrnak. Azonban a templom szentelési imájában azt mondta, hogy ez a ház, azaz a templom, igazán nem tudja az Istent befogadni, mert az egek egei sem fogadják be őt. Hát akkor miért épített a templom? Hát miért kellett a templom egyáltalán? Miért kellett a sátor annak idején? Miért kellett a templom? Aztán lerombolták, akkor új templom. Aztán jött Heródes temploma. Az ókor egyik csodája. Egy vagyonba került. De ha olvasjuk a Királyok első könyve, 6., 7. fejezetét, 8. fejezetét, 9. is, akkor ott azt találjuk, hogy a Salamoni templom is egy vagyonba került. Minden arany volt, mindent aranyjal borítottak. De azt a templomot is lerombolták. Később Heródes templomát is lerombolták, és a mai napig nincsen templom. Isten azt mondta, hogy készítsetek nekem szent hajlékot, hogy közöttetek lakozzam. De nagyon érdekes módon ez az isteni terv, bár igazán soha nem vált valóra, egy rövid ideig, időre mégis. Ugyanis János evangéliuma első fejezet 14. versében azt találjuk, hogy az ige testé lett, és lakozott közöttünk. Ha a görög biblia lenne a kezünkben, akkor ott azt olvasnánk, hogy sátorozott közöttünk. Jézus életében valami teljesedett ebből az isteni elgondolásból, tervből, isteni célból, hogy készítsenek nekem szent hajlékot. Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam.

És lehet azt mondanunk, hogy az Isten ténylegesen itt volt. A fiúban. Itt lakozott. Templom. Miért fontos a templom? Fontosabb a sátor? Mit gondolunk, melyik a fontosabb, a templom vagy a sátor? János apostol azt mondja, hogy nem láttam templomot a városban, de láttam egy sátrat. Hogy az Isten sátora ott van, de nincsen templom. Nem láttam templomot, Jelenések 21-22. De rögtön hozzáteszi, hogy a mindenható Isten.

Ennek a mondatnak a megértéséhez hozzátartozik megint csak János evangéliuma. És hadd mondjam nektek, hogy a János evangéliuma nélkül nem lehet megérteni a jelenések könyvét. Természetesen a Biblia más 64 könyvén nélkül sem lehet megérteni a jelenések könyvét, de ha azt mondjuk, hogy János apostol írásai, akkor az evangélium nagyon fontos, mert találunk egy ilyen gondolatot például az első fejezet 21. és vagy 19. versében is, hogy Jézus beszél arról, hogy roncsátok le ezt a templomot, ott áll a templom közelében, és nem is értik, amit mond, mert az a válasz, hogy 46 esztendeig épült ez a templom. Jézus azt mondja, hogy 3 nap alatt fölépítem. Nem érti senki sem. De János apostol hozzáfűzi, hogy ő, azaz Jézus a testének templomáról beszélt. Amit nem értettek meg egészen addig, amíg a feltámadás meg nem történt. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. A testének templomáról beszélt. Nincsen templom, vagy nem lesz templom az Új Jeruzsálemben, de Jézus személyében, vagy az Atya személyében ott a templom. Nem láttam templomot, mondta János apostol, mert a mindenható Isten és a bárány a templom. De ott a sátor. Azt olvastuk Jelenések 21. rész 3. verséből, hogy ímé az Isten sátora az emberekkel van. A sátor. Mit jelentett még a sátor a szent sátoron kívül? Talán többen, akik a korábbi előadások során itt voltak, emlékeznek rá, hogy beszéltünk a Jelenések könyvén végig húzódó zsidó ünnepkörről, hogy a 7 gyülekezettel kapcsolatosan a szombatról, olvasunk ugye az Úr napjáról, azután a pecsétek hátterében egyrészt a pászka ünnep, azután a kovásztalan kenyerek ünnepe, majd a hetek ünnepe, mint motívum található, utána trombiták következnek, amely az új év, vagy a kürtülés motívumát hordozza, utána a nagy engesztelés napja, amely a sárkány harca hátterében van, megjelenik, kinyílik az Isten templomon, megjelenik a frigyláda, a szövetség ládája, a nagy engesztelés napi szolgálat részeként. De különös az, hogy a Jelenések könyve végén lehet mondani, hogy a második felében egyre nagyobb hangsúly kerül a sátoros ünnepre. Nem csak itt a 21. fejezetben, korábban már 14. fejezetben is, sőt, lehet mondani, hogy egy harmadik helyen, a 7. fejezetben is megjelenik ez a motívum, ahol azt olvassuk, hogy Isten kiterjeszti a sátorát felettük. Ez az ünnepkör végigvonul így lineálisan az egész könyvön. Azonban a sátoros ünnep, amely az utolsó volt, valamint nagyon különös dologra emlékeztette a zsidóságot. A 40 éves pusztai vándorlásra, arra az időszakra, amikor sátrakban laktak ténylegesen a szó igazi értelmében, de ennek a vándorlásnak emlékeztetője volt Mózes 3. könyve, 23. fejezete szerint. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra, hogy Isten milyen parancsot adott az izraelitáknak, hogyan kellett a pusztai vándorlásra emlékezni. Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 39. versétől olvasom a 43-ig. Mózes 3. könyve, 23. rész, 39. versétől 43-ig. Ugyancsak a 7. hónapnak, 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugodalom napja, és a 8. napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és a patak mellett való fűzgalyakat,

és örvendezzetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél. A 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig. Mindenben szülött sátorokban lakik Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Miért különös a sátoros ünnep tehát? Volt egy másik ünnep, amely emlékeztette Izraelt az egyiptomi kivonulásra, a pászka ünnep volt ez. De miért különös a sátoros ünnep? Ez is a kivonulásra emlékeztette őket részben, részben pedig. Lehet mondani, hogy a sok-sok lázadásukra, a hitetlenségükre, kudarcaikra, csalódásaikra. Ezekről olvashatunk Mózes 4. könyvében. Lázadások a pusztában. Egyik a másikat követte. Az eredménye 40 év. Sátrakban. A zsidóság a mai napig ünnepli ezt az ünnepet. Egy zsidó szerzőtől olvastam arról, nagyon érdekes volt, hogy amikor ezt a lombsátrat elkészítik, úgy kell elkészíteni, hogy nem szabad teljesen lezárni felül, tehát nem kell sűrűn rakni az ágakat, hanem annyi helyet hagyni kell, hogy az ágak között kilássanak. És amikor jön az éjszaka, akkor így a lomb között fellátnak a csillagokba, és arra gondolnak, hogy az igazi sátor ott van. És hogy nem ez a sátor a fontos, hanem az, ami majd az Isten jelenléte lesz az új földön. Zsidó szerző, nagyon érdekes gondolat. Hogy nem a sátor a fontos, hanem hogy a lomb között ki lehet látni, és arra lehet gondolni, hogy van valaki, aki onnan fentről irányít minden dolgot. De az új Jeruzsálemben ott a motívum. Igen, ott lesz a sátor. Sátoros ünnep. Nincsen templom, mert a templom az Isten jelenlétének szimbóluma volt. A sátor a Jelenések 21. fejezete szerint azt jelzi, hogy az Isten maga ott van. Nem szimbolikusan. Nem úgy, ahogyan Salamon király mondta annak idején, hogy az egek egei sem fogadnak be, mennyivel kevésbé a ház, amelyet építettem. Ténylegesen az csak egy szimbólum volt. De a Jelenések könyve 21. fejezete azt mondja, hogy most már nem szimbólum következik. Nem egy újabb szimbólum. Bár az érdekes az, hogy a Jelenések könyvének ez a része tele van szimbólummal, hiszen ahogyan leírja a várost, amely valójában nem is egy város, vagy leírja, hogy olyan, mint a bárány mennyasszonya, de nem mennyasszony, és a bárány se bárány, hiszen Jézusról van szó, aki a bárány, jelképesen, és az ő követőiről, az üdvözültekről van szó, akik jelentik a mennyasszonyt. Tehát minden szimbolikus, de egy dolog nem. Amit így olvastam a 21. rész 3. verséből, hogy azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Tehát Isten valóságos jelenléte váltja fel a templomot. Újabb kis hetesek. Az új Jeruzsálemet lehet így is jellemezni, hogy -7 plusz 7. 7 régi dolog, ami hiányozni fog. A tenger, a halál, a gyász, a kiáltás, fájdalom, tehát a szenvedés, a templom, a nap, a hold, az éjszaka, az átok,
és a fény. Helyettük 7 új dolog lesz. Isten sátora, a könny nélküli élet, Isten dicsősége, a népek hódolata, az élet vize, az élet fája, és Isten személyes jelenléte. Ezt nem csak a 21. fejezet 3. verse fejezi ki, hogy maga az Isten lesz velük, ez is kifejezi, hogy valóságos, személyes jelenlét, de ha lapozunk a 22. fejezet 4. verséhez, itt azt találjuk, hogy látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Látják őt. Mózes nem láthatta Isten arcát. Az Úr azt mondta neki, hogy nem láthat ember engem, hogy élve maradjon. Bár Mózes arca így is sugárzott, amikor lejött a hegyről, de nem láthatta Isten, nem láthatta Isten orcáját. A Jelenések könyve arról szól, hogy igenis Isten személyesen ott lesz. Az új Jeruzsálemben ő ott lesz, sőt, amit nem láthatott az ember a bűneset óta, azt láthatja majd. Láthatják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. A Jelenések könyve befejező részét, az új Jeruzsálemet le lehet írni így is, hogy 12 plusz 12. Tehát a város falának 12 alapköve van, ahogy az előbb is említettem, amely megfelel a főpapi Hósenen lévő 12 drága kőnek. Érdekes módon, ahogy ezen a képen is látszik, hogy 3 kő volt egy sorban, és 4 sor volt, 4x3 kő. A városnak is van 4x3 gyöngykapuja, van 12 alapja, alapköve, de van 4x3 gyöngykapu, amely követi az izraelita törzsek úgynevezett tábor rendjét. Amikor is vándoroltak a pusztában, akkor a lévitáknak kellett közrefogniuk a szent sátrat, ők vitték, de ő körülöttük minden égtáj felől 3-3 törzs vonult. Tehát 4x3 törzs volt. Ez volt a táborjárás rendje. Ehhez hasonló az, amit a városról olvasunk, hogy minden égtáj felől van 3-3 kapu. Az új Jeruzsálem formája. Ha megnézzük a leírást, akkor azt találjuk, hogy minden oldala egyenlő. 21. rész 16. verse szerint, hogy a hosszúsága, szélessége, magassága egyenlő. De ha valaki utána számolna, akkor valamilyen elképesztő nagy számot találna, körülbelül 2200 kilométer. Tessenek elgondolni egy ilyen méretet, egy ekkora kockát. Nem is tudjuk elgondolni, ez elképzelhetetlen. És minden aranyjal borított. Ezért azt írtam, hogy ez egy kozmikus arany kocka. Óriási méretű. De miért ilyen? Hát egy város nem így néz ki. Ez nem is egy város, meg nem is mennyasszony, meg nem is bárány. De mégis így mutatja be az Úr. Miért? Miért ez a kocka forma? Azt kell látnunk, hogy az új és az ószövetség teljesen összefonódik ebben a képben. Ugyanis a szentek szentje kocka formájú volt. A templom maga nem, tehát a szent hely, a szent templom nem, de a szentek szentje igen. És a Királyok első könyve 6. rész 20. versét, vagy a Krónikák 2. könyve 3. rész 8. versét elolvasnánk, azt találnánk, hogy teljesen egyforma méret volt minden irányban, magassága, szélessége, hosszúsága, minden irányban teljesen egyforma volt a szentek szentje, és mindent arannyal borított Salamon. Tehát ha a salamoni templomra gondolunk, annak a szentek szentjére, akkor ez egy tökéletes kocka volt. Aranyjal beborítva.
Tehát a szentek szentje formájának felel meg az Új Jeruzsálem formája, de óriási méretekben. Végül mit kell mondanunk? Mindezeken túl, ami még ezeknél is fontosabb. Ez a város a fény és az élet városa. Jó néhány számadatot mondtam, 12-est, a 4-est, a 3-ast, 7-est. De a számok után a hangsúly most valami másra helyeződik, mégpedig a világosságra. Több verset is lehetne olvasni a 21. fejezetből, a 11., a 18. vagy a 21. verset. Mindenhol azt találjuk, hogy ragyogó a város. Ragyogó a világossága. 22. fejezet 5. versében egyenesen azt olvassuk, hogy ott éjszaka nem lesz. Nem lesz szükségük szövétnekre, se napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket. A világosság, ez is felidézi bennünk János evangéliuma első fejezetét. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Vagy Jézusnak egy másik mondása, amely én vagyok mondás, hogy én vagyok a világ világossága. A tündöklő fényezőn után azonban a legbensőbb részt is, a központot is megláthatjuk. János apostol azt mondja, hogy a város központjában, ahol Isten és a bárány trónja van, található az élet vize és az élet fája. 22. fejezet első két verse. Mindezek közben hangzik egy különös felhívás. A Jelenések 21. rész 6. verse szerint. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok. Az élet vizének forrásából, ingyen. Valójában ez a város nem csak a fényről szól, sőt, elsősorban nem a fényről, hanem az életről. Ez az élet városa lesz. Mondhatnánk azt, hogy Sálóm és a békesség városa, de valójában ez a város az élet városa. Ugyanis a városba nem mehet be mindenki. Ha lapozunk a 21. fejezet 27. verséhez, nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Hogyan kerülhet a nevünk az életkönyvébe? Ez a fejezet arról szól, hogy aki szomjazik. És ez a gondolat később ismétlődik. Jézus azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön. Valójában az ő helye ott van a városban. Ha szomjazik, azt jelenti, hogy az életet akarja, hiszen a szomjúság meg a víz valahol az életet jelenti. A háttérben János evangéliuma 4. fejezetére gondoljunk, vagy a 7. fejezetre is. De különösen a 4. fejezetre, ahol Jézus a samáriai nővel beszélget, és elmondja neki, hogy ha ő kérte volna, mármint az asszony, akkor adott volna neki mit? Élő vizet. De olyan vizet, hogy többet nem kellett volna oda menni vízért, mert nem lett volna többet szomjas. De aki szomjas, menjen Jézushoz. Jézus azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mit mondunk ezek után? Mi a Jelenések utolsó fejezetének, utolsó két részének üzenete, amely ma is igaz? Hogy ez a gyönyörű, szimbolikusan leírt város valójában azoké lehet, akik szomjaznak, akik az életet szeretnék,
akik úgy érzik, hogy Jézus nélkül nincs életük. Ők mehetnek Jézushoz, és ő így mondta, hogy aki akarja, vegye az életvizét ingyen. János apostol lényegében ezt fejezi ki a könyv legvégén, amikor azt mondja, hogy jövel, vagy jöjj, Uram, Jézus. Vagy ahogy ezt arámul mondták, Maranatha, azaz Urunk, jöjj. Hát erről szól az Úr Jeruzsálem. Egy kérdés maradt csak, ki az közöttünk, aki szomjas? Ki az, aki azt mondja Jézusnak, hogy Uram, én akarom. Mert ő akarja. Ő adja az életvizét ingyen. Segítsen ő bennünket, hogy erre a lehetőségre igent mondjunk. Talán egy kicsit úgy is, ahogy János apostol kifejezte ezt. Jöjj, Uram Jézus, add nekem a vizet. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik ázsiai tradicionális népzenékből.

Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, ázsiai tradicionális népzenékből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 2-án így szól Isten igéje. Boáz mondta Rútnak, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyve 2. fejezet 12. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse. Nosztalgiám kellős közepén, idillre szelidített gyermekkoromat felidézve, egyre többször ugrik be a kép testvéreimmel, Krisszel és Tündérrel, valamint keresztestvéreimmel, Zsenkával és Bandusszal, bunkest építünk a nagytarcsai parókia óriási kertjének hátsó, úgynevezett nyári konyhája mögött. A bunkesz egy olyan fából, kőből készült házikó, amely menedékül szolgál, ahova felnőtteknek belépni tilos. Ahol nyugalom van, és persze biztonság. Mert hogy ősi lételeme az embernek, hogy bunkeszt keres, sőt bunkeszt épít. Ahol nem kell félni a vihartól, az esőtől, a villámoktól, a sötétségtől, a természettől, az ijesztő külső hangoktól. Akinek megadatik, hogy lelki értelemben bunkeszre talál, az áldott ember. Megjutalmazott. Gyönyörű a kép, hogy az Úr szárnyai alá, mint egy anyamadár szárnyai alá be lehet bújni. Hozzá lehet bújni, meg lehet nyugodni, erőt lehet gyűjteni, le lehet lassulni, el lehet csendesedni. Az Istenünk nem csak erős vár, de gyengéd oltalom is. Akihez oda lehet futni, sétálni, járulni, sántikálni, és ő jutalomként saját magát adja. A fiát adja. A lényegét adja. A szeretetét, a mindenét adja. Bármerre is járunk ma, gondoljunk arra, hogy micsoda ajándék, hogy az Úr szárnyai alatt van hely számunkra is. Bármilyen élethelyzetben vagyunk is, ő lelki bunkeszt kínál. Oltalmat ígér, higgyünk neki. Imádkozzunk! Áldjon meg minket a mindenható Isten, aki oltalmazó atya, odaadó fiú és szárnyával betakaró lélek. Őrizzen meg minket a mai napon is, hogy ne csak elinduljunk reggel, de meg is érkezzünk este. Jutalmazzon nekünk az örökkévaló olyan napot és olyan életet, ami neki tetsző, amely akaratába belesimul. Ő ajándékozzon meg a hit bátorságával, hogy ne kelljen félnünk, hanem bizalommal tekintsünk a holnapra. Amen. Gáncs Tamás áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Boáz mondta Rútnak, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe azonnali szabadulás. A mai ige Náhum 1.13. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Gondolatok az ígéről. Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tört egyeseket közülünk is elnyomva a sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete, összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Az Úr azonnali szabadulást ígér. Most töröm össze. Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól, most, az ember nem mondja rá azt, hogy inkább holnap. Nézd, milyen tökéletes a szabadítása. Az igát nem csak leveszi, hanem össze is töri. A bilincseket nem csak fölnyitja, hanem le is szaggatja. Íme, Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Így hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8.36. Jöjj, Uram, és szabadítsd meg a foglyokat, ígéreted szerint. Ökumenikus dicsőítés, közösség és lelki megerősödés a pikniken. Isten megtart. Az Úr megtart. Jézus megtart. Így szól az idei, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága által szervezett piknik, az ökumenikus zenés istentisztelet jelmondata. A fiatalok nem csak énekben, de imádságban és az ige hirdetésben is közösségben lehettek. Az egész délutánt átszőtte a hitben járás fontossága és Jézus Krisztus megtartó erejének bizonyossága. Különleges, békés és örömteli légkör fogadta azokat, akik május 20-án ellátogattak a felekezeteken átívelő programra. A piknik ismét megmutatta, hogy a közös dicsőítésnek és az ökumenikus összefogásnak különleges ereje van. Egy este erejéig eltűntek a felekezeti határok, és valóban átélhetővé vált az a gondolat, amely az egész alkalmat végig kísérte. Jézus ma is megtart. Tegnap, június 1-én kezdődött a 37. budapesti Bach hét. A hét első napján tegnap, június 1-én hétfőn, 19 órakor kezdődött a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel vezik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Az időjárásról. Ezek már nyári napok. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szélben 21-27 fok várható. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges, napos időkkel elszórtan eshet eső. Déli szél és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Miért boldogok a lelki szegények, és hogyan értsük ezt a kijelentését Jézus Krisztusnak? Erről szólt igehirdetésében Szeverényi János az úgynevezett Balatonnet evangéliumi találkozón, amelyet 2024. augusztusában is megszerveztek Balatonszemesen. Az elhangzott gondolatok szerkesztett változatát osztjuk meg kedves hallgatóinkkal a következő fél órában.

az úgynevezett hegyi beszéd Jézus tanítása. Ezért nem egyszerűen ez egy ilyen filozófikus kérdés, hogy mi megy nekünk, mi nem megy nekünk, boldog vagy nem vagy boldog, hanem szeretnénk ma este is Szentlélek által, akárkik is vagyunk, akármilyen helyzetben is vagyunk, Jézust hirdetni, amit ő hozott, amire nekem is most is 65 éves koromban is szükségem van, és ugyanúgy szükségem volt 18 éves koromban, vagy akár a gyermeknek is. Mindenkinek Jézusra van szüksége, arra van szüksége, amit ő hozott ebbe a világba, amely halálos mélységekben van. A úgynevezett hegyi beszéd előtti néhány verset, tehát a boldog mondások előtti néhány verset hadd olvassam el. Bejárta egész Galileát, tehát lábon volt, ment, tanított a zsinagógáikban, tehát bement a vallásos közegekbe. Ma már az evangelikál körökben ilyen szitokszó lett ez a vallás. Hát tudjuk, hogy mire gondolunk ilyenkor, de Jézus kijár és bejár, bemegy és kijön, szabad. Tehát az ő lénye maga az isteni szabadság, és ezt akarja adni, úgy érzem, nekem is és mindnyájunknak, a mai hívőknek is, ezt az isteni szabadságot. Hogy ne legyünk idegesek attól, hogy halljuk azt, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, vagy ilyen irányzat, olyan irányzat, vagy hogy a családban, a rokonok között mi minden történik. Hát ezért vagyunk. Jézus lábon volt, tehát mobilis volt, szenzibilis volt, úton volt. Bement a zsinagógákba, hirdette a mennyek országának evangéliumát a zsidó testvérei között. És az elmúlt évtizedekben nagyon sok zsidó származású testvérünk ismeri föl Jézusban, Jesuában a messiást. Hála Istennek! Hogy nem gondoljuk azt, hogy Isten számon tartja őket és szereti őket. Hát az egész első keresztjén közösség ugye a zsidó körökben jött létre tanítványok által és a zsinagógákban. Tehát attól függetlenül, hogy Jézust sokan megtagadták. Attól függetlenül, hogy Pál apostol is Jézus nyomán bement a zsinagógákba, bement a vallási helyekre, és a legtöbb helyről kirúgták. De aztán utána mentek többen, és küldetést érzett, és nem csak a pogányokhoz ment Pál. Tehát, hogy legyünk mindenek számára egy ilyen démonikus világban, ahogy Danny bácsi mondta, és igaza van, kenyér és ital. Tehát elsősorban, hát ítélni tudunk, hát ítéletet, diagnózist tud. A nagy dolog a terápia. Hogy akkor az Isten népe mit csinál? Na most az Isten népét, tehát azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában mi folyik meg. Nem, a te gyülekezetedben, a mi egyházunkban, az egyházainkban mi folyik. Ez az igazi kérdés. Hogy a gyülekezet, az egyház elég ébere, elég így hallgatja Jézust, és követi-e őt, és nem egyezik ki a korszellemmel. Ez a nagy kérdés, hogy mennyiben jó kovász, mennyiben igazi világosság, és ehhez mennyi erő kell? A Szentléleknek az ereje. Mindjárt eljutunk a boldogságig, hogy mi is lehet az. Hát tudjuk hogy nagyjából, de ez a bevezető, hogy mi az előzménye Jézus tanításának. Tanítani lehet? Néha az az érzésem, hogy túlteng nálunk a prédikálás. Mert hát ez a csodálatos dolog, hirdetni kell az igét, hirdetni kell az evangéliumot, és egy-egy gyülekezetben ugye van az istentisztelet, biblióra, ez is azért felsoroljuk a programokat. Ez nagyon jó, nagyon kell, de az ige az cselekszik, az történik, az úton van, az ott van, az megtestesül és megvalósul. És egyébként a környezet, a világ, akik felé küldetésünk van és küldetésünk lenne, az elsősorban ezt látja és ezt figyeli. És Jézust is látták. És persze volt, aki megbotránkozott benne, de nagyon-nagyon sokan követték. Mert megváltozott az élete egy-egy embernek. Tehát hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. Nem azt mondta, hogy milyen fáradt ez a társaság. Hát ti hívők vagytok? Zsidók vagytok? Hát nem kaptátok a törvényt? Milyen fáradtak vagytok? Milyen megtörtek vagytok? Nem, meglátta őket, megszánta őket, és gyógyította őket, és megérintette őket, odáig menően, hogy még a koporsót is megérintette, a naini ifjúnak a koporsóját, és ezáltal ő is úgymond tisztátalanná lett. Tehát szembe megy a betegséggel, a bűnnel, a halállal, azzal az állapottal, amitől szenved az ember. Tehát ő valóban a világ megváltója, és gyógyított mindenféle betegséget. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávittek sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket. Ki
kintól gyötört szenvedőket, megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. És tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy nem gyógyul meg mindenki. Ezekben a percekben is nem mondok konkrét országokat, de hát muszlim országokban, meg ázsiai országokban szenvednek hívők, keresztjének, koncentrációs táborokban, börtönökben. Rettenetes állapotok vannak. Leginkább ottól ébredések vannak. De a lényeg az, hogy akkor ő jelen van azokban a börtönökben, ahogy Pál is átélte, és nagyon sok hívő keresztény, hogy Jézus hogy van jelen. Egy börtöncellában hogy van jelen egy intenzív osztályon, hogy van jelen egy őrjöngő családban, hogy van jelen egy olyan helyzetben, ahol meggyaláznak gyermekeket, és te általad ott van Jézus, és adja a gondolatokat, adja a szavakat. Ott van az élet energiája, és akkor az majd elkezd dolgozni. Az egyik kísértésünk szerintem a nagy jó akaratban, hogy nem engedjük el a dolgokat. Nem engedjük az Urat dolgozni, hanem mi végig akarjuk vezetni az embereket. Ilyen lépcső, olyan lépcső, ezt tedd, azt tedd, így csinálj, úgy csinálj, és akkor majd rendben lesz. De hagyjuk őt dolgozni, mi eszközök vagyunk.

0: Szeverényi János igehirdetését hallhatják, amely 2024 nyarán hangzott el a Balatonnet evangéliumi találkozón.
1: Nagy sokaság követte. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt. Tehát a tanítványokhoz szól, azokhoz, akiket ő megszólított, megérintette őket, és az ő életük, hát nem egészen teljesen, hiszen még tulajdonképpen a pünkösdi tapasztalat előtt voltak ilyen értelemben, de mégiscsak az övéi voltak. Mégiscsak az övéi. Elhívja, fölhívja a hegyre, és hozzájuk beszél. Itt a Máténál így olvassuk, tudjuk jól, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Tehát újra hangsúlyozom, ezt Jézus mondja, és azoknak mondja, akik őrá figyelnek, akik őt követik, és olyan kemény, olyan félelmetes dolgokat mond Jézus, hogy én legalábbis úgy gondolom, úgy érzem, hogy ezt még igenis a hívők is sokszor elengedtük magunk mellett. Ez teljesíthetetlen. Jó, Úr Jézus, lehet, hogy neked megy, hogy az ellenséget szeresd. Hát egyszerűen nem bírom a hangját az anyósomnak, vagy és sorolhatjuk, hogy kivel, kinek mi a gondja. Mi az, hogy oda tartsam a másik arcomat? Hát ez nem normális dolog. Amikor meg kell védenem a családomat, meg kell védeni a gyerekeimet. És annyira radikális, annyira komoly és mély tanítás ez, hogy sokkal szigorúbbnak tűnik a mózesi törvénynél, tehát akkor mit jelent ez? Vagy megpróbálom valahogy valamiképpen hát összeszorított fogsorral valahogy kiizzadni és megoldani ezt a kérdést, vagy elengedem. És úgy érzem, hogy a kereszténység egy része ezt úgy elengedte. Mondjuk például a szegénységet. Ne ugorjunk azonnal a lelki szegénységre. Itt a szegénységről is szó van. Itt a kiszolgáltatottságról is szó van. Tehát boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Lukácsnál ezt olvassuk. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok szegények. A tanítványoknak mondta. Lukács így folytatja, boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítetnek. És akkor az egyház egy része ezt még ki is használta arra, hogy a szegényeknek ezt mondta, ezt hirdette. Hogy most nincs nektek, most éheztek, most szűkölködtök. Nem volt véletlen, hogy a úgynevezett keresztény Európában robbant a kommunizmus és a forradalom, mert az egyház egy része ezt képviselte. Hogy hát ez van, sorry, így születtél, szegény vagy, majd a mennyországban megelik. Hát nem erről van szó, nem erről van szó. Egyik az, nézzünk szembe ezzel, amivel megint csak nagyon nehéz szembenéznünk, mert hát mindnyáján fontosnak érezzük a pénzt és az anyagiakat, és ne legyünk szemforgatók. És Jézus mégis azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények. A tanítványok szegények voltak. Azt mondja egy helyen Péter, ott elhagytunk mindenünket. És tudom, igen, van ilyen látás, hogy aki hisz, annak van pénze, az gazdag. És akkor Isten ad például egy megőrült egyházi közegben egy Assisi Ferencet, aki elkezdi olvasni ezeket az igéket, és elhiszi azt, amit Jézus mondott és tanított. És Jézus is szegény volt. De milyen értelemben? Hát fizikai értelemben is. Fizikai értelemben is. De aztán tudjuk jól, hogy az ószövetségi, akkor nekik az volt a Bibliájuk, az ószövetségi hitvilágban a szegénység fogalma, a szegényekről való gondolkodás átment lelki-szellemi értelembe is. Tehát azok, akik valóban szomjazzák az Isten országát, és elismerik, felismerik, hogy szükségük van Istenre. Ismerjük azt az éneket, azt az evangélium éneket, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogozva, mesztelen, hogy felruház. Tehát a hívő keresztény ismeri ezt az állapotot, és ez a kettő így együtt van. De ne kerülje ki az egyház, a kereszténység azt, hogy az Úr Jézus szabadságot és méltóságot akar adni anyagi ügyekben. Jézus szabadságra hívott el minket, a vele való kapcsolatra. És mi is lehet akkor ez a boldogság? Szokták mondani, a boldogság az nem érzelem. De az is! Hát hogy ne lehetne az is? A boldogság az nem extázis, de az is! Hogy ne lehetne? Hát nem volt még olyan, hogy bukfencelnénk örömünkben is, hallelujáznánk, és körbe szaladnánk az udvarunkat örömünkben, mert az Úr él, az Úr szól, az Úr megérint, az Úr meggyógyít, az Úr megbocsátja a bűneinket, megszabadít a gonosztól, a halál félelemtől, amit én is átéltem 18 évesen, hogy megszabadít a halál félelemtől, az élettől való félelemtől. Semmi nagy rendkívüli dráma nem volt az életemben, csak nem tudtam, hogy miért élek. Tehát ki a boldog? Az, akinek az élete helyére került. Tudja, hogy miért él. Tudja, hogy mi a dolga. Tudja, hogy van egy tökéletes Jézus. Tudja, hogy ez az élet, értem, hogy ezért jött. És ezt én megízleltem, és nem szomjazok azóta. Botladozunk, esendőek vagyunk, sajnos hívőként is vétkezünk, de tudjuk, hogy ki a tökéletes Jézus. Ez a fajta boldogság, a Jézusban, a Jézus által való boldogság, a megtérteknek, igenis a megtért embereknek, az újjászületett embereknek, a Szentlélek által betöltött embereknek a csendes, alázatos boldogsága. Mondjuk az utóbbi 2-3 évben átéltem én is azt, hogy ott vagyok a szinte intenzív osztályon, kiterítve, és ott is ott volt az Úr Jézus, meg ma délután, amikor hanyat feküdtem a Balatonba, az Isten tava, ez az Isten tava, ez is. És valami csodálatos dolog, hogy látod a kék eget, és ott vagy a tóban, egy eszembe jutott egy bolond világban, és igen, Ukrajna, meg Izrael, meg a többi, meg őrület. De Uram, Te szép vagy, Te jó vagy, Te szeretsz minket.

boldogok a lelki szegények, a koldus szegények, azok, akiket ő meglátott, például a halászó tanítványokat, és adott nekik enni, vagy a vámszedő, vagy ahogy Mária énekel, hogy gazdagokat elküldött, és szegényeket megelégített, vagy a Lázár, hát a Lázár nem azért üdvözül, mert szegény. Tehát ezért értették félre a lukácsi mondatokat, hogy boldogok vagytok ti szegények. Hát az testi és lelki értelemben, de nem elég a szegénység, nem belépő az Isten országába. Hát a szegénynek is meg kell térni, és a Lázár neve az, hogy Isten segít. A Lázár nevének a jelentése, a tudatosan Jézus elnevezi azt a Lázárt. És a gazdag sem feltétlenül azért kárhozik el, mert gazdag, hanem mert szívtelen. De azért Lukácsnál Jézus azt mondja, hogy jaj, nektek gazdagok. Azért ezt árnyalás nélkül kimondja, hogy jaj, nektek gazdagok, meg ismerjük a gazdag ifjú történetét is. Ezek nekem is, és szerintem sok hívőnek kényelmetlen történetek. Ezen el szoktunk gondolkodni. Hát uram, miért vagy ennyire radikál? Ez radikalizmus. Ez vallási fanatizmus. Ezek azért ilyen szektás. Neked könnyű volt, te jöttél, mentél, volt egy daroc ruhád, és akkor ha akartál, akkor megoldódott minden a te életedbe, de uram, én nem te vagyok. És hogy mondhatod ilyet, hogy engedd el a vagyonodat? Tehát ez egy jó srác volt. Jót akart. Azt mondja, megtartom a törvényt. Így neveltek a szüleim. Komolyan veszem a dolgokat. De mit tegyek még? Kell-e még valamit tenni? Csak arra az Úr Jézus ilyet mond, hogy a vagyonodtól szabadulj meg. Hát így fogadjuk mi most a vagyonosabb embereket, akik esetleg jönnek a gyülekezetbe. És megszomorodva elmegy a srác, és Jézus nem enged ebből. Miért? Mert a fiú, ez a srác, ez a ifjú nem szabad. És gondoljunk arra, amit Pál mond, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Tehát itt nem a szegénységet dicsőítjük, hanem itt a szabadságról van szó, hogy van-e szabadságom arra. Aztán Adi is ír arról a szegénységről, hogy el voltam hagyatva teljesen, és rám nézett az Isten, és átölelt az Isten. És az Úr Jézus ezekről beszél, a prostikról, az ilyet mond vallásos embereknek, hogy a cédák és a vámszedők megelőznek titeket Isten országában. Hát menjünk bele ezekbe a gondolatokba, hogy Jézus ezt miért mondta, mi a probléma, mi a gond, és itt nem a pénzről van szó, hanem erről a hübriszről, erről a lelki gazdagság, hogy én több vagyok, hogy én cselekszem, hogy én megküzdök az üdvösségemért. Elmondom a megtérő imát, ha kell, bemerítkezek a Jordánba, ha kell, én mindent megteszek, én lépek, én. És ez a rossz értelembe vett lelki gazdagság, amiről az Úr Jézus megint csak egy gyülekezetnek üzen lélek által, hogy azt mondott, hogy gazdag vagyok. És ők tényleg így gondolták, ott megtért emberek voltak, azok az első gyülekezetek voltak, azok keresztény hívő emberek, Jézusban hívő emberek, és Jézus mégis azt mondja, hogy azt mondod, hogy gazdag vagyok, és nincs szükséged már semmire, te már csak szórod a magot a világban, a sok istentelennek, a sok hitetlen munkatársnak, meg családtagnak, meg minden, szolgálsz feléjük. Nem, azt mondja, és nem tudod, hogy mégiscsak te vagy a nyomorult, a nyavajás, és... Amikor a gazdagságról beszél, Jézus azt mondja, hogy olyan lehetetlen, hogy a gazdag bemenjen Isten országába, hogy a teve a tűfokán átmenjen. És akkor megkérdezik a tanítványokat, akkor uram, ki üdvözülhet? És itt Jézus azt mondja, hogy ami az embereknél nem megy, lehetetlen, az Istennél lehetséges. De miről van itt szó? Nem arról, hogy előbb-utóbb csak benyomja majd a kegyelem azt a gazdagot, a szent fenekénél fogva csak benyomják majd a mennyországba azt a gazdagot. Nem. Hanem a Szentlélek ki tudja munkálni a gazdag emberben ezt a szabadságot. Ez a lehetetlen. Ez az embereknél lehetetlen, hogy ő szabaddá váljon. És aztán lehet, hogy a vagyona egy jó részét, hát gondoljunk csak Zákeusra, hát ez Jézusnál ez működött. Hát valószínű, hogy Jerikóban a leggazdagabb ember volt. Volt pénze, és egy vacsora, egy együttlét elég volt ahhoz, hogy ez a pacák másnap reggel elinduljon és bezörgessen. Hát olvassuk mi ezeket az igéket, elég nagy látással, hittel, hogy bezörget, és azt mondja, hogy én titeket becsaptalak, és most négyszeresét hoztam.
Hát micsoda égő? Hát ezt nem lenne sokkal jobb kis ima közösségben elrendezni? Az Úrtól majd én bocsi uram, meg minden majd teszek a persejbe, névtelen adományokat adok. Nem, Zákeus átéli ezt a fajta szabadságot.

0: Lélekhangoló.
1: Amikor a kicsinyekről, szegényekről beszél Jézus, nagyon sokszor beszél a gyermekekről, odaállítja a gyermek. Na de ezt is félreértjük szerintem sokszor. Itt nem a gyerekeknek a kedvessége, meg nyitottsága a lényeg, hanem hogy megvetettek voltak. Megvetettek voltak. El akarták őket hajtani. A gyerekeket az ókorban volt olyan, hogy az apa eladhatta. El is adhatta a fiát. A gyerek nem volt érték. Semmi nem volt. És azt mondja, ha nem érzitek ezt át, hogy Isten szegénykéi vagytok, Isten kicsinyei vagytok, akkor nem mentek be. És hogy búcsúzik az Úr Jézus? Oda borul a koszos, büdös tanítványi lábakhoz, és elkezdi mosni a lábukat. Megint csak. És azt mondja, csináljátok ezt. Hát mit tettünk ezzel a tanítással? Mit tett az egyház ezzel a tanítással? Akár szabad egyházi, akár történelmi egyházi vonalon is. A lelkeken való uralkodás, a gőg, a hübrisz és a nagy képűség, a perfekcionizmus. Ezek nagyon komoly dolgok, és nekünk itt a Balatonneten, evangéliumi keresztényeknek is ezekkel igenis szembe kell nézni. Tehát boldogok a lelki szegények, akik koldus szegények, de hozzáteszem, van megint csak egy kísértés. Ilyenkor be kell beszélni a kísértésekről is. Elég sok prédikációt hallok, és felismertem azt, hogy elég sok negatív prédikáció hangzik el, amiben kalapáljuk az embereket, hogy semmi vagy, gyenge vagy, bűnös vagy, megint elbuktál. Már ezt hallja szegénykém 30 vagy 40 vagy 50 év az imaházban. 80-90%-ban a prédikációk sokszor erről szólnak. Senkik vagyunk se. Hát igen, részben igen, Isten koldusai vagyunk minden szempontból, tehát hogy nem tudunk sem életet adni, sem üdvösséget adni magunknak. Másik oldalról meg ki kell mondani, hogy gazdag vagyok, Uram, veled, és benned is általad. Megelégítettem veled. Tehát ez a kettő így együtt igaz, és nem úgy van, hogy én a megtérésem idején voltam szegény, és aztán most már minden szempontból gazdag lettem. Nem. Isten gyermeke 90 évesen is átéli a gyermekségi állapotot, hogy tiéd vagyok, Uram, kiszolgáltatott vagyok, ahogy Lutherről jegyezték föl haldoklás közben, és ezt mondta, hogy bizony, koldusok vagyunk. A tökéletességnek, a teljességnek a koldusai, de megelégítetve vagyunk ő általa és ő benne. Tehát boldogok a lelki szegények, a szegények, a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Mi az a mennyek országa? Mi az az Isten országa? Ahol az Isten akarata korlátlanul megvalósul. Gondoljunk a megbeszéléseinkre, zsinatainkra, gyülekezetekre, hívő közösség, ez nem az exit utánról szól csupán, ezek mind itt kezdődnek el a földi életünkben. Isten ország, mert ővé most, és ővé a mennyek országa, a te szívedben Isten akarata Szentlélek által akadálytalanul megvalósul. És azt tudod mondani Szentlélek által, hogy igen, atyám, igazad van.
2: Máté evangéliuma 4. fejezetének 23. versétől az 5. fejezet 3. verséig olvasom. Jézus azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa.

lélekhangoló evangélikus műsorunkban Jézus hegyi beszédének egy részletéről szólt Szeverényi János. A 2024-es és a korábbi Balatonnet evangéliumi találkozókon elhangzottakba belehallgathatnak a Balatonnet honlapján is. Az Evangélikus Rádiómisszió műsoraiban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu webcímen. Kövessenek minket a YouTube-on is, szintén Evangélikus Missziói Központ név alatt. Visszajelezhetnek, írhatnak nekünk a következő e-mail címre evmis@lutheran.hu. További áldott jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk, Erősvár a mi Istenünk.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Ismeretlen 70-es évek. Beszélgető társam Kisendre filozófus, aki Nietzsche, marxizmus, posztmodernizmus, a globalizáció, az információs és tudástársadalom kutatója. Legutoljára egy 100 éves Mici Mackó beszélgetésen már jelezted, hogy a Mici Mackó kultusza mikor robbant ki, 70-es évek, mondjuk 60-as, 70-es évek, és akkor a beszélgetés után kaptam tőled egy levelet. Engedd meg, hogy ezt felolvassam. Az eredeti élményem az volt, amikor realizálódott bennem ez az egész láncolat, 70-es évek, kulturális határozat, maradék mechanizmus, gyerekkultúra felemelkedése, Mici Mackó, a társadalom szoftosodása, az elemér, hangis elemér által kierőltetett konferenciakultúra, a szociológia, a pszichológia önállósodása, hatalmas társadalmi aktivitás, a kreativitás új igénye a nagyon látható korlátok mellett, hogy ebben a folyamatban a te osztályod komoly, hosszabb távú és igen lényeges szerepet töltött be, a MAKRA szerintem tudománytörténeti eset is, már szociológiailag is különleges helyzetű műhely volt a tiétek. Mik voltak a célok, a lehetőségek, a korlátok, az erények és a hibák a 70-es években? A 70-es években, és amire te utaltál a leveledbe, a Könyvtár Tudományi és Módszertani Központ olvasáskutatási osztályán működtem. Az egész intézetünk szemben a hivatalos tudatformálással, szocialista neveléssel a public library szellemében működött. Valami polgári művelődés ügyet lehetett viszonylag szabadsággal. Örkény Sánta Ferenc MAKRA, a Mester és Margarita olvasását, kedvelését, értelmezését, befogadását vizsgáltuk. Ráadásul a Mester és Margarita esetében majdnem sikerült egy magyar-orosz észt összehasonlító vizsgálatot létrehozni. Ezt meg is valósítottuk magyar-lengyel-bolgár és orosz vonatkozásban, teljesen illegálisan csempésztük ki be a kérdőíveket. Az észt köztársaságban akkor még olvasáskutató volt Mario Lauristin, aki az egész ész függetlenségi mozgalmat vezette.
1: Bravo!
0: De hát akkor mi minden pattant ki arról, hogy olvasáskutatás, mi mindennek volt a fedőneve erre, ez nagyon jó példa. A mi műhelyünknek, amiről megemlékeztél leveledben, olyan külső munkatársai voltak, mint Halász László és Jó Magad. Az akkor újrainduló szociológia szakra iratkoztam be, sokat magammal, akik már szociológiai kutatásokat végeztünk, de hát akkor még nem volt ilyen nap. Nem régen azelőtt még burzsoá áltudomány címen futott a szociológia genetikával, kibernetikával együtt. Hankis Elemér veled együtt meghívott minket az ő munkaközösségébe. Az ízig-vérig kommunista Sárkány Klára rádiós szerkesztő beszélgetős műsorába a Fekete Listán szereplő Örkénnyel, Vekerdi Lászlóval és Mérei Ferenccel beszélgethettem. Mit mondjak még? Varga Csabával együtt szociográfiai kutatásokba kezdtünk a szociológia mellett és után, és vele együtt ugye megírtuk a Reformvár című, egy emberarcúbb szocializmusról szóló utópiát. És hát tagja voltam még a Mozgó Világ

0: szerkesztő bizottságának, továbbá akkor lettem tagja egy hajógyári munkásokból álló baráti társaságnak, mely máig él. Te mibe akadtál bele, pottyantál bele a 70-es évekbe? Tudod, hogy kutattad Nietzsét. A 70-es évek áthúzódtak azért a 80-as évekbe.
1: Igen, meg volt előzményük a 60-asban is volt, de azért a 70-es években durrant el.
0: Így van.
1: És több különböző nyomon indultam el, amíg némi csodálkozásomra kialakult egy alapkép, amiben aztán a Mici Maszkóra való emlék, és a beszélgetésüknek az az oldala, hogy te vagy a riporter, és én tulajdonképpen a te akkori intézetednek a súlyát akarnám kihangsúlyozni, tehát ez egy kicsit zavaros helyzet, mert úgy tűnik, hogy szembe dicsérlek, bár, de azért nagyon lényeges volt. Tehát nagyon gyorsan a legfontosabbakat, tehát Magyarország 68-ban egy hihetetlen harapófogóba került, mert az egyik oldalon 1000%-kal hirdették a gazdasági mechanizmust.
0: Hát igen.
1: Ma nem hiszi el senki, hogy tele voltak az újságok a fogyasztó szükségleteivel, ki kell elégíteni a fogyasztót, hát a kapitalizmus dúlt, ugye, anélkül úgy kimondták volna.
0: Igen.
1: Szabadság, nagyobb szabadság, nagyobb önállóság, több pénz, nagyobb kereseti lehetőség, munkás, vándorlás, stb. És a másik oldalon bevondultunk Csehszlovákiába.
0: Igen.
1: Na most ez a két tény, ez egyszerűen egy kognitív politikai diszonancia volt, mert a gazdasági mechanizmus annyival megelőzte a többi szocialista országot, hogy ez már eleve ellenséges, viszont kellett, hogy nem kellett haragudni egymásra, annyira különböztünk tőlük, hogy a magyar társadalom úgy érezte 68 után, hogy őt most meg fogják büntetni. Kovács János megbüntetik, mert bevonultunk Csehszlovákiába, és vártuk a büntetést. Ez nagyon élt, tehát ez az egyik dolog. Na most ez a szellemi virágzás, ez tulajdonképpen a politikai visszaesés mellett jött létre olyan okokból, amit nem mindent ismerünk. Na most el kell mondani, hogy 72-73-ban történt meg a büntetés. Ez volt ugye a társadalmi szemlében meghirdetett kulturális határozat, ami visszavetette a hivatalos ideológiát. És
0: azért néhány mondatot mondjál.
1: Na most azt akartam volna mondani, hogy emellett
0: igen.
1: ment tovább a virágzás, jó, ami újabb paradoxon.
0: Tudjuk, hogy mi mellett.
1: Na most azt kell mondanom, hogy egy ugye azt mondtam, hogy a társadalom várta azt 68-tól, hogy itt valami visszarendeződés lesz. Hát az lehetetlen, hogy bevonultunk, hogy eltiporták a prágai tavaszt, hogy hát ezek közismert dolgok, az lehetetlen, hogy mi tovább építsük a kapitalizmust. Nem, ez egyszerűen nem ment. Na most a Kádár, én szerintem politikai remek mű volt az, ahogy eltolta a büntetést. Tehát 68 és 72-3 között majdnem 4-5 év telt el, az emberek már elfelejtették 68-at. Én ezt úgy neveztem egyik írásomban, hogy a vénasszonyok nyara volt.
0: Hmm.
1: Tehát én emlékszem, hogy mentem a Budafoki úton, ahol te is laktál, a teniszpályára, és azon gondolkodtam, hogy miért van nekünk, miért megy nekünk ilyen jól?
0: Igen.
1: Érted? Tehát emlékszem diákkoromban, hogy ez egy napi problémám volt, hogy mikor jön a villámcsapás. Vagy 72-73-ban jött, akkor volt egy 50-es évek hangnemére emlékeztető dörgedelem, amiben a kulturális élet legszélesebb körét úgy, mint mondta Révai mondjuk 54-ben. És a többi elég ijesztő is volt.
0: Valóban.
1: Ijesztő is volt, hát az szerintem ennél több időnk most nincs határozata, de mindenki tudta, hogy ez a büntetés.
0: Bocsáss meg, ki volt a kiadó, illetve a megrendelő?
1: Nyilvánvalóan a középponti hatalom, de a középponti hatalomnak nagy játszmái voltak. Utána néztem meg kicsit politika történetileg, hogy azért követelték kívülről, hogy itt legyen büntetés, plusz a
0: kívülről az
1: Moszkva. Brezsnyev egyszer eljött a tököli repülőtérig.
0: Hoppá.
1: És ott a Kádár egy éjszakát eltöltött a Brezsnyevben, ez 72-ben találtam ezt az adatot, és az akkori úgynevezett balosok is lázadoztak, és el akarták küldeni a Kádárt is. Az, hogy a 72-es határozat, vagy 72-73 az olyan volt, annak volt egy előtörténete 68 és 73 között.
0: Igen, igen.
1: Tehát tulajdonképpen, hogy fogalmazzam, tehát aki gondolhatta valaki azt, hogy ez az, amit nem lehetett elkerülni, vagy mit tudom én, tehát lehetett valaki lojális vagy toleráns ezzel szemben, de hát a dolog az dörgedelem volt. Hát így lezárul ez a kognitív diszonanciának ez a része, és akkor tulajdonképpen volt egy másik szál, ami úgy állt össze bennem, hogy például a Hankis Elemér vagy mások, akikhez szerencsés kapcsolat fűző, személyes kapcsolat, de mások is voltak, hát itt volt a nyelvészetnek a nagy motorja szépe.
0: Igen.
1: És mások, de hát ez majd elő fog kerülni, ha előkerül. Tehát tulajdonképpen elkezdtek egy szabad konferencia vitakultúrát 68-ban. Hát persze, hogy elkezdték, mert akkor minden szabad volt. 68-ban minden szabad volt.
0: Nehéz volt abba hagyni.
1: És nagyon ügyesek voltak. Ugye itt nagyon sok tudomány forrott. Tehát itt volt a irodalom elmélet forradalma, nyelvészet forradalma. Elfelejtjük, hogy az akkori nyelvészet csodálatos dolgokat ígért, a generatív grammatika, a szemiotika, szemantika, minden, ami szemmel kezdődik, az akkor kezdődött,
0: ugye, igen.
1: Szemiológia, stb. Akkor a műelemzés forradalma, ami átment már a mi munkánkba, akkor a szociológia az természetes, a pszichológia hála, ugye, az természetes, és akkor már öt területnél vagyunk, mondjuk a politológia még akkor nem volt felszabadítva, és itt nagyon, tehát valahogy a Hankis és a Szépe típusú hipermodern, hiperaktív és jó szervező értelmiségiek valahogy átmentették ezt a vitakultúrát. Tehát az egyik oldalon ott volt a kulturális határozat, és a másik oldalon Magyarországon, ugye mondjuk 70-es évek közepére természetes volt a szabad vita a tudományos konferenciákon.
0: Idézzük fel a hallgatók kedvéért ez a Hankis által összehívott kutatócsoportot, munkacsoportot. Azt hiszem adott egy nevet, hogy a módszertani bizottság, de igazából teljesen szabadok voltunk, egy szigorú követelmény volt, nem volt szabad kiejteni azt, hogy irodalomtörténet.
1: Igen.
0: Meg hogy irodalomtudomány, mert Hankis akkor már az értékkutatás sorolta magát, de az érték elég tág fogalom, itt volt, aki a rajzfilm tervével jött elő, volt, aki a pedagógiai generatív kísérleteivel, volt, aki te éppen mivel?
1: Brochal.
0: Ugye?
1: Az értékek szétesése. Na most az a megdöbbentő dolog volt, hogy ez egy brochi, de tulajdonképpen az, hogy hogyan bomlik le egy központi értékrendszer. Hát ez ugye a középkorban is elkezdték, ugye na most elképesztő érzékenyek voltak rá 70-es években, nem tudták volna kimondani, hogy itt a kommunista értékrendszer lebomlásáról is szó van, akkor nem tudták még kimondani. De például találkoztam egy olyan szerb kutatóval, akit a jó szerencséje Ausztriába vezetett professzornak, aki azt mondta, hogy ő a titói Jugoszlávia szétesését látta az értékek szétesésében. Tehát egy 30-as években megírt dologba a titói Jugoszlávia szétesését látta. Na most emlékszem rajzfilmesekre, avantgardokra, későbbi ellenzékiekre, az elemér az angol filozófiáról beszélt.
0: A mi csoportunkban nem. Igazából ő semmiről se beszélt, az én emlékeim szerint.
1: Egy másik csoportban.
0: Másik, de ebbe, nem is az az érdekes, itt mi beszéltünk.
1: Miben?
0: Kiké a saját kutatásáról ahol tart, és az elemér valami hihetetlen karizmatikus erővel azt mondta, hogy jó.
1: Igen, igen.
0: Tehát ő, amit mi, amit jónak tartott, megerősítette.
1: Helyesen mondott, hogy egy karizmatikus ember volt, hihetetlen, dinamikus, ugye, hát ha jól számolom, olyan legalább 10 évig állították félre, vagy
0: hát igen.
1: 10, most ezt nem tudjuk elmondani, hogy milyen igen. fázisai voltak, 56 után röviden ült,
0: igen.
1: és te a jó szerencséje a Széchenyi könyvtárba vitte,
0: igen.
1: ahol elolvasta a legújabb angol száz szemantikát, irodalmát, tehát olyan tudásrobbanás jött ki belőle, amikor engedték dolgozni, ami a Népdaltól az Abszolút drámáig című kötetben benne van, máig az egyik legjobb magyar könyv, és hihetetlenül szervezőképes volt, és hogy fogalmazzam, volt benne egy olyan, tehát volt benne egy pimasság is.
0: Igen.
1: Egy pimasság is, amivel elment a határig mindig, és nem tudták megfogni. A Szabolcsi támogatta például, akit ő állandóan Szabolcskának nevezett, meg mit tudom én. Tehát tulajdonképpen kreatív volt is. De viszont egy kicsit arra reflektálnék, hogy ő neki azért egy belső problémája volt az érték. Tehát az előbb azt mondtad, hogy nem tudtad pont, hogy tehát ő neki egy egzisztenciális problémája is volt, abszolút. De a szociológián keresztül fogta meg.
0: Így van.
1: Nagyon hasonló volt a szépe, és akkor gyorsan átkanyarodnék a nyelvtudományra,
0: jó.
1: mert a nyelvtudományban voltak a leghajmeresztőbb dolgok. Ugye a Hankés csinálta, ha jól tudom, 69-ben, amikor még teljesen szabad volt, ugye az Irodalmi Intézetben, az úgynevezett Babics-Kassák konferenciát, ahol valóban a szocialista realizmusnak egy szóval nem volt elmondva, viszont nagyon érdekes volt, hogy nem volt helyette még szöveg.
0: Igen.
1: Tehát nagyon érdekes volt, hogy a nagy tudósok, sok költő jött el arra meg minden, hogyan küszködtek azzal, hogy értelmezik az irodalmat. Na most utána volt a novella elemző konferencia Szegeden, az még jobb volt, ez már beleesett a büntetés alá, de megvolt, és utána valahogy, az nyilván nem ment már, elmondom majd miért, nem ment már hatalmi támogatás nélkül, volt egy nemzetközi nyelvész konferencia Szegeden.
0: Egy pillanat, csak megszakítalak, novella elemző konferencia, ugye te magad mondtad, hogy összeállt, összeszerveződött a dolog. Én ott voltam, mint olvasás szociológus, és hát természetesen megihletett. Természetesen ott köteleződtem el a novella befogadás vizsgálatra.
1: Igen, ezt nem is tudtam.
0: És az ott elemzett novellák közül is választottam. Sőt, hát
1: én olyan protekciós voltam, hogy én ott tartottam előadást.
0: Hát igen.
1: Ez tényleg nem protekció akármi. Volt, bevallom őszintén.
0: És akkor mi visszakanyarodunk a nyelvészethez, csak ez itt nem
1: igen.
0: volt érdektelen.
1: Na mostan, ez egy triptihon volt. Tehát a Babicskasság, a novella és a nemzetközi nyelvészet, mert a nemzetközi nyelvészetben is rengeteg irodalom volt akkor, a stilisztika igen. meg...
0: Jó, ebben ne is kezdjünk bele, mert akkor egy kis zenehallgatás után
1: igen.
0: folytassuk.
1: Jó.
0: 1968-ban Magyarországon hangzott el a világon először egy rockmise, és villámgyorsan elterjedt a hazai, főleg katolikus templomokban ez a fajta popzene, még a szeminárium falai közé is beszivárgott, ahol Bíró Miklós, a most elhangzó dal szerzője, és mások gitárt ragadtak, és rokmiséket kezdtek szerkeszteni, súlyosan megbűnhődtek miatta, néhányokat el is távolították a szemináriumból. Szóval most Bíró Miklós gőzmozdony.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Kis Endrével az ismeretlen 70-es évekről.
1: Tulajdonképpen a nyelvészet maga önmagában egy csodálatos dolog volt. Olyan általános filozófiai és olyan a strukturalizmus, hát csak annyit mondok a strukturalizmusról, hogy az a tudomány mellé egy másik tudomány elméletet rakott le. Anélkül, hogy lebombázta volna. Én nagyon sajnáltam akkor a hagyományos nyelvészeket, mert hirtelen úgy néztek rájuk, mint a középkorból itt maradt bűnözőkre, akik itt akadályozzák a modernség fejlődését. Tehát ez egy elképesztő leértékelődési folyamata volt, és sajnos ennek is megvannak a kulturális hátrányai, mert a leíró nyelvészet azóta nem tudta visszakapni a becsületét, a gyerekek nem tanulnak a gimnáziumban nyelvtant, nem tudnak elemezni, bunkok lettek, de ezért a strukturális a felelős. Ez az egyik. Tehát beláthatatlannak ígérkezett, és ez a potencia bennük is volt, csak hogy a tudománynak van egy olyan tulajdonsága, hogy olyan, mint egy kőbánya, hogy fejtik, aztán abba adják. Tehát a tudós azért az egy veszélyes lény, mert belekezdtek nagy kutatásokba, de aztán nem volt érdekes, nem kaptak rá pénzt, divat változott. Tehát a tudomány tele van megkezdett projektumokkal, amiket nem fejeznek be. Tehát ma is megvan ez a nyelvészeti forradalom, de még volt egy szenzáció a harmadik konferencián a triptihomból. Miközben bevonultunk Csehszlovákiába, most az biztos vagyok benne, most már ugye, hogy a harmadik konferencia az a kulturális határozat után született. Na most megjelentek Szegeden a 56-ba disszidált amerikai magyar nyelvészek.
0: Igen.
1: Most ez volt 74-ben, és akkor megjelent Lociános, Sinor Dénes.
0: Nem hit. A szemünknek.
1: Megjelent egy magyar nyelvész szakállal és saruba, mert akkor Amerikában ez volt a divat, ugye a új baloldal ilyen különböző bohém figurák, és még két-három nagy nyelvésznek a nem jut eszembe most. Na most ez aztán olyan szabad légkört teremtett. Például megjelent egy kollega Németországból, hát nem tudom, hogy mondjam-e a nevét, vagy ne.
0: Miért ne?
1: Futaki István, aki Hannoverben volt nyelvész. A Futaki például 56-ban úgy akar disszidálni, hogy felszállt egy orosz vonatra, és elbújta a tengelyek közé, és lebukott, és utána... Tehát, hogy mondjam, a politikailag, hát... elfogadhatatlan
0: emberek. Legszalonképtelenebb figurák jelentek
1: Szegeden
0: meg.
1: Ültünk Szegeden a halászsárdába.
0: Igen.
1: Tehát hát az elképesztő. Na most ez a másik szólam. Na most ez a... És innentől fogva két szálon ment a dolog, mert volt a konszolidációja, ezt most, ha érdekel, erről mondok egy-két szót, de a Kádár nagy veszélybe volt. A Kádár engedett a baloldali nyomásnak, és 75-ben visszavágott. És ami 75-ben kialakult, az már 89-ig nem változott,
0: igen,
1: mert nem is változhatott. Hát nem volt több ember, nem volt több ideológia, nem lehetett még egyszer nyomni azt a propagandát, amit mondtak a mechanizmusra. Tehát a Kádár korszak alkonya az azért volt alkony, mert 75-től már nem változhatott semmi.
0: Térjünk vissza a mi műhelyünkbe. Mármint,
1: igen,
0: ahol ugye én most nem emlékszem, vagy a Hankis körből való ismerettség, igen, vagy éppen a szegedi novella elemző konferencia után nem irodalmát kértem föl, hanem személyedbe filozófust,
1: igen,
0: munkatársnak,
1: igen,
0: egy nagyon érdekes, igen, magyar regény befogadásának
1: akkor,
0: a vizsgálatára,
1: igen,
0: és hát ugye nagyon fontos volt egy nem hagyományos műelemzésre,
1: igen,
0: építeni,
1: igen,
0: az,
1: igen,
0: hogy hogyan értelmezik, igen, ezt a olvasók,
1: igen,
0: ezt a művet.
1: Igen, na most, tehát tulajdonképpen ez a triptihon arra volt jó, hogy kontextuálja a te műhelyedet. Ha emlékszel, én pontosan akkor ismerkedtünk meg, amikor én az egyetemre kerültem fiatal tanársegédnek, de ha emlékszel, én előtte szabadúszó voltam, és rengeteg újságot írtam, illetve, hogy mondjam, mindent csináltam.
0: Igen, igen.
1: És az is érdekelt téged, hogy én akkor benne jártam az életbe.
0: Persze, tehát furcsa, így van.
1: Az volt a rövid átmenet.
0: Tehát aztán nem egy szabadtudós irodalmát kértünk fel.
1: És ez téged is mindig érdekelt.
0: Abszolút.
1: Tehát téged is érdekelt mindig a valósága az olvasáson keresztül.
0: Abszolút.
1: Is.
0: És az a mellett is.
1: Tehát tulajdonképpen nekem kettő státuszom volt, mert úgy vettem észre, hogy a filozófiám is elmegy nálad, tehát hogy nem emeltél kifogást, de valóban ilyenkor az ember annyira túl van fűtve információval, hogy aztán ez úgy 2-3 év alatt eltűnik, mert aztán már az új információkban nincsen benne. Bevezettél a műhelyedbe, a műhelyed szerintem szociológiai és különleges volt, egyáltalán szervezetileg különleges volt. Hát Magyarországon nem voltak önálló kutatói csoportok, meg intézetek, önálló költségvetéssel. Hát voltak akadémiai intézetek, aztán ott légy okos, domokos, ugye? Tehát akkor ott a 100 irodalmár között ott harcoljál. Na most neked volt egy csoportod, úgy vettem észre, hogy háttered is volt, bár időnként a főnököket citáltok, de ez teljesen mindegy, ez nem tartozik.
0: A legjobb rá. Hátterem volt, egy tipikusan a public library szellemében polgári
1: igen.
0: Könyvtáros volt.
1: Ütőképes aki. Munkatársaid voltak.
0: Igen, igen.
1: És nagyon jó hálózatot, már ilyen kérdező,
0: igen.
1: kérdőívező hálózatot működtettél, tehát szerintem most annyiféle tudomány van, hogy nem merek mondani, de szerintem a te csoportod az jó sokáig unikum volt. Ezt én nagyon élveztem.
0: Hozzáteszem, nagyon... akkor ha ne tűnjön ez most.
1: De én most vállaltam a beszélgetés elején, hogy én téged dicsérni foglalkoz.
0: Végül is szerencsénk volt. Olyan szerencsés helyzetben voltak, hogy amiről te most mesélsz, ez Londonban is, a Brian Lackham nevű olvasáskutató kolléga, akinek módja volt 2 évenként 2 hónap tanulmányi szabadságot kérni,
1: igen.
0: kutató szabadságot külföldön, hozzánk jött,
1: igen.
0: hozzánk kérte,
1: igen.
0: és olvasmányválasztás igen. Manchesterben és Miskolzon című igen. közös igen. művet is írtunk. Igen, valóban olyan szerencsés konstelláció volt, igen. hogy így jegyezték
1: igen.
0: ezt
1: és
0: a
1: te nagyon dinamikus voltál, bizonyos életedben mohó voltál.
0: Az.
1: Tehát én erre emlékszem, hogy ez nagyon tetszett nekem, hogy sohase hagytuk abba a beszélgetést, anélkül, hogy valami új projektunk ne lett volna.
0: De,
1: tehát tulajdonképpen egyik nyílt ki a másikból.
0: De gondolom, hogy gondolod, hogy miért voltam mohó.
1: Nem tudom.
0: Hát egyszerűen
1: mert az... mohó vagy, nem?
0: Nem. Mert minden kutatás az utolsó volt.
1: Igen.
0: Na nem tudtuk, hogy meddig csinálhatjuk.
1: Mondtál,
0: mindegyik az utolsó volt, ezért mindent belevágtunk, igen. amikor december 3-án Vitányi Iván átszólt, el tudtok-e költeni december 17-éig 300 000 forintot,
1: igen.
0: nekünk megmaradt.
1: Igen.
0: El tudtuk, mert mindig voltak meginduló, vagy talomba lévő kutatások.
1: Ez nagyon lényeges, amit mondasz a 70-es évekről, ez nekem az egyetemi filozófiai pályámban is így volt egy más szempontból. Tehát ebben a kibontakozási, dinamikus, szabad vita, stb. Folyamatban az ember úgy érez, hogy minden fontos, amit csinál, mert nem tudja, hogy
0: így van.
1: Utána mi lesz.
0: Így van.
1: Ez egy nagyon lényeges
0: így
1: dolog
0: van.
1: Volt, tehát ez meg sokszorozta az embernek az erejét.
0: Mert nem minden történet végződött jól, és akkor térjünk vissza.
1: Igen, na most
0: ígértük az olvasó, a hallgatónak, hogy a makráról miért volt ez izgalmas neked is.
1: Az a lényeg, hogy szerintem a makra előtt is ugye voltak akár a Varga Csabával, akár mással komoly táboraitok, meg kutatásaitok, meg minden, de valahogy a makra egy szerencsés csillagzat alatt született, és tulajdonképpen megírtam egy makra elemzést, de nem filosz dolgozatot, hanem egy munkaanyagot, amit többször átbeszéltünk.
0: Így van.
1: De az volt a lényege a makra elemzésnek, hogy mondjam, címkéztük a regény lényeges elemeit a olvasó csoportok különböző csoportjainak.
0: Így van, illetve tehát, makra tehát, különböző énjeit.
1: Igen.
0: Vettük figyelembe, hiszen ez a nem hagyományos szocialista, realista munkáshős volt,
1: igen.
0: Hanem egy fizikai munkás, szakmunkás, aki ugyanakkor ilyen képzőművészeti szakkörbe is
1: igen,
0: jár,
1: igen.
0: És nagyon hegesztett szobrokat készít.
1: Tehát úgy mondanám, hogy bámulatos közelségbe hoztuk a mű valóságát, mert ugye én más strukturalista módon tudtam elemezni, hát
0: így
1: miért
0: van,
1: tudtam,
0: így
1: ugye,
0: van,
1: mert
0: így
1: ott
0: van,
1: a három
0: így
1: konferencia,
0: van, igen, így
1: meg
0: van.
1: Abban a szerencsés helyzetben
0: így
1: voltam,
0: van.
1: Hogy a szemináriumokon részt vettem, és a mű valóságos struktúráját a kérdőívek struktúrájához és az olvasók struktúrájához. Tehát ez egy lebontott dolog volt, amire az olvasók olyan jó válaszokat tudtak írni, amiket élveztünk, és aztán nehézségek nélkül a végső szövegbe bedolgoztunk.
0: Megfelelő valóság ismerettel fölkészültünk arra, hogy lesztek
1: igen.
0: Olyanok, akik makrát a hagyományos szakmunkást fogják választani,
1: igen.
0: És idegenkednek, nem egészen értik, hogy mi a csodának akar ő művészkedni.
1: Igen, és akkor tulajdonképpen mindenki a saját egzisztenciális helyzetéből írta.
0: És kereste ki magának.
1: Olvasatot,
0: azt a makrát.
1: Igen, igen.
0: Hozzáteszem,
1: és közben,
0: hogy lehetett még választani makra hagyományos munkásasszony felesége,
1: igen,
0: és,
1: igen.
0: És a nagy szerelme
1: a
0: művész
1: között.
0: Nő között. És még volt egy harmadik nő, aki csupán csak egy bomba jó nő volt. Azt is megcsináltuk, hogy előzőleg a regény elolvasása előtt, meg nem nevezve ABC
1: igen.
0: Életút,
1: igen.
0: A makra
1: igen.
0: Lehetséges
1: igen.
0: Három életútja,
1: igen. Igen.
0: Ezek között is kellett választani,
1: igen.
0: És megfigyelhettük, hogy a regény olvasása után
1: igen.
0: Mennyiben változott a magatartásuk, attitűdjük. Hát
1: ebbe
0: segítettél.
1: Még egyel kiegészítenélek, meg is kérdeztük tőlük, hogy hogyan folytatódna.
0: Hogyne?
1: Hogy hogyan folytatódna, ha nem lesz öngyilkos, meg mit tudom én. És mondom, különleges, értékes szövegek jöttek be, ha az akkori technika lehetővé tette volna, ezeket érdemes lett volna internetre is rögtön
0: igen,
1: feltenni.
0: Igen.
1: És mondom, én szerintem most az, hogy a makra ezt alkalmas volt erre, ez egy teli találat volt ez a makra. Lehetővé tette, tehát alánk igen. Játszott, tehát nagyszerű. De az, hogy mi meg tudtuk csinálni ezt a plasztikus kutatást, ami ugye annyi minden elvész egy kutatásban, minden általános, nem tudják pontosan, hogy mire kérdezünk rá.
0: Akkor
1: meg
0: még valamit áruljunk el a hallgatóknak, hogy nem szakmunkást, mint olyant kérdeztünk meg, hanem
1: igazi művészeket
0: hanem amatőr művészkedő
1: szakmunkásokat.
0: És a harmadik csoport a valódi, igazi,
1: neves
0: művészek voltak.
1: Igen, igen.
0: És ilyen módon három igen. Nagyon különböző olvasócsoportot tudtunk összehasonlítani, vagy megnézni,
1: igen.
0: Hogy az amatőr művész munkások a hagyományos igen. Munkáshoz, vagy a művészekhez lesznek, állnak-e közelebb, és így
1: és
0: tovább.
1: Amit akkor ez a három csoport mondott, az igazi szociológiai realitás volt.
0: Igen.
1: Tehát a kutatás célja, tehát a társadalomról alkotott kép.
0: És akkor most még elárulom neked, hogy dolgok hogy függnek össze. Természetesen, mint ahogy mondtad, komoly segítő kutatóhálózatunk volt. Az országban legalább 60-70 könyvtár, ottan és könyvtáros, és mikor milyen terepre volt szükségünk, oda tudtunk menni. Ilyen módon a szakszereti könyvtárosok, üzemi könyvtárosok tudtak nekünk segíteni, és a hajó és daru gyárba, ott is volt nekünk egy emberünk, egy könyvtáros, a Marosi Zsuzsa, akik elolvasták ezt a regényt. Egy másik alkalommal, akkor már külsős voltam a rádió művelődési műsorában, és a munkás művelődésről kellett egy beszélgetés, majd második alkalommal Asper Ján regényéről, ez szintén munkás regény volt, és akkor a beszélgető társak megkérték a könyvtárost, hogy keressen engem föl, és hívjon el harmadszorra is, és most már mikrofon nélkül beszélgessünk, és ebből lett egy olyan baráti társaság, amely máig él.
1: Na mostan még azt mondanám, hogy sikere volt a kutatásnak, ennek volt egy könyvváltozata, meg aztán egyszerűen volt egy folyóiratváltozata, és akkor volt egy gondolat kiadónak egy kötetében. De ez a siker nagyon bonyolult volt, mert nem engedték kifutni a sikert, mert ugye azért a hivatalos kritika azért észnél volt. Ha akarod, nevet is mondok, a Bodnár.
0: Aha.
1: Bodnár György, kérlek szépen, aki ugyanaz Irodalomtudományi Intézetben volt, és ugye tudósnak számított joggal, de akkor éppen kulturpolitikai babírokra is tört, ő leleplezett minket. Valamelyik recenziójába, és akkor benyomtak minket, nem engedték kifutni ezt a sikert, ami tényleg a társadalmi önismeret, ugye, mert azt itt a gyári dolgokkal azt próbáltad érzékeltetni, hogy azt írta tulajdonképpen, hogy hagyjuk ezt a makrát, mert ő nem a kiemelkedésnek a vesztese, hanem a nem kiemelkedésnek a vesztese, és ilyen módon nem érdemes arra, hogy tulajdonképpen észrevette részben a tragédiát, hogy makrának az a tragédiája, hogy nem akar kiemelkedni, ami egyébként az akkori magyar társadalomra rendkívül jellemző volt. Tehát, hogyha valamit én még imádok ebbe a projektumba, az, hogy benne van az, hogy nem tudom, hogy ma egyáltalán elviszi-e valaki. Hogyha valaki oda ment, hogy akarunk írni magáról egy újságcikket, akkor elbújt. Nem akarta, hogy dicsérjék, nem akart kitüntetést. Egyszerűen beszürkült.
0: Jobb, ha nem tudnak
1: róla. Na most ez a makra is ilyen volt tulajdonképpen, most így úgy mondjam, és a Bodnár észrevette, és tulajdonképpen kemény hangon elutasította, és akkor ő adta a szólamnak tehát igazából véve ez a dolog nem futott ki.
0: Igen, valóban.
1: Tehát hogy mondjam, voltak jó írások, a társadalmi hatása nagyon széles volt, de a kritika keresztbe tette. És a Kertész Ákos meg hallgatott, nem tudom, hogy veléd hallgatott-e, de én nem tudok róla, hogy erről megszólalt volna.
0: Hallgatott, és én tapintatos voltam, nem akartam lerolni.
1: Csodálkoztam, hogy hallgat.
0: Igen.
1: És
0: talán ő is félt, hogy most kiderül, hogy az ő regénye nem is szocialista, realista, ő se gondolta.
1: Megeshet.
0: De így el lehetett adni.
1: Megeshet. Én most nem azt mondom, hogy mi mártírok voltunk ezzel.
0: Nem.
1: De keményen betettek nekünk, mert elvették ennek a projektumnak a szépségét, amikor egy valóságos regény, valóságos társadalom, valóságos problémák, valóságos elemzés, valóságos rezonancia.
0: És hát hozzáteszem, azért is érdekes volt ez a regény, mert Rozsda temetőnél is próbálkoztak, hogy hát ha végül is megszületett az igazi szocialista, realista regény, de hát a Rozsda temetőgyilkosság végződött, és akkor jött a makra, hát ha ez erre lehet. Csak itt pro és kontra voltak érvek, és kicsit olyasmi alakult ki, mint a Vitányi Iván által rendezett szocialista kultúra konferencia. Az volt a kérdés, hogy van-e szocialista kultúra egyáltalán, és az micsoda.
1: Igen.
0: És itt voltak pro és kontra érvek, de a legemlékezetesebb ez Mérei Ferenc volt.
1: Igen.
0: Ki azt mondta, hát nem az a szocialista kultúra, ami most van. Ami hát egy vicciolós megjegyzés
1: igen,
0: volt.
1: Hát az egy külön kérdés, hogy már a szovjet kultúrpolitikától lefelé homogenizálták a kultúrpolitikát, tehát köppen állami kultúrpolitika volt. Ebben egyébként a szocialista is vesztett.
0: Hogyne?
1: A munkások is vesztettek.
0: Hogyne?
1: Hát nekik is volt szavuk, ami ugyanúgy beolvadta. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon kemény dolog.
0: De ahogy te írtad a leveledbe, erről már lehetett egy vitát rendezni.
1: Hát abszolút.
0: És újságok is írhattak róla.
1: Abszolút. Abszolút, de azért a most mindent összeadok, akkor megelőztük a kort, mert ezt mind nem volt idő kivenni belőle, mert azért a makra mégis egy... Tehát benne van a hiba, ezt mondta Bodnár, hogy benne van a hiba. A rendszer itt van, felemelkedhetne, de ez a munkás nem akar felemelkedni. Azért megvolt a maguk teljesen kegyetlen logikája, hogy ugye kitörölni dolgokat.
0: Hát ez lesz az ismeretlen 70-es évek végszava. Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Kis Endrével az ismeretlen 70-es évekről.
2: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mi atyánk?
0: Kamarás István jegyzete.
1: Meg vagyok elégedve veletek, ahogyan halászmizsnát adtok, és általában, ahogyan jót tesztek. Ami azonban az imát illeti, nem tudom, sírjak-e vagy nevessek, jegyezte meg egy alkalommal Jézus. Mire gondolsz, mester? Kérdezték csodálkozva tanítványai. A nagy felhajtásra, a pózokra, a farizeuskodásra, az égre merett tekintetekre, a magamutogatásra, a pöffeszkedésre és a csepürágásra. Felelte Jézus. De hát nem azt mondtad, hogy amit sötétben mondasz nekünk, azt mondjuk el fényes nappal, és amit a fülünkbe súgnak, azt hirdessük a háztetőkről? Isten országát valóban így kell hirdetni, de amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szemelátára szeretnek imádkozni a zsinagógába, meg az utca sarkon, hogy mutogassák magukat. Ti, amikor imádkoztok, menjetek be a szobába, zárjátok be az ajtót, és imádkozzatok titokban mennyei atyátokhoz, aki a rejtekben is lát, és megjutalmaz benneteket. A szobába, mester, ezt hogyan gondolod? Csodálkoztak néhányan. Arra gondoltak ugye, hogy akinek éppen ebben a minutában támad kedve szólni a mennyei atyához. Erre hevesen bólogattak. Hová mehettek be akár már ebbe a minutába is? Kapizsgáljatok már? Már kapizsgálták, és ki is mondták, önmagunkba. Amikor imádkoztok, ne szaporodjátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket. Tudja a ti atyátok, a ti apukátok, a ti apuskátok, a ti apácskátok, hogy mire van szükségetek. Mielőtt még kérnétek. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, apuskánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Mások is imádkozhatják, kérdezték a tanítványok. Persze, hiszen mindenki Isten gyermeke, még a pogányok is, még a farizeusok is, még a szamaritánusok is, és ugye a pásztorok is, akiknek nincs szobájuk, csak tanyájuk, inselkedett Jakab Zebedeus fia. Még a bárány is, felelte Jézus halálos komolyságot mímelve. A bárány hogyan? Csodálkoztak mindnyájan. Hát így, barátocskáim. Mi atyánk, apuskánk, ki vagy a mennyekbe? Bégettessék meg a te neved, jöjjön el a te jászolod, egyen meg a te abrakod, amint a mennyben, úgy most a földön is. A mindennapit tenyeredből add meg lennem ma, és bocsásd meg bégetésem, miképpen én is megbocsátok az ellenem bégetőknek, és szabadíts meg a farkastól, mert tiéd a jószág, az abrak és a minőség.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mi atyánk?
0: Kamarás István jegyzete.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Egy élhető normalitás. Fehér pálma virágjegyzete. A koronavírus hozta új időszámításban, a vagyon is mást jelenthet majd. A testi és lelki egészség lesz döntő fontosságú, valamint a kapcsolatokban való beágyazottságunk. Értékes lesz a jó szomszédság és a megbízható eredetű élelmiszer, vagy a béke időbeli konyhakert. Lehet, hogy a vírus meglepő gyorsasággal abba az irányba fordítja figyelmünket, amerre addig is kellett volna irányítanunk. Ha mindezt észrevettük, azt is látnunk kell, hogy most, a koronavírus járvány idején, minden egyes alkalommal, amikor a jövőbe tekintünk, gyakrabban gondolunk a problémáinkra és veszélyekre, melyekkel találkozhatunk. Ezek a szorongások, vélt és valós félelmeik választanak el bennünket a jobb normalitástól, a bizakodó jövőképtől, hiszen belsőleg már kapcsolódunk a jövőhöz, mely által összeér bennünk a ma és holnap tapasztalata. A jövő tudatért pedig felelősek vagyunk, csak úgy, mint a saját fejlődésünk formálásáért. Freud kortársa és orvostársa Wilhelm Stekel fogalmazta meg, hogy a kötődés ösztönös, a szeretet tanulható. A létünk is velünk született morál, de az etikus képesség híd, melyen haladva a szeretet tanulásával megszelidülnek a destruktív ösztönrezdülések, amelyeket az én elhárító mechanizmusok segítségével átformál, és a feszültségtűrő képesség szolgálatába állít. Ha újra tanítjuk a szeretetet, ha megtanulunk újra elfogadni és tisztelettel fordulni a másik felé, megteremthetjük annak lehetőségét, hogy egymásra őszintén és nyitottsággal figyelhessünk. Amíg ez nem történik meg, a fejlődés irányába ható mindenféle állítólagos cselekvés hiába való, vagy látszat megoldás marad. Ha pedig a szorongásaink reális veszélyt jeleznek a jelenben, akkor jogosan foglalkozunk észrevételeinkkel. Elhagyva a dermedt állapotot, most az átmenet idején lesz időszerű a félelem által befagyasztott érzéseinket a szeretet melegénél újra éleszteni, és a visszakapott életerőt cselekvésbe terelni. A jobb normalitásban a közelség-távolság kérdését talán megtanuljuk jobban kezelni, ezáltal éppen az összekapcsoltság érzése válhat új minőséggé. Autonómia, nyitás és zárás idővel újra kiegyenlítődnek majd, és a világ a maga komplexitásában stabilabbá válhat. Ha mindezt észrevettük, és valóban képesek leszünk egy jobb normalitás feltételeit megteremteni, és a törekvések objektiválható valósággá válnak, akkor jutunk a jó megbirkózás érzetek, megküzdő képességek birtokába. Így elkerüljük annak a kellemetlen állapotnak a bekövetkezését, amelynek az össztársadalom szintjén megjelenő tünetképzés a következménye. És ez már másképpen cseng, mint valami steril és előre becsomagolt áru, melyet éppen most bontogatunk ki, mi nem erre gondoltunk. Gyakrabban emlékeztessük magunkat rá, hogy a jó megbirkózás annyit tesz megküzdeni. Szedjük össze erőnket, és nézzünk körül higgadtan újra, mit látunk, mit érzünk, mit kell tennünk egy élhető normalitás érdekében. Az Egyházfórum világnézet rovata. Egy élhető normalitás. Fehér pálma virágjegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A képmutatás kapcsán beszéljünk először egy picit.
2: A viselkedés, az képmutatás?
1: Igen, az szerintem igen. Képmutatás. De egyébként nem az történik, hogy ember emberben csalódik, és akkor rámondja a másik emberre, hogy te képmutató, csalódtam benned.
2: De most miért gondolod, hogy össze kellene kapcsolni a csalódást a képmutatást?
1: Hát valahogy nekem ez így párhuzamosan megy az egész, mintha azt várnánk el a másik embertől, hogy tökéletes legyen.
2: Ez egy és érdekes ha nem az, dolog, igen. Tehát, hogy van egyfajta
1: elvárás.
2: Az lehet, más, igen.
1: Ugyanígy a
2: keresztény és akkor lehet tényleg az elvárás kapcsán lehet csalódás. Egy bizonyos fajta csalódás.
1: Hát, és bizony, akkor... Nem ez történik, és akkor sokszor csalódnak. Sokan akár a keresztényekben és a papokban is mindenkiben csalódnak, mert bűnt követ el mindenki egyébként, de valószínűleg azt várják el a keresztény embertől sokan, hogy tökéletesek legyenek.
2: Az Istennel kapcsolatban is képmutatóak vagyunk.
1: Na, mondd,
2: azt hogy... mondjuk, hogy jaj, így meg úgy meg amúgy szeretünk téged, és cselekedeteinkkel meg nem biztos, hogy alátámasztjuk.

0: szeretném idézni a 10 parancsolatból a második parancsolatot. Azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizeken, a föld alatt van.
1: De hát készülnek egyébként faragott tárgyak.
0: Hát így van.
1: Tele vannak a templomok.
0: Tele vannak a templomok mindenféle képekkel.
1: De most akkor hogy van ez tényleg? Mert vannak olyan kegyhelyek is, nem tudom, jó szót használok-e, ahova az emberek direkt azért járnak, hogy a szobor előtt leboruljanak.
0: Ó, hát ez egy másik téma, amikor Izrael kijött Egyiptomból, és Mózes 4 hétig fönn volt a Sínai hegyen, és ők meg azt mondja, akkor már ő nem is jön vissza, már nem is él, meg ide. De akkor csináljunk magunknak egy saját istent, egy aranyistent. Képet csináltak, illetve szobrot csináltak belőle. Izrael is ezt csinálja a világnak, nem? Akkor a világ miért ne csinálja, igaz?

0: hogy neki van hite, vagyis képmutató, a hitét mutassa.
1: Aha, a jó képet mutatni.
0: Igen.
1: Aha, tényleg, igen. Mert tulajdonképpen már mindenki elhagyta Jóbot, de érdekes, tényleg, jól mondom, elhagyták a barátok, azt mondta, minden félét mondtak rá, hogy jaj, így rosszat csináltál, úgy rosszat, a felesége is már szinte kezdett afelé hajlani, hogy ilyen a te istened, jól emlékszem, hogy nem segít rajtad, hát. Nem tudom pontosan idézni, és akkor Jób pedig végig megmaradt hitben, és végül óriási mértékben megáldotta őt a Jóisten, de itt tulajdonképpen egy tusakodás volt, egy megegyezés a Jóisten és Sátán között, igen. Hogy Jób vajon van-e olyan jó, hogy végig megmarad-e hitben, és végül volt olyan Jób. Jól foglaltam össze, Laci? Bólintottál.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Gyártott képet akarunk mutatni, vagy a saját képünket? Mivel, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy a saját képére, ezzel kezdődött a világ. És az utolsó kegyelmi üzenet a Jelenések könyvébe így szól, Jézus így mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, tengert és a vizek forrásait, vagyis, hogy az utolsó időben a világnak ezt kell mutatni, hogy mi a Teremtő Istent szeretjük. Ez jelenti azt, nem? Hogy mutatjuk azt a képet, amit nekünk ő adott.

0: Nemrég egy falon olvastam egy kiírást, valahogy úgy szólt, hogy akkor igazán szabad az ember, hogyha leteszi azt, hogy mindent ő akarjon irányítani. Mert sokszor egyébként ez van nálatok, nem? Hogy mindent
1: igen,
0: mi akarunk irányítani.
1: Igen, mit is jelent
0: irányítani?
1: Az, hogy mi akarunk irányítani, és akkor leszünk szabadok, hogyha ezt letesszük. Ugye itt az juthat eszünkbe, hogy az elménk irányít, és hogyha azt az ént letesszük, ami irányít örökké, és meghatározza azt, hogy mit is kell tennünk, és hogyan, vagyis az ego lép életbe, akkor, hogyha ezt letesszük, akkor talán szabaddá válhatunk.
2: Olyan szabadságot akar Isten, hogy őt kövessük.
0: Mindenki.
2: Szabadon, de szabadon.
0: Szabadon.

0: leveléből a korintusiaknak írt második levélből, harmadik fejezet, 17. vers, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét minnyájon, fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Gyönyörű.
1: Ezt Pál apostol javasolja nekünk, igaz?
0: Fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét minnyájon, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.
1: Vagyis képmutatók legyünk.
0: De jó értelemben.

0: Egy részt szeretnék felolvasni Heltai Jenő Szabadság
1: címes
0: verséből.
1: De jó.
0: Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkaidra nevedd. Tudd meg, a szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

0: beszéljünk.
1: Jó, hát akkor még hadd idézzem még egy részét ugyanennek a római levél 8. fejezetéből, mert Pál apostolnak voltak kérdései, erre azt mondja, hogy mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: A példabeszédek könyve szerintem egy csodálatos része a Bibliának, ami olyan, mint egy útmutató az élethez, hogy az ember olvasgatja. Én legalábbis volt, amikor évekig olvasgattam a példabeszédek könyvét, és az volt a kedvencem, most is nagyon szeretem. És az ember gyakorlatilag útmutatót kap belőle. Most hozok belőle egyet, példabeszédek 27.1. Ne dicsekedj a holnapi nappal. És ennek kapcsán nekem rögtön eszembe is jut egy olyan gondolat, hogy ha azt mondom neked, András, hogy holnap biztos lehetsz benne, hogy ott leszek, és ez lesz.
2: Hogy valami történik.
1: Na hát ez nem pont olyan, mint egy dicsekvés a holnappal, hogy én majd én, mint hogyha én Istent akarnék játszani, és én megmondom, hogy mi lesz holnap.
2: De mindenképpen na. Miért utalunk a holnapra, amikor nem tudjuk, hogy...
1: Eljön-e számunkra.
3: De na? Nem mondtad végig. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap rád.
1: De mégis dicsekszünk vele, ha ígéreteket teszünk. Tehát tulajdonképpen ígéretet szinte csak úgy lehetne tenni, hogy ha a jó Isten is megsegít, nem?
3: Hát valóban, hogy az előttünk lévő időszakról ne dicsekedjünk, mert minden nap történhet bármi. Mindig nekünk el kell fogadni azt, ami éppen van.
1: Húzol egy következő kártyát, András?
2: Szerintem még maradjunk egy picit a ne dicsekedj a holnapi nappal. Az előbb mit mondtál? Hogy
1: olyan, mintha az ember Istent akarna játszani,
2: igen,
1: vagy
2: és hogy azt mondtad, hogy ha hozzátesszük azt, hogy...
1: Például mondjuk úgy, hogy ha jó Isten is megadja, akkor ott
2: igen,
1: leszek
2: csak
1: holnap,
2: hogy ez
1: és
2: egy megint lesz. Egy olyan érdekes dolog, hogy azt mondja a 10 parancsolatban, hogy Isten nevét a szádra hiába ne vedd. Akkor meg hiába. Miért erősíteném meg egy ilyen hiába vétellel?
1: De jó, akkor... hogy ezt behoztad ide, akkor tisztázzuk szerintem azt, hogy az Isten nevét mikor vesszük hiába a szánkra, mert itt például szerintem magasztaljuk a jó Istent azzal, ha egy ilyen mondatba beletesszük, hogy például azt mondom, András, ígérem, holnap 10-kor ott leszek, ha a jó Isten is megsegít, vagy
2: nem
1: éltet.
2: Nem kell hozzátennie, szerintem teljes mértékben megfelel annak a kritériumnak, ami a 10 parancsolatban van, hogy hiába vetted az Úr nevét. Az Úr nevét akkor vedd a szádra, amikor...
1: Magasztalom.
2: Amikor...
1: Dicsőíteni dalban.
2: Még úgy sem. Tehát eléggé furcsálom azt, amikor énekel neki az Úrról, és...
1: Én szeretem. Te szereted. Imádságban is az ő nevét kimondani.
2: Vagy azt mondjuk, hogy Isten áldjon.
1: Laci nyújtott egy igét.
2: Jakab 4. fejezet 14-es vers, mert mi a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. A 15. vers azt mondja, inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.
1: Na, hát akkor mégiscsak, mert az előbb azt mondtad, hogy Isten nevét hiába szánkra ne vegyük, és akkor ott tettünk.
2: Azt hiszem, meg is beszéltük, vagy nem beszéltük?
1: Bennem még nyitva maradt, mert igazán én azt mondom, hogy szerintem, ha dicsőítjük a jó Istent, akkor az nem hiába való. Ha például azt mondom, itt például ebből a levélből olvasva ezt a részt, hogy ha az Úr akarja, akkor élünk, és ott leszek holnap 10-kor, András, ha az Úr akarja. Tehát így kellene fogalmazni.
2: Nem hatalmaz fel arra, hogy te ezt mondd.
1: De pont így, dehogy nem. Szerintem pont ez a levél, és ez a szakasz pont. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.
2: Igen, csak hogyha mindenhez ezt így hozzátesszük, akkor elveszti az erejét, vagy elveszti pont, a lényegét.
1: Pont, hogy megerősödik, nem, hogy minden nap emlegetjük, és ha az Úr akarja, és végig mindenkivel, amikor így beszélgetünk, akkor örömüket lelik ők is, hogy de jó, hát András mindig az Istent emlegeti. És nem azt mondja, hogy Szabolcs, persze ott leszek, mert én eldöntöttem, akkor ott leszek. Amit én mondok, az úgy lesz, mert sokszor így így beszélünk, nem? Ha én egyszer azt mondtam,
2: az
1: Pista, akkor ott leszek.
2: Az Úr a legyen, ne a szádon.
1: Az is igaz.
2: Lehetséges, hogy mindenki másképpen gondolja. Akkor még hogyan értelmezzük azt, hogy Isten nevét a szádra hiába neved?
1: Szerintem valahogy úgy, hogy amikor nem méltó oda, amikor nem szép dolgot emlegetünk, amikor nem magasztaljuk őt, amikor nem dicsérjük, amikor nem mindenek fölött
2: az akkor
1: álló.
2: Az úgy rendben van, hogyha köszönsz valakivel, hogy elköszönsz, azt mondod, hogy Isten áldjon. Ez rendjén
1: való? Ha tényleg ezt kívánod, hogy áldjon meg a jó Isten mind a két kezével, mondjuk, akkor igen.
2: Nem értek ezzel egyet.